Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, egy újabb óra indult, és egy újabb órával közelebb a reggeli váltás, már akit az érint, és nem fog 12 órázni, meg 24 órázni. Na nekik főleg kitartást. Egy olyan norvég DJ-t hozok, aki hát egyértelműen világsztár, sőt, Amerikában is abszolút nem, hogy elfogadta, hanem imádja, pont most pörgeti az amerikai turnéját. Kygo, aki a One Republic-kal hozza az igazi mai slágert, ez a Chasing Paradise itt a Rádió 1.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő Kuki, aki ott lesz a rádió egy születésnapi fesztiválon május 24-én, ő pedig Sam Feld, aki ugyancsak ott lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon május 24-én. A világsztárok közül ő az egyik, de érkezik majd hozzánk Siri és őt a Swiss Disco is. Most pedig az igazi mai sláger, a Heart Like Mine itt a Rádió 1.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és az előbb majdnem elfelejtettem mondani, hogy bizony, ma is lesz játék. Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőkért, ha 10 óra után elindul egy olyan felvétel, amit az egyik világszer fellépőnk készített, akkor 10-ként kell minket hívni, mondani a Rádió egy szlogent, és bang! Már ott is a páros belépő. Most meg itt van Hype-Paton, Norma Jean Martinnal és az igazi mai slágerrel, ez az Out of My Head a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az NMH pedig egy nagy kutatást végzett, hogy hat-e ránk az okostelefon használat, és nem csak hogy hat, de a friss felmérés szerint nyomot is hagy a személyiségünkön, méghozzá generációkon átívelően, mert egy nagyon széles adatbázisból vették fel a mintákat, egészen 20-tól 60 éves korosztályig vizsgálták, hogy milyen módon befolyásol minket, és mondom, konkrétan a személyiségi jegyeinkre is befolyással van, hogy pontosan milyennel a radio1.hu meg lehet találni minden fontos info és érdekesség ezzel kapcsolatban. Ott ez meg az igazi mai sláger, mert hogy nekem mégiscsak az a dolgom, hogy ezeket hozzam megállás nélkül. Két ó és a Turn the Lights Off, amit indítok. Kellemes éjszaká!

bármikor hallgatható az okos telefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a következő órában is hozom ezeket. Bibi Rexha újdonsága például bekészítve, hogy Joel Corey is, az aljak közül a Well Hello-val, sőt, készülök még a Halott pénzzel is, a kezdésben pedig Ed Sheeran is az Azizám jön. Telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620-311-111. Kellemes éjszakát!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nem alszanak jól a magyarok 10-ből 6-an, legalábbis biztosan. Az óraátállítás kapcsán készült egy felmérés a Magyar Alvás Szövetség közreműködésével. Mint írták, a lakosság negyede fáradtan ébred reggelente. A nemzetközi kutatások egyébként egy globális trendet is kimutatnak. Az egyfőre jutó alvás mennyisége jelentősen csökken mindenhol. Az alvás hiányos éjszakák száma 13-15 éjszakával nő évente. Ennek egyik oka egyébként az éghajlatváltozás. Dán tudósok vették észre, hogy a melegebb éghajlatú földrajzi zónákban nehezebben szoknak hozzá a melegebb éjszakákhoz az emberek. Romló tendenciát mutattak ki a magyarok alvás minőségében is. Idén a lakosság majdnem 40%-a nyilatkozott úgy, hogy kitűnően vagy inkább jól alszik. A többieknek viszont normális vagy annál rosszabb az alvás minősége. A Magyar Alvás Szövetség szerint, ha objektíven nézzük, akkor a lakosság 60%-a súlyos vagy nagyon súlyos állapotba tartozik az alvás minőség szempontjából. Nem is a mennyiséggel, hanem az alvás minőségével van gond. Hétköznap a magyarok átlagosan 6,8, míg a hétvégén 7,6 órát alszanak. Ezzel egyébként nem lenne probléma. A felmérés arra is rámutat, hogy a nők sokkal több és súlyosabb alvási problémával küzdenek, mint a férfiak. Napközben is álmosak, sokan ébrednek fel éjszaka, nehezen alszanak vissza, és reggelente fáradtan ébrednek. Egyre több az is, aki nehezebben alszik el, és 37% volt az idén a rémálmokkal küzdők aránya. Sokan úgy érzik, hogy nappal csökken a fizikai vagy szellemi teljesítő képességük az alvás hiánya vagy a rossz minősége miatt. Sajnos még mindig probléma, hogy kevesen fordulnak szakemberhez problémáikkal, mindössze 2%-uk ment alvás specialistához. A megszakított vagy rossz minőségű alvás megoldása viszont mindenki számára fontos, ráadásul a jó alvással súlyos betegségeket is megelőzhetünk.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy egy újabb óra, indult tele a legnagyobb kedvencekkel, felesleges duma nélkül. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és egy pici időutazással pont egy évet repülünk vissza, mert hogy tavaly ilyenkor a Fastboy volt a rádió egy születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépője, és nagyon menő mixet csináltak a testvérek egyébként. Idén Cyrillel, Sam Felttel és a Swish Discóval bulizunk majd, meg persze érkezik extra fellépőként Accent is, Tóth Abigail is, meg az összes rádió egy DJ. Na most viszont, ahogy ígértem, a nagy kedvenc, a Fastboytól a Good Life, amivel indítom az órát, kellemes éjszakát!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, kellemes éjszaka áttük a Jonas Brothers és a... Ez meg a dal címe. Ez pedig egy újabb óriási kedvenc, egy olyan előadótól, aki tényleg a legnagyobbakkal szokott együtt dolgozni. Topic, David Guetta, Martin Garrix, vagy éppen Alok is ott van a korábbi partnerek között. Most pedig Fitlesszel és egy korábbi felvételével rukkolt elő, és mi konkrétan imádjuk. Bibi Rexha érkezik már is. Ez a New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió.

0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Sofia, tüzésztő.
2: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shit.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy nagyon meglepő, de nagyon érdekes hír, amire bukkantam. Kenneth Branagh készen áll visszatérni a szuperhős filmek világába. A brit színész és rendező, aki ugye a Thornak volt a rendezője, ahogy mondta Variety-nek, nyitott arra, hogy ismét szuperhősökkel dolgozzon. Hogy melyik oldalon már jött, hogy a kamera mögött, vagy kamera előtt, az még nincs teljesen eldöntve, vagy nem árult el. De a Radio1.hu egyébként még ezzel kapcsolatban van egy csomó érdekesség, meg idézünk az interjúból. Az igazi mai slágerek között pedig indítom az újabb, Joe Corey a Galantis-szal jön. Ez a Stay a Little Longer, itt a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól ma is Balázsék, ugye a Rocsó miatt délután vannak élőben, de azért reggel is van műsor, délután viszont ma is nagyon menő adás, egy újabb helyszínről, mert hogy a Rocsó pörög tovább, a mai állomás a tegnapi Győri után Sopron lesz. Az igazi mai slágerek között pedig ezzel a nagy kedvenccel indítok mindjárt Kamrád és a Be Mine itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerme.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, megy. Ezt a dalt egyébként Cyril készítette már, hogy ezt a remixet a Disturbed the Sound of Silence-éből, amivel egyfelől ez a dal is világhírű lett, másfelől pedig Cyrilnek is nagy világhírnevet hozott. Itt indult el szerintem igazán a karrierje, ami azóta is szárnya, a május 24-én, vagyis bő másfél héten belül pedig itt a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is zenél majd. Én viszont közben elindítottam az újabb nagy kedvencet, ezeket hozom megállás nélkül az egész órában. Ray és a Where is my husband, ami jön a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, de jó kis dal ez is. És nagyon fontos a dalokat, a zenéket, az igazi mai slágereket figyelni kell ma is, mert ha elindult 10 óra után egy olyan felvétel, amit egy Rádió 1 születésnapi fesztivál fellépő világsztár készített, akkor 10-ként kell csörögni, mondani a Rádió 1 szlogent, és bang, páros belépő, amit el lehet ezzel vinni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, szóval ma is lesz játék. Én pedig arra gondoltam, hogy ilyenkor fél ötkor kell egy kis extra lendület, és hozom is Ricky Poveri, Sara Perketi Ámó a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig újabb délutáni rócsó állomás Sopron, ez következik, és itt várunk majd mindenkit. Először délután 4 órától live mixel, 5 órától 8 óráig pedig Balázsékkal élőben a műsor, a helyszínről, meg persze az összes frekkinken nagyon-nagyon sok ajándék megint, mint ahogy tegnap is, nagyon jó hangulat, és hát ugye Balázsék, ezt nem kell szerintem különösebben ragozni, ahogy az sem, hogy ez egy óriási kedvenc, amit most indítok. Ray Dalton, Blood Running, itt a Rádió 1-en.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Tisztató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Idén Jászladány adott otthont a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program ünnepélyes megnyitójának. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Május 10-én a Jászladányi Sarlós Boldogasszony templom adott otthont a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program 2026-os programnyitó búzaszentelésének. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy a magyar gyermekeket segítő szervezeteket támogassa, beleértve a határon túli közösségeket is. A programsorozat első állomása hagyományosan a búzaszentelő ünnepség, amelyet idén Jászladányban rendeztek meg. A kezdeményezés 2011-ben indult, amelyhez évről évre a Jász-Nagykunszolnok vármegyei gazdatársadalom is csatlakozik. Részletek a szoljon.hu cikkében. Elmaradt Tisza-Szent Imrén a hétre tervezett elektromos hulladékgyűjtés. A szolgáltató tájékoztatása szerint az ilyen jellegű lakossági gyűjtések 2025. december 1-től országos felülvizsgálat alatt állnak, ezért a gyűjtő akciók szervezését átmenetileg felfüggesztették. A gyűjtések újraindításáról és annak részleteiről az önkormányzat 2026 második felében kap tájékoztatást, amelyről azonnal értesítik majd a lakosságot, írta meg cikkében a szoljon.hu. Igazi gasztrokulturális találkozónak adott otthon szombaton Karcag, ahol a türelem és a minőségi alapanyagok kapták a főszerepet. Az Erzsébet-ligetben megrendezett Pusztán Barbecue Gasztrofesztivál nem csak a hazai, hanem a környező országok szakembereit is a városba csábította. A megmérettetésen barbecue és grill kategóriában indulhattak a versenyzők. A gasztronómiai élményeket számos kísérőprogram tette teljessé. Az autók szerelmeseit tuning show és márkakereskedések bemutatói várták, a gyerekeket pedig gyerekszínpad, kézműves foglalkozások és pónilovaglás szórakoztatta. Részletek a szoljon.hu cikkében. Jó, ha tudják a Jász-Nagykunszolnok vármegyeiek is, hogy június végétől ismét indulnak Retro Istria Expresszek az Adriára. A MÁV azt közölte, hogy az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Abbáziába és Fiuméba, még egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Végül a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra. Az északnyugatira forduló szél erős, helyenként viharos lesz. Napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Nem alszanak jól a magyarok 10-ből 6-an, legalábbis biztosan. Az óraátállítás kapcsán készült egy felmérés a Magyar Alvás Szövetség közreműködésével. Mint írták, a lakosság negyede fáradtan ébred reggelente. A nemzetközi kutatások egyébként egy globális trendet is kimutatnak. Az egyfőre jutó alvás mennyisége jelentősen csökken mindenhol. Az alvás hiányos éjszakák száma 13-15 éjszakával nő évente, ennek egyik oka egyébként az éghajlatváltozás. Dán tudósok vették észre, hogy a melegebb éghajlatú földrajzi zónákban nehezebben szoknak hozzá a melegebb éjszakákhoz az emberek. Romló tendenciát mutattak ki a magyarok alvás minőségében is. Idén a lakosság majdnem 40%-a nyilatkozott úgy, hogy kitűnően vagy inkább jól alszik, a többieknek viszont normális vagy annál rosszabb az alvás minősége. A Magyar Alvás Szövetség szerint, ha objektíven nézzük, akkor a lakosság 60%-a súlyos vagy nagyon súlyos állapotba tartozik az alvás minőség szempontjából. Nem is a mennyiséggel, hanem az alvás minőségével van gond. Hétköznap a magyarok átlagosan 6,8, míg a hétvégén 7,6 órát alszanak, ezzel egyébként nem lenne probléma. A felmérés arra is rámutat, hogy a nők sokkal több és súlyosabb alvási problémával küzdenek, mint a férfiak. Napközben is álmosak, sokan ébrednek fel éjszaka, nehezen alszanak vissza, és reggelente fáradtan ébrednek. Egyre több az is, aki nehezebben alszik el, és 37% volt az idén a rémálmokkal küzdők aránya. Sokan úgy érzik, hogy nappal csökken a fizikai vagy szellemi teljesítő képességük az alvás hiánya vagy a rossz minősége miatt. Sajnos még mindig probléma, hogy kevesen fordulnak szakemberhez problémáikkal, mindössze 2%-uk ment alvás specialistához. A megszakított vagy rossz minőségű alvás megoldása viszont mindenki számára fontos, ráadásul a jó alvással súlyos betegségeket is megelőzhetünk.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, egy milyen jó kis lendület. Szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után járunk 11 perce, május 12-e van, a pongrácok, a névnaposok, és hát azért bizony benne, hogy fagy nem lesz. Az igazi mai slágerek között viszont Kashmir érkezik már is, ez a Wild Ride, itt a rádió egy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig Balázsik délutáni rócsója folytatódik, 4 órától live mix, 5 órától pedig Balázsik Sopronban. Ez a helyszín, ahol várunk mindenkit, egészen pontosan a várkerületben, a Mária szobornál, 4 órától, tehát live mix, 5-től pedig Balázsék, addig pedig az igazi mai slágerek, most például Rádió 1 DJ-k, Stadium X és DJ Metzger Viki, és a Let You Let Me Go, amit indítok, itt a Rádió 1-en.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy ma nagyjából 16 fok, elég nagy esély az esőre az ország nagy részén. Holnap viszont már, ha minden igaz, akkor kisebb eséllyel esik az eső. Csütörtöktől pedig már ilyen 20 fok körül megint a hőmérséklet, szóval alakul ez. Az igazi mai slágerek között Diplo és az On My Mind a hírek után. Aztán jön a Balázsék Best On a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor, de ugye a friss műsor az délután a délutáni Rócsó állomáson következik. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemesetet és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Most olvastam, hogy lesz, és hát már előre haladott koromra való tekintettel ez érdekelhet engem, lesz okos protézis.
2: Segíts.
1: Na, én is itt akadtam meg, és én is ezt mondtam, hogy
3: csattottad?
1: Na várjál.
3: Mit csinál egy okos
1: na protézis? Várjál, mesterséges intelligencia, számítógép van benne, de mit csinál egy okos protézis?
3: Így van, ez a kérdés.
1: Na.
3: Jaj, nem tudjuk? Azt hiszem, hogy van válaszod rá. Hát ha én okos protézist csinálnék, akkor az lenne, hogy szórnál wifit első körben, tehát amerre járok. Igen, akkor mindig mondanám, hogy csak tartsd ide, aztán párosítsuk az eszközeinket.
2: De várj, itt a protézis az csak fog, vagy itt lehet, hogy láb vagy
1: nem,
2: kar?
1: Nem, ez most kifejezetten fog protézis.
2: Ez fog protézis.
1: A láb protézisod, azt értem.
2: Azok ezt tiszta.
1: Azt értem, de hogy egy fog protézisben aha, mi lesz
3: de akkor
1: az
3: figyelj, lehet fények minimum. Tehát kell, hogy legyen benne lesz.
2: Igen, szkúter lesz.
3: Igen.
2: Révizé, nem tudom, 2004-es.
3: Vagy mint a fürdőszobáknál szokták, tudod, ahol találkozik a szekrényeizi, vagy alulra meg legyen világítva a fogsodat. Teljesen más lesz most már a csábító.
2: Wi-Fi-n megnézi, hogy mennyit ettél, kielemzi a kalóriákat, tudja, hogy mikor nyitod, mikor zárod. Mit mutathat? Tehát miben kell egy protézisnak okosnak lenni?
3: Lehet, hogy van rajta, tudjátok, ilyen gyerekvédelmi funkció például.
1: Hogy ne harap meg.
3: Ha olyan dolog kerül a szádba, akkor azt összeharapod.
1: Ja, de ha gyerek új van, akkor nem harap.
3: Igen.
1: Aha.
3: Vagy pedig, tudod, hogyha olyan embernek
1: jó, ezt ne folytassuk, ehhez még korán. Arra is gondoltam, hogy van benne egy kamera, ami
2: igen?
1: Nézi, hogy mit eszel,
2: igen?
1: És ha ez egy keményebb étel, tehát ha diót törnél például.
2: Akkor ő szól neked, vagy megrezgeti a fogsorodat, igen, hogy ne, ez meg ne lesz káros.
3: Nem, vagy berakod a diót a szádba, és akkor azt mondja, hogy egy feldolgozás indul.
2: Oké, okay, és akkor ennek a fognak van egy, írja valaki, van egy Bluetooth kapcsolata, azt kirakod a telefonodra, és látod, tehát elemzi a megevett kalóriát, elemzi az ételt, hogy az neked való-e, tehát olyan nagyon sok jövője az nincsen, hogy ez a protézis okos legyen. De valószínűleg van valamilyen internettel összehangolható funkciója. Erre tart az orvostudomány,
1: igen, hogy internet alapú aha, protézis lesz.
2: Rágási dinamikát néz, pH értéket is mér, és hőmérsékletet figyel. Tehát ha te túl forró eszel valamit, akkor ő szól neked egyébként, illetve a gyógyszeradagolás, az nem rossz. A gyógyszeradagolásnál megrezgeti a fogsorodat, ha elfelejtetted bevenni. Este 8-kor elkezd rezegni a fogat, hogy vedd be a gyógyszert. Az ne, azt egyébként adom, az nem hülyeség.
3: Szerintem tudod, mi lesz? Az lesz, hogy fogsz tudni nyomtatni a fogsoroddal, de úgy, hogy... Figyelj, úgy ráharapsz, tudom én, egy kígyóborkára, és igen? Akkor tudod...
1: Kifaragja.
3: De igen, hát ráfaragja, mint ilyen breírással, tudod. De az olyan, mint a betáplálat, hogy a szemfogadban, hogy írja rá erre a kígyóborkára, ez a Balázsé, és akkor csak a szádba rakod az ugorkát, és a végén benne lesz pont
2: igen,
3: az,
2: amit benne, benne lesz, hogy beleharap neked egy mesét,
3: igen,
2: hogy azt el tud olvasni.
3: Igen, vagy egy dallamot,
2: aha,
3: vagy bármit.
2: Lehet, hogy összekapcsolható a fogkefével, akár az is lehet valamilyen Bluetooth kapcsolattal?
1: De hogy...
2: Jelzi, hogy
1: magát
2: nem, hát jelzi neked ja, naponta neked háromszor, jelzi, hogy neked akkor most itt fogmosásod van. Tehát ha belegondolsz, egy csomó funkciót lehet.
3: Vagy lehet, bezárja a szádat addig, amíg nem mosod meg.
1: Nem tudsz beszélni. Ah, ne igen, jöjjön igen, ki a szag.
3: Igen, okos, igen, igen, okos.
2: Az időseknél sokszor probléma a szájszag azért, nem? Hogy van egy ilyen időskori
3: bár
2: szájszag.
3: Bár az időseknek lenne csak a problémája a szájszag.
1: De nézz rám.
3: I wish. Sajnos nem erről van szó. Ez általános probléma.
1: Este ők
2: na,
1: ugye
2: akkor ki... azt is jelezheti igen, neked, hogy van valamilyen pH-beli értékbeli változásod, jó lenne, ha valamit csinál.
3: És mi van akkor, előfizetésed lesz a fogsoradra? És ha nem fizeted be a havi díjadat, akkor eddig nem tudsz rágni.
2: Zseniás, vagy szájzárat kapsz.
1: Zár.
2: Mi történt, János bácsi? Megint belőtt a solyveri odába? Nem, megint szájzárat a protézistől. Letiltad.
1: Este általában ugye az idősek kiveszik és beteszik vízbe. Hogyha elfelejted kivenni, akkor könnyen megfulladsz. Ezért van egy rezgő funkció este 10-kor.
2: Este 10-kor, hogy vedd ki, le ne nyeld.
3: De GPS... nem ilyen az rezgés, hanem csak a kocogás alatt.
2: GPS funkciót nagyon el tudok benne képzelni.
1: Ó, hogy nem ugye? Tudod elhagyni.
2: Sokszor meg elindulnak. Hát látod, nyomkövetőn telefonkeres, hogy merre jár a nagypapa. És a Lehel piac ott futja, akkor rendben van. Ha papa való Kőbányán kóborol, akkor gondolod,
3: gondos
2: hogy papa
3: fogsor.
2: Megint... Gondos fogsor. Papa megint neves, elindult a Margit-szigetre, de Kőbányán bandukol, jó lenne begyűjteni, mert nem ért oda. Tehát GPS jelet jó, küld a mamának, aki várja otthon, hogy a papa hol van.
3: Például, ha veszélybe kerülsz, akkor kifordítja ezeket a szemfogokat,
2: igen,
3: élesre, így izé.
2: És harapó funkció lesz, igen.
3: És vagy kilövi, vagy pedig harapó funkció. És akkor egyébként fel a másikra, és kiszkulod a szemét.
2: Erős orálnál pedig vibrálása vár.
1: Tehát egy plusz extra.
3: Romantikus üzemmód.
2: Romantikus üzemmód. Mami támad üzemmód, romantikus üzemmód. Teljesen jó. Látod, mennyi funkciót lehet beletenni?
1: Itt van, hogy elmondod az SMS-t, és megírja a telefon. Tehát ahogy beszélsz, a fogsor már átküldi a telefonodra.
2: Aha, tehát hogy van a fogsorod, a telefonod, vagy a fogsorod és a telefonod, ez egy Bluetooth kapcsolat, diktálod, és nem kell fölmondod a telefonban, hanem azonnal megírja az SMS-t. Szenzációs.
3: Azt akartam mondani, hogy a hang azt szerintem erősebb, igen, mint a fogsor, de mindegy.
2: Ha nem fizetsz elő a fogsorra, reklámokat fogsz beszélni.
3: Úristen,
2: egyébként ez jó. Ön az ingyenes protézis használja. Ezért mondja most el a következő reklámot. És fogorvosi protézisbeli reklámokat kell mondanod, mert hogy nem fizettél elő a fogsorra. Vállalhatod ingyen, de óránként 3 reklámot elmondat veled a fogsor.
3: De ezt anyám amúgy is elmondja. Tehát, hogy a kérdésben is megkapod a reklámot.
2: Igen, de egyébként ez zseniális.
1: Jó reggelt, szomszéd asszony! Ön is Ariellel most?
2: Ön is az ingyenes fogsort használja? Akkor mondja most el, szomszéd asszony, azt az Ariel reklámot.
3: Gluténmentesen boldogan.
2: Igen. Foci meccsen csak beöntöd a szotyit, nyugodtan nézheted a meccset, ráadásul érzékeli szex közben, hogy mekkora harapást igényel a párod. Tökéletes. Tehát kinyitja a szádat, és automatikusan
3: jó
2: harap.
3: Mi van akkor, hogyha megemelkedik a pulzusod, és azt is érzékeli, és akkor amikor nagyon gázon, akkor pedig így magától tudod, hogy így kiakad.
2: Papa, úgy látom, megint ki van száradva. Adjatok akkor a papának 2 deci vizet, papa, ki van száradva.
3: Ha régettél, akkor így kinyit, és addig nem záródik be, amíg nem öntöd a vizet.
2: Tehát elkerülöd a dehidratáltságot, nyitva marad. De
1: kiszáradsz.
2: De tudod, hogy innod kell, mert a fogsor önálló életre kell. Figyelj, egyre jobban adom ezt a fogsort. Na, zseniális.
3: Szerintem amúgy erre már nagyon régóta igény lenne.
2: Igen. Állítható színvilág. Tökéletesen jól működik. A sárgától egészen a fehérig a papa bőrszínéhez tudod állítani.
3: Attól, hogy milyen környéken sétálsz.
2: Igen. Meglátod, milyen a bőrszín a papának.
3: Ha nagyon rossz a környék, ott nem szabad fehér fogsorra menni. Tudod, nagy a szigyék, hogy sok pénzed van.
2: Igen,
3: ott
2: kikapják a szádból.
3: Ott rögtön az egyik elfeketedik, tudod, az első.
2: Tökéletes. Ha elhagyod a protézisedet, szintén GPS-es nyomkövető, azonnal meg tudod nézni, hogy hol van. Hogy azért ez így ebben a formában nagyon jó.
3: És akkor tudsz nyomokat harapni a fatörzsbe. Hogy visszatalálj hozzá.
2: Fogyókúrás funkció, idéglenes szájzára tudsz tenni.
1: Ó, és akkor nem magadra.
2: Este 6 után kapsz egy szájzárat. Reggel 8-ig nem nyit ki a szád. De tökéletes.
3: Igen.
2: Beszélni tudsz, de nem tudsz tenni.
3: Hányásnál meg kiszűri a sűrűjét.
2: Igen.
3: Újra feldolgozás indul. Fehérre válogat egy.
2: Igen. Répa. Csempéhez állítható színkódot kapsz hozzá. Tökéletes.
3: És mi van akkor, hogyha alkoholista vagy? És betáplálod, hogyha tudod, alkohol kerül a szádba, akkor az kiköpeti veled.
2: De jó, tökéletes. Jó. Black Mirrorban volt hasonló reklám, ha ingyenesen használtál valamit, csak nem írja le Gabi, hogy pontosan mi.
3: Ott az volt, hogy az idegrendszere volt, tehát ott volt egy balesete a hölgynek, vagy betegségvel, nem emlékszem, és akkor kapott egy, a felhőből megkapta újra az idegrendszerét, vagy valami ilyesmi volt, és akkor nagyon durván nyomult, tehát minden évben megváltozott az ára ennek a szolgáltatásnak, és az elszegényedtek, és ezért a férjének kellett hoznia a pénzt, hogy ezt elő tudják fizetni, de pont már nem tudott több pénzt előkeríteni, és akkor elkezdett reklámokat játszani.
2: És reklámokat játszott le?
3: Aha, igen, ült a Napoliban, merett maga elé, és akkor így mondta a reklámokat folyamatosan, a férj meg közben kicsinálta magát.
2: Fú, de durva. Nem, hogy a Black Mirror-ra tulajdonképpen minden ott van. Karbantartás esetén csökkentett üzemmód, csak O és A betűvel tudsz beszélni, egyébként az egy rossz megoldás. Ha epilepszírás rohamod van, akkor ráharap a nyelvedre, és oldalra dob, hogy ne fulladj meg.
1: Zseni.
2: Na, ez jó lenne. Látod, hogy milyen jövőt tettünk össze? Hogy mennyi mindent lehet csinálni egyébként?
3: Veszel egyet a feleségednek és, igen, a szeretődnek, és hogyha egy négyzetkilométeren belül vannak, akkor mind a kettő lezár.
2: Hogy mi köszönjük, se tudjanak
1: egymásra.
3: Vagy az is lehet, hogy a gyerek tudja, nem dolgozik rendesen, vagy nem ezért nem tanul, akkor délután 4-től kus.
2: Igen, rárakod, és kus van. Teljesen jó. Tehát nagyon nagy jövő van ebben.
1: Gátló funkció.
2: Szerintem az alvási funkciókat tudja figyelni, horkolás gátló funkciót tudsz beletenni, úgyhogy...
3: Find my fogsor.
2: Find my fogsor. Ha box van, akkor visszahúzódik, hogy ne tudják kiverni a fogainat. Hát ez is egyébként... Igen, papa, bunyó van, húz vissza a fogsor. Fogsor visszahúzódik, nem tudják kiverni. Tök jó ötletek vannak.
1: Az is jó, hogy önvédelmi fogsor, amikor megtámadnak, kiveszed, rádobod, és ő automatikus haraptálja.
2: Támadó funkció. Ha este italozol, reggel kimutatható az alkoholszint.
1: De nagy, de tényleg, hogy ne ülj kocsiba.
2: Nyáltesz, berakod, lakmuszpapír, valami, belekülsz valami, megmondja, hogy kész, kimutatja, hogy neked még nem tudom, mennyi a vér alkoholszinten.
3: Ugye magán amikor milyennek a neve, amikor megfújhatják a szondát, szondázáskor, hogy akkor pici ilyen kis ventilátorok indulnak be a fogsorodból, és akkor nem a valódi lehelyezet kapja meg azért, hanem csak így belefújsz, tudod, ilyen ventilált levegőt.
1: Oldalról szívja.
2: Tökéletes. Lefordítja a mondani valót az aktuális idegen nyelvre, amire szükséged van. Mennyire jó ez is.
3: De ez nyelv, nem? Inkább, az nyelv, srácok. A fogsor szerintem az olyan...
1: Na jó, de hát van benne egy ízé, egy kis hangszóró, tudod? És
3: hogyha beletelt egy gyors billentyűket, tehát a nyelveddel belülről meg tudod nyomni a fogaidat.
1: Van felső hatos, az mit csinál?
3: Igen, felső hatos, az előveszi a BKV bérletedet.
2: Igen, egy mutatás, a felső hatos belenyúl az övödbe, igen. Jó, ez egyébként rendben van. Magyaroknak ez csak álomíre barnavás, igen. Gyulladást figyelő, vérlabort is mér, gyulladást figyel.
1: Jót akarunk, akkor...
2: És az, hogy beszédmennyiséget lehetne vele szabályozni, sokkal örülnének egyébként. Látod? Mennyi mindent lehet ebbe beletenni?
1: Ott álltam, hogy olvastam ezt a tudományos cikket hülyén, és hogy? Köszönöm.
2: És csak behozod, köszönöm. Ide, és nem, hogy megoldjuk a kérdésedet, hanem még tovább tágítunk az univerzumon, hogy mennyi mindent lehetne csinálni ezzel. Egyébként nem rossz ötlet. Nem rossz ötlet. Fogyókúránál is szenzációs, úgyhogy tényleg nagyon jó.
3: Állítható tájszólás.
2: Júj.
3: Hát ez az, nem kellene a rendes funkciók, ez kell, hogy megnyomod a B2-eset, ha van olyanod, és akkor egyszer csak, komám, hát mi van már veled?
1: A négy jön, az mi?
3: Úristen, nem tudok többet, ennyit.
2: Lesz jól hozott. Nem kell dúdolni, szól a szádban a YouTube, nagyon jó, előpürésít a gyerekeknek, ha bármit beleöntesz, akkor megrágja és letúr mixolja.
1: Beépített vacogás. Ahogy érzi a lehűlést, annál jobban elkezd. Csattog.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhangeri.hu-n.
6: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
9: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dómtérre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
10: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
4: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elmarad az e-hulladék gyűjtés Tisza Szent Imrén. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Elmaradt Tisza Szent Imrén a hétre tervezett elektromos hulladékgyűjtés. A szolgáltató tájékoztatása szerint az ilyen jellegű lakossági gyűjtések 2025. december 1-től országos felülvizsgálat alatt állnak, ezért a gyűjtőakciók szervezését átmenetileg felfüggesztették. A gyűjtések újraindításáról és annak részleteiről az önkormányzat 2026. második felében kap tájékoztatást, amelyről azonnal értesítik majd a lakosságot, írta meg cikkében a Szóljon.hu. Május 10-én a jászladányi Sarlós Boldogasszony templom adott otthont a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program 2026-os programnyitó búzaszentelésének. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy a magyar gyermekeket segítő szervezeteket támogassa, beleértve a határon túli közösségeket is. A programsorozat első állomása hagyományosan a búzaszentelő ünnepség, amelyet idén Jászladányban rendeztek meg. A kezdeményezés 2011-ben indult, amelyhez évről évre a Jász-Nagykunszolnok vármegyei gazdatársadalom is csatlakozik. Részletek a Szóljon.hu cikkében. Új reménysugár csillant fel a szolnokiak szemében, hiszen a hazai szállodaipar egyik óriása mutat komoly érdeklődést a vármegyeszékhely ikonikus épülete iránt. Sokan bíznak abban, hogy a patinás falak között újra életre kelhet a legendás Kis Tisza étterem is, visszahozva a kerthelyiségi koncertek és a családi ebédek pótolhatatlan hangulatát. A szolnoki Tisza szálló partra néző, szebb napokat is megélt hajdani Kis Tisza étterme és sörözője mostanság elhagyatott, gondozatlan állapotban várja sorsának szebb alakulását. Részletek a Szóljon.hu cikkében. Jó, ha tudják a Jász-Nagykunszolnok vármegyeiek is, hogy június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára. A MÁV azt közölte, hogy az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Abbáziába és Fiuméba, még egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Végül a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra. Az északnyugatira forduló szél erős, helyenként viharos lesz. Napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Nagyon helyes történetet találtunk az interneten, ilyen szülő-gyerek viszonyról. Ugye ez mindig érdekes viszony, hogy szülő leszel, és akkor hát azért ott, hogy neveled a gyerekedet, meg milyen igazi arcodat mutatod meg, meg mit nem. És én nem is tudom ezt, hogy milyen oldalon, vagy hol posztolta egy szülő, aki szerintem könnyítve a saját lelkiismeretén és lelkén kiírt egy történetet az ő szülőségéről valójában. És a történet nagyon megmosolyoztató, nagyon kedves, de ugyanakkor valószínűleg sokan járnak ebben a cipőben, hogy nem feltétlen őszinték a gyerekeikkel minden helyzetben, minden pillanatban.
2: Nagyon tudok menni ezzel a történetet. Mind a két oldalról megtapasztaltam már ezt az érzést, amit most ezt meg fogunk ismerni.
1: Igen. Ugye a történet arról szól, elmesélte ez a szülő sok-sok évvel ezelőtt.
2: Reddit,
1: hát az a jó öreg Reddit. Hát ott mindig lehet
3: ott
1: számítani. Ott mindig el lehet erre számítani, igen. A jó öreg szülő, aki ugye 24 éves történetet mesélt el, hogy azt hiszem talán a gyereke, ugye?
2: Tehát, az volt, hogy a
1: ajándékot...
2: az első ajándékot, sose vett még gyerek, 5 éves lett a gyerek.
1: Igen.
2: Ugye ez az első, az akkor, amikor már felmérett, hogy az apádnak születésnapja, tehát neked is meglepetés kell okozzá.
1: Igen.
2: És ezért a gyerek sokat kutatott, vett neki egy lamantinos bögrét. Odaadta a bögrét, és hogy a gyerek ugye közelről nézte az apja arcát, hogy mit fog hozzá szólni, de az apja ugye nem kicsit ilyen rezignáltan reagált rá, mint rögtön megbánt, úgyhogy helyette mondta, hogy ez csak a kezdeti sok volt, úgyhogy eljátszotta, hogy nagyon örül neki, hogy honnan tudta, hogy ez a kedvenc állata. Hát neki ez a kedvenc, sose beszélhet, ez a kedvenc állata, a legjobb dolog a világon ez a bögre, soha ilyen jó ajándékot még nem kapta. És az információ beégett a gyereknek az agyába.
3: Igen, apa?
2: Én örökké ilyen boldognak akarom látni az apámat. Mindig ezt az érzést akarom látni az arcán, és onnantól kezdve 24 éven keresztül
3: minden
2: alkalomra karácsony, születésnap, névnap, évforduló, csak lamantinos cuccokat vett az apjának.
3: Szerencsé.
2: De olyan szintek, hogy nem is tudta, hogy gyártanak lamantinosat, már az alsógatyája is lamantinos, már a söralátét is lamantinos.
1: Igen, mindent elmondott. Nagyon jól írja le egyébként a történetet ugye angolul, hogy ez hogy nézett ki valójában, hogy ő mennyire megbántotta a gyerekét azzal a reakcióval, ő rájött, hogy hibázott, és akkor ő változtatott, amit ezt is elmondott a saját viselkedésén. Nagyon örült, onnantól kezdve ez a dolog, ez átfordult egy rémálomba. Egy lamantin terrorba fordult a dolog, onnantól kezdve a gyerek 30 éven keresztül nagyon terrorizálta az apját. Mindenféle, a világ minden tájékáról megrendelt, hozott, megvásárolt, mörcsként megkapható lamantines cuccba. Úgy, hogy ez egy 5 évesen elkövetett hazugság volt a gyereknek, hogy igen, jaj, de erős, hát de nagyon kedvencem a lamantin.
2: Igen.
1: Mennyire szeretem
3: ezért
1: én a lamantin.
3: Ezért nem szabad hazudni a gyereknek, látjátok? Mert rátok ég.
2: Boldog akarta tenni a gyerekét, a gyerek meg onnantól az öröki, ezt akarta az apjától, hogy ilyen boldog legyen.
1: És azt mondta, és bevallotta, azt mondta, hogy az igazság az, hogy nem érdekelnek a lamantinok, nem is utálom őket, de igazából az van, hogy közömbösek. Tehát, hogy semmit nem váltanak ki belőlem ezek a lamantinok, és hát ő most ugye azon tűnődött, hogy mit csináljon, vagy hogy el kell ezt mondani a gyereknek, vagy hogy most mit csinál a gyerek érzésével, egy 25 évig felépített hazugságra. Te mit csinálsz a gyerekeddel kapcsolatban?
2: De ez most betetőzött ráadásul, mert képzeljétek el, hogy a gyerek azt mondta, hogy 30 éves lett, ugye ez az a kor, amikor már van valamennyi saját pénzed, tehát már akkor dolgoztál eleget, hogy tudsz visszaadni a szüleidnek.
1: Most jön a cuki része, figyelj!
3: Egy élő lamantin.
1: Nem, figyelj, mert cuki sztori, nagyon kedves.
2: És azt mondta, hogy apa, karácsonyra nagyon megleplek, és lefoglalt egy utazást Floridába, hogy elmenjenek, és személyesen együtt tudjanak úszni a lamantinokkal.
3: Úgyhogy a gyerek, pater retteg a víztől.
1: Fidel, a gyerek 30 éve a pszichózisban az apja imádja, és befizette őket, hogy együtt tudsz majd úszni a lamantinok. Apa, én vagyok 30, te 55. Tudom, hogy ez neked egy nagy álmod. Megvette és bebúkolta egy közös lamantinúzás.
2: És most ezt csak ki akarta így ventilálni magából, hogy tulajdonképpen ez van, hogy nem tud már kiszállni. Ezen a ponton már nem lehet kiszállni ebből a hazugság spirálból, nem? Tehát
1: igen.
2: Most már azért a floridai utazás az már egy pont egy olyan dolog, amire nem lehet azt mondani, hogy...
1: Igen. A gyerek az elmesélte mindenkinek a történetet, hogy mennyire jó, hogy apám a lamantinnal fúzni. Az ex-felesége is mondta, ugye, mert ott közben elváltak, hogy ez szenzációs, és hogy ez milyen ajándék is.
3: Apád egész életében erre várt.
1: Apád imádja a lamantint, és alig várja, hogy lamantint. Azt mondja, hogy természetesen ő elmegy. Tehát, hogy most már ezt végigviszi ezt a dolgot.
3: És majd a halálos ágyán fogja megmondani, hogy fiam.
1: Igen,
2: nem szar, de nem lehet kiszállni.
1: Büszke rá, elmegy, jól fogja magát érezni, lesznek közös emlékek, de hogy ő elmegy erre a lamantin úszás, leszarja a lamantinokat. Egyáltalán nem értek. De elmegy, és végigcsinálja. Mert ez a szülő feladata, hogy egyszer
3: ez lerögző. Mi lesz még? Mi? Tehát ennél tovább hova mehetsz?
2: Azt, hogy átoperálnak lamantinnál. És vagy ő magát operál, vagy egy tetoválás, igen. Az lenne a legdurvább amúgy. A fiú, a gyerek magát tetováltatni egy lamantint, az apám emlékéül, tudod?
3: Nem, apámmal közösen megyünk tetkot csináltatni.
2: Nem,
3: lamantinosat.
2: Nekem az jobban fájna, hogyha a gyerekem lenne olyan tetoválás, ami nekem teljesen közömbös, és ugye rám lenne hivatkozva.
3: Most már ráadásul szerintem nem is közömbös gyerekek, ő most már gyűlöli a lamantint.
1: Valószínűleg
3: a faternám átfordult.
1: Tehát a gyerek 5 éves korától minden egyes ünnepre neked valamilyen lamantinos cuccot ad, és azt, hogy elmegyek, ott leszek, eljátszom majd, hogy jól érzem magam, és eljátszom, hogy mennyire örülök, hogy találkozhatok egy ilyen SeaWorldben a kedvenc állatommal a lamantin. De mennyire cuki ez a történet közben? Szól az apa-fia kapcsolatról, a gyerek mennyire akarja boldogát tenni, mert neki 5 évesen ott az apja arca bevillant, hogy apa nagyon örült, ez a kedvenc bögréje. És föntartanak, vagy hát az apa meg föntart valamit, amit szerintem már nem is lehet nagyon átírni.
2: De
1: nem?
2: Ti ezt csináljátok a gyerekkel?
3: Olyan, Pepe, mindenki csinálja, nem mondd már, hogy te nem csinálod. Hát az első főzése a gyerekednek, mikor oda kerül, és megcsinálja egy olyan szartojás rántottát, hogy sírsz, mert el van sózva, mert túlsütötte, vagy nem sütötte meg.
2: Ezek a te bíne gyerekeid, az ilyen csodálatos dolgok.
3: Hogy eszed meg? Hát, édesem, hát ilyen finomat én még soha.
2: Én ugye ezt mondtad a süteményemre.
1: És azóta minden karácsony és születésnapban a tojás rántottát süt a gyerek.
3: Így van, és nem fogod megmondani, mert jó, mert mégiscsak büszke vagy rá, mert hol fordítod meg? Mikor mondod azt, hogy figyelj, ez nem jó.
1: Jó, de akkor lehet, hogy szülőként hazudsz a képességeiről, vagy az ének tudásáról, vagy a hangszeres tudásáról, hát, vagy az okosságáról. Tehát akkor valljanak már nekünk szülők tényleg. Oké, egy kicsi vizsgálatot tartva, hogy mi az a fórum, ahol mondjuk most itt nyilván is elsősorban 8-10 éves gyerekekről van szó, mert persze ott ez fenntart az bizonyos hazugságokat. De mondjuk egy 20 éves gyereknél, egy 25 éves gyereknél, egy 19 éves gyereknél. Tehát ott mi az a fórum, ahol te hazudsz? Hazudsz a frizurára rájól? Hazudsz, hogy jó tanulnak tartott? Hazudsz, hogy szerinted ő okos?
3: Milyen ügyesen focizol kicsit?
1: Hazudsz egy képességét, és fenntartott, hogy a gyereket te 20 éve ügyes focistának mondod, és tudod, egy botlábú a gyereket, de nem mondod el neki. Szerintem egy csomó ilyen van. Hány szülő nézi végig a partvonalról, hogy a gyereke élvezi azt a sportot? De soha büdös életben nem lesz semmi, mert olyan botlábú, fakezű. És elmondom neki, hogy ügyes voltam, persze kicsi, mert úgy focizol, úgy szkassolsz, úgy nem tudom, mit csinálsz. És közben tudod, hogy nem. De nem töröd össze, és elmondod, hogy igen.
2: De már most jönnek nagyon jók, annak egyszer tanítónéniként feltűnően örültem egy bagolynak a kis tanítványomtól. Ez annyira elterjedt, hogy a 8. ballagásra is kaptam bagyos dolgokat, sőt, évekkel később még kollégától is karácsonyi húzásra, majd várandós voltam a gyerekemmel, és még ő is bagyos játékokat kapott.
1: Ez becsilingel, tehát ez valahogy beáll, és onnantól kezdve megvagy. De ez a történet kívül nagyon helyes. És ő elmegy, és azt mondta, hogy ő most már nem leplezi le, és hogy ez most már igazából így az ő...
2: Egy életet fog leélni egy hazugságban. Tehát csináltak neki egy kamu identitást, amit ő elfogadott kedvességből.
1: Nincs az a pont, ahol te megmondhatod a gyereknek. Összetörsz ezzel egy 30 éves, valószínűleg a szülőkről már levált, önálló életét, hogy figyelj, 55 vagyok, gyere el, elmegyek, megnézem. Én ezt most el akarom neked mondani, hogy a büdös életben vastagon lefostam a lamantinokat. 30 éve tömsz ezekkel a szarok.
3: Meg.
1: Nem mondod
3: nem
1: meg?
3: Lehet, gyerekek, nem lehet főleg egy ilyen.
1: De minden pillanatban hazudsz. Minden pillanat, minden ajándéknál hazud.
2: Szerintem tudjátok, ki hajlamos ilyesmire? Tudod ki az, aki ilyeneket csinál? Zsül. Szerintem Zsül az, aki kedvességben egy csomó dolgot hagy, hogy ráigjen, tudod így, és ki tudja, mennyi mindent kap azért, mert azt gondolják róla, hogy kedveli. Nem? Tehát ez az ilyen néma kedvesség. Igen, persze.
3: Szóval nem törheted össze a gyereked álmát, főleg nem ez, 25 éve. Ez van benne, és rohadt sok pénzt megmozgatott érte.
1: Bődületes mennyiségű lamantinos ajándékot kapott a gyerek, persze,
3: plusz most ott az utazás, érted? És

0: De nagyon finoman megeszem, igen, kár, hogy egy darab
1: kurszalat. És akkor világít az arcok a boldogságtól, hogy jó dolgot csináltak, és onnan indulunk el, és utána jönnek a rajzok.
0: Igen.
1: Mindenből ugyanaz. Én már lefűztem szerintem 3 köbméter
2: rajzpapír. A gyerekrajzra is azt mondott, hogy de gyönyörű.
0: Igen, de, hogy a gyerekrajz, igen, de a gyerekrajz még abban a korban, amikor De persze, itt van, tessék, 12 éves lányom, 3 éve karatézik. Na, az már 12 éves kiskamasz, tehát hogy várj, ez már nem egy 8 éves gyerek, akinek megdicséred a rajzát. Nagyon béna. Mindig megdicsérem, mert szereti nagyon, és örülök, hogy mozog. Valójában
2: akkor és, jó,
0: de jó a döntés.
2: Vele,
0: ez egy jó döntés.
1: Plusz, nyugodt vagy, mert még tudod, hogy most is meg tudnád verni.
0: Igen, nem lesz rád veszélyes, amikor feketőves lesz, mert
1: igazán... Én ezt mindig mondom. Én ezt mindig, olyat ne tanítsatok nekem, mert ellene tud fordulni. Jó? Tehát olyan még nem volt, hogy valakit halálra sakkoztak.
0: Igen, egyébként nem kell elmondani. Tehát ha szereti, szívesen jár le, látod rajta, hogy nem egy Bruce Lee, de jól érzi magát, közösségben is mozog, akkor menjen. Nem feladatod neked azért azt ott összetörni. 18-20-25 évesen már lehet, hogy egy kicsit jobban feladatod.
2: De látod, itt a nem? másik oldala nincs meg, hogy azt mondják, hogy te nagyon ügyes vagy, kicsim és egyszer világbajnok leszel karatéból.
0: Azt nem kell hozzátenni.
2: De
0: csak
2: akkor...
0: az, hogy jó volt az edzés, igen. Na, menjünk. Jó tetszett? Jól érezted magad?
2: Azt járul el, hogy az edzőbácsi mit mondott.
0: Ennyi, persze. Tehát 12 évesen nem feladat. Lehet, hogy összetöröd, nem megy le többet, és végignézed, hogy a gyereket 3 évig nem sportol, mert otthon ül, mert mondták 2 rosszat. Akkor inkább menjen és érezze jól magát. Hát tudod, hogy nem egy Bruce Lee, nem? Nem fogadjon be, de minden mozog, közösségben van, jól érzi magát. 20-25-30 évesen már azért nagyon feladatod elmondani, talán, ha a gyerek rossz nyomon van. Nem,
2: hogy addigra meg már... 30 évesen még mindig azt gondolja, hogy ő jó énekel, akkor igen.
0: Tehát, hogy 25 évesen gyerek még mindig úgy énekel, hogy egy teljesen botfülű, akkor azért azt el lehet mondani.
1: 33 éves vagyok, most hétvégén raktam össze egy pergolát a kertben. Szörnyen néz ki. Anyám szerint a legszebb épület a világon.
0: Látod. De ez szuki. Ez kedves.
1: Becsül meg a mamát, mielőtt ráborul a pergola.
0: Igen. Tudod, hogy az afrikai olimpikon úszónak is hülletettek a szülei, írja Adrián. Ja, hát igen. Erik az angolna. Várjál, nem volt 50-es medencéjük olyan országból jött.
2: Igen.
0: Tehát Erik az angolna nem látott még 50-es medencét, amikor ő beúszta magát az olimpiára. És ott úszott először 50-es medencében.
1: Én imádom azt a palit példakép.
0: Erik az angolna?
1: Abszolút.
0: Volt Magyarországon. Igen. Én nem tudom, én szerettem ezt a lamantinos történetet. Ez egy nagyon kedves, közös történetetek, amit fenntartotok. Valószínűleg soha nem szabad elmondani.
1: De rengeteg ilyen van. Egyszer mondtam apám újjelettársának, hogy finom a kukoricás lepénye. Azóta az süti, ha megyek.
0: És nem mondod meg.
1: Apám a puliszkával volt így, ezt mindig kellett tenni a szarolt puliszkát.
0: De sosem mondtátok meg neki, hogy figyelj, nem finom. Nem ugye, akarjuk alapból, megenni, nem jó.
1: Alapból az nem tudom, hogy jól emlékezettem, ezt a gyerekkorát akartam mindig megvalósítani, hogy megfőzte ezt a sűrű puliszkát, amire ráöntöttük a tejet. Tehát, hogy tudod, és ez úgy állagában a kettő valami.
0: Aha,
1: és,
0: nem
1: és,
0: is.
1: És egy nagy mosoly az arcán kanalaszt, hogy ez a gyermekkorom
0: ugye milyen finomat főztem.
2: Tehát látjátok, az első találkozásnál kell vigyázni nagyon a hazugsággal, mert itt is az történt, ugye?
1: Igen.
2: Ugye elsőre azt mondja, hogy de finom.
0: Szüleink egész gyermekkorokban hazudtak nekünk fogtündér, megfogadtam, nem hazudok neki. Azóta sír, ha vezet, mert mindig elmondom, mennyire nem tud.
2: Szemét vagy.
0: Főzés ugyanez. Persze ő hagymára fogja a sírást. Érted? Tehát neki hazudtak a szülei, ő megfogadta, hogy nem fog a gyerekének hazudni, és nyílt színen belegázol a lelkébe állandóan.
2: Kegyes hazugságuk, gyerekek, néha bele kell, hogy férjen. Itt van anyám házi kovászos kenyerét, még nem tudjuk enni, de ezt sosem rejtjük véka alá. Ennek ellenére mindig hossza meglátogat minket. El se tudom képzelni, mi lenne, ha azt hazudnánk, hogy ízlik. Látod?
0: Na most
2: ilyen szülő is, akinek azt mondod, hogy a mama, szarakenyér, ne!
0: Szarakenyér, ne hozd, de hozom.
2: Tessék.
0: De nekem ki van mondva? De szarakenyér, amit csinálsz, ne hozd. Érted? Ez így... Ez teljesen.
1: Egyik legkeményebb időszaka volt, amikor a fatalom kitalálta, hogy kenyert fog sütni ott, és vette egy kenyérsütőgépet. Emlékeztek arra? Akkor felütötte a fejét. A
0: kenyérsütőgépe 90%-a egyszer használatos.
1: Sajnos, hogy ilyen igen. Brikettet tudsz vele sütni, nem? Tehát egy ilyen
2: szép tégla.
0: Igen, egy téglát feketén.
1: De abból tehetetek már jó ízűt?
0: Nem, soha. Nem.
1: Az nem tud megtörténni, nem? Tehát az óriás, az egy hatalmas
0: nagyon innováció. Bekevered, nagyon megveszed, sütsz kettőt, harmadikra kicsit belerohad, negyedikre nem nyúlsz hozzá.
1: Meg
0: a konyhaigépek 90%-ának ez az evolúciója.
1: Igen, meg
0: az,
1: hogy fel lett vezetve, megváltozik az életünk. Adagmentes, friss kenyer leszünk minden reggelire.
2: És tudod, este láttad, hogy apád vagy anyád azzal telik a lefekvésre, hogy öntögeti bele a ízik különböző igen. dolgokat, mert ez reggelre friss kenyér lesz.
1: Magukat teszek a tetejéletől, sokkal egzotikusabb lesz az íze, és akkor ott ültök felette ilyen, ez igen, hú.
2: Létezhetetlen héja volt, emlékszel?
1: Igen.
2: A héjára?
1: Igen, nem is értem az egészet. Aki kitalálta, az egy zseni volt különben.
0: Én az egészségemről szoktam hazudni az anyámnak, mindig azt mondom, hogy nincs baj. Pedig

0: Jaj.
1: De ez kegyes.
0: Ez kegyes.
1: Szerintem ez kegyes.
0: Miattad.
1: Ez a nem mondod el.
0: Nem tudom.
1: Nem mondod el, mert nem akarod terhelni, mert tudod, hogy rászorong.
0: Én nem akarok ilyen, viszont a gyerekemmel, én tudni akarok mindenről, és aztán magamra akarom tépőzárazni, hogy egy életen át együtt legyünk.
1: És nem fogom engedni.
2: Már sajnálom a gyereked.
1: Nem fog kirepülni sehova, nem megy.
0: Nem fogod sajnálni, mert nem fogtok találkozni.
2: Húzni kinteveket, hogy ilyen hülye közelébe.
0: Csak anyucival akar lenni ez a gyerek. Nem értesz?
1: 26 éves vagyok, anya, most már hogy engedj el egy kicsit, nem mész sehova, világ veszélyes. A világ veszélyes, sehova nem mész.
0: Na,
1: az jó. Igen, de azt, hogy nem mondod el, hogy beteg vagy, azt kicsit adom. Tehát az egy ilyen védem, megóvom, nem terhelem, nem?
0: Hát nem tudom, szerintem ez egy hülyeség.
2: Olyan jó, de miért? Az anyád, te vagy mondjuk 50, és akkor odamész, hogy mama, nagy a baj.
0: Hát akkor már tudja, hogy ne idegesítsen engem. Ha most már ne idegesítsél, hát már félig itt állok a közöbben, most már ne idegesítsél.
1: Nekem bármilyen egészségügyi probléma volt, én sem beszéltem meg az anyámmal. Egyrészt napot háromszor átcsörök, kettőször megkérdezi, hogy hogy vagy, elkezd izgulni, és jobban izgulsz érte, hogy mennyire izgul és szorong, mint hogy te hogy vagy. Tehát hogy ne terheljen azzal, hogy hogy van.
0: Ez még mindig, amikor levették az anyajegyet a lábujjadról?
1: Igen, ez egy nagyon durva szemölcs, amit a seggemről operáltak rá.
0: Hát akár keresztül a hatás alatt voltam, de nem beszéltem anyámnak róla.
1: Nem mertem elmondani az anyámnak, hogy kivettek egy tyúk szemet a talpamból.
0: Erre gondolsz, ez nagyon intenzív
1: időszak. Nem, szerintem ezt sokan mondnak így, hogy tudod, hogy terhes lesz az anyuka, apuka aggódása, és akkor inkább nem.
2: Miért is az a házas pár, akinél a hapsit kirúgták, és egy évig járt el minden nap a bárhova, mert nem merte elárulni a feleségének, mert akkor ő egy szar férfi lesz a feles, ezt gondolta.
1: Kirúgták, ez jó nyomorult.
2: Kirúgták
1: ez
2: a nyomorult. Csávot, és reggel puszi anya, fogta a táskáját, elment, és üldögélt parkokban meg plázán.
0: De látod, hogy a home office...
2: Egy évig, mire kapott egy új melót.
1: Egy és évig közben... nem mondtál a feleségének, hogy kirúgtak
0: amúgy
1: kicsit?
0: Amúgy életeibe volt szerintem.
1: Szevénye, olyanokat
0: bandázott.
1: Goldfinger masszázsklubokba járt, szoláriumozott, sportolni járt, és a legkirályabb volt egy évig.
2: Egy évig, érted? Hazudott otthon.
1: De ez közben. Egy szar kapcsolat. Szóval, hogy az...
2: Hát egy szar önértékelés először is, ahol azt gondolod, hogy te a feleséged előtt egy senki vagy, mert kirúgtak.
1: Nem tudjuk, hogy asszonyka nem bánt-e úgy veled, hogyha valóban kirúgnak, tényleg egy senki lesz.
2: Akkor viszont tényleg szar a kapcsolat.
0: Vagy egy senki?
1: Igen, nem tudjuk, hogy aztán te tényleg nem vagy egy senki. Tehát azért várjál, ez sem ilyen egyszerű.
0: Sok sebből vérzik ez a dolog, de igen, erre jó a home office, mert a home office-nál el se kell menni otthon, hogy eljátsz, hogy dolgozol, csak leülsz.
2: Csak pattingatod a gépet.
1: És nyomod, igen.
0: Hagyjál! Ennyi az egész, és kész vagy.
1: Azt mondjuk azért ott lehet, hogy az 30 éve megtett mindent, hogy legyalulja a férfi önértékelését és bizalmát.
0: Hát vagy lehet, hogy a férfi már négyszer veszítette a munkát az elmúlt 5 évben, mert van vele valami probléma.
1: És tényleg egy here. Tényleg egy hülye egyébként, igen. Igen. Egyszer kirúgtak a munkáján, mert munkanélküli voltam, napközben lementem kutyát sétáltatni, anyukám is pont akkor volt lent a kutyával. Szaladtam hazáig észrevegyen. Ez milyen? Amikor lemész gyerekbe, tudod, bekapcsol a gyermekén, és elszaladsz anyád elől, mert éppen kirúgtak és kutyát sétáltatsz. 36 évesen futkározol anyád elől, hogy ne vegyen észre, hogy ki vagy rúgva.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a Rócsóval!

0: Balzsik Rúcsú állomásai május 12 Sopron, 13 Szombathely, 14 Dunaújváros, 15 pedig Debrecen. Ez a Rádió Egy Rúcsú, benne az élő live mix és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsik.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastercard virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalvány. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
5: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
6: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
7: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
6: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz!
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
10: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
11: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászmelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászmelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
12: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
3: Reklámot hallottak.
13: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja régi és új vendégeit a Lizó Pizzéria és Éterbár. Pizza, gyros, wrapok, tortillák, hamburgerek, frissen

0: Minden napján 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57. Lizó Pizzéria és Ételbár. Lizó Pizzéria és Ételbár.
1: Kezel vagy felújítasz? Spórolj időt és pénzt! Bérelj profi gépeket a Végépnél! Lapvibrátorok, bontókalapácsok, betoncsiszoló és még számos gép akár azonnal vihető. Tüllőtető box bérlésed naponta csak 3000 forint. Újdonság kárpit tisztítás háznál. Kényelmesen, gyorsan, profi kerhergépekkel. Vagy bulira készülsz? Ugrálóvár, héliumos lufik, Stitch és kapibara jelmezek. Nálunk minden adott a jó hangulathoz. Szombaton és vasárnap is nyitva. Végép gépkölcsön. Egyek, Dózsa György utca 72. Hívd minket 0620-521-5856.
2: Hirdessen ön is rádiónkba. Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630-236-83-93, vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató. Vásárlását kezdje a Tiszatói Tüzében és Fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu-n. Időszakonként engedményes vásár. 30 kilométeren belül kedvezményes házhoz szállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511-016 és 511-017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
3: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tiszató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tiszató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tiszatóklíma.hu. Telefonszám 0670-628-7148. Tiszató Klíma.
4: Reklámot hallottak.
5: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
6: Idén Jászladány adott otthont a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program ünnepélyes megnyitójának. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Május 10-én a Jászladányi Sarlós Boldogasszony templom adott otthont a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program 2026-os programnyitó búzaszentelésének. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy a magyar gyermekeket segítő szervezeteket támogassa, beleértve a határon túli közösségeket is. A programsorozat első állomása hagyományosan a búzaszentelő ünnepség, amelyet idén Jászladányban rendeztek meg. A kezdeményezés 2011-ben indult, amelyhez évről évre a Jász-Nagykunszolnok vármegyei gazdatársadalom is csatlakozik. Részletek a szoljon.hu cikkében. Elmaradt Tiszaszent Imrén a hétre tervezett elektromos hulladékgyűjtés. A szolgáltató tájékoztatása szerint az ilyen jellegű lakossági gyűjtése 2025. december 1-től országos felülvizsgálat alatt állnak, ezért a gyűjtő akciók szervezését átmenetileg felfüggesztették. A gyűjtések újraindításáról és annak részleteiről az önkormányzat 2026 második felében kap tájékoztatást, amelyről azonnal értesítik majd a lakosságot, írta meg cikkében a szoljon.hu. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra, itt Jász-Nagykunszolnok vármegyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződés kötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Itt Jász-Nagykunszolnok vármegyében is a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket és fesztiválokat vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A nyár végéig tartó ellenőrzés sorozatban kiemelten figyelik a taxisok működését is. Megnézik például a mérlegek hitelességét, az árak feltüntetését, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását. Átlagos szamóca termés várható idén. Bár a termőterület kissé nőtt, a kedvezőtlen időjárás miatt az idei hozam legfeljebb 7000-7500 tonna körül alakulhat. Itt, Jász-Nagykunszolnok vármegyében is. A fóliasátorban termesztett gyümölcs már egy ideje kapható, a szabadföldi szamóca pedig most május közepén jelenhet meg a kínálatban. Végül a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra. Az északnyugatira forduló szél erős, helyenként viharos lesz. Napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
7: Kiderült, hogy férfiak alvásról lesz
8: szó. Na, jó, férfiak alvása várják.
7: Tudományos statisztikáról van szó, tehát nem kutatták.
8: Pukizunk, beszélünk.
7: Nem tényeket fogok sorolni, hanem érdekes összefüggéseket, jó? De arról szól ez a kutatás, hogy kimutatták a tanulmányok, hogy a férfiak gyakran jobban alszanak romantikus partner mellett, míg sok nő jobb alvásminőségről számolt be, ha egy kutyával aludt egy ágyban. Köszönjük.
8: Megint milyen nyomorultak leszünk.
9: Megint mi.
8: Megint mi leszünk a nyomorultak.
7: Lát, mi? Nekünk,
9: nekünk érted, ég a szívünk értetek, és veletek alszunk jól, nektek meg mit?
7: A mi kontunkra. A mi kontunkra alusztok.
9: De miért? Aludjatok ti is. Hát aludjunk együtt. Aludjon igen, mindenki jót.
7: Itt le van írva, hogy nem az érzelmi szabályozás, hogy te legfőbb, hát ez nagyon jó tesz, hogyha olyan alszol együtt, akivel szeretsz együtt, tudod, mint szeretsz, de hogy a kutyáknak sokkal stabilabb az éjszakai, hát ilyen úgymond, ilyen hát alvás ritmusa, és ezért a nőknek ez könnyebb tolerálni.
8: Tehát tulajdonképpen mi jól érezzük magunkat veletek, hogy együtt alszunk, ti pedig jobban érzitek magatokat egy kutyával.
7: Igen, mert a kutyák általában következetes alvási ütemtervet követnek, és ez kényelmet és
9: de
7: biztonságot
9: nyújt. Mi, mit az én ütemtervemet nézed? Te aludjál szívem mellettem, mint ahogy én igen, is alszom de melletted. Miért kell egy nőnek ütemte, alvási ütemtervet ellenőrizni?
7: Hát ez valószínűleg együtt az üvöltve horkolás, fingás és ilyen vesérugás kompozíciójában. Nincs ilyen?
9: Nincs.
8: Azért ez milyen nyomorult? Ugye? Mi örülünk, ha ott fekszik a párunk, ők meg vagy egyedül, vagy kutyával. Ugye? De legkevésbé velünk.
7: Itt ülsz, nézel szembe és hazudsz.
9: Nem hazudok.
8: Fütyülsz és hazudsz. Fütyülsz és hazudsz.
7: Én elmentem veled Pilsenbe kocsival, Feri. Én láttam, amit láttam.
9: Mit láttál?
7: Az, hogy Feri, ahogy beült a kocsiba, rögtön egy ilyen Dracula pozícióba tette magát, és ahogy becsukta szemét.
9: Ez nem igaz, aljaságalom, végigbeszéltük az utat.
7: Nőve horkoltál, Feri.
9: Ki hazudik, te hazudsz, hát kifelé, visszafelé volt.
7: Most csak egy annyi időt kérek, hogy kikeresen a telefonon a videós dokumentumokat.
8: Van, felvetted? Felvetted a jelzik?
9: De rohadék vagy! Szerint, de az a visszafele, akkor én már beteg voltam, fájt a lábam, gyulladások tomboltak bennem. Na, egyébként igen, meg igen, az van, hogy nekünk kutyánk nincs, de macskánk van, és ha hiszitek, ha nem, ugye én mindig hamarabb elmegyek lefeküdni, aludni, béka fönt van, és sokkal jobbat alszik lent akármelyik macskával, mint hogy följöjjön mellém. Én meg szarul alszom, ha nincs ott. Ez működik.
7: Nálunk is így
9: nem
7: van.
9: Csak kutyával.
8: Tehát ő jobban alszik macskával.
9: Macskával lent alszik, inkább a kanapén, mert azt mondja, hogy jaj, és már ki is találta a hazugságot, hogy jaj, véletlenül elaludtam. Hagyjál már, persze.
8: Mondjuk azt mondja, hogy másfél éve csinálja, de hogy te még benyalod.
9: Igen, de megint.
8: Két és fél éve lent alszik a kanapén a macska, megint elaludtam, ne haragudj, hát meg már. Igen, na, de két és fél éve lent alszol a kanapén.
9: Érted? Én konkrétan fölmegyek, várom, ott már így tartom a kezem, hogy csak be kelljen bújnia alá kicskiflinek, de nem jön.
7: Béka meg, apátok elaludt már. Halljátok már az egyenes légzését.
8: Igen, egyébként azt mondjuk, hogy a férfiak idegrendszere a partner jelenlétét biztonságos jelzésnek veszi, gyorsabb elalvásos és kevesebb éjszakai felébredéshez vezet. Tehát mi vagyunk a fostosabbak. Ezt hogy nőről olvasnád. Érted?
7: Én szeretem ezt a tudományos megközelítést.
8: Ők vidámabban alszanak egy macskával vagy egy kutyával, mi meg fosunk és nem merünk elaludni, mert az idegrendszerünk jobban megnyugszik attól, hogy ők ott fekszenek mellettünk. És hogy oxitocin is a partner közelsége miatt a férfiakban jobban termelődik, amíg a nőknek a kutyáktól vagy a macskáktól. Te szarec, Feri, hallod?
9: Hát, érted, hogy hallod? Bennünket neveztek kemény szívű ilyen szálkás izének, holott mi vágyunk arra,
7: ki
9: hogy...
7: Ki nevezett téged szálkás izének?
9: Hogy mindenki. Hogy velünk összebújva aludjatok.
8: Oké, írjatok, drága nők, mivel zavarjuk meg az alvási ciklusotokat? Lézés. Valaki azt írja, egy nő, a kutya nem ver a seggemre, ha visszajön a pisilésből. Ezt mondjuk meg tudom érteni. Tehát lélegzünk, ott vagyunk. ráverünk a segetekre. Tehát mi rosszat csinálunk, hogy ti jobban alszatok egy kutyával, egy macskával? Drága női hallgatók, tényleg írjátok meg.
7: Péternek van ilyen éjszakai terrorja, és nem
8: mit csinál?
7: Azt csinál, hogy egyszer csak itt teljesen random éjszakai. És akkor ne, így, és akkor így beleöklözik egy telemegőbe, és nem tovább vasz.
8: Ne, ne csinál.
7: Figyelj, amikor összejöttünk, 7. kerületben laktunk először a albérletben, és Péter azt gondolta, hogy szerinted biztonságos lenne, hogy egy baltát tartod az ágy mellett. És mondtam neki, hogy Péter az, hogy nem emlékszel, mi csinálsz éjszaka, hogy nem szeretnék egy baltát az agyalapi mirigyemben.
8: Tényleg boxol?
7: Van, de nagyon random, nem lehet,
8: de van, hogy 6 hetente,
7: csak így hú.
9: Van hozzá mozdulat is?
7: Van, de csak így beszokott egy kézzel ütni kétszer
8: levegőben. De közben alszik.
7: Alszik.
8: Zseniális.
7: De ez nem mindig történik, mert mondjuk 6 hetente, 7 hetente, ritkán.
8: Ezek után értem, hogy miért alszol jobban a macskáddal. Tehát ezek után értem a nőket. De most akkor tényleg női hallgatók, itt ti csak írjátok, csak ti írjátok be nekünk, hogy mi csinálunk mi? A horkoláson és a közhelyes, nem tudom, mozgolódáson kívül, kinek mit csinál a partnere, a férje? Érdek, és rávilágítanak, jobban alszanak, amit az eszer volt, kutya mellett, mint a partner mellett, mert az alvási ciklus egyezik a kutyával, és a kutya nem mozog, ezért nem ébreszti őket föl.
7: Bizony,
8: mi meg vergődünk az ágyba, és miattunk föl kell.
9: Vergődik? A franc, hát lefekszem, úgy kelek föl, a kutyák meg állandóan iszét, tudod, így megy körbe, helyen.
8: De jaj, a golyóit mondjuk mi is.
9: Na.
7: Semmi. Figyelj, és a kutya nem eszi meg 4 fokhagymát lefekvés előtt.
9: De a kutya is fingik.
7: Érzi magát.
9: Na,
7: igen.
9: Hát milyeneket ereszt egy
7: kutya? Én a macskával szoktam aludni, nálunk az a rutin, hogy én, ahogy lekapcsol a lámpát, macskával a macska azonnal
8: megfeludik. Te is a macskával alszol?
7: Hát igen, de Péter is ott szokott lenni.
8: Csak a másik szobában, ott van. A lakásban ott van, csak a másik szobában.
7: Az van, hogy ugye a gyereket le kell fektetni, és mindig van, és a gyerek mióta iskolába jár, rosszul alszik, mert ilyenkor dolgozik az idegrendszer esténként, úgyhogy a váltásban szoktunk vele aludni, hogy meglegyen a béke.
8: De egy kutya mozog, egy macska azért jön, megy, nyávog, nyújtózkodik.
7: Manci, nem csinálja.
8: Semmi.
9: Ez ahogy lefeküdt.
8: Sok méltatlan támadás érte a férfiasságunkat az utóbbi 15 évben. Ez a legnyomorúságosabb, hogy mi pajsként használva őket fekszünk mellett, mert szarul alszunk, gyáván félünk, ha nincsenek ott, ők meg jobban alszanak egy macskával vagy egy kutyával.
9: Hát azért köszönjük.
8: Ez köszi.
7: Jó éjszakát, hercegnő. Igen, de amúgy azt mondja, a macska nagyon jól aludni, mert egyrészt ugye fűtenek. Tehát, hogy téli éjszakákon nagyon puhák. Meg az én macskám az olyan, hogy néha meg kell forgatni, hogy legyen keringése, mert este már tudod, kicsit már így, igen, így elfekszik magát, akkor lehet tudni. Amire a leggyorsabban felkelek éjszaka, az az, amikor a macskát hallom öklendezni, bárhonnan.
8: Ja, mert köpi ki ezt a szőrt, nem?
7: Tudod, hajnak kettő, és ez csak a...
8: Na, de tessék, most a Péter ilyet nem csinál. Tehát a macskád ott hányja el magát mellett. Te meg a Péterrel a levegőbe boxol.
7: Igen, igen. Azért, fú, na, az a legrapidabb ébresztő óra.
8: Igen. Férjem éjjel hangosan káromkodik, vitatkozik álmában, pedig nem van rá nappal. Most ki fog derülni, hogy tényleg jobb egy macskával aludni. Figyelj, mert meg fogja kérni a nők, hogy mit csinálnak a férfiak. Tehát ki fog derülni, hogy tényleg százszor jobb egy macskával vagy egy kutyával aludni.
7: Ugye én múlt azért tevéges, mert Péter a kanapén aludt, és sóhajtozott. Így benne a szobában hallottam.
8: Mert te, mondjuk könnyű téged fölbosszantani. Sóhajtozik szerencsétlen kettőt akarnak.
7: Tudom én, de mit sóhajtozik éjszaka?
8: Hát mivel lehetnek ketten? Ti nagyon durvák. Nagyon durvák lehettek. Megnézzék egy webkamerával egy napot azért.
9: Mit megbököd?
8: Nem, magázol, rászól. Hagyja már abba a sóhajtozást, kiszól neki, hagyja már abba Péter.
7: Nem, reggel felkelünk, és mindig a tekintetembe próbálja leolvasni, hogy hányan állunk egymásnak a hűságot.
8: Milyen volt az éjszaka? Nézem az arcod.
7: És akkor oda Péter, beszélünk el. A sóhajtás egy olyan dolog, hogy az ember nem engedhet meg magának 63 nézetméteret. Egyáltalán.
8: Ja, csávó, miben van? Sóhajtozik és boxol a levegőbe, hallod? Azért ott is. Azért azt gondolom, hogy az idegrendszer azért ott is kivar egy kicsit.
7: Nem értem, mire gondoltak, ez teljesen természetes.
8: Igen, az én párom csapkod, nevet, nyűszög, amint megérzi, hogy háttal alszom neki, egyből be akar jutni. Majd mondom, meg fogjuk érteni a kutyát és a macskát. Mindezek ellenére én csak mellette tudok nyugodtan aludni. Azt hiszem, én vagyok az elcsezett Puci Andi. Tehát háttal fordul neki, akkor azonnal megpróbál bejutni. Az egyben, milyen? Az...
9: Nekem ezt tetszik.
8: Kivágtam egy ollóval egy kis lyukat a pizsomáján, ahogy háttal fordul, azonnal bejutok. Azt a mindenségét neki. Hát ez szomorú, Ferenc.
9: Hát így jártunk, együtt élünk nektek.
7: De ugye nektek. Nők nem csinálunk semmit éjszaka, ami zavarna benneteket?
9: Mi szeretünk bennünket, ti nem tudtok zavarni.
8: Meg szerintem annyira kómába vagyunk, hogy nem emlékszünk, mert hogy a halvási apnoétól horkolva a saját decibeljénket nyomjuk, ezért már teljesen mindegy, hogy mit csinálnak.
7: Nekünk van ilyen kihagyásod néha, hogy feléd állnak a rokonok, hogy
8: Balázs... Állítólag...
9: jól vagy, ez még...
8: Állítólag full doklás közeli állapotokat tudok produkálni.
7: Lehet, hogy csak újra gimiben érzed magad.
8: Láthat csak egy...
7: Ezt a kettesért.
8: A szomszédok lekopognak a radiátorról, hogy jól vagyok, érted? Hallják, hogy mi történik.
7: Ez eszembe, ami nagyon nehéz a gyerekkel alvás, mert az is egy kihívás. Tehát, hogy a gyerekek...
8: Az más. Az más.
7: Vesérugás, sarkazás.
8: Férjemnek sokszor éjszakánként izomrángás van a lábán. Rugdos össze-vissza. Nem akartam elhinni, ő se. Felvettem neki videóra, ami csak nevetett, hogy ő nem emlékszik ezekre. De a legmélyebb álmomból tud felébreszteni. Dóra küldte nekünk. Rugdosodunk is.
9: Azt is.
8: Az én ex-párom éjszaka üvöltött egy nagyot, majd félálomban elkezdett kérdezgetni. Jaj, mi történt? Mi volt ez? Mondjuk ez jó. Majd válaszolt is, nem tudom, jaj, nem emlékszem. Minden harmadik éjjel ez ment. Szóval nem aludtam jól mellette. Sosem tudtam, mikor ébredek egy ijesztő üvöltésre. És beszélgetésre önmagával. Mennyire traumatizált.
7: Sziasztok, az én férjem építési vállalkozó. Éjjel beszél álmában, sokszor számol, nevet, és hígabb anyagot kér. Nagyon vicces. Volt, hogy arra ébredtem, hogy szabályosan röhög. Ő is Péter.
8: Szabályosan röhög álmában. Naha. Egyébként az cuki, az kedves, nem?
9: Hát azért hajnak valaki nevet. Ezt így alvás közben meghallod. Azért...
8: Igen, de ugye kíváncsi, hogy mit álmodik, nem?
7: Volt, aki azt írta, hogy a férje németül oktat szörföt álmában.
8: Hát megőrült.
7: Hát, hello, Isten. Az óriási.
8: Az én férjem volt, amikor focizott éjjel. Az volt a szerencsém, hogy a fal felé volt fordulva. Rüsszel elrúgta a falat, majd éppen passzolt Messinek. Mit rágják, kiderült? Érted? Messinek passzolt. Hát, nagy a baj, Ferenc. Nagy a baj.
7: Azért a vőlegényem megtiltott, hogy hozzábújjak, mert melege van. Ezért a macskával alszunk kis kifli, nagy kifliben. Igen, a férfiak, hogy kájhára alusszák magukat, nagyon nehéz ők együtt aludni. A feleségemnek az a baj, hogy 50-es a karom, és túl nehéz, ha alvás közben ráteszem.
9: Hát igen, ezt nem is értem, hogy gondoltad. A feleségem két hete meséli mindenkinek, hogy mostanában este, amikor alszom, ugatok, hogy vau-vau, és utána rászólok a kutyára, hogy Kodi, mit csinálsz, nem szabad!
8: Én férjem régebben rengetegre felugrott az ágyból, de még aludt. Egyszer arra keltem, hogy nyitja az ablakot, és mászik ki erkélyből alatta. Mondom, mit csinálsz? Aztán mondta, hogy ég a ház. És mondom, hogy engem itt hagynál. Ő kimászott, érted? Elindult. Szóval akkor ezért alszotok jobban macskával vagy kutyával?
7: Részben.
8: De és akkor a nők nem alszanak így? Nem nevetnek álmukban? Nem beszélnek? Nem verekednek? Nem csinálnak semmit? Csak fekszenek
9: nem
8: és alszanak?
9: Nem horkoltok? Nem fingotok?
8: Azért nem mennek elaludni. Azért nem mennek elaludni. Hát ezt elmondom neked, hogy a nő azért alszik el később, mert rettek, hogy valami történik. Ezért mindig megvárja, míg elalszol.
7: Alapból mindig államba fingom magam, hogy tudjak horkolni. Így indulunk, ugye?
8: Nem, neked nem alaszik, hogy fingasz, annyira horkolsz.
7: Nem tudom, egyszer, nem tudok, ez van egy ilyen rituálé, lefekszem, és addig fingom, amíg el nem ájulok, és elájultam, akkor a macska rám fekszik. És akkor, igen, és akkor annyira horkolok, majd nem kap oxigént az agyam, akkor felszokott éveszteni Péter, hogy mehetsz dolgozni.
8: Na igen.
7: Nekem is van ilyen toxikus dolga, én úgy szoktam aludni, hogy oldalra fordulok, és mindig addig fekszem az egyik oldalon, amíg el nem kezd fájni a csípőm, tudod, hogy már úgy maradtál hosszú ideig, és én a lábam közé szoktam csinálni dunyhába, tehát én két takaróval alszom, egy a hátam mögött van, hogy melegítsem, de azt nem szeretem, hogyha oldalt rá van a lábamra húzva, hogy ezért ugye a lábaim közé veszek egy ilyen emberformára gyúrt paplant. Igen, és akkor azért, hogy mint egy ilyen hurkára, mint egy tűzoltó oszlopra úgy ráfogok, és akkor úgy lesz, és plusz a macska.
9: De a második takarót azt a Péter az
7: nem,
9: le.
7: A második takaró az úgy, hogy akkor éjszaka megfordulok a másik oldalon, akkor azt ölelem át, és akkor hátul a másik, ami már át lett melegítve, már nem mondja annyira jó, az melegíti a hátamat.
9: De ki van.
1: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Buda

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este tisztől After Party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 Bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
7: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
9: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
10: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
11: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A One-nál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a One-nál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a one.hu-n. One. Minden pillanat számít.
2: One. Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Felújítana, vagy csak szállítana? Keresse bizalommal a Tisza tógép kölcsönzőt. Utánfutók és ipari gépek bérlése nagy választékban. Tiszafüred, Húszöles út 58. Telefon 0620-235-6580. www.tiszatógépkölcsönző.hu www.tiszatógépkölcsönző.hu.
13: Ha hónapok múlva kapott időpontot, de felújítana vagy építetne, keresse a Forgácsmester Építőipari Kft.
14: 0670-886-2077.
13: Vállaljuk házak, lakások, ipari épületek építését, felújítását az alaptól a tetőig. Gipszkartonozás, hidegburkolás, gépi festés és pormentes csiszolás, homlokzati szigetelés, térkövezés, generál kivitelezés, villanyszerelés, víz, gázszerelés, gépi földmunka. Válassza a megbízhatóságot és korrektséget, mindezt az időpontok betartásával és garanciával. Megfizethető áron. Stabil csapattal és sok éves tapasztalattal állunk rendelkezésére. Referencia munkáinkat megtalálja az interneten. Legyen az önmestere a Forgácsmester Építőipari Kft. Várjuk telefonhívását 0670 886 20 77.
14: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tisztató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tisztató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tisztatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tisztató Klíma.
15: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink, várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Wolf Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, Huszoles út 93/A, telefon 0630 555 7502 vagy 0659 511 152.
16: Építkezel vagy felújítasz? Spórolj időt és pénzt! Bérelj profi gépeket a Végépnél! Lapvibrátorok, bontókalapácsok, betoncsiszoló és még számos gép akár azonnal vihető. Tulötető box bérlésed naponta csak 3000 forint. Újdonság kápi tisztítás háznál. Kényelmesen, gyorsan, profi kerhergépekkel. Vagy bulira készülsz? Ugrálóvár, héliumos lufik, Stitch és kapibara jelmezek. Nálunk minden adott a jó hangulathoz. Szombaton és vasárnap is nyitva. Végép gép kölcsönző, egyek Dózsa György utca 72. Hív minket 0620 521 58 56.
2: Reklámot hallottak.
17: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
18: Elmarad az e-hulladék gyűjtés Tisza Szent Imrén. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Elmaradt Tisza Szent Imrén a hétre tervezett elektromos hulladékgyűjtés. A szolgáltató tájékoztatása szerint az ilyen jellegű lakossági gyűjtése 2025. december 1-től országos felülvizsgálat alatt állnak, ezért a gyűjtőakciók szervezését átmenetileg felfüggesztették. A gyűjtések újraindításáról és annak részleteiről az önkormányzat 2026. második felében kap tájékoztatást, amelyről azonnal értesítik majd a lakosságot, írta meg cikkében a szoljon.hu. Május 10-én a jászladányi Sarlós Boldogasszony templom adott otthont a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program 2026-os programnyitó búzaszentelésének. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy a magyar gyermekeket segítő szervezeteket támogassa, beleértve a határon túli közösségeket is. A programsorozat első állomása hagyományosan a búzaszentelő ünnepség, amelyet idén Jászladányban rendeztek meg. A kezdeményezés 2011-ben indult, amelyhez évről évre a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei gazdatársadalom is csatlakozik. Részletek a szoljon.hu cikkében. Igazi gasztrokulturális találkozónak adott otthon szombaton Karcag, ahol a türelem és a minőségi alapanyagok kapták a főszerepet. Az Erzsébet-ligetben megrendezett Pusztán Barbecue Gasztrofesztivál nem csak a hazai, hanem a környező országok szakembereit is a városba csábította. A megmérettetésen barbecue és grill kategóriában indulhattak a versenyzők. A gasztronómiai élményeket számos kísérőprogram tette teljessé. Az autók szerelmeseit tuning show és márkakereskedések bemutatói várták, a gyerekeket pedig gyerekszínpad, kézműves foglalkozások és pónilovaglás szórakoztatta. Részletek a szoljon.hu cikkében. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 13-56-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeiek is támogathatják, de a karitasz.hu oldalon is lehet segíteni. Végül a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra. Az északnyugatira forduló szél erős, helyenként viharos lesz. Napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter!

0: egy ország issza. Biztos nem találták ki, hogy kiről van szó. De igen, bizony, ő lesz az Szevescsén Balázs!
1: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
2: Hello, drága győriek! Hello, Eszter!
3: Hello, hello!
2: Hello, Feri! Hello, drága győriek! Örülünk, hogy itt vagytok! Csókoltatunk mindenkit! Mikor voltunk itt? Két éve? Vagy mikor volt? Szerintem, igen, amikor az Eszter bemutatkozott. Már, hogy nem kellett neki, persze, mert ismert volt, de nekünk bemutatkozta. Itt kezdtük szerintem két éve. Emlékszel?
4: Ez volt az első sok terápiám, igen, része. Igen.
3: Itt és hogy szeretted akkor is, mi?
2: Oda dobtunk a győrieknek, hogy marcangoljanak szét téged egy kicsit.
4: Kérdezettem, megszoktam a fogdosást, úgyhogy oké vagyok.
2: Tácsi-tácsi, nagyon szereti, úgyhogy lehet tácsizni. Jó, ha kértek tőle fotót, csak tácsi-tácsiban vagyunk.
5: Forró ölelések.
2: Gyerek, nem már mondták valami szakadó eső, meg hideg front, meg mi van már meg?
3: Általában itt mindig a fordítva működik a dolog. Két éve azt mondták, hogy ragyogó napsütés lesz, akkor áztunk szarrá a városba befelé.
2: Tényleg.
3: Most azt mondták, hogy rossz idő lesz. Mit hoztunk nektek, Győr? Ez
2: a beszéd.
3: Jó időt is.
2: Ez a beszéd. Na, hát mi egyébként már reggel óta úton vagyunk, szóval, hogy nem álmasztál itt adásra.
4: Van benned kilométer?
2: Van bennünk már kilométer. Hát el kell, hogy mondjam, hogy tegnap este csatlakoztam Ferencékhez, akik 3 napja már rólják az ausztriai hegyeket. Hát gyerekek, ilyen csarészek társaságban régen futottam bele, mint este 10 órakor megérkeztem a motoros cimborákhoz. De ültek a hotel előtt, tessék?
4: Hol van az indulópont?
2: Én Pestről, ők már péntek óta motoroznak Ausztriában.
3: Mi okosan döntöttünk, tudod, egy csomó mindenben, ezért motorozni tudtunk, és megérkeztünk. Kezdtünk tegnap este a szállásra, amit nagy gondossággal kiválasztottam az erdő közepén, érted? Hogy ilyen szexi, romantikus legyen, hogy 6 férfi jó érezze magát, tehát nehogy lássa bárki azt, hogy mi történik, és külön megnéztem, hogy olyan jó, érted, hogy hívják az étterem, hogy mindenki sírni fog. Megálltunk, és mondta a csávó, hogy ma nincs étterem. Mondtuk, hogy köszönjük szépen.
2: Igen. Mire megérkeztem, kinültek a hotel előtt ládákon egy girosszal.
3: Intéztük neki vacsorát.
4: És ezért el kell menni Ausztriába.
2: 10 körül ültek valami dobozokon.
4: Ezt Nyíregyháza megintéztem volna neked feléből.
3: De ott eredeti török girosz volt.
4: Az döner, tesó.
3: A mindegy, akkor döner. És a legjobb, innen pusziuk Zolit a karbantartót, mert meg fogtok lepődni, de magyar volt mindenki a hotelben. Zoli meglátott bennünket, hogy nagyon szomorúak vagyunk, és egy ládasört szerzett nekünk, egy csodálatos férfi. Rövid italunk pedig volt, mert annélkül nem indulunk el. Úgyhogy 10-re, mire a Balázs megérkezett, addigra az egyik csapattagunk, nem mondjuk el a nevét, hogy Kapcsi, ő már kétszer tusolt,
2: kétszer józanodott ki, és harmadszorra is részeg volt, mire én találkoztam vele. Tehát ez volt, de az italkáros. Jó?
3: Tehát jó, azért tehát ezt nagyon hozzá, okos legyél.
2: Mindenkinek, hogy okos legyen.
4: Jó, csak egy pillanatra álljunk meg, és időzzünk el Ferencnek az ingén, jó? Mert ebben komoly adóforintok vannak.
2: Hoppácska!
3: Hát gyerekek, én tisztelt bíróság. Az úgy kezdődött, hogy én ezt nem akartam.
4: Nem akartad, de abuzáltam, jött egy éve
3: igen, keresztül. Igen, de amikor az embernek ilyen csodálatos, érzőszívű, nagylelkű,
4: és olyan
2: odaadó,
3: azaz, odaadó kolléganője van, aki meghallgatja az ő kérését, és hát én ezt múlt héten kaptam.
2: De most hova mentél? Levet közöl félmeztel
4: olyan az egész, mint a tágas égen andalog, nem? Azt hittem
2: levet közöl félmeztel. Ja, följöttél ide?
3: Hát,
2: ja,
3: hogy lássák.
2: És azt az inget! Azt az inget!
3: És én kértem egy macskás inget. Na most 3 dolgot nem kértem a macskás ing mellé.
2: Abroszt?
3: Egy nagyon méretű abroszt, azt nem
4: figyelj,
3: kértem.
4: Figyelj, ebbe lehet nyúlni. Nem, ki tudja, nősze még.
3: 2. Nem kértem azt az anyag összeállítást, amikor csak közelmész egy műanyag darabhoz, és érzed, hogy oda vonz.
4: Sejmes?
3: Nagyon kérlek benneteket, ha bedobom magam fotózásra, pusziszkodásra, ne érjetek hozzám, mert mindketten elégünk.
2: Igen. Meg ráz, felhívja ráz.
4: A mai műsor az elektrostatika szponzorálta.
2: Spontán gyulladás lesz.
4: Miért? Most miért kis szikra? Hát az kell neked?
3: Hát van ebből olyan, ami sejemből van, és nem csinál ilyet, csak az drága.
2: Igen. De nagyon
4: nem
2: szép.
4: Én láttak téged enni, Feri, nem veszek neked sejem inget.
3: Ez is igaz, mert csak leenném. Szóval én akartam egy macskás inget, és ez lett belőle. De szép, ugye?
4: Csinos vagy, Ferenc.
2: Nagyon szép.
4: Biztonságban vagy helyezve, békának nincs miért aggódnia.
3: Hát így ember
4: senki nem
3: nincs,
4: fog lecsapni rád.
3: Belém szeretne.
4: Így van. Viszont a meleg motoros túrához nagyon megy.
3: Ahhoz igen, gondolkodtam is, hogy ezt rakom kívülre.
4: Ez azt összebújhattatok volna, fiúkkal.
3: Azért nem lehetett, mert egyébként akkor most tiszta bogár lenne. Úgy meg nem akartam idejönni. De
4: kicsit
3: nagyon köszönöm.
4: Ez itt kapcsi, látod a hasadon, ahogy élvezi a második zuhany tegnap este.
3: Ne kapcsi, ne legyen az én hasamon, mert abból csúnya dolgok fognak.
4: Hát jó.
2: Igen, kapcsi, ami szélszesünk, ő is érkezik majd. Most elnézett egy balkanyar. Tehát valahol Sopron és Ausztria környékén landolt egy majdnem hátsó defekttel, úgyhogy ő gumiügyben van. Már nem úgy, de hogy cseréli, csinálja valamilyen gumi problémájakat.
4: Gumi problémája. Hogy... Viszont tudod, hol vagyunk? A kedvenc influencerem városában.
2: A kedvenc influencered városában? Bizony. Borkai Zsolt? Vagy kire gondolsz? Ki a...
4: Az utódja.
2: Igen?
4: Pintér Bence. Hol van ilyenkor a polgármester? Oh.
2: Valószínű, tényleg. Hogy valamilyen fideszes képviselővel vív élethalálharcot folytogatva egymás valamilyen múzeum hátsó falának.
4: Nagyon ezt tudom elképzelni, de ő a kedvenc influencerem, már évek óta, hónapok óta nézem az élőit, meg a különböző Reels videókat. Van benne vitamin.
3: Van spiritus, így van. Oda teszi magát.
2: Ott ugye az volt a leosztás, hogy a két nagy harcolt egymással, és ő megérkezett a nyolcason, ugye? Talán ez volt, így úszott föl a polgi, igen. Hogy így megérkezett valahogy a nyolcason, míg a két nagy fenevadott küzdött egymással, ő fölúszott a nyolcason, és végül megválasztották.
4: Ha ennek egyszer vége lesz, tárgyalás technikát kell tanítania. Vagy kommunikációs, igen. Online coachingot. Figyelj, minden, zseni.
2: Ő zseni.
3: Örültök neki egyébként?
2: Igen, szeretjük. Igen, tényleg?
3: Ja. Ott már ketten tapsoltak.
2: Szorványos volt a paps azért.
3: Nem
4: csak győriek vannak itt.
2: Igen. Szúnyog csődön itt az első sorban? Te vagy maga Szúnyog csődön?
3: Te vagy az.
2: Tényleg?
4: Igen, egy nagy hazudozó. Úgy nézél rá, egy nagy hazudozó.
2: Ugye van, mondjad?
4: Azt mondta, hogy eljön majd az előadáson a Dunaszerda helyre. Aztán nem volt ott sehol se. Aha. Hát ő képvisel téged, de ő nem te vagy.
2: Igen. Ugye vannak állandó hallgatóink, akiknek már szinte tudjuk a nevét, mert hogy annyiszor aláírták, és az a jó, hogy mindig nagyon máshogy néznek ki, mint amit képzelünk. Tehát ugye van Barnabás, meg Kazi, meg egy csomóan vannak. Szúnyog csődörő is mindig aláírja, és beolvassuk. Tehát van egy ilyen...
4: De úgy néz ki, mint egy Szúnyog csődörő.
2: De egyébként tényleg, tehát a név alapján ez egy kicsit hasonlít.
3: Föl vagyják fugszolva, haver. Nem mondták, hogy a gagyi arany már nem divat? Öcsém, vagy ez eredeti?
5: Eredeti.
3: Ja, persze.
2: Igen.
3: Nagyon jó téged látni.
5: Köszönöm.
3: Mit hoztál nekem?
5: Először kezdeném a kis csapatunk bemutatásával, utána ajánlom.
2: Hú, ez hosszú, ez gyere a réperi.
4: Nem
5: vagyunk sokan. Itt a Jós Krisztián barátom Dunaszerdejről, ő is hozott neked ajándékot. És itt van az a személy, az extra vendég, akivel már nyomasztottalak benneteket.
2: Na.
5: 15-16 évvel ezelőtt miatta kezdtem el hallgatni a műsortokat. Ő az édesapám, Karcsi papa, aki nem Karcsi.
2: Aha. De ezt most ne bontsuk ki, hogy ez mondtam, hogy miféle fura tréfa áldozata lett a fater.
5: Zoli amúgy, csak kisfiam nem tudta kimondani, hogy Karcsai, így lett Karcsi, és ez már ráragadt.
4: Jó. Ő is hozott
5: Ferinek egy extra ajándékot.
3: És a Karcsi papa jávázik?
6: Nézd meg!
3: Csallóközi flugos futam jávával. Nagyon jó.
2: Erős az egész család, aha. Jó. Szúnyog csődör. Igen, mit akarsz még mondani? Oda nézzél, Ferenc, elkezdjük begyűjteni, hát akkor
5: esz... Elolvasod, Feri.
3: Rádió 1-es dizájnolt bor. Feri, boldog születésnapot kíván, Szúnyog csődör, Juhos és Karcsi papa, köszönöm szépen. Négyen rajta vagyunk, Rádió 1-es logó, és egyébként egy kiváló olasz Riesling. Nagyon jó. Tudod, ebből van olyan, amiben 6-os karton.
2: Igen.
3: Nagyon kedves, hogy édes Istenem.
4: Hogy fel tud ütni vele.
3: Nem lehettek ilyen jók, gyerekek. Tessék,
4: kofola, kóla.
3: Ezt megihatjátok, rettenetes. Igen. Kolbászok is, nagyon köszönjük. Házi kolbász, megehetitek.
2: Egész hűtőszekrény, ne adod, a minden nem tudunk elvinni.
3: Még egy? Hova az Istenbe tesszük, de tündér vagy?
2: Tényleg egy budipapírt dobjál már ide nekünk, létszíve.
3: És van egy vélhetőleg házi pálinka, és ez is boldog születésnapos. Kajszi Barack pálinka. Bakai úrtól, köszönjük szépen. Jaj, Karcsi papa, de kedves vagy. Figyelj csak, az kéne, Karcsi papa, hogy legközelebb beszélgetsz az Eszterrel, mert ő négyszer ekkorát adott, te meg fele akkorát. De jó, jó.
4: Az egy haspóló, Feri, most mit
2: igen, légy szíved föl, Feri.
6: Különben majdnem egy időben születtünk, mert hónap után leszek, én nekem is a szülőnapom.
3: Az Isten áldjon sokáig, Karcsi papa.
6: Valamivel több, mint a ti.
3: Hogy is ezt már nem számoljuk.
6: Azért utazok én veteránba.
3: Yes, majd egyszer én is. Nagyon köszönjük,
4: de most
3: gyerekek.
4: Amúgy a saját barátaiddal beszélgetsz, Feri, csak tudjál róla, mert ez a te... Ez a te motoros közösséged.
3: Én szabadítottam rá.
4: Ők a magyartások, srácok.
2: Igen, erős motoros közösség.
3: Nagyon kedvesek vagytok, köszönjük szépen.
2: Nagyon szépen köszönjük. Na hát akkor beszéljük az apropóról egy kicsit, vagy majd később? Hát majd egy kicsit később még azért. Mai napnak azért nagy apropója van, te Ferenc.
3: A kitelepülés.
2: Hát a kitelepülés, ja. Így van. Hogy te mindig erre időzíted, azért nagy rohadék vagy, rájöttem. úgy csakkozik a születésnapjával, hogy mindig akkor menjünk kitelepülni. Begyűjti a pálinkákat, a borokat, a kolbászokat, ünnepelteti magát, egy hős, jól csinálja. Mindig mondja, hogy nem megyünk május elején.
3: Akkor már tudod, jó idő van, nem kell otthon ülni.
2: Mondom, akkor Feri még esős, meg ne eső. Ne, menjünk május elején. Értem, hát csak egy embertől ennyi ajándék jön, érted? Hát egy busszal kell majd hazaszállítani az ajándékokat.
3: Egyébként a béka pont most jegyezte meg ugyanezt, amit te, csak más hanggal.
2: Igen?
3: Igen. Hogy az isteni nem tud otthon lenni egyszer a születésnapodon.
2: Egyébként az menő, hogy a haverokkal motorozol a születésnapodon.
3: Én mondtam, hogy én megvagyok, nem hiányzik semmi. Igen. Az én
4: a helyzet, hogy beszéltem békával, és ő is megvan.
3: De tudom, igen. Tudom. Na, úgyhogy igen, most már évek óta itt ünnepelünk, mikor, hova, sodor el bennünk.
4: Ó, de nézzél, csak ott vannak a cheerleader lányok.
3: Ó, de jó.
4: Hello, cápák.
3: Nagy tapsot nekik.
2: Ezt én is meg tudom csinálni. Gyere, kettőkor.
4: Gyere, Balázs, megfoglak.
2: A haverjaim vállán megcsinálom, attól függ, hogy mi van ingyen a bárban, de ezt, erre egyszer képes vagyok.
4: Jó, után... azok közül egyet meg kell fogni, mert ti fogjátok felragasztani a lányomnak a mezére az összes ilyen izét, ezt, amit most rajtatok csillog. Mi annak a neve? Glitter.
2: Glitter.
4: Egy napja foglalkozom ezzel. Egy napja.
2: Egy napja ragaszgatott, tényleg? Egy napja,
4: de is hoztam még egy adaggal.
2: Úgy pedig ott fogtok állni?
3: Megcsináljuk,
4: jó? Jól van, köszönöm.
2: Este 8-ig álltok ott? Álljatok, jól néz ki egyébként. Én azt hittem, egy pillanatról nézem, hogy gólyalábakon
4: vagytok. És tudtok helyet cserélni, hogy így átdobjátok a másikat?
3: Persze.
2: Igen. Aki bevállal egy zombnyaktörést, egy ajándékcsomaggal tudunk kedveskedni neki így ebben a formában.
4: És ott lesztek jövő, pénteken jöttök Egerbe, ott lesz a bajnokság.
2: Te hadd ezeket így vágod, hogy mi történik?
4: Ez van, beszippantott a lányomat a csír. Úgyhogy opa!
3: Leesett,
2: igen, annyi, hogy betóra esett, de ne törődjetek vele, összekaparjuk valahogy. De mi a lányod, ezt csinálja ezt konkrétan?
4: Csinálja, konkrétan ezt igen. Csinálja, konkrétan így van.
2: De hogy ezt a sportot?
3: Figyelj. Aha.
4: Egy, két,
2: nincs biztosításotok, csak szólok, jó? Csak óvatosan, nehogy aztán baj legyen. De miért ezt választotta a lányod, hogy miért ezt csinálja?
4: Nem tudom, ezt szerintem véletlenül belesodródtunk. Van egy ilyen mafiája ennek.
2: Ja, és így szervezik az embereket, hogy most látod, igen.
4: Ott kódrottunk az utcán, ez
2: leszólítottak, tényleg?
4: Már egy piramisnak a tetején volt.
3: Nem leszólítottak, lefújták.
4: Hát konkrétan, és nagyon hamar eljutsz odáig, hogy vegyetek csak egy meszt, meg egy kis sportorvosi igazolás, meg egy kis négyállomásos ilyen bajnokságturné. Gyertek, Gyöngyös Eger, jó hely ez, gyere.
2: Ja, és mire már, igen, mondtál volna, addigra már beszervezték.
4: Azon beszervezte magad,
2: olyanok, mint a mormonok,
4: hogy a gyöngykirakóssal rakott ki a csillogókat a mezükre, és közben magnebihatokat szopogatsz, hogy ne kapj idegvérzést.
3: És majd azon veszed magad, hogy minden hétvégédet különböző mérkőzésen fogod csillogni.
4: Ez már történik. Igen. Most megpróbáltak minket elcsábítani a kosárlabdázók, mert egy helyen voltak az összecsapások, hogy jobb a mi brigádunk.
2: Nem mondtad nekik, ha egyszer engem feldobtok, akkor odaadom a lányomat.
4: Ahogy kíváncsi lenni, mit szólnának, hogy varadnék magamnak egyet, és így megpróbáljuk elvegyülni.
2: Sírnék. Ezt nem láttátok? Ott van a csírnédes lányok között. Igen,
4: óriási. Amúgy van benne potenciál, én azt érzem.
2: És így hagyod, hogy dobálják a lányodat?
4: Hát azért... nem, ők igen, de ők most még ugye 6 évesek, úgyhogy máshogy csinálják, de hasonló dolgok történnek. Meg ő dobál főleg azért. Hasonlít rám a gyerek, szóval...

0: arról szól a rócs, hogy játék, négy játék a három óra alatt.
1: Játékhatárok nélkül.
0: Ez lesz, tele na, vagyunk nyereményekkel.
2: 20 perce beszélünk, és még nem volt játék.
0: Na, egyébként így van.
2: Tök rendesek vagyunk. Igen,
1: ki az, aki nyerni jött? Hadd lássam a kezeket.
0: Jó, igen, ki az, aki nyerni jött? Ki az, aki nem akar nyerni ma semmit?
1: Ki az, aki már nyert?
0: Ki az, aki már nyert, igen? Ki az, aki miattunk van itt?
1: Oh. Jó?
0: Ki az, aki utál minket, de eljött? Ki az, aki nem tudja, hogy hol van? Nagyon jó, na elbízom ebben. Jó, ők kapnak majd egy ajándékcsomagot. Ó, köszönöm szépen. Szóval gyerekek, nyeremények, hát ezt átolvassuk majd. Hát egy a Mastergu, Diego, Webergil és a Héra játékaink lesznek. Na?
1: A Weber nagyon ott ül a sarokban,
0: igen, mit szólsz, hogy elmondtam. És a Mastergu egyébként, ha jól látom, akkor amíg a készlet tart, kiárusítást tervez. Tehát ők csak úgy, mint a múltkor, most is egyfajta közétkeztetést végeznek, ugye?
2: Nagyon jó kis hotdogokat adnak szerintem.
0: Így van. Ahogy amíg a készlet szokták. Tart, ez egy másfél-két óra.
1: De van átfedés? Tehát van olyan, amikor a Weber grillen sütik a hotdogot?
0: Most már a vége, amikor elszabadul a pokol. Igen, amikor már este 8 előtt vagyunk, akkor már mindenki süt, mindenki főz, fölborogatjuk a kocsikat, igen, az már a vége.
1: Kössük el az egyiket.
2: De ja, is ráadásul egy Diego műfűvön csinálja mindezt, jó?
1: Azon gondolkodtam, tegyük hogy mi elmentek holnap motorozni, ugye?
0: Holnap reggel indulunk tovább, igen.
1: És mindenki egy Master Goodos truckkal követnélek benneteket.
0: Én azt nagyon vagy. Szeretném.
1: És közben a Family Frostot játszánk.
0: Holnap az a tervünk, hogy jeges északi szélben a 12 fokban motorozunk egy nagyot, nem? Ez a terv.
2: Ez nem kívánság műsor, hát most amilyen idő van, kész. Persze. Azzal megyünk.
0: Ezzel nem szórakozunk. Nem szórakozunk abszolút.
2: Gyerekek, vannak ugye izgalmas hallgatóink a helyszínen, ezt már igen? Látom, de van egy fiatal ember, aki megérthetetlen oknál fogva, gyere már egy kicsit erre, mert itt össze fogunk gerjedni. Te, igen. Hát persze, hát szerinted
0: fiatal
2: ki...
0: ember az barokkos túlzás azért.
2: Jó, most mit mondjak? Én már olyan öreg vagyok, mint az ország.
0: Én is zavartál, a gyerekekre néztem.
2: Hogy azt meg tudod mondani nekem, hogy milyen indítatásból vetted föl ezt a zakót?
3: Hát azért, mert én is polgi vagyok, megmondom nektek, hogy...
2: Ne hülyéskedj, polgi!
3: Egy kis településen vagyok, most a Magyaromár mellett, Károlyházán vagyok, a régi egyes úton, és ott van Kimle és Károlyháza.
0: Most mekkora?
2: A Károlyházi polgi vagy.
3: Igen, a Károlyházi polgármester vagyok, 550 fős a település, mindenki ismer mindenkit, mindenki jobban van mindenkivel.
0: Mindenki rokona mindenkinek.
3: Mindenki rokona mindenkivel.
1: És akkor ez a közös zakótok?
0: Apa, anya, mindig testvérek.
3: Nem, és akkor hát szeretek így öltözködni.
2: Aha. Nagyon jó, nagyon. És nektek miért nincs annyi pénzetek, mint Babótnak?
3: Hát sajnos nekünk nincs annyi.
0: Babóti polgármester, már ott vagyunk, hogy fesztivált rendez, érted? Fesztivált, és olyan line-upot rakott össze, hogy konkrétan az effort, meg a strandfesztivál megirigyelhetnénk. Nagyon durván nyomja. Azt hittük egy pillanatra, hogy te vagy, hát, hogy onnan jöttél, mert többször beszéltünk a Babóti polgármesterrel.
3: Igen, hallottam róla is, de nem, én nem Babótról jöttem.
0: Aha.
1: De nem jártok össze egy babótiakkal?
3: Nem, ő távol van tőlünk. Ez mit jelent? Csoportunk.
0: Igen, pontosan, értékrendileg.
1: Mit jelent ez, hogy...
0: Tiszás, rohadt tiszás.
1: Tudnám mondani egy pártot esetleg?
0: Igen, miatt a
3: nem, nincs semmiféle pártfüggőség, független vagyok. És úgy is indulom,
0: Hajdú Péter is ezt mondta, én független vagyok, jött az eredményváróról, független vagyok, előtte költözött be felcsútra, független vagyok.
3: Nem.
0: Ezzel óvatosan.
3: Tényleg.
0: Ja, te tényleg?
3: Én tényleg az vagyok, komolyan.
0: Na jó, és nehéz polginak lenni egyébként?
3: Nem. Szeretem. Nem? Szeretem ezt csinálni, már a második ciklusomat töltöm.
0: Na!
3: És bízom benne, hogy majd folytatni fogom.
0: Ja, hogy kampányolni jöttél, finoman.
3: Igen.
0: És bízom benne, hogy újra megválasztanak, hamarosan közelednek az önkormányzati választások.
2: Két év ráérsz, nem?
3: Igen. Hát 29-ben lesz majd, addig még van idő.
0: Aha.
3: De nem lehet elég korán kezdeni a kampányolást, úgyhogy... Szeretettel várok majd benneteket.
0: 26-ban azért gondolsz a jövőre, hogy eljöttél a kampányban egy kicsit. Igen.
2: El kell ültetni a magot időben.
1: Olyan turbulens ez a világ. Hát, oda kell figyelni. Ki a kedvenc polgárod, ha polgármester vagy? Azért egy csak van.
0: Vannak ilyen harc, Misi a traktoros, Zsolti a tetőfedő, Zoli az alkoholista.
3: Vannak közmunkások azért nálunk is, hát igen, a zöld területkezelők azért nagyon aktívak, és ők nagyon komolyak. Hát ott azért a Misi azért tényleg komoly.
0: A Misi.
1: Azért... Minden van egy Misi.
0: 500-an vagyunk, mindenki tudja ki a Misi. A Misi nagyon komolyban van.
3: A Misi nagyon komoly, hogyha úgy van, akkor még éjjel kettőkor is kimegy.
0: Hogy...
3: füvet nyírni,
0: igen.
3: És utána meglátogatja a helyi vendéglátóipari.
2: Hogy jöjjön zárva van lakosok?
0: És... igen, annyi, hogy zárva van a vendéglátóipari, csak nem Misi betöri, nem szórakozik. Éjjel kettőkor akar venni a kocsmába, akkor Misi megy a kocsmába.
3: Hát, nem, Misi ott van, és ha úgy van, akkor még focizni is elmegy, úgyhogy nagyon, nagyon kreatív a srác.
0: Jól látjuk, Misi a Jolly Joker a faluba. Tehát hát ő a mindenes. Szóljátok Misinek, Misi megoldja.
1: A polgármesternek hangzik elsőre. Szerintem érkezik ez a pozíció.
3: Nem, az alpolgármesterünk az ő egy hölgy, a Zsuzsa, úgyhogy ő is egy nagyon jó fej, de a Misi a király.

0: De Misi jobban bírja a piát, Zsuzsa, úgyhogy...
1: Hát csókoltatjuk az egész valutat az 500-as viszonyban.
2: Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Nagyon szívesen.
3: Kedves egészségedre.
1: Nagyon örülünk, hogy eljöttél kampányolni 20-29-re. Jól van, gyerekek, melyik játékkal kezdjük majd? Kitaláljuk? Valamelyik játékot elindítjuk, jó? Barbira közben ráfírtatok.
0: Ráfírtatok?
1: Mastergood.
0: Vegyétek elő a ceruzától, mert ma új igéket fogunk tanulni.
3: Ráfírtatok,
0: az egy kicsit jobb, az összefírtatom, mert...
1: Megkapargatjuk egy kicsit ezt a dolgot. A Mastergoodos játékkal indulunk. Ferenc, te voltál ott az értekezleten, úgyhogy találunk majd önként jelentkezőket, és a Mastergoodos játékkal fogjuk beröffenteni.
3: Óriási játék lesz.
0: A vízlinyelés, az most az
3: igen, ez egyébként a Vizsli evő bajnokságunk.
0: Ó, de nézzél, csak ott jönnek előre, nézni, ott jönnek a fiatal srácok kék pólóban.
1: Jó, de azért ez nem csak egy kifejezetten pasis verseny egyébként. Én azért bírnám, a csajok is jelentkeznének. Ugye itt adott idő alatt kell a lehető legnagyobb mennyiséget megenni. Csak
0: mindegy, hogy fiú, egy lány, de beles legyen.
1: Jövünk vissza mindjárt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a Rócsóval!

0: társai. Május 12 Sopron, 13 Szombathely, 14 Dunaújváros, 15. Debrecen. Ez a Rádió Egy Roadshow. Benne az élő live mix és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora. Balázsék!
1: Tömjön magába minél több virslit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
10: A Toyota bemutatja... Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
11: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
12: Úgy is tett.
3: Reklámot hallottak.
13: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Önt is várjuk Tiszafüreden, a mi kis hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A mi kis hajósboltunk, hogy görbüljön a bot.
15: Felújítana, vagy csak szállítana? Keresse bizalommal a Tiszató gépkölcsönzőt. Utánfutók és ipari gépek bérlése nagy választékban. Tiszafüred, Húszöles út 58. Telefon 0620 235 6580. www.tiszatógépkölcsönző.hu www.tiszatógépkölcsönző.hu.
16: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdaságokon, sági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa fém felületeken is. További szolgáltatások: autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdát. rozsdamentes acélt is. Cím: Egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás kötőjel hegesztés Egyek. Homokszórás hegesztés Egyek.
12: Spóroljon napenergiával indisolar.hu. Napelemrendszerek telepítése, karbantartása és a hozzájuk kapcsolódó pályázatok írása. Több éves tapasztalattal és szakértelemmel, magánszemélyeknek és cégeknek a pályázatírástól a készrejelentésig. Ügyfeleink részére teljes körű adminisztrációs ügyintézést biztosítunk. Bővebb információk és ajánlatkérés indisolar.hu. 0670 599 97 93.
17: Itt a tavasz, szomszéd! Most jöttem a Gyuri gazdaboltból. Én már beszereztem a tavaszi munkálatokhoz szükséges dolgokat. Meg is találtam mindent, amire szükség lesz a kertben. Szeretem, hogy itt mindent megtalálok. Nem kell menni még máshová is. Vettem vetőmagot, dughagymát, növényvédőszert, tavaszi lemosópermetet, rágsáló irtószereket, kerti szerszámokat. Láttam szuper barkácsgépeket, meg olyan minőségi hechtmárkájú gépeket is. Á, itt szinte minden van Gyurinál.
18: Ó, hát mit látod? Még.
17: Maga méhész, ugye? Csak mert méhészeti kellékek is vannak szuperáron. Na meg munkaruházat. Egyébként katalógusból is rendelhet minőségi gépeket, meg mindenféle dolgot, ami a ház körül esetleg szükséges lehet. Szerintem menjen el és kérdezze a Gyurit. Gyuri gazdabolt. Tiszafüred, Béketér 3, a bírósággal szemben.
19: Reklámot hallottak.
20: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
21: Idén Jászladány adott otthont a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program ünnepélyes megnyitójának. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Május 10-én a jászladányi Sarlós Boldogasszony templom adott otthont a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program 2026-os programnyitó búzaszentelésének. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy a magyar gyermekeket segítő szervezeteket támogassa, beleértve a határon túli közösségeket is. A programsorozat első állomása hagyományosan a búzaszentelő ünnepség, amelyet idén Jászladányban rendeztek meg. A kezdeményezés 2011-ben indult, amelyhez évről évre a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei gazdatársadalom is csatlakozik. Részletek a szoljon.hu cikkében. Elmaradt Tisza-Szent Imrén a hétre tervezett elektromos hulladékgyűjtés. A szolgáltató tájékoztatása szerint az ilyen jellegű lakossági gyűjtések 2025. december 1-től országos felülvizsgálat alatt állnak, ezért a gyűjtő akciók szervezését átmenetileg felfüggesztették. A gyűjtések újraindításáról és annak részleteiről az önkormányzat 2026. második felében kap tájékoztatást, amelyről azonnal értesítik majd a lakosságot, írta meg cikkében a szoljon.hu. Új reménysugár csillant fel a szolnokiak szemében, hiszen a hazai szállodaipar egyik óriása mutat komoly érdeklődést a vármegyeszékhely ikonikus épülete iránt. Sokan bíznak abban, hogy a patinás falak között újra életre kelhet a legendás Kis Tisza étterem is, visszahozva a kerthelyiségi koncertek és a családi ebédek pótolhatatlan hangulatát. A szolnoki Tisza szálló partra néző, szebb napokat is megélt hajdani Kis Tisza étterme és sörözője mostanság elhagyatott, gondozatlan állapotban várja sorsának szebb alakulását. Részletek a szoljon.hu cikkében. Jó, ha tudják a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeiek is, hogy nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Végül a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra. Az északnyugatira forduló szél erős, helyenként viharos lesz. Napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: És most!
23: Rádió 1!
20: folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Hello, drága győriek! Örülünk, hogy itt vagytok!
1: Hol van?
0: Hol vagy? Te mi a te szép
22: nem látod, hol vagy a füst? Hol vagy
23: egy gyönyörű nővel voltam.
0: Tényleg?
23: Igen.
0: Igen.
23: Viszont úgy tűnik, hogy a hülye rövidújú ing versenyben nem vagyok egyedül.
0: Komolyan?
23: Igen.
0: Azt a mindenit. Hát ott is van baj.
23: Mi a neved?
24: Hauk János.
23: János. Büszke vagyok rád. 15 éve ismerjük egymást?
24: Rendező a szépségversenyen.
0: Én? Szépségversenyen
23: az a Fási Ádám volt.
22: És te vagy a nyertes?
23: Várjál, ezt bogozzuk ki, gyerekek.
0: Ez jó sztori lesz, figyelj.
23: Tehát 16 éve.
24: Körülbelül.
23: És te mit csináltál ott?
24: A lányomban voltam ott.
23: És hol a lányod?
24: Az dolgozik.
23: Ó, de kár, hát akkor szép, ugye?
24: A harmadik.
0: Ő a harmadik lett.
22: Akkor neki nem kéne dolgoznia.
23: Jó,
22: mondom.
23: Igen, vásból is megélni.
22: Hát, de mi az, hogy szépnek is kell, dolgozni is kell? Azért ez együtt nem működik.
23: Van közös fényképünk is. János, büszke vagyok rád. Köszönöm. Sose rendeztem szépségversenyt, ugyan még egyszer ez a Fási Ádám, de ha így volt akkor.
0: Gyerekek, hát most várjál, Fási Zsülike dokumentumfilmet forgat.
23: Biztos a szépségversenyekről.
0: Lehet, hogy ezekről a szépségversenyekről forgat majd dokumentumfilmet, amit ugye hát kellőképpen...
22: Nagyon várom azt a dokumentumfilmet.
0: Kellőképpen meg is támogattak egy százacskát.
23: Na de várjál
0: már! Százacskával gyorsan.
23: Hát akkor várjatok, mert igen? Én belelettem ebbe keverve, ha én... Ha most az volt, hogy én rendeztem a Fási Zsüli.
0: Tessék, visszaadja hivatalnak.
23: Akkor a 100 emből legalább valami.
0: Valamit hát, adjál vissza a támogatásból.
23: Ne adjál vissza, nekem adjanak
0: előbb. Ja, hogy neked adjanak egyébként, igen.
22: Viszont én már látom, hogy kinek van a legjobb helye a kitelepülésen, oda nézzél szembe?
0: Hova? Mit látsz? Én nem tudom soha, hogy mit
23: ott fönn az ablakot csokolom.
0: Kedi csokom. Ugrani tetszik? Na, ne tessék ugrani, nem ér annyi.
23: Jól tetszik lenni?
0: Tudjuk, hogy kevés a nyugdíj, de ne tessék ugrani.
23: Nem zavarunk? Nem. Nem. Jó, nem. Örülünk neki.
0: Önkéntes lakásfoglaló? Saját tulajdon az ingatlan? Nem?
22: Átmehetünk délután?
0: Én ide el nem megyek. Tetszik süti valami sütit? Hát tessék nekünk hozni valamit. Azt kaptok majd, rohadt betyárok. Mi ez a hangoskodás itt? De cuki, én onnan nézi, olyan legkirályabb helyem van.
22: Az a legkirályabb hely, az egy nagyon jó lakás.
23: Páholy.
0: Ez olyan, mint az Eto stadion, ott szálltunk meg, és a szobámból rálátok a meccsre. Azért azt, aki kitalálta...
22: Akkor ez egy közös szobánk van, mert az enyémben is állt.
0: Ugye? Építsünk egy hotelt, hogy a hotel szobájából tudjuk nézni a szar NB3-at. Mekkora ötlet, nem?
22: Így van.
0: Óriási.
23: NB1, hello!
0: Ja, bocsánat, elnéd, ne haragudjatok, egész más, mint az NB3, bocsánat. És hogy áll a Győr az NB1-ben? Mit csinálnak a falábúak? Bajnok a Győr. Hát most kérek elnézést.
23: Mit mondasz Sebestyén Balázsnak ezért az NB3-ért?
0: Hogy hajrá, Spari!
22: Szégyeld magad.
0: Hol van a Győr?
23: Szégyeld magad.
0: Hol játszik most a Győr? Mit csinálnak? Már hogy NB1?
22: Igen.
0: És hogy állnak?
22: Igen. Hát jól.
0: Jól?
22: Jól.
0: Első. Hát épp belenyúltam. Épp belenyúltam ebbe.
23: Bajnok csapat.
0: De.
23: Bajnok csapat.
0: Szerencséjük volt csak. Azt se tudják, melyik a bal lábuk, a jobb lábuk. Esre kellnek össze-vissza. De nem várjatok. Állj, nem a Fradi vezeti a bajnokságot? Ezt... Nem. Ezt nekik a mocskos Fradi.
22: Nem. Második azt nem.
0: Hányadik a Fradi?
23: Figyelj csak, ez nagyon okos ötlet volt, hogy belerúgtál az Etóba, mert ott alszunk.
0: Hallod, esti rég a hotel. A szobám, kukluxrános csávók várnak majd maszkban, hogy keresztre feszítsenek.
23: Innen üzenném az ultráknak, hogy én tudtam, hogy NB1. Jó, az én szobámat ne gyújtsátok föl. Az én motorom a Triumph, a BMW tégessétek.
0: Ne, hülye, nem mondom, melyik az én motorom, hülye. Ez hülye. Álljatok be a parkolóba,
22: Jönnek az ultrák. Vagyok a focihoz, úgyhogy engem csak szeressetek.
0: Én is tök hülye vagyok. Annyit tudok.
22: Motorom sincsen, mert okos is vagyok.
0: Annyit tudok, hogy a Real Madridból most el akarják küldeni az Mbappét. Ennyit tudok fociból.
23: De miért nem jó az Mbappé?
0: Állítólag nem nagyon szeretik Madridba. Ennyit tudok. Nem jön a Győrhöz, mert azért a Győr jobb, mint a Madrid. Ú, de próbálom magam. Ennyit tudok a fociról, és Mbappét elküldik a Madridból. Na, ez a focihoz való hozzáállásom.
22: Nagy mentés volt ez, Balázs.
0: Mentek,
22: ez igen.
0: Fiam, múltkor láttam a Győr focizit, te, ezek jól játszanak, basszus. De szar, úristen.
22: Azért kimész majd dekázgatni a pályára, remélem, hogy a srácokkal.
0: De tényleg mennyire szemtele, hogy a hotelszobából látod a meccset. Hát azért jó. Az elég gizda. Na, Master Good játékunk, Ferenc.
23: Ez az, van. Master Good játékunk van.
0: Bizonyán.
23: Játékosokkal egyetemben képzeljétek el. Ott játsszuk?
0: Ott játsszuk, igen.
23: Valaki azért mondja meg nekem, hogy mit csinálunk.
0: Megyek veled, tesó, elolvastam, támogatlak. Most nem hagylak egyedül.
23: Elolvasom.
0: Vakvezet világtalan.
22: Bement az emberek közé. Emberek. Háláljátok meg ezt. Fogdossátok össze,
0: itt
22: Balázs.
0: Itt
23: csak a fenekét.
22: Teljes testesülelésekre van szükség.
0: Fanni. Szia, Fanni.
25: Sziasztok.
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Hello, Fanni! Jó sok virsli van előtted. Mennyire vagy éhes, Fanni?
1: Hát annyira nem, annyira de nem. Próbálkozom.
23: Igen? Kényszerítettek?
1: Nem, amúgy nem.
0: Igen? Igen, igen.
23: Lilla azt mondja, engem igen, de ki kényszerít? Ja, hogy ti barátnők vagytok. Nem. Nem is ismeritek egymást.
22: Egy idegen rá készített a virsli evésre?
1: És ő mondta, hogy hát, hogy ő megy, hogy menjek én is. Mondom, hát, hogy én nem akarok. De...
0: Jó, jó, de most már itt vagy. Szia, Riki, csáó, Riki.
1: Szia, én meg önként jelentkeztem.
0: Igen, te vagy az ingyenevő. Te már nem tudod, mi a játékból, te éhes vagy, te enni akarsz. Jó? Oké. Okay.
23: Hát gyakorlatilag vannak szószok hozzá. Van 50 darab virsli fejenként. Kicsit soknak érzem az 50-et, de hát 30 csak, 30 darab. Most mondom, 30, hogy 30
0: levették
23: darab.
0: 30-ra.
23: Azért, mert én már megettem 20-at, Laci. Ne haragudj, hogy hibáztam. Laci majdnem hazament. Ezt a hülyé.
22: De összesen van 30, vagy fejenként?
0: Nem, fejenként.
23: Fejenként van 30.
22: Figyelj, ha valaki megeszik fejenként 30 virslit.
1: Eszter, nyugodtan segítsen be nekünk. Ha...
0: Onnan? Sajnos... Hát mit csinál, onnan mit csináljon? Hát üldögél, hát ki se jött. Hát ez...
22: Nem is az, hogy kimegyek, de ha kimegyek, akkor ki a pénz?
0: Eszterre kezdjük
23: úgy mondani. Azt mondja,
22: elosztjuk. Ezt mondtam, 9 és 10 között egy jegyre ezt tudom nyomogni.
0: Igen, 9 és 10 között ez van neki bekészítve. Csak hogy évre maradjon a pízi.
22: Ez csak a tömegelés miatt nagyon fontos.
23: Igen. Szóval... Már nyomhattok szósz, nagyon ügyesen, lehet készülni. Vizet annyit isztok, amennyit van, amennyi van, ugye? Tehát, hogy többet nem. És hát 3 percig fog folyni a küzdelem, aki 3 perc alatt többet elfogyaszt, az nyer.
0: 3 perc alatt kell minél többet elfogyasztani. Jó, miközben azért meg fogunk benneteket interjúolni. Ez a klasszik, mocskosul, gusztustalanul evőverseny, de lehet kézzel, lábbal, nagylábújjal.
1: Én egyesével, nyugodtan.
23: Nyugodtan.
0: Lillából a rutin beszélé látom, ott rutin van. Ott rutin van, gyerekek. Lilla az öreg róka, megoldja. Rutinosan. Fanni, te hogy csinálod?
1: Én is ugyanígy, a 3 percet azt végig kell vinni.
0: 3 percet, nem hosszú, hamar
23: elmegy. Úgy, de tudatos, 3 percet végig kell vinni. De az is jó, az első 1 percben megeszed a 30-at. Akkor is igen. Nyersz, Fanni.
0: De minek a mérleg, Feri?
23: Azért, mert a végén lemérjük.
0: Ja, hogy nem... értem, hogy nem leszámoljuk, hanem lemérjük igen. A súlyra, és igen. Akinek a legkönnyebb.
22: Állj, úgy mérjétek rá, hogy az embereket állítsátok rá.
23: Óriási ötlet volt.
22: Akiben több a virsli, az nyert.
0: Igen, ez nem egy szobamérleg. Na jó, kezdhetjük csajon.
23: Vagy szerzünk 3...
0: Menjünk, esünk neki, nem?
23: Várjál, vagy szerzünk 3 számolót.
0: 3 számolót?
23: Igen, aki áll mellette, és a Lillának számolja, hogy hanyadik
0: virsli. Nem, de hogy fölkap egy csokorral, hát ezt nem tudjuk leszámolni.
23: Jó,
0: legyen a mérleg, legyen a mérleg.
23: Oké, na.
0: Aki leggusztustalanul eszi, az tőlem kap külön ajándékcsomagot, jó? Aki a leggusztustalanul eszi, jó? Tehát lehet mocskos módon enni, azt nagyon szeretjük.
23: Most Balázs jó? Éreztek, lányok, Balázs. Igen.
0: Mehetünk?
1: Igen.
0: Hát tűnnek túl lelkesek a lányok. Na, gyerünk, csajok. 3, 2, 1, óra, indul!
23: Úristen, már nagyon jól csinálta Fanni. Fanni egyből ráharapott, és egy teljes virslit eltüntetett. Hát Fanni, téged is inkább öltöztetnénk, mint tetetnénk, ahogy szoktuk volt mondani, de figyelj. Ez egyelőre még nem elég a győzelemhez, mert súranó pályán bárki bejöhet.
0: Nem néztek evőversenyt a lányok, ezt, hogy úgy kell, hogy így bele tömöd a pofazacskódba, a pofazacskódból megpróbálod lenyelni víz segítségével, ormótlanul gusztustalanul kell csinálni.
23: Tolod befele, gyerünk Lilla, nagyon mi van, elég?
0: Ennyi voltál, megettél 2-t? Tényleg, ne csináld meg, hogy vagy Niki?
1: Nagyon meleg. Fújjad, Feri.
23: Egy előfújás.
1: Segít. Jó, így van.
23: Eddig Fanni tűnik a legügyesebbnek.
22: De hogyha egy virsli van a szádba, 2-t meg így legyezel, akkor kihűl, mire jön, csak mondom.
0: Igen, el is tudsz rejteni. Hát gyerekek, a lányok azért nem indultak sok evőversenyen egyébként.
23: Csajok, még 2 perc van hátra, 1 perc elment már. Ebből, ha jól látom, Lilla 3 virslit fogyasztott el, de nem olyan rossz az. Hadd szóljon, mehet tovább, és Niki pedig gyönyörűen falatozik.
0: Lilla turistáskodni jött.
23: De ő megmondta, hogy ő ezt az egészet nem akarja.
22: Hányni akar? Hányod
0: magad? Figyelj, a plusz hányásért plusz ajándékár. Gyere, aki elhányja magát, nagyon szeretjük. Hányod hányás, nagyon szeretjük. Itt az acskó, én vagyok a hányó bácsi. Szóljál. Jó?
23: Jó, kicsit. Aki a bal kezét föltartja, az hányni készül, akkor Balázs odaugrik.
0: Itt vagyok, zacskót, hoztam zacskót, jó?
23: Pedig nézd meg.
0: Pasik kellene ide. Igen, holnap pasikkal csináljuk. Ezt komolyan mondom.
22: De figyelj, ezt újra kell játszani, most szégyent érzek. Ne haragudj.
0: Nem a játék miatt.
23: Kezdjük előről.
22: Nem a játék miatt.
0: Nem a játék miatt van.
22: Se könnyek, se izzadás.
23: Csajok, húzzatok bele, most dől el minden a legvégén.
0: Annyi, hogy Niki előtt több lett a virsli. Nem tudom, hogy csinálja, de olyan tempóban esik, hogy több lett a virsli.
23: Lilla kezd fölúszni egyébként. Nagyon jó jössz. Nagyon jó. Látom, nálad is
0: fogy
23: a virsli. Csókolom.
0: Csókolom. Jó a verseny?
1: Nagyon.
0: Ugye? Köszönjük szépen.
23: Mennyit gondolkoztunk rajta, drága.
0: Nagyon elmés, nagyon elmés játék. Hoppá!
23: Hoppá!
0: Megérkeztek.
23: Kinek szurkoltok?
0: A combnek törésnek.
23: Jaj, de rendesek, mind a 3 csajnak.
22: Én igen. A virslinek szurkolok.
0: Hát figyelj,
23: egy
0: az van.
23: Egy kis kusztustalanságot a végére.
0: Te kellene ide, Eszter, te kellene ide.
22: Azt mondom, figyelj, ezt nem is értem. Ilyen.
23: Öt, négy,
0: na.
23: Három, kettő, egy.
0: Ákoson csattant a gumikesztyű, csak mondom, ritka alkalom.
23: Doktor úr, már fordulok is.
0: Le is hajolunk egyből, ha Ákoson kesztyű van. Na figyeld, és számol, érted? Délelőtt még technikusi munkát végzett, most már virslit számol. Hogy lefokoztuk, Ákos?
23: Figyeljetek, Lilla, figyeld a kezét, mert csalik.
0: Nagyon jó.
23: Igen, 19-21.
0: Hogy vagy, Niki? Hogy vagy?
2: Remekül.
0: Voltál már jobban, azt látom rajta.
2: Voltam, igen.
0: Ugye?
2: Ez a kalóriadeficit.
0: Kalóriadeficit.
23: Figyelj, szénhidrát alig volt benne, érte. Se cukor, se semmi. 19, Fanni!
0: Fanni, a jéghideg Fanni, a kis lassan evő, kis lassan gyár, tovább érsz, Fanni, megcsinálta? Tényleg?
22: 21 virsit belélegeztél?
0: Igen, de bőrlégzéssel konkrétan, mert hogy nem tűnt túl gyorsan.
22: De most 21-et evett,
23: nem, de hogy is 11-et. 19 virslél maradt, tehát 11-et evett meg, a többiek pedig 8-at, 8-at.
22: Most megvárjuk, amíg befejezitek.
23: Igen, most izzadok, hogy megy tovább.
0: Amíg meg nem eszitek az egészet.
22: Addig senki nem áll fel.
0: Jól van, Fannikám, ez azt jelenti, hogy a nyereményed az 100 ezer forint.
22: És egy gyomortükrözés.
0: Ugye? Egy gyomortükrözés, igen, este egy hatalmas. Este egy
23: mi hatalmas lesz a 100 ezerből?
2: Fú, nem tudom, nemrég költöztem, úgyhogy lesz helye a pénznek.
0: Nemrég költöztél? Hova költöztél?
2: Ide Győrbe, vissza Pest.
0: Ide Győrbe, Pestről?
2: Ide. De amúgy a környékről való vagyok, csak elkerültem Pestre, és most visszajöttem.
0: Nem tartott sokáig a pesti karrier, akkor kifölöttél, kicsit körbenéztél, visszajöttél.
2: Igen, igen,
0: hát az ember.
23: Mi nem tetszett Budapestben?
2: Hát egy Buda. Családi állapot változás miatt jöttem vissza, úgyhogy.
23: Ja, családi állapot, gratulálunk. Családi gratulálunk.
0: Ilyen fiatal válik is. Hát megy az élet, zajlik.
23: De legalább itt most már tud élni majd nagyokat.
0: Így is van. Csajok, ügyesek voltatok, gratulálunk, köszönjük szépen.
23: A második és a harmadik helyzet elviheti a virslit.
0: Köszi, csajok, puszi
22: nektek. Hozzátok vissza a virslit ide az anyahajóra, gyerünk.
23: Tényleg, mi lesz ezzel a sok virslivel? Hát tetszik kérni virslit? Nagyon jó virslink van. Ne adjuk oda a népeknek.
0: Hát de, most dobáld be nyugodtan.
22: Hát de alapból lehet enni, ott van amúgy is a virsli. Tehát menjetek, egyetek amúgy is. Azért van ott az a kocsi.
23: Nagyon köszönjük. Köszönjük. Szuper.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Buda

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este tisztől After Party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió egy születésnapi fesztivál. A Mastergood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
4: Mit olvassunk ma?
5: A láthatatlan kincset.
6: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyis Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
9: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
10: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
12: Autóüveg Pilkington.
13: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
14: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7 499 000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Fúrás, vágás, csiszolás vagy csavarozás? Nálunk mindent megvásárolhat, ami a munkájához kell. Látogasson el a Tiszató gépkölcsönző üzletébe. Tiszafüred, Húszoles út 58, 0620, 235, 6580.
17: www.tiszatógépkölcsönző.hu.
18: Az otthon a részletekben rejlik, a formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk, szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállítótér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eubútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
17: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón, a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszataviökocentrum.hu a természet élménytára.
19: Épít vagy felújít? Malino Ablak. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit. Kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a Tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino Ablak. Telefon 0620 941 29 58.
20: Fedezze fel a természet kincseit a Tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a 1,5 kilométer hosszú pallóúton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178 vagy e-mailben kikötőkukac@ertank.hu. Fűszfapihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszfa Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
17: Figyelem! A nyilászárók mellett már cserepeslemezek, trapézlemezek, kerítéselemek és ereszcsatorna rendszerek is kaphatók Poroszlón, a profi ablakos telephelyén. Nagy szín és fajta választék, bővülő raktárkészlet. Trapézlemezek több méretben már bruttó 1700 forintos négyzetméter ártól azonnal megvásárolható. Teljes körű kivitelezést is vállalunk. Profi ablakos, Poroszló, főút 101. Telefon 0620 999 66 66.
21: Reklámot hallottak.
22: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
23: Elmarad az e-hulladék gyűjtés Tisza Szent Imrén. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Elmaradt Tisza-Szent Imrén a hétre tervezett elektromos hulladékgyűjtés. A szolgáltató tájékoztatása szerint az ilyen jellegű lakossági gyűjtése 2025. december 1-től országos felülvizsgálat alatt állnak, ezért a gyűjtő akciók szervezését átmenetileg felfüggesztették. A gyűjtések újraindításáról és annak részleteiről az önkormányzat 2026. második felében kap tájékoztatást, amelyről azonnal értesítik majd a lakosságot, írta meg cikkében a Szóljon.hu. Május 10-én a jászladányi Sarlós Boldogasszony templom adott otthont a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program 2026-os programnyitó búzaszentelésének. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy a magyar gyermekeket segítő szervezeteket támogassa, beleértve a határon túli közösségeket is. A programsorozat első állomása hagyományosan a búzaszentelő ünnepség, amelyet idén jászladányban rendeztek meg. A kezdeményezés 2011-ben indult, amelyhez évről évre a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei gazdatársadalom is csatlakozik. Részletek a Szóljon.hu cikkében. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra, itt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződés kötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Itt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket és fesztiválokat vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A nyár végéig tartó ellenőrzés sorozatban kiemelten figyelik a taxisok működését is. Megnézik például a mérlegek hitelességét, az árak feltüntetését, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását. Átlagos szamóca termés várható idén. Bár a termőterület kissé nőtt, a kedvezőtlen időjárás miatt az idei hozam legfeljebb 7000-7500 tonna körül alakulhat. Itt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is. A fóliasátorban termesztett gyümölcs már egy ideje kapható, a szabadföldi szamóca pedig most május közepén jelenhet meg a kínálatban. Végül a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra. Az északnyugatira forduló szél erős, helyenként viharos lesz. Napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.
21: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humortitánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközepén a kapuzárásra fittyet hányó, szelíd motoros, Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuthistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
3: Hey, és itt vagyunk! Azt a sikítást nézd meg!
4: Nem lesz fotó.
3: Mekkorára tudod nyitni a szádat? Neked kellett volna az evőversenyt csinálni az első sorban.
4: Nekem?
3: A hölgynek ott melletted, aki a fotót kérte. Ott van akarás.
4: Hello?
5: Van.
3: Ott van akarás, azt látom. Ezt a mindenségit neki.
4: Mit akarsz? Nagy, azt mondta a Balázs, hogy van akarás.
5: Van már minden.
3: Egy fotó? De nézd!
4: Megvan már
5: egy
4: minden.
5: Egy porralatot hozzá valakinek,
24: hogy csinálhatunk még egy képet, Balázs.
3: Tessék?
5: Csinálhatunk még egy képet.
3: Na ne csináld.
5: Gyere!
3: Igen,
4: már csináltál minden vele?
5: Egyet, de a barátnőm nem.
3: Szegény. Ízik közöttünk a levegő, úgy érzem, hogy azt a
24: mindenségnek. Jó, hogy az Eto Hotelben szükség lesz a biztonságiakra, mert...
3: Igen.
5: Dolgoznék még mindig Győrbe.
3: Már hol dolgozol? Kirúgtak?
5: Mosó-Magyaróváról.
3: Hát mi is, ez nem jó?
24: Óvár.
3: Ez nem oké? Óvári vagy?
5: De, csak hát könnyebb lenne, nem?
3: Micsoda, így dolgoznál Győrbe? Ja, hogy akkor este szabad lenni, arra gondolsz, hogy aha, picit rámerül szalázó, de oké, lehet ezt így csinálni.
4: Konkrét céljai
3: vannak. Most
4: minek
3: lopjuk az időt, nem? Tehát most érted? Hát most hova
24: egészen,
3: nincs idő, meghalunk nem sokára.
24: Én ezt a módszert felismerem, navos.
4: Nyomulós.
3: Igen,
4: ezt egyébként te tényleg be kéne vezetni, hogy bizonyos kor után már most mit? Kérdezz meg, hogy
3: ennyi.
4: Mi? Ugye? Az gyerünk.
3: Mit csinálsz este? Igen, te is.
4: Mehetünk,
3: de nem. Ne húzzuk az időt. Meghalunk holnap, ma még legyünk egymásé, nem?
5: Meg minden. Tudod, motorozol, meg mindenki tudja.
3: Előbb-utóbb meghalsz, köszönöm a jó kívánságokat, hát rendes vagy, motorozol, ki
24: meg
3: tudja,
24: előbb-utóbb. Meg az a sok kreatív, ki tudja, mit csinál veled.
3: Még előbb-utóbb elütnek, hát még akkor előtte éljünk a mának. És mit dolgozol a tóváról, mit csinálsz?
5: Pincér vagyok.
3: Azt a mindenit, igen?
4: Ott itt maradtál, nem jársz ki Ausztriába? Nem. Jó a lóvé azért?
5: Ja.
3: Gyerekek, hát azért, na azért álljunk meg egy fontos dolog. Hát milyen nap van ma? Na milyen nap van ma? Hát ki ünnepli ma a születésnapját, halljuk hangot? Hát kinek van ma születésnapja? Gyerekek, a hangotokat szeretnék hallani egy ilyen kis közös, gyűri kis ünneplése.
4: Júj, de szép torta!
3: Ha már itt vagyunk. Isten kétesen sokáig Rákóczi Feri. A 63. születésnapon.
4: Nagyon köszönöm, hogy megjegyezted!
3: Boldog születésnapot, Feri!
4: Nagyon köszönöm! Nagyon szép aranymotor van a tortámon. Milyen ízű?
3: Gondoltam, énekeljük együtt, ez az a dal, amit nem lehet elénekelni.
4: Happy birthday!
3: Mikor jön? Fújj de, Feri, fújj de!
4: Nem lehet, hülye vagy!
3: Ja, ezt nem lehet elfújni.
4: Most
3: na, a refrén,
4: jön,
3: gyerekek!
4: Az, hogy...
3: Én! Happy birthday!
4: Kiégett az ingem!
3: Happy birthday, Feri!
4: Ez az.
3: Mostantól kezdve...
4: Bácsinak szólíthatsz.
3: A bácsi megszólítására Ferinek. Köszönjük szépen a muzsikát.
24: Harap bele, Feri!
3: Így van.
24: Gyerünk az oldalába.
3: És mindenki, aki mostantól kezdve játszik, vagy megszólal, vagy interjúzunk, egy jó kívánsága lehet Ferinek. De nem ér azt mondani, amit az előző hallgató mondott, ki kell találni mindig valami újat,
24: és
3: jó?
24: És kerüljük a prostatával kapcsolatos témákat.
4: Ne kerüljük!
3: Kerüljük a prostatával, a végegyengüléssel kapcsolatos dolgokat, a halála kapcsolatos dolgokat, mert ugye hát már befordult a sarkon, így a 64. születésnapodon, Ferenc.
4: A következő 65.
3: 65. születésnap, így van. Úgyhogy itt a hölgy az első sorban, itt aki az előbb beszélt, hogy egy jó kívánságot lehet Ferinek. Mit kívánnál? Hogy tiszta szívből, őszintén, nem ilyen, hogy boldog születésnap, meg jó egészséget, hagyjuk a közjegyet. Egy azt, dolgot kívánt, mit kívánnál?
4: Mondd azt, amit Balázsnak mondanál. Na? Én megértem a szerelmet.
3: Hosszú szerelmes éjszakákat, átszeretkezett hajnalokat.
24: Erősebb fogzománcot.
3: Kevesebb szuvasfogat.
4: Nagyon jó, jó inkontinencia bekeltet.
3: Mi egy jó kívánságot. Lehet mostantól ezzel mindenki mond egy
5: nem
3: jó kívánságot.
5: Gondolkoztam ezen.
3: Ez a kívánságot Ferinek.
4: Gondolkozni kell, drágám, az nagy baj.
6: Sok százezer kilométer, balesetmentes kilométer.
3: Hova, honnan jöttél? Az ORFK-tól? Komolyan mondom, ilyet. Ezt elhiszed, ilyen kívánság.
4: Várjál már, ő a polgi haverja.
3: Balesetmentes, köszönöm, és kívánunk, hogy tanasszál neki, gyerekek.
4: Na jó, te is kívánhat.
7: Ugyanezt akartam mondani.
4: Hagyjad már!
8: Máté vagyok, és igen. Michelin csillagot.
3: Michelin csillagot?
4: De drága vagy.
5: Figyelj!
3: Ettél már Feriné, hát te nagyon messze van.
4: Nem is bizonyám, hát nem is kerül.
5: Figyelj, egy arany már hamarabb össze fog
3: jönni. De ez egy jó kívánság volt. Kicsit gondolkoztál, kicsit jó. Kinek valami kívánsága?
24: De nem kell ilyen irracionális legyen. Tehát egy plusz egy centit meg...
3: Gyere közelebb, itt egy szemüveges hölgy, barna szemüvegbe. Kettem is érkez.
4: Ő nagyon jót fog mondani.
3: Jön a kívánság. Figyeld, igen.
7: Dúshaja csokáig, a füled érjen bokáig.
3: Azt a mindenit, de kitaláltad ezt. Dúshaja csokáig, füled érjen bokáig. Jó, várjál, ott még egy barna napszövegben lágy, te neked volt egy kívánságot? Hol van? Ott, gyere, egy kívánság. Igen, te kis túlvezérel, gyere
4: na,
3: ide.
4: Gyere.
3: Ott, picit.
4: Nézd, igen, a barátnője súgja, miért nem mondod te?
3: Már kaptál fotót, mindent kaptál.
5: Jó, én a Balázs kedvenc zöld turmixát kívánom neked.
3: A Balázs kedvenc zöld, amitől fostam egy hétig, ez
4: igen,
3: az?
4: Igen, szerintem tényleg? Igen.
3: Hát haver, nagyon én ezt megcsinálom neked, ott rojtosra fosod a budit egy hétig a motorozás alatt, úgyhogy...
4: Na mondjad, de kicsim, szépen. De mit
3: na,
4: kívánsz
3: mi a kívánság?
9: Ingedet össze ne piszkolják.
3: Jaj,
4: nagyon
3: kedves
4: vagy, hát igen. Ez az ünneplő, ezt minden évben egyszer veszem föl, május 11-én.
3: Milyen durva van az, hogy inkább ismerd el végre, hogy te vagy az apukám.
4: Az jó, jó sikerült gyerek, szívesen vállalom.
3: Mi a kívánság?
7: Sziasztok, ne legyen lyukas a gumi, se így, se úgy.
3: Ez gyerekek, komolyan ez, mondom.
4: És rejtett üzenettel érted, meg van csinálva.
3: Mi van veletek? Mi van veletek, győriek? Azt kívántok, amit akartok, és azt kívánjátok, hogy ne legyen lyukas a gumi egy 53 éves embernek, hát nem is szexel már. Nincs veszélyben.
4: Honnan tudod te ezt? Beszéltem éjszaka álmomban?
3: Morogtál álmomban.
24: Lelkezés közben furcsán jött ki.
3: Na jól van, gyerekek, hírajátékunk jön közben akkor?
4: Akkor gyerünk.
3: Hírajátékunkhoz. Üljél nyugodtan, nem mozdul, intézem. Maradjál, érezd, napozzál, figyelj, intézzük,
24: amúgy most
3: nem
24: pont azt a 15 perc D-vitamint szedem össze, amire szüksége van a bőrömnek.
3: Azért, napozgassam,
24: hogy intézzük. Hány faktoros napvidőt kellett volna felkennem, de semmi nincs rajtam, úgyhogy ez bukta.
3: Igen.
24: Elmondanám nektek, hogy... hogy Feri most kín van köztetek, tehát ez azt jelenti, hogy akkor lehet ölelkezni.
4: Így van, tehát, és lehet jót kívánni.
24: És nem sokára kezdődik a Rákóczi Feri szépségverseny.
3: Rákóczi Feri hasonlás verseny, azt azért tartjuk, hogy Győrben, ha valaki úgy érzi, hogy hasonlít a Rákóczi Ferihez, ez egész héten megy ez a verseny, a leginkább Ferihez hasonlító embert megválasztjuk, és nyer egy ajándékcsomagot, ehhez egyetlen kritériuma, hogy hasonlítani kell Ferihez.
4: Hú, ide érkeztünk, kérlek szépen, most én is gumikesztyűt húzok.
3: Szóval, hogy össze kell kennünk a vásznat, a játék pedig az lesz, hogy a játékosoknak az lesz a feladata, hogy a nagyon vagyok. Összekent vásznat, ami alatt egyébként lemosható festék van, megtisztítsák egy perc alatt, és aki szebben megtisztítja a saját maga, hát tulajdonképpen mi ez, kis vásznát, az nyer. Feri fúj rá kecsöpöt, tejszíhabot, oda néz az öreg, hogy szennyezi a tejszíhabbal a vásznat.
4: Ügyes vagyok.
3: Lehet rá kecsöpöt mindent tenni.
4: Tartsd a szád.
3: Jó?
4: Add ide, tartsd a szád. Ez
24: jaj,
4: az.
24: Feri, de ide. Lehet, hogy laktózos, hagyjad már.
3: Vigyázz, Feri, ez a gyerekkérdés mostanában óvatos. Tudod, légy óvatos a gyerekekkel. Érzékeny téma mostanában.
4: Én normálisan kezelem őket.
3: Nagyon helyes.
24: Rákóczi Feri, tejszíjabot fújt egy egyszerűen.
3: Rákóczi Feri inzultált a kisgyerekeket.
4: Nem mondjátok már, hogy az a legnagyobb buli.
3: Oda néz. Márna szörpöt is locsol rá, Feri. Nagyon éled ezt. Lehet
24: szörpöt.
3: Ezeket a vásznakat kell majd megtisztítani. Feri, nyom még egy kis majonézt rá, nagyon jó.
4: Pontosan ugyanolyan mennyiséget nyomta mind a két vászonra. Hello, lányok, te vagy az Eszter.
10: Ja, én vagyok az Eszter.
4: Izgulsz?
10: Hát egy kicsit.
4: A pénz miatt mi?
10: Barátnőm itt nézd, és azért...
3: Elküldjük.
4: Fordulj már elé.
24: Azért túlzom, hogy a tömegtől nem fél, csak a barátnőjét.
4: Igen, fordulj el.
3: Léci, küldjetek haza a barátnőmet, nagyon idegesít, hogy itt van.
24: Nem láthatsz így.
3: Szia, Kriszti.
25: Sziasztok.
3: Te is izgulsz?
25: Én is izgulok, de ugye Eszter miatt jöttem. Szia, Eszter!
24: Szevasz!
4: Mi van?
3: Na jó, jaj, megyek.
4: Melletted, értem, ide lejövünk, és akkor az Eszter, aki
24: én kérek elnézést, az van, tudod.
4: Na, én ezt nem csinálom.
3: Példa, várjál, de azt mondja, példaképp az Eszter, tényleg? Miért? Várjál, miért?
25: Intelligens és humoros.
3: Ismered őt személyesen? Intelligens és humoros? Tényleg?
4: Igen, és ez a kettő nekünk sose jött össze.
24: Olyan magas! Ezt is mondjad, és olyan magas.
3: Igen.
4: Szép, azt is mondta.
24: Voltál, és a nyertesünk!
3: Voltál előadásán is?
25: Nem voltam még soha.
3: Még nem voltál. Szeretnél elmenni?
25: Igen.
3: Jó, akkor vegyél jegyet, és akkor... Szerzünk neked. Hol leszel legközelebb, Eszter? Hol leszel legközelebb?
4: Debrecen.
24: Holnap Sopronban.
3: Nem úgy, te hülye, hol lépsz föl?
24: Úgy, a fogalmam sincs. Nem tudom,
3: na ez az. Hát ez az. Csak viszik, nem tudja.
24: Majd jövő hét, nem tudom. Jó van. Pesten leszek, vasárnap talán.
3: Pesten. Jó van. Kriszti, intézünk akkor egyet. Na, csajok, szóljatok, a kezdhetjük.
4: Na most egyik őtök szivacsa, a másik voltok izével, törlőkendővel?
24: Kriszti, senki se bánthatja.
3: Jó. Kriszti, ez nem jó, senki. Kriszti, hogy állsz a házi munkával?
25: Jól állok, én minden nap házi munkázok.
3: Minden nap házi munkázol?
24: Ezt hagyd abba!
3: Igen?
4: Igen.
3: Bár itt a párod, gyere egy kicsit, ez tényleg így van, vagy kamuzing?
0: Ez teljes mértékben így van, én full ellátásban vagyok.
3: Komolyan?
4: Most főzés?
3: Takarít minden?
0: Tiszta sor.
3: Komolyan? Jól házasodtál, vagy jól választottál?
4: És házasok... szexeltek is? Köszönöm, olyan
0: a
4: nincs.
0: A házasok nem dálva egyet.
4: Ne, az, hogy minden...
3: Van, tényleg?
0: Hébehóba.
3: Azt mondja, hébehóba. Ja, azért valami gyanús volt itt. Ha ennyit takarít, ennyit mos, akkor itt valami hiányzik.
24: Bármit megteszed, csak ne kell jött.
3: Inkább elmosogatok, csak kell vele lefeküdni. Eszter, nagyon jó. Te, Eszter, hogy állsz a házi munkával?
10: Hát én nálam is csinálom, és a barátom lakásában is csinálom, úgyhogy...
4: Ja, még nem laktok együtt. És akkor te átjársz, cukink, fölmosol, meg kitakarítasz. Hú, de tündér vagy.
24: Ezután
4: nagyon
24: el kell beszélgetnünk, lányok.
3: Elmúlik majd a szerelem, ez megváltozik.
24: Ez nagyon rossz útvonal, amit haladunk.
3: Ez még nagyon az eleje. Változnak az érzelmek, majd ez változik.
4: Mióta vagytok együtt?
10: 2 éve lassan.
3: Két éve átjársz hozzá takarítani? Hát most már kérjél is valamit.
10: Hát amikor
3: azért
10: ott vagyok nála, akkor takarítok.
4: Tényleg? Ilyen undorító legény lakása van?
10: Nem, csak engem zavar, tudod, a morzsa a talpam alatt, és akkor takarítok nála is.
24: Az panír amúgy, csak mondd rám neked.
3: Panír, a talpam alatt zavarja a morzsa, maga panír.
24: Az tappanír.
3: Na jól van, csajok, oké, egy perc alatt kell letakarítani, jó? Indítjuk az órát, 3, 2, 1, essetek neki, elindult az óra,

0: Tim kicsim.
1: Kriszti, gyere már hozzánk is takarítani, meg Ferihez is nézzél már be egy kicsit, ez is.
0: Én még fizetnék is érte.
1: Zseniális, hogy gyere ide.
2: Csak akkor gyere, ha minden oltásod megvan, mert...
1: Hogy megy ez ilyen jól, Kriszti?
3: Szivacs jó, megszivereget vízzel, és akkor csak simán tőlöm is.
1: Azt a mindenit, gyerekek!
0: Ez nem? Bámulatos, fia, olyan sebességgel, hogy ablaktörlő lapátnak is elmehetsz egy autó elejére. Jobbra-balra, nagyon keményen nyomtad. Jó?
1: Viszont figyeljetek, az, hogy a festék lemosható, megtörölhető, ez real. Ez kicsit ilyen termékbemutató is, de működik. Tehát ez nézd meg. Gyönyörű lett. Tehát ez, gyerekek. Jó, fizetett zsebbe egy kicsit, most viselj, megkértek, hogy mondjam el. Utaltak egy nagyon kis összeget. Jó, egy kicsit muszáj helyre mellé állni. Na jó, akkor ez azt jelenti, hogy Kriszti nyert.
0: Így van, 100 000 forintot.
1: Kriszti! Gratulálunk, ügyes vagy. Mi lesz a nyereménye?
3: Elköltöm Pesten a hétvégén.
1: Nagyon helyes. Pesten a hétvégén.
0: De a csávódnak nem veszel belőle semmit.
3: Nem, mert anyukáma megyek.
1: Hú, anyalánya,
0: de jó.
1: Anyáddal jársz bulizni.
3: Nem csak bulizunk.
2: Vásárolni,
1: ja, vásárolni. Elmentek vásárolni.
0: És ez jó. Milyen jó, látod, hogy nem viszed a hapsidat, aki ezt rohadtul undá. Ugye? Tök jó. Ez nagyon jó.
1: Igazad
0: nagyon
1: van.
0: Jó.
1: Jól van.
0: Eszter, egy ajándékcsomag azért van a Hérától, mert nagyon rendesek, nagyon tündérek. Ezt most még eddig nem tudták, hogy adnak egy ajándékcsomagot, ahogy látom, de valamit megcsinálunk, összerakunk neked.
1: Egy Teddy Hengert, egy...
0: Jó jöhet az, meg egy jó rádió egyes, jó? Úgyhogy gratulálunk, köszönjük szépen, óriási voltál, Kriszti.
1: Kriszti, ügyes vagy, tartsd meg a pasidat, meg ő is téged, mert ügyesek vagytok. Jól van.
0: Jó, és a teret takarítsd már össze, légy szíves, mert tényleg nem lehet így itt, hogy...
1: Jól van.
0: Köszönjük.
1: Meg vagyunk, gyerekek. Tessék? Csináljunk egy képet, mindjárt visszajövök, csak még adásban vagyok. Kelj fel és járj. Ja, te gyerek vagy, nem tudsz. Jól van, te még csecsemő vagy, nem tudsz járni. Jól
0: mi
1: van, oké.
0: Okay. Mi ez, mondja?
4: Pálinka.
0: Körtepálinka.
1: Feri, én is ittam belőle.
0: Te fontad.
1: Hallod?
0: Be.
1: Vigyázz, mert nem látok azóta, csak mondom, hogy mindenkit lemérgez a csávó.
0: Tudod, én évek óta nem ittam alkoholt.
4: Akkor jó.
1: Egyébként nagyon finom.
4: Ezt kívánom színapodra.
1: Feri, egyébként elmondom, hogy jó a pálinkája, én ittam el egyet.
0: Én tulajdonképpen szoktam néha inni. Tényleg, de tényleg jó, mert pálinkából azért annyira mellé ki az, aki már ivott nagyon rosszat.
2: Feri, 56 éves vagy, ugye? Nincs mit veszítened.
1: Kocincsál már egyet, Feri, jó, tényleg legyél már ilyen puha. Én már leteszteltem, mondom, mert ittam egyet, tényleg
0: boldog,
1: rendben van.
0: Boldog.
1: Annyi, hogy a fél szememre nem látok azóta, de teljesen
0: te vagy
1: jó.
0: A Márk? Nagyon jó.
2: Amíg Feri megisz, elmesél neked, Balázs.
1: Igen.
2: Fogod szeretni.
0: Isteni.
2: Tényleg jó egyébként. Új Facebook csoportot.
1: Igen.
0: Nem, tényleg jó pálinka.
2: A nyestel küzdők Facebook csoportját találtam meg.
1: A nyestel küzdők Facebook csoportja?
2: A nyestel küzdők.
1: És az micsoda? Ott mi történik?
2: Ez egy egészen nagy Facebook csoport, ahol az emberek megosztják a problémájukat a beköltöző, rátörő nyestekkel. És kiderült, hogy a nyestek a kocsi tetején lévő rövid ilyen antennákat arra használják, hogy... megpocsékolják őket.
1: Az antennákat?
2: Azt a picit.
1: Meg a szigetelés, megeszik az autódat alulról, megrágják.
2: Igen, de azt csinálják, hogy oda mennek este, a kamerák felvételei ott vannak kint a Facebook csoportban, de mennek is a kis fenekük hozzádörgölik, megpocsékolják, és utána pedig elhagyják a helyet, de hogyha jó volt, akkor visszamennek utána minden este csak oda, hogy elvégezzék.
1: Hogy szeretkezzenek az antennával.
0: Egy antennát nem lehet megpocsékolni.
1: De várjál, nem magas az inger küszöb azért.
2: Figyelj, és ezen felül van még hobbiuk is a nyesteknek.
1: Igen?
2: Például tegnap előkerült egy nyest, aki egy szál kolbászt. Most figyelj, egy szál kolbászt és egy szelet kenyeret bevitt a motorház tető alá, és begyűrködte a motor.
1: Persze, és cilinderben volt, és elszívott egy szivar. Hagyjál már, olyan csoportokat olvasol, Eszternek, olyan csoportokat olvas.
2: Mutatom a képeket arról, hogy egy szál kolbászt vesz neki, és konkrétan az, hogy talált valahol nyest egy szál kolbászt, és bedugta a motorba.
1: Ugye, iszonyat károkat okoznak, megrágják a kocsit alulról, és azt szokták csinálni, hogy kiraknak egy üveget a motorház tetőre, vagy fölül a kocsinak a tetejére, mert az üveg, ahogy megcsillan, attól elvileg fél a nyest. Én fél évig pakoltam üveget a kocsimra, mert elolvastam egy ilyen csoportba, hogy rakjak. Tényleg ott a kolbász. Még tényleg ott a kolbász.
2: Fullos, de nem,
0: de
2: ez szál,
0: betette valaki.
2: Egy full szál kolbász.
1: Begyűrte alulról, várj, alulról van. Tehát begyűrte alulról.
0: Na most a vizes üveg csillogására csak egy-egy ilyen kivezető kérdésem hagyd legyen.
2: Igen.
0: Éjszaka mitől csillog?
1: Ezt nem gondoltam bele, csak kiraktam az üveget fél évig.
2: A holdfény.
1: A holdfénytől. Mert azt mondta valaki, és figyelj, az egész ház, egy társasházban laktam, mindenki üveget pakolt a kocsiára, egy üveget leraktuk, egyébként egy sötét garázsban.
2: Mennyi volt nem... az összintelligencia szintje a társasházban?
1: Hát nem volt egy okos ház, ahol laktam. Tehát, hogy... És én voltam a legokosabb, várjál.
2: Csoport ajánlja? Előző alkoholista volt, és fél az üvegektől.
1: Igen, igen, igen. Traumatikus élménye van a fél literes pálinkás üvegektől, ezért
2: nem én voltam.
1: Nem én csináltam.
2: De azt mondják, hogy az a nyest, aki arra vetemedett, hogy a te cuccaidba beférkőzzön, amik hát ugye alapból szagosak.
1: Hát, jó. Hogy... Mondja ő, akinek ugyanolyan robbant bomba van a kocsiában, és ha hátra nyúl, 4 napos sajtburgerrel még simán megvacsorázik. Ugyanúgy, ahogy én, 6 napos banánokat fogyasztok a közlekedési
2: de
1: dugóban.
2: De nincs is nyest a kocsimban, ezt szeretném hozzátenni.
1: Igen,
2: na mindegy, szóval, hogy most nagyon oda fog erre figyelni, rá fogok feküdni erre a dolog. Ha van valakinek nyestes történet, az nyugodtan írja meg, mert utána fogok járni. Oknyomozás.
0: Minden.

0: A nyestek körül.
1: Én leszek a
0: Ráskó
1: nyestek, nyestek trütkója.
2: Ben van valaki ebbe a csoportba? Ugye? Na, nézd meg, micsoda érdeklődés. Nézd meg.
1: Hát... Nyest ellen csoport, az a neve.
2: Elképesztő, milyen csoportok beszél be magát.
1: Nyest ellen küzdők csoport, csak mondom meg.
2: Van még kettő darab játékunk, és tartanunk el most megint egy szünetet, meg egy pici muzsika, meg egy pici reklám, ilyen kötelező dolgok, de aztán jövünk vissza, és Diego-s játékunk is van majd, ott szőnyegbe kell valakit hajtogatni, annak ki kell csavarodni a szőnyegből, szóval, hogy vannak itt még. Vannak
0: egy újabb, újabb zseniális játék
1: következik.
2: De most belefogunk valakit csavarni a szőnyegbe? Két embert, és ott ki kell majd szabadulni. Jó, ha valaki nagyon jelentkezne, akkor a hostess lányainkat támadja meg. Pici reklám, pici muzsika, és már is itt vagyunk.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
3: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil Platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
4: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
5: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
6: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
7: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai! 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van! És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
0: Reklámot hallottak.
9: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Újra nyitja kapuit az ízek és kincsek Tiszató termelői és kézműves piac Tiszafüreden, a Dieters Campingben. Piacnapok szeptember 30-ig, minden hónap 3. vasárnapján. 9 órától 13 óráig kézműves kincsek, valódi ízek, termelői finomságok és vidám, családias hangulat vár rád. Gyere és kóstold meg a Mindenlében Kanálbárban a különleges szörpöket, a kézműves reggelit vagy a finom rétest. Helyszín Dieters Camping, Tiszafüred, Fürdő utca 9-11. Bővebb tájékoztatás Heri Csillánál. 0630-254-95-79. A vasárnap vásárnap a Tiszatónál.
11: Ha hónapok múlva kapott időpontot, de felújítana vagy építetne, keresse a Forgácsmester Építőipari Kft. 0670-886-20-77. Vállaljuk házak, lakások, ipari épületek építését, felújítását az alaptól a tetőig. Gipszkartonozás, hidegburkolás, gépi festés és pormentes csiszolás, homlokzati szigetelés, térkövezés, generál kivitelezés, villanyszerelés, víz, gázszerelés, gépi földmunka. Válassza a megbízhatóságot és korrektséget, mindezt az időpontok betartásával és garanciával. Megfizethető áron. Stabil csapattal és sok éves tapasztalattal állunk rendelkezésére. Referencia munkáinkat megtalálja az interneten. Legyen az önmestere a Forgácsmester Építőipari Kft. Várjuk telefonhívását 0670 886 20 77. Homokszórás, hegesztés, egyek, régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa, fém felületeken is. További szolgáltatások, autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás, fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51, telefon Homonnai Gábor 0670 230 42 29, vagy megtalál minket a Facebookon is, homokszórás kötőjel hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
12: Kényelem bútorbolt, Tiszafüred főút 47, első, második emelet, a térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt.
13: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón, a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszataviökocentrum.hu, a természet élménytára.
0: Reklámot hallottak.
14: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Idén Jászladány adott otthont a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program ünnepélyes megnyitójának. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Május 10-én a jászladányi Sarlós Boldogasszony templom adott otthont a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program 2026-os programnyitó búzaszentelésének. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy a magyar gyermekeket segítő szervezeteket támogassa, beleértve a határon túli közösségeket is. A programsorozat első állomása hagyományosan a búzaszentelő ünnepség, amelyet idén Jászladányban rendeztek meg. A kezdeményezés 2011-ben indult, amelyhez évről évre a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei gazdatársadalom is csatlakozik. Részletek a szoljon.hu cikkében. Elmaradt Tisza-Szent Imrén a hétre tervezett elektromos hulladékgyűjtés. A szolgáltató tájékoztatása szerint az ilyen jellegű lakossági gyűjtések 2025. december 1-től országos felülvizsgálat alatt állnak, ezért a gyűjtő akciók szervezését átmenetileg felfüggesztették. A gyűjtések újraindításáról és annak részleteiről az önkormányzat 2026. második felében kap tájékoztatást, amelyről azonnal értesítik majd a lakosságot, írta meg cikkében a szoljon.hu. Igazi gasztrokulturális találkozónak adott otthon szombaton Karcag, ahol a türelem és a minőségi alapanyagok kapták a főszerepet. Az Erzsébet-ligetben megrendezett Pusztán Barbecue Gasztrofesztivál nem csak a hazai, hanem a környező országok szakembereit is a városba csábította. A megmérettetésen barbecue és grill kategóriában indulhattak a versenyzők. A gasztronómiai élményeket számos kísérőprogram tette teljessé. Az autók szerelmeseit tuning show és márkakereskedések bemutatói várták, a gyerekeket pedig gyerekszínpad, kézműves foglalkozások és pónilovaglás szórakoztatta. Részletek a szoljon.hu cikkében. Jó, ha tudják a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeiek is, hogy több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből két készételt, a Penny to go brassó aprópecsenyét és a csirke paprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az 1 literes Mill laktózmentes tejet minőségmegőrzési probléma miatt. Végül a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra. Az észak-nyugatira forduló szél erős, helyenként viharos lesz. Napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Puti Ferivel, csak igazi, ma is láger megy.
1: Hello, drága győriek! Egyelőre az időjárásra nincs panasz, szikrázó napsütés, jó idő. Holnap Sopronban a 12 fokban, ezt már nem mondhatjuk el magunkról. Jól vagy? Minden oké? Ezért egy könnyed ugrással felugrott ide mellém a műfűre.
2: Öcsém,
1: és ennek a műfűnek
2: csináltad?
1: Egyébként jelentősége lesz nem sokára. Megérkezett.
3: Úgy gondoltam, hogy úgyse figyelek sokan, és akkor... Csak én elegánsban.
1: Nincs jobb, mint amikor az ember felmászik ide a szívek, sem mondom, hogy nem tudtam, hogy jól látok, mászik föl az üvegtől.
3: Arra
1: nem kell lépcsőzni, a lépcsők igen. A gyengék fegyvere.
3: Nagyon kevés fényképezőgép van itt, ugye?
2: Hát, senki nem rögzítette.
1: Fie, ahogy másztál, az, hogy hátulról egy kifejezetten előnyös
3: fotó. Most nem is gondoltam, de mi? Ki jó? Volt a picsú?
2: Ha kiteszitek az Instára, jelöljétek meg az Esztert.
3: Jézusom!
1: Igen, tessék minket megjelölni a képeket, hagyosszuk tovább, hogy mászik az Esztert.
3: Most egy új bugyiszettet, nincs mit szégyelnem.
1: Jó, hát ezt meg kellett mutatni.
3: Így van.
1: Na, egy pillanatra néz itt, balra ki van az elsősorban, Feri, oda nézzél itt, tehát baseball sapkába, gyerekek.
2: Hát ez gyerekek.
1: Egy mondat erejéig, ami drága Gáborunk, szevasz
2: Gábor! Hello, Gábor!
1: Hello!
2: Madárcsi
1: Csergő?
4: Madárcsi Csergő, szép délutánt kívánok mindenki.
1: Szevasz Gáborunk, újra eljöttél?
4: Így van.
1: Édesem.
2: Az ünnepi égszínkék szemét vette föl. Ez, Gábor, tényleg tudod, hogy tudom, hogy veled lehet erről őszintén beszélni. Összeszarom magam, olyan ijesztő. Ez direkt?
4: Igen, még nem érkezett meg az új. A hétre válom.
3: De hogy ez valahonnan Csernobil környékéről jött? Vagy?
1: Igen.
4: Nem, majd az új fog onnan jönni.
1: Igen, hát Gábor már nem nagyon kell senkinek bemutatni, ugye ő az, aki hosszú éveken keresztül jött velünk a roadshowra, aztán ugye elmesélte, hogy elvesztette a szemelátását, aztán a másik szemére is teljesen megfogult, de jött, és egyszer elbúcsúzott tőlünk, hogy ő nem jön többet, mert ő most már nem lát. Ahhoz képest gyerekek nem tudjuk, hogy de megoldja, de jön, és minden roadshow itt van, ő már a mi utazókabal a figuránk, aki az első sorban, az első állomáson mindig feltűnik.
4: Ahogy szoktam mondani, hogy megyek bele vakon a vakvilágba.
1: Igen, beleszaladsz vakon a vakvilágba. Már van, kedves Gábor, már valahogy kell.
4: Hát ugyan mivel. Nem hagyjuk cserben.
2: De jobb lett? Hogy érzed?
4: Ehhez legalább egy 3-4 év kell, hogy látható hatás.
3: Szóval 3-4 hét.
4: Év.
1: 3-4 év, igen.
4: Hát igen, mert ugye nem úgy van, hogy megyek a mozdonyboltba és veszek 100 darab mozdonyt. Tehát ez...
1: Jó gyerekek, de hosszú idő után a Máv is elmutatja, hogy végre szakértő kezekben van, nem?
4: Ez tehát, így van.
1: Azért mondjuk meg őszintén, a Vitézinél kevés jobb ember igen. Van, aki ezt, ha van esély ezt rendbe rakni, akkor ő talán rendbe fogja.
3: Nem is tudom,
2: én a Gábort én mellé tenném azért.
1: Gábor és Vitézi, az egy erős páros.
4: Ferinek egy kívánság.
1: Igen? Na, figyelünk.
2: Ez az mi?
4: Újvárosban, Debrecenben mennyi vonattal?
1: Ez a jó kívánság neked születésnapja.
4: Illetve, ha szabad még átadom, Eszternek készültem egy ajándékkal.
3: Micsoda!
2: Oh. Nekem, állj! Nekem van születésnapom, Gábor! Ne cseszél már föl, és Eszternek.
4: Eszternek, hát ő... Neked hozott sok mindenki.
1: De aranyos, ez egyébként
3: tőszünk így. Úristen, nem egy nagy betét.
1: Figyelj, várj, próbáljuk kitalálni. Egy nagyon nagy betéthez hasonlít, kék színű, van valami kék fúria rajta.
4: Nem is snowboard.
1: És nem is snowboard, és úgy néz ki, mint valami nagy tábla, vagy valami rendszámtábla, vagy nem tudom, hogy mi az, de ilyen táblához hasonló valami.
3: Persze, amikor ott kavírnyáltam, ott megsimogattak, akkor nem adtál semmit, akkor hogy van ez?
4: Hát azért adásban mégiscsak
1: jól beszélünk. Persze!
4: Nem reklámtartalom, vagy olyasmi, tehát nem azért.
1: Öreg profi.
2: Azt még mondd el, hogy állomásról loptad, vagy rendelted?
4: Kiesett az egyik buszból.
3: Annyira szeretném, hogyha Braille-jel lennék felfestve rá.
1: Ilyen Braille-írásra vagy főrösség.
3: Figyelj, kifaragtatom magam, Gábor, neked mit szólsz, hogy tudjad érezni, miről van szó.
2: Bonski, nézd meg!
3: Ki se kell bontanom, mert átsüt rajta a Nyíregyháza.
1: De mi van rajta?
3: Nyíregyháza!
1: Leszerettél egy Nyíregyháza táblát? Zseniális vagy, Gábor! Az utolsót vitted el, mert már az összeset leszették Nyíregyházán, mert te hoztad az utolsót. Nagyon jó vagy. De várj, ez mávos, nem? Tehát ez vonatos.
4: Nem, ez még régi, ez nagyjából egy ilyen 20-20 pár éves tábla.
1: És honnan szerezted?
3: Velem egy korabeli születés.
4: Hát ez még ugye a... Eszternek úgy mondom, hát ez még a Szabolcsvolán korszakából maradt.
3: Szabolcsvolán, és... ott képzeljétek, nagyon bunkók voltak a sofőrök, de azért szerettük.
1: Gábor, én úgy szeretek egyébként, mindenkinek van egy Szabolcsvolán Nyíregyháza tábla a fiókjába. Persze, ez teljesen természetes, hogy csak eljössz és hozol egy ilyen táblát, mint a világ legtermészetesebb dolga lenne.
4: Otthonra leakasztottam a falról, és úgy gondoltam, hogy hozom.
1: Gondoltad, hogy hozza az Eszternek.
2: Mennyi idő alatt értél ide?
4: Hát 9 óra 10-kor indultam otthonra, és 3 órakor szálltam le itt a...
2: Bazar, hát mit akarsz, az ország másik végébe jöttél el? Hát...
4: Nem késtünk egy percet se.
3: Mit intéztünk neked, Gábor?
4: Na mit?
3: Hát, hogy ide értél.
4: Jaj, jó.
2: De aludni van hol? Maradsz?
4: Természetesen. Hát most az első 3 napon itt alszok Győrbe. Itt lesz a központ. És akkor innen megyek le holnap Sopronba este vissza. Szerdán, szombathely vissza. és akkor csütörtökön Dunajváros, ott alszok, és akkor pénteken Dunajvárosból először hazamegyek, és akkor úgy Debrecen.
1: Hát ez egészen megható.
3: Figyelj már, hogy csináltatjuk meg neki a következő kitelepülésen magunkat, hogy meg tudjon tapogatni, hogy nézzünk ki? Egy ilyen fából, tudod?
1: Igen, hogy amíg nem vagyunk, addig tudja.
3: Akkor nem vagyunk, akkor tudja itt tapogatni.
1: Igen.
4: Nem, jobb az, ha úgy képzelek el titeket, ahogy én gondolom.
1: Hát igen, azt sose felejtem.
4: Nem, az, hogy igazából a Ferire meg a Balázsra nagyjából emlékszek, és amikor elvesztettem a jobb szemmel és látásomat, akkor még Eszter nem volt úgy képben.
3: Azt hittem, hogy miattam vesztetted el.
1: Igen, megláttam
2: Eszter. Egyszer rád nézett, azt megvakultam.
3: Egy sógerklubot láztam, és végén.
1: Megláttam az Eszter, megvakultam, végleg elvesztettem a látásomat.
4: Nem, az egy szulinapi kis üsti volt.
1: Hiba volt kétszer inni ugyanabból.
4: Nem, az volt a baj, hogy beletöltöttem a másikba.
1: Igen, de hát ugye Gáborról tudni kell, hogy ő az, aki elhozta Járosnak a szemét búcsójándéknak. Mondta, hogy Járos, az utolsó napot, hadd adjak át neked valamit sok szeretettel. De gondoltam, csoki torta, ugye ezt mindig elmeséljük. Fogta és így lerakta a pultra az egyik szemét. És mondta, hogy sok szerencsét, János, nagyon köszönjük szépen a munkásságodat. És ott volt egy szem lerakva a pultra.
2: Azon gondolkodtam, hogy egyedi szemet lehet csináltatni.
4: Hát ez egyedi.
2: És azt nem lehet, hogy mi állunk rajta. Érted? Négyen.
3: Megdobná a költségvetést, hogyha esetleg a Feri lenne a szemed?
2: Nem, hát most kézzel kinyitja a szemét, és szembenéz vele a Balázsék.
1: Vagy mindig fordulna, tudod, pislog egyet, eltűz, te megjelenek, én megint pislog egyet, megjelenik az Eszter, jön a Juli, és...
2: És ha mind a kettőnél ugyanaz, akkor nyertél.
1: Igen, és ha bedugja a 220-ba, villog éjszaka, tük-tük-tük-tük-tük-tük-tük, és stroboszkóp.
4: Hát van az a reklámszerződés, amiért megcsináltatom.
1: Zseniális
3: ez
1: vagy.
3: Én emberem.
1: De ez Gábor, abszolút. Igen, nagyon jó, köszönjük szépen. Aztán mi lesz a táblával, Eszterke? Hova rakod majd egy Nyíregyháza táblát?
3: A rendszámtáblát leszedjük, és akkor a helyére fog felkerülni.
1: Szabolcs
3: olám? Ez biztos, hogy egy olyan helyre jött, mert érezne tapintáson, hogy sok szenvedést látott.
2: Fé, ablakban simán kitehetett, ha mész haza.
3: Jó.
2: És
3: jó.
2: Akkor beszállnak az emberek, jaj, de jó nyíregyházi járat, fuva.
3: Senki nem száll be olyanra, rá van írva Nyíregyháza. Tehát ez nem működik sajnos.
1: Vagy beszállsz, de tudod, hogy az utolsó. Onnan már nem szállsz ki, tudod. Megböknek.
3: Csodálkozó, hogy engedték neked ezt elhozni. Nem akartak semmit cserébe, nem volt? Mit tettél ezért,
1: Milyen Gábor? Gyűjteményed van még, Gábor? Még mik vannak begyűjtve, őszintén? Mivel rövidítetted meg a mávot így? Ha más nem bosszúból, miket gyűjtöttél még?
4: Ne, hát ezek úgy kerültek.
1: Igen, csak úgy jöttek, mentek ezek a Szabolcsi.
4: Van otthon, amin... Ez a nagyon régi, ez a Voláncsiga van még. Az nagyjából egy ilyen 30-40 éves tábla.
1: Tényleg, ami még volt, az a volán, az a kis csiga, valami, úristen.
2: Azért... Házatok előtt rossz az út, azt ott mindig leesett valami.
1: Igen.
4: Így van. Hát nagyon sokan vagyunk, akik így nem gyűjtjük a táblákat, és így nem szoktunk cserélgetni. És már most ezek az eredeti táblák, mert ez ugye az eredeti, tehát amit odaadtam ezt ennek az eredeti, tehát ez fémből van, és most nagyjából ennek a piaci értéke 20-30 ezer körül.
1: Ne csináld ezekkel seftelnek.
3: Én állom a vacsorát.
2: Hoppá, 30 ezer.
1: Ezekkel seftelnek, ezekkel a táblákkal? Tehát ez megy a webe, hogy akkor nekem van egy Nyíregyháza, nekem egy Miskolc, cseréljünk, adok, veszek, tényleg?
4: Vannak ilyen csoportok, tehát ilyen régi eredeti táblák, tehát még ilyen volános, amikor már ugye felszámolták a volánt egy olyan 10 pár évvel ezelőtt, akkor nagyon sok 1000 tábla kikerült így jobbról-balról.
1: Zseniális gyerekek.
3: És Gábor, te vezettél már volánbuszt?
4: Igen.
3: De úgy, hogy vakon?
4: Nem teljesen. Még
3: csak akkor... azért, akkor viszont láttad téged dolgozni, mert...
1: Igen.
3: Akkor ennyi figyelsz.
4: Nem teljesen vakon, akkor még a jobb szememre láttam. Nem mondom el, hol, és nem mondom el a rendszámot. Mert...
3: Jó. Milyen élete van Gábornak, nem?
1: Szerintem zseniális. Gyerekek, Gábor, ami kabala figurák.
2: De legalább mondd azt, hogy zárt pályán vezettél.
4: Igen.
1: De is
3: utasokat szállított.
1: Figyelj, beszélünk a Vitézivel, legyél valami szóvivő, vagy nem tudom, sajtóreferens
3: a vállalat. A villamos most miért nem vezetheti amúgy?
1: Egyébként igen, kötött pályán miért nem mehetsz, Gábor? Tényleg?
4: Hát most... mert sok a birka, aki mászik a sínre.
2: De várjál, felszállnak
1: az utasok. A forgács, hát ez ilyen.
2: Fölmásznak, följönnek az utasok, és egyet mindig magad elé állítasz. Vagy és magad elé, neked, hogy és mondja, hogy szóljon, ha valaki
3: jár. Kell jegyet vennie.
4: Hát ez olyan, hogy... Van egy nagyon kedves buszsofőr ismerősöm, akivel már lassan 20 éve ismerjük egymást. Régen nagyon sokat jártam vele utazgatni, meg fotózni, és mindig, ha mostanában is járok vele, beszélgetünk, és akkor, ha jobbra, tehát balra fordulunk, mindig tőlem kérdez, hogy jobbról, jó lesz, Gábor? Mondom, részemről nem látok semmit jönni, úgyhogy...
3: De hogy jó, oké, villamos nem, mert ott vannak gyalogosok, de a metrót, az hogy magyarázod meg?
1: Na, tessék, a metróra tökéletes lennél, abszolút.
4: Jó, azt felterjesztem az új közlekedési miniszternél, ha esetleg emberhiány lenne, akkor...
1: Tudunk egy kiváló sofőrt, itt van Gábor, ő vezeti a 4-es metrót, ami egyébként már majdnem, hogy automatizál.
4: Igen.
1: Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy, akkor még a héten kísérsz bennünket végig, így jössz, van, ha esik, ha fúj, ha hideg van, ha meleg.
4: Szerettem volna Sopronba egyszer úgy eljutni veletek, hogy nem esik az eső. Eddig akárhányszor voltam veletek, mindig esett az eső.
1: Egyébként ez igaz, a Sopronékon valami rátok ül, pedig nagyon szeretjük őket, de oda bármikor megyünk, ott vagy hideg van, vagy esik az eső, és ez holnap sem lesz máshogy, de figyeld meg, hogy lesznek. Tehát Soproniak kijönnek, ők rettenetesen hűségesek.
4: A legemlékeztebb, ami Soproni, mikor a reggeli kitelepülés volt, 3 fok, szakadó eső, szél.
1: Tényleg volt.
3: Ahogy olyan Sopron, mint az alsó Angton, a Rémendes családból, arra emlékeztek? Hogy akár, de megyünk mindig beamborulva.
1: Valami mindig van, mindig. Igen.
3: Viszont nem te vagy a legfiatalabb motoros itt, Feri, képzeld, de ha 2-vel arrébb lész, vagy 3-mal, van ott egy úriember pirosban a feleségével, Yamaha felirat van a pólóján, másik irányba.
2: Ja.
3: Igen, igen. Megkavarodtál, és ott az a fiatalember, az ott 85 éves, és motorral érkezett.
1: Azt a
2: mindenit. Jó napot kívánok.
5: Rákoztunk már.
2: Mikor találkoztunk? Szépségversenyen vagy motoros találkozón? Én már ugye, ma már kaptam.
5: Ilyen evőversenyen.
1: Látod, Feri, miket vállaltál régen jó pénzért?
2: Most is, ugye vagy?
3: Egy támeleg ételén,
1: elmentél műsort vezetni egy evőversenyen.
2: Most is. Milyen evőversenyen?
1: Emberhús tettünk.
5: Falodába.
3: Te evőversenyeket hirdetsz, és nem hűsz meg minket a falodába?
1: Ez történik az éttervezés, miért nem tudunk, hogy...
3: És akkor már mutatják a fotókat.
1: Itt toborzol vendégeket, hogy evőversenyed van, Feri.
2: Most is motorral jöttetek?
5: Persze.
2: Hol a gép?
5: Másik utcában.
2: Másik utcában. És te fönn ülsz mögötte?
6: Ha mit csináljak? Előre nem ülhetek.
2: Előre nem ülhetek.
1: Erős párosnak tűnik. Az kemény. Milyen moci?
2: Hát szerinted leveri a Yamaha felirat.
1: Ja, bocsánat, elézen rossz a szemem, már ne arra, hogy én is kicsit cukrosodom.
5: Rajáztál, 1-3-as.
1: Jó, és mama ül mögötted, és együtt csapatjátok, tényleg? Azt a mindenség.
2: Jártok kirándulni, még mentek rendesen?
5: Persze, hogy ne.
2: Ausztria?
6: Großglockner, a gyerekek.
2: Mindig oda?
6: Mert a gyerekek Tirolba élnek, és motorra.
2: És akkor elmentek, elmotoroztak Tirolba. De cuki,
1: ez egy nagyon kedves.
2: Hány éve nyomjátok?
5: 20.
2: Csak a motorozás? 20 éve kezdtél motorozni, és most 85 vagy?
5: Nem, csak kimaradt egy-két évtized.
1: 57-ben. Igen, jött a háború, 56.
2: Második világháború túlesik rajta.
1: Kicsit a 56-ban lövöldöztek, akkor jöttek az oroszok, kimaradt egy két évtized, most már megyünk újra. És ha leesne mögüled, az
5: akkor
1: az, hogy észrevennéd?
2: Nem, akkor adna egy nagy gáz.
1: Az észreveszed, ha valaki leesik mögüled?
6: A 80 kiló leesik, persze, hogy észreveszed.
2: Jó, de hogy örömmel veszi-e észre, ugye az a kérdés.
1: Igen.
6: Biztos.
1: A kérdés, hogy megállnál-e, tudod? Megállnál-e az, hogy pajti leesne? Na jól van.
3: Hát csak neki is ma van a születésnapja, csak ennyit mondani.
1: Na jó, ez már tényleg túl kicses.
2: Neked a napod ma van.
1: Ezt már nem bírom.
5: Igen.
1: Igen.
3: Gyerekek, na, akkor boldog születésnapot.
1: Boldog születésnapot, akkor oda is. Jó egészséget.
2: Motoros barátomnak.
1: Jó motorozást.
5: Megbeszéltük ott egyébként.
1: Szennél is már ő is nem emlékszik.
2: Igen, hogy a születésnapunk.
3: Feri nagyon sokat dohányzik, nagyon vékonyak az erek a fejében.
2: Már szűkül, már nem csak ott szívem, már mindenütt szűkül.
1: Igen. Na jó egészséget kívánunk, akkor köszönjük szépen, hogy jöttetek nektek is. Megyünk újra, pici szünet, jó? És utána akkor szőnyegbe csavarós, sok 100 000 forintot érő Diego játékunk jön. És aztán még van a grill játékunk is, gyerekek, úgyhogy az utolsórába csapatni kell, hogy a végére érjünk itt a játéksorozatnak. Úgyhogy még
3: nyátán... Nem lehet összecsapni egy ilyen szőnyeg grillezésbe az egészet?
1: Gyújtsuk meg a beteget.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Roadshow-ba.

Tömjön magába minél több virsit a Mestergut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A külvilág zajos. Az otthon csendje az Internode nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
7: Mit olvassunk ma?
8: A láthatatlan kincset.
9: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
10: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoninet bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
12: Szevasz, tavasz, hello, Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
13: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
14: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
13: Mondom, hogy a szárnya jó.
15: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
16: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7 499 000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
17: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
18: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
19: Felújítana, vagy csak szállítana? Keresse bizalommal a Tisza tógép kölcsönzőt. Utánfutók és ipari gépek bérlése nagy választékban. Tiszafüred, Húszöles út 58. Telefon 0620 235 6580. www.tiszatógépkölcsönző.hu www.tiszatógépkölcsönző.hu.
20: Figyelem, szakemberek! Készen álltok a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát kerestek? Ahol tudásotoknak valóban értéke van? A Metal Sheet csapatába keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metal Sheet honlapján vagy Facebook oldalán található elérhetőségeink egyikén. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
0: Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
21: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszcsatorna rendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékekhez ez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76.
22: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a Húszöles út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 12 46. Molnár vendéglő, Tiszafüred, Húszöles út 31/B, a MOL kúttal szemben.
23: Reklámot hallottak.
24: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
25: Elmarad az e-hulladék gyűjtés Tisza Szent Imrén. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Elmaradt Tiszaszent Imrén a hétre tervezett elektromos hulladékgyűjtés. A szolgáltató tájékoztatása szerint az ilyen jellegű lakossági gyűjtések 2025. december 1-től országos felülvizsgálat alatt állnak, ezért a gyűjtő akciók szervezését átmenetileg felfüggesztették. A gyűjtések újraindításáról és annak részleteiről az önkormányzat 2026. második felében kap tájékoztatást, amelyről azonnal értesítik majd a lakosságot, írta meg cikkében a Szóljon.hu. Május 10-én a jászladányi Sarlós Boldogasszony templom adott otthont a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program 2026-os programnyitó búzaszemtelésének. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy a magyar gyermekeket segítő szervezeteket támogassa, beleértve a határon túli közösségeket is. A programsorozat első állomása hagyományosan a búzaszemtelő ünnepség, amelyet idén Jászladányban rendeztek meg. A kezdeményezés 2011-ben indult, amelyhez évről évre a Jász-Nagykunszolnok vármegyei gazdatársadalom is csatlakozik. Részletek a Szóljon.hu cikkében. Új reménysugár csillant fel a szolnokiak szemében, hiszen a hazai szállodaipar egyik óriása mutat komoly érdeklődést a vármegyeszékhely ikonikus épülete iránt. Sokan bíznak abban, hogy a patinás falak között újra életre kelhet a legendás Kis Tisza étterem is, visszahozva a kerthelyiségi koncertek és a családi ebédek pótolhatatlan hangulatát. A szolnoki Tisza szálló partra néző, szebb napokat is megélt hajdani Kis Tisza étterme és sörözője mostanság elhagyatott, gondozatlan állapotban várja sorsának szebb alakulását. Részletek a Szóljon.hu cikkében. Jó, ha tudják a Jász-Nagykunszolnok vármegyeiek is, hogy több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből két készételt, a Penny to go Brassó apró pecsenyét és a csirke paprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az 1 literes Mill laktózmentes tejet minőségmegőrzési probléma miatt. Végül a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra. Az északnyugatira forduló szél erős, helyenként viharos lesz. Napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, ezt így! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Csebestyén BBB Balázs!

0: Bajszék!
1: Itt vagyunk.
2: Mi van a bajszodon, Feri? Mi az? Csoki tortát tettél?
3: Még nem. Még nem. De vitettem nektek is a nagyon finom tortámból. Nincs mit.
1: Nagyon rendes. Már ilyen pépes egy kicsit így a korodra való tekintettel látom, hogy már nem tartalmazott. Igen, éreztem, hogy már nem tartalmazott túl sok ilyen grillás a tetején, meg tudod, ilyen keményebb részeket.
2: Azt hiszem, van benne egy réteg bilagit.
1: Igen. Csak hogy vigyázzunk rád, úgy láttuk a különböző rétegeket. Na gyerekek, ráfordultunk az utolsó egy órára, és még két játékunk maradt. Figyelsz, elhiszed? Most már nem óránként egy, hanem négy. Lassan jövőre jövünk, akkor már hat játékunk lesz. Igen, hát és hihetetlen elmés játékok, tehát hogy nagyon-nagyon durva. A Diego játékunkkal folytatjuk, drága ünnepelt. Jó, ma megnyerted magadnak.
3: Az akkor... a baj, nem tudom, hogy föltűnt, hogy az elmúlt 17 évben én szoktam járkálni, de nem baj, hogy ma születésnapom van.
1: Különleges, mert ma születésnaposan csinálod még a Diego
3: játékot.
1: Szevasz,
3: mi van, hogy vagy haver, minden oké?
4: Tökéletes. 5. év volt a szülinapom, örülök nektek.
3: Nagyon, én is nekem.
1: Ne felejtsd a kívánságot, mit kívánsz Ferinek? Várjál, hallgassuk, mit kívánsz Ferinek? Egyet kívánhat, mit kívánsz Ferinek? Ma van a szülinapja.
4: Neked?
1: Igen,
4: a legjobbokat, minden reggel hallgatlak.
3: Nagy kívánságokat kaptam.
1: Nagyon szépeket kapsz, Feri, nagyon szépeket. Jó a hangod.
3: Odogéráltok?
2: Tényleg jó a hangod, és nagyon sajnálom, hogy a zenekarod végül elbukott.
3: Nem bukott el, én döntöttem úgy, hogy elég volt abból a zenélésnek.
2: Ábel, te nem így meséli, csak mondom neked.
3: De nekem volt egy rendes is, rendes zenekarom. Na, megérkeztünk a Diégósokhoz. Bogi és András az egyik párosunk. Szia, Bogi!
5: Szia!
3: De melyik részét fogod csinálni, a fekvést vagy a tekerést?
5: A tekerést.
3: András lesz betekerve majd. Ugye az a feladat, hogy egy darab nagyon jó műfűbe kell beletekerni a kollégát, és utána betekerve el kell görgetni a másik célig, majd neki ki kell mászni ebből. Aki a két csapatból hamarabb megcsinálja, az viszi a 100 000-es ajándék utalványunkat.
1: Igen. Ki kell verekednie magát a műfűből. Tehát jól betekerjük, és a másik oldal, mint a cserebogár, így vergődik, és aki előbb kivászik a műfűből. Milyen elmés? Mi?
3: Hát
1: milyen
3: azért, elmés? Na, össze lett rakva, öcsém.
2: De nem csak elmés, de veszélyes is. Így most van. Gondolj bele. Beletekernek, aztán kitekernek, az összehányod. Igen.
3: Most ha nem tudsz kijönni. Figyelj, haver, te elfáradt.
1: Hogy hát megültem itt egy kicsit.
3: Eddig úgy jövögettél.
1: Olyan jól áll neked ez a tér, meg ez a sok ember. Gondoltam, ott megoldodott egyedül.
3: Na akkor itt András lesz majd betekerve palacsintába, és két csajunk van, Virág és Luca, sziasztok.
5: Én fogok tekerni.
3: Te vagy a tekerős, és te vállaltad, hogy voltam már betekerve?
1: Ne értsd félre.
3: Azt mondta, hogy igen.
1: Tényleg.
3: És jó volt? Azt mondta, hogy igen.
1: Tekertek.
3: És kivel tekertek?
5: Barátommal.
1: Azt a mindenit.
3: A barátja beszokta tekerni műfűbe.
1: Hát ez egy ritka.
2: Átviszi a határon.
3: Most aztán, ami ott, történik.
2: Ott meg kitekeri.
1: Igen.
3: Onnan nem menekül a kis asszony.
1: Ott nem tud védekezni.
3: Ott nem tud.
1: Igen.
3: Új, de nagy bulik lehetnek nálatok. Jó, kezdjük is el. Akkor a tekerendő alanyok feküdjenek föl a műfű szélére. Fejet kint lehet hagyni, ahogy gondoljátok. Virág elfeküdt, Virág nagyon rutinosan fekszik, gyerekek.
1: Szóval, jól hozza, ahogy látszik, fekszik, én is nézem, látszik. Ahogy Virág fekszik, nagyon, ott abban komoly rutin van.
3: Jó, egy kicsit arra mehetsz, Virág, te is.
2: Úgy se így volt egy monitor.
1: Itt van melletted egy 4x4-es, igen. Ne törődjél vele, szerint egy 6x6-os kivetítőn tudod nézni. Hát, de oda néz.
2: Ebben az esetben hadd forduljak el 30 fokot.
1: Amerika, hát látod, ami történik.
2: Én azt hittem, hogy nézzük ott az épületeket, mondom el.
1: Igen, ott a Kolostor templom, a patikát ott bámulják, a Széchenyi patikát gondolt. Tehát nem, hát itt van egy 6x6-os kivetítő. De...
3: Ez az 5. kitelepülésed velünk, vagy nem tudom, hogy harmadik.
2: Ne szólj hozzám.
3: Nem szólok, csak mondom, hogy ez mindig itt van. Jó, tehát akkor világos, Luca, hogy mit kell csinálni?
5: Igen, be kell.
3: Betekered, elgurítjátok oda, és ott önállóan ki kell jönnie a hogy hívjákból, a műfűből. Na kérem szépen, 3, 2, 1, tessék, tekerés indul.
1: A legszürelmesebb.
2: Tekered, Luca, kígyó.
1: A legszürelmesebb játék ebből.
3: De úristen, Andrásra ráesett a barátnője, és nagyon jól állnak a csajok. Megvan, mász ki.
1: Figyelj, most már ki kell mászni belőle. Azt a szürrealitást nézd. Azt nem hiszed, mi
3: történik. Végre.
1: Szia, de
2: végre. Gyerünk, majd neki.
3: Úristen, gyere, beszélni akarok veled.
1: Eljössz egy kitelepülés, és nem tudod, hogy fél óra múlva műfűből fogsz kiverekedni, hernyóként mozogni egy téren, sok ember szeme láttára.
3: Jaj, ez zseniális volt.
1: Ez szürreális volt.
2: Jó, de kérünk praktikus tanácsokat a résztvevőktől, hogy mi a titka ennek, hogy hogy lehet ilyen gyorsan kiszabadulni, hogy távol tartod magadtól a műfűvet, vagy kapaszkod?
5: Sok gyakorlat.
1: Sok gyakorlat. Sokszor van az ember, hogy betegerik műfűbe, és ki kell szabadulni.
3: Na, hát Lucáék akkor második helyezett, nagyon sajnálom, mert egy ezred másodperccel, de akkor András és Bogi, akik vélhetően egy pár.
6: Ez így van.
3: És ti is szoktatok ilyeneket játszani?
0: Nem, én csak este a takaróba tekerem bele magam.
3: Ja, és reggeli kiszabadulást láttuk. Egyébként érdekes volt, mert András ugye kukacként mászott ki, és a csajok közül pedig hát ilyen kitekerés volt, de sajnos egy ezred másodperccel ők lassúak voltak. A Diego szakértőjét kérem szépen meg, hogy legyen olyan kedves, és adja át a 100 000 forint értékű ajándékcsomagot.
6: Gratulálunk a nyertesnek!
3: Nagyon ügyes volt.
1: Itt azonnal át is adja a Diego.
6: És szeretnénk egy kis vigaszdíjat is adni a második helyezetnek.
2: Egy láttörlő.
3: Egy ilyen
6: rendben. Mert fej mellett haladtatok, és ezért szeretnénk nektek egy 20 000 forint értékű ajándékutalványt felajánlani.
3: Rendben. Tündérek vagytok.
2: Nem is, van még ebből, nem úgy?
5: Fogunk, igen.
3: Jó, akkor Bugiéknál jó helyre ment. 100 000 forint. Azt nem tudom, ti hogy osztoztok.
5: Mi most is álltuk meg egymást.
3: Ja, most ismertétek meg. Nagyon jó, akkor címet azért cseréljetek, hogy mikor mentek bevásárolni a Diego-ba.
1: Azért az jó beszélgetés lehet. Tekersz vagy tekerlek? Szia, Gabi vagyok. Szia, Ica vagyok. Jó, gyere, tekerlek.
2: Én nem bírom,
1: jó,
2: a tekernek.
3: Engem beszoktak tekerni.
1: Jó, akkor tekerlek én. Gyere, álljunk össze és játszunk egyet. Tündérek a Balázsékkal. Vagytok. Várja, a kívánságokat nem hallgattuk meg. Feri, várja, egy-egy kívánságot mondhat mindenki. Halló, hol vannak Bogikán a játékosaink? Most egy kívánság.
5: András szeretne nyilatkozni.
3: András
1: azonnal egy kívánságot a Ferinek. Nem, egy kívánságot lehet.
3: Nem állott a 100 000, azt lelépünk vele.
1: Mit kívánnál Ferinek? Egyet kívánhatsz.
0: A Bogi fogja felhasználni ezt a 100 000-et.
1: Ez szép kívánság. Ez egy nagyon, értem, szép kívánság a Ferinek.
3: Köszönöm. Már megérte, hogy ünnepeljük a születésnapomat.
1: Nagyon boldog lesz az a születésnap, Feri.
3: De én egy pesgőpont kaptál.
2: Tudod, amikor meghalunk, mindenkinek lepereg az összes kívánság így eszembe.
0: Azt az egyet szeretnénk kívánni
2: neked. A Bogi fogja majd használni.
0: Hogy ugyanaz a testrészed legyen merev most is, ami 20 évvel ezelőtt.
3: A derekam.
1: Azt a mindenit, Feri. De ez legalább egy konkrét kívánság volt.
2: Vegyük el tőle az utalvány. Nem érdemelte meg.
5: Jó pálinkát.
3: Ez az. Köszönöm, nagyon kedves.
1: Egy alkoholista gyereke is megszólalt. Nagyon jó, csokoltatjuk őt is. Így van. Apukára, elég büszke.
2: Apukám mindig a rossz pálinkától ideges, úgyhogy jót kívánok neked.
1: Cuki volt a kisgyerek. Szóval sok jó pálinkát kaptál. Ne üssenek el motorral, ezt kívánták eddig neked. Mit kívántak még? Sok biztonságos kilométert.
3: Michelin csillagot
1: az éttermedben. Nem állunk rosszul.
2: És az én fogzománcosom, az nem tetszett?
1: Ja, és erős fogzománcod.
3: Nem, nagyon fontos különben.
2: Vigyázzatok a fogzománcotokra.
1: Igen. Na jól van, gyerekek, oké, fel vagy készülve még egy játékra? Ledaráljuk most akkor így még egyet, így
3: hát
1: a nagy
3: itt
1: üzemben?
3: Nincs mese, mert itt most már átrendezzük a terepet, és akkor a Weber Grill csodálatos készülékét fogja majd valaki megnyerni, mert ennek ugye az a titka, hogy egy mozdulattal össze lehet csukni. Jó napot kívánok! Hello! És a lényege ennek a sztorinak az, hogy ezt egy másodperc alatt grillezésre kész állapotban lehet hozni, de ezzel fogunk most szlalomozni a versenyzőink, aki gyorsabban visszaér a szlalomból, úristen, tehát föl kell állítani ugye a grillt, nézd meg milyen szépen Bartu csukódik. Ditu. Jó, mi? Hello, Misa!
7: Szervusz! Szia, Feri!
3: Szoktál grillezni?
7: Igen. Igen, hát szabad ki gyorsan.
3: Szabad kigyósi vagy? Gyerekek, szomszéd falu!
1: Mit csinálsz ilyen messze?
3: Most hogy kerültél ide?
1: Hogy kóboroltál ide?

0: nem ment át szurkálni úgy ki gyorsan?
1: Se.
0: Senki?
1: Nem, nem.
0: Mert ilyen falvakban, ilyen konkurens falvakban, ez divat volt régen, 800 kedvesek, átmentek, jó megverték egymást, hazamentek, mindenki berúgott. Tehát ez egy hétvégi program
1: én
0: volt.
1: Én csak hallottam erről.
2: A igen? Sorrendet nem jól mondta, tehát átmentek, mindenki berúgott és szurkálás.
0: És szurkálás, és vissza haza.
2: Tehát ez nagyon fontos
3: volt. Jó, de elmondanám, hogy Győrben találkoztatok, tehát valószínűleg tanúvédelmi programban van.
0: Igen,
3: nem mert vissza a megyébe.
0: Nem települhet vissza. Igen.
2: És mit csinálsz itt, Misa?
1: Szerelek.
0: Szurkálom.
1: Gépeket építek.
2: De milyen gépeket?
1: Processzorkészítékeket.
2: Processzorkészülékeket épít.
0: Hát ez nem a világunk
2: felett. Nem, azt nem tudjuk, hogy micsoda. Akkor van egy Misánk, és van egy Atink. Hello, te honnan jöttél?
4: Szia, mi Komáromból jöttünk.
2: Komárom? Csak ezért? Miattunk?
4: Hogyne. Igen.
2: Hallod ezt milyen?
0: De rendesek
2: vagytok. Komárom, az sincs közel. Mennyi? 50?
4: De hogy is, nincs annyi.
2: Nincs annyi akkor. De nem az autópályán, nem voltál öngyilkos jelölt.
4: Annyi időnk nincs.
2: Szuper, na gyerekek!
0: Várjál csak, itt közben szerelmet vallottak az Eszternek. Bocsánat,
3: azért van, mert felgyúrtam a szoknyámat véletlenül.
0: Véletlenül befújta a szél a szoknyád, itt meg jobbra egyből egy szerelmet vallottak az Eszternek.
3: Ez, amit éreztek, ez nem a grillből jön, csak ennyit mondanék meg.
0: Itt aztán befűtöttek a kemencébe, hallod? Itt ülök mellette, fölépett a szoknyám, ugye leesek itt a szék.
2: De is kell öltözzenek.
5: Kötény, sapka,
3: micsoda kandúra, még fagyja is van.
5: Biztonsági előírásoknak megfelelően grillt fel, szlalom, oda-vissza.
2: Akkor... Nagyon jó, pontosan erre. És megnyeri ezt a grillt, aki a gyorsabb, ugye? Rendben, na akkor világos volt, a rajt pisztoly eldörrenése után sapkát fölvenni, kötényt fölvenni, kesztyűt fölvenni.
0: Nehogy megégessen.
2: Így van, nehogy megégessen, fölnyitni. Azt tudjátok, hogy hogy kell fölnyitni? Elmagyaráztuk? Vagy majd itt...
3: Nézzél bele, nincs benne nyest.
2: Jó,
0: igen.
2: Ha, jó és aki nyestel szlalomozik, az plusz
0: az
2: pont.
0: Plusz, az plusz ajándékcsomag.
2: Oké. Okay. Na, szlalomozás oda-visszafele egyenesen. Nem kell bekötni a kötényt, csak tegyétek
3: Laci,
2: föl.
3: Laci átérve.
2: Mert holnap reggel is itt fogunk állni még. Mi van, Laci? Van még valami?
0: Rajta vagy a kivetítő, Laci, csak szólok.
2: Visszafelé már egyenesen jönnek. Hát persze, kifelé szlalom, és odafele vagy odafele szlalom, visszafele egyenesen. Na kérem szépen, operatőr kollégára vigyázzunk, jó? Tehát öltözés, grillnyitás, szlalomozás, visszafutás. 3, 2, 1, tessék! Eddig nagyon jó, nagyon jó csinálják.
0: Föl is kell öltözni, megőrülsz.
2: Hát csak, hogy akassz a nyakába.
3: Nem hiszem, Istenem, de nézd meg,
2: Misa, ne bénázzál már, milyen kígyósi vagy te a rohadt életbe, de komolyan.
3: Letérdeltél a öltözéskor.
0: Ne lopd el, Misa, ne lopd el, nem csak a belső,
2: gyere
0: hova
2: vissza,
0: mi, hova
2: ki vizet? Kell nyitni, nem jó, gyere vissza, gyere vissza, ki kell
3: jó,
2: nyitni.
3: Jézus Isten.
0: Misa elfutott a sütővel, ellopta, azt hiszi, szabad kígyóson van, ezt is ellopta.
2: A szabad kígyósért nem lopnak, nem mondnám.
3: Misa úgy megy, mert egy hordádja már.
0: Így viszek az egészségügyre.
3: Grill doktor, minden rendben van.
2: Te figyelj, néz. Mi történt veled?
3: Nem tudtak nyitni.
2: Mi történt veled, Ati?
4: Voltam, bepánikoltam.
0: Ati,
2: iszoltál rendesen?
4: Néha.
0: Ati, várjál, úgy kapták ki a versenyt, hogy el se indultál, csak a társad beér, csak szólok. Tehát nem tudom, te mit csináltál, de a másik emberünk megkerült a városházát. Tehát, hogy te miben vagy ott, vagy mit csinálsz?
3: Szerintem Feri miatt volt.
0: Hol ment el ez a dolog? Te mi történt?
4: Jó kérdés, jó kérdés.
0: Nem vagy egy kapkodós típus.
2: Nagyon jó.
0: Ezt szerettük, jó?
2: Akkor Misa, köszönjük.
3: Ha van benne nyest, az a tiéd.
0: Igen, Misa,
2: gratulálunk, nagyon-nagyon ügyes voltál, gratulálunk.
1: Nagyon szépen, köszönöm.
2: Kedves egészségedre, Weber grillt nyertél, viheted bárhova. Nem bunda, mert érted, ha új kígyósi lenne, akkor bundáról beszélted, de szabad kígyósi. Hát
3: ez kígyóbőr akkor.
0: Oké, akkor mi volt a nyeremény? Tehát itt akkor elvitte a sütőt?
2: Igen,
0: a sütő?
2: Így van, a Weber grillnek ezt a Traveller nevezetű szerkezetét, és akkor javan vigazdíjunk, egy grill csipes szetted lesz. Jó, tehát ezentúl odanéz, ezentúl nem kell puszta kézzel fogni a húst a grillezőbe. Ez a vigazdíjunk, és akkor Misa pedig nekiállhat, viheti, kirándulhat vele, mert egy mozdulattal fölcsattintja, és aztán már süt is. Úgyhogy ez...
0: Ezzel a négy játék azért tényleg olyanok vagyunk, mint egy ilyen telesoppos fél óra gyerekek.
3: Itt már igen.
0: Sok mindenről nincs szó, csak játék, nyeremény, játék, gyere, játsz, tolja, túlzat, kész, vége, megyünk haza.
3: Vagy 30 percet az egészet lejátszani egyre. Ezt kell azt csinálni. Igen. Azt szeretném kérdezni, hogyha forrón berakom a kocsiba a grillt, az oké? Okay?
2: Hallod, az Eszter kérdezett egy szaktanácsot, hogyha forrón berakja a kocsiba a grillt, az oké? Okay?
5: Nyáron persze. Nem változik semmi.
2: Lehet semmi, csak leég a kocsit, de a grill az megmarad.
0: Mr. Grill, személyesen Mr. Grill.
2: Ő a legnagyobb szaki, viccelsz.
0: Nagyon jó, jön velünk egész héten.
3: Nagyon sok kérdésem lesz.
0: Nagyon jó, Mr. Grill. Oké, megjegyezzük, Mr. Grill itt van velünk. Nagyon sok kérdésünk lesz még a héten Mr. Grillhez. Jó, rendben van.
2: Nagyon sok ilyen okos kérdést kapsz az Esztertől.
0: Bombázni fogunk még kérdésekkel. Így van.
2: Na, nagyon köszönjük, akkor gratulálunk Misának.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élőben.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este tisztől After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
5: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
6: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
7: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
8: Skoda.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 990 000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Ha hónapok múlva kapott időpontot, de felújítana vagy építetne, keresse a Forgácsmester Építőipari Kft. 0670 886 20 77. Vállaljuk házak, lakások, ipari épületek építését, felújítását az alaptól a tetőig. Gipszkartonozás, hidegburkolás, gépi festés és pormentes csiszolás, homlokzati szigetelés, térkövezés, generálkivitelezés. Villanyszerelés, víz, gázszerelés, gépi földmunka. Válassza a megbízhatóságot és korrektséget, mindezt az időpontok betartásával és garanciával. Megfizethető áron. Stabil csapattal és sok éves tapasztalattal állunk rendelkezésére. Referencia munkáinkat megtalálja az interneten. Legyen az önmestere a Forgácsmester Építőipari Kft. Várjuk telefonhívását 0670 886 20 77.
14: Zafir ékszerüzlet. Tiszafüreden, a főút 37-ben. Zafir ékszerüzlet. Tiszafüred, főút 37.
0: Figyelem!
8: Minőségi ajtók, ablakok, redőnyök, szúnyoghálók, poroszló. Keresse a profi ablakost. Felmérés, gyártás, beépítés, rövid határidővel. Bejárati ajtók 7 méretben, műanyag ablakok 40 különböző méretben, készletről azonnal megvásárolhatók. Kiváló minőség, kedvező ár. Profi ablakos. Poroszló. Főút 101. Hívjon most 0620 999 66 66.
15: Pár lépésre a régi helyétől vár a kis cipó pékség. Ülj le napfényes teraszunkra, egyél egy kovászos zsemléből, vajas kruasszamból, vagy ropogós bagetből készült szendvicset. Válassz egy süteményt, és igyál mellé egy finom kávét. Kóstold meg vadkovászos, rozsos, vagy teljes kiörlésű kenyereinket, édes és sós pékárúinkat is. Kis cipó pékség, Tiszafüred, Fő utca 20 szám.
16: Álmai konyhája. Nálunk gyorsan valóra válik, nem kell heteket várnia.
17: Elemes konyha bútorainkból pillanatok alatt összeállíthatja az igazit, hogy minél előbb élvezhesse új konyháját.
16: Garnitúra vagy kanapé, egyedi méretben, hatalmas szövet és színválasztékkal, és 3 héten belül elkészítjük. Szekrény, sor, gardrób, ágykeret, étkezőasztal vagy szék, akár 1 héten belül átvehető, vagy ki is szállítjuk. Murányi bútor, Tiszafüred, 20-ös út 223, 0670 511 28 91. Bútor gyorsan, stílusosan.
18: Albatrosz kikötő, Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyek, motorcsónakbérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő, Albatrosz kikötő, ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
19: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón, a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszataviökocentrum.hu a természet élménytára.
20: Reklámot hallottak.
21: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
22: Elmarad az e-hulladékgyűjtés Tisza Szent Imrén. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Elmaradt Tisza Szent Imrén a hétre tervezett elektromos hulladékgyűjtés. A szolgáltató tájékoztatása szerint az ilyen jellegű lakossági gyűjtések 2025. december 1-től országos felülvizsgálat alatt állnak, ezért a gyűjtő akciók szervezését átmenetileg felfüggesztették. A gyűjtések újraindításáról és annak részleteiről az önkormányzat 2026. második felében kap tájékoztatást, amelyről azonnal értesítik majd a lakosságot, írta meg cikkében a Szóljon.hu. Május 10-én a jászladányi Sarlós Boldogasszony templom adott otthont a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program 2026-os programnyitó búzaszentelésének. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy a magyar gyermekeket segítő szervezeteket támogassa, beleértve a határon túli közösségeket is. A programsorozat első állomása hagyományosan a búzaszentelő ünnepség, amelyet idén jászladányban rendeztek meg. A kezdeményezés 2011-ben indult, amelyhez évről évre a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei gazdatársadalom is csatlakozik. Részletek a Szóljon.hu cikkében. Új reménysugár csillant fel a szolnokiak szemében, hiszen a hazai szállodaipar egyik óriása mutat komoly érdeklődést a vármegyeszékhely ikonikus épülete iránt. Sokan bíznak abban, hogy a patinás falak között újra életre kelhet a legendás Kis Tisza étterem is, visszahozva a kerthelyiségi koncertek és a családi ebédek pótolhatatlan hangulatát. A szolnoki Tisza szálló partra néző, szebb napokat is megélt hajdani Kis Tisza étterme és sörözője mostanság elhagyatott, gondozatlan állapotban várja sorsának szebb alakulását. Részletek a Szóljon.hu cikkében. Jó, ha tudják a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeiek is, hogy nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Végül a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra. Az északnyugatira forduló szél erős, helyenként viharos lesz. Napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Micsoda kivitelezés, micsoda szép munka, Ferenc. Egy ilyen kis karton lapra ide fölvésve, egy boldog születésnapot, rajz is van rajta, torta rajz, érted? Hát itt minden van. Mit adjak, mikrofont? Vagy adjak egy... Ja, van mindened van? Fel vagy készülve, mindened van. Na látod, hát miket csináltak?
2: Jaj! Nem, hello, baby!
1: Gyere, mász már föl, megérdezzük.
3: Várjál, rögzítek! Azt mondom, hogy nem poén, mert most ha várjátok majd, akkor nem figyeltek.
1: Gurulj már föl ide megint.
3: De amúgy ez nem is gurulás volt, hanem az egy párducozás volt. Egy párduc volt, csak te nem ismered az állatokat.
2: Párducozás!
1: Én egy pillanatra lenéztem, és azt hittem, mondom, basszus, elájult. Hát ilyen még nem volt.
3: Rosszul van!
1: Elájult, itt kiterült, itt mondom.
3: Pedig csak az volt, hogy feltérdeltem. Nem fogok feltérdelni neked.
2: Gyere már ide! Mert akkor tudnak rólunk hármas közös képet csinálni.
1: Várjatok.
2: Király fölöttünk, érted?
1: Szóval most írtak a soproniak, várjál, több fejlemény is van. Egyrészt írtak Sopronból, hogy nagyon várjuk a csapatot, elkezdett esni az eső.
2: Yes, sikerült.
1: Most láttam, igen, ránéztem a Viberre. Gábor, neked felajánlottak egy szombathelyi szállodát. Képzeld, milyen hallgatóink vannak, úgyhogy lehet, hogy majd itt valakit még megbízunk, hogy ha esetleg akar szombathelyen aludni, nagyon cuki, nem akar szombathelyen aludni.
2: Nos, mi a bajod a szombathelyiekkel, Gábor?
1: Gábor, kapjál a szombathelyiek! Téged nem lehet megvenni egy szobával!
3: Nem lehet korrumpálni, Gábor.
4: Az nekem a... nem probléma. Nagyon szépen köszönöm. Csak mivel délután 5-kor kezdtek, a legtöbb szárásról általában 10 órakor el kell jönni.
3: Figyelj, Gábor, ezek ingyen adják a szállást, így lemaradhatsz.
2: Hát de aznap aludhatsz ott, amikor ott vagyunk, érted? Tehát szerda este...
4: Én értem, csak ha én innen Győrből elmegyek Sopronba, reggel 10 órakor, vagy szombathelyre 10 órakor elmegyek, 11-re ott vagyok, délután 5-ig mit csinálok?
1: Na jó, ne haragudjál, bocsánat, hogy nem szerveznek neked egy városnéző programot, mondjuk, hát ugye, nem is értjük, hogy miért nem, de hogy érted, tehát, hogy...
4: Hagy tudja már jobban, jó?
1: Jó, igen, rohadjatok meg!
2: Jó, átadjunk!
1: Tudjátok, mit, hogy szombathelyek? Rohadjatok ti meg azzal a szállodával, ottól vagytok! Gábor, nem akar nálatok lakni! Gondoltam, én átadom, nagyon rendesen...
3: Gábor, a saját szobámat adták neked oda, csak mondom!
1: Ennyi, ne törődjél vele!
4: Nagyon szépen köszönöm, itt már lefoglaltam a szállásom a Győrben.
1: Jó.
4: És ez így célszerű.
1: Csillagtúrázol, te szereted az ilyet. Győrből mész, szombathely, Debrecen.
4: Igen, meg utána Győrből egyszerűbb átmenni Dunaújvárosba, mint Szombathelyről.
1: Gábor, te vagy a főnök, azt csináljuk, és az van, amit te akarsz. Nem akarsz ott lakni, följük őket, elküldjük őket az anyjukba, nem akar ott lakni, kapjátok be, leteszünk kész vége.
4: Most őszintén, ti látjátok azt a térképet, vagy én a...
2: Ja, szerintem...
1: Igazad van. Hatás után én leszek az, aki följük őket, és elküldöm. Nem, téged nem lehet megvenni egy szállodai szobában Szombathelyen. Jó.
3: Te Balázs, ez a műfő eddig is itt volt?
1: Igen, ez lassan egy 4-5 éve ezzel járunk kitelepülni, de...
3: Ez ilyen, ez ugyanaz?
1: Ez effektíve ugyanaz, igen. Én Balázs vagyok, ő Feri, ez így Győr, hát
2: Isten,
1: igen,
2: jaj, jaj. Meg.
1: Igen. Ez körülbelül 3 éve van így leműfűvezve, azt
3: nagyon
1: hiszem.
3: Nagyon szép munka különben, most, hogy van ez.
1: Aztán ki csinálta ezt a jóféle műfűvel, ne jön egy íret házára, ne rakt jött egy
3: olyan jó érzés különben most, hogy belefutatom az új évba, tehát ez egész jó.
1: Figyelj, balra van egy kivetítő, hogy lassan belakod majd ezt a helyet. Még 1-2 éve eljössz, megnézed, hogy mi történik, ott egy kivetítő, itt műfű. Igen,
2: ez abszolút. Tetszik most neked így, mint új élmény?
3: Nagyon tetszik nekem. Azt hittem, hogy ez már ilyen támogató ide, akkor ezt még mi vettünk.
1: Ja, azt gondoltad, hogy a Diego gyorsan azt mondta, hogy ma jövök szponzornak, akkor gyorsan beborítalak benneteket.
3: Holnap már ez segi lesz kirakva, csak mondom neked, egy ilyen vastag segi.
1: Mindig amilyen a szponzorunk, az csinálva, mint az üvegstúdió. Most Diego van, akkor Diego leborította itt műfűvel. Nem, ez így van egy ideje, de abszolút.
3: Jó, mindegy,
1: jó, szóljál van. Még valamit kiszúrsz, vagy észreveszel. Mondom, hogy hány éve.
3: Az a csúnya éve. Kelés az arcodon az égodon.
1: Igen. Na, szóval, hogy holnap Sopron, ugye, elkezdett esni, és Városházat ér talán ez a helyszínünk.
2: De holnap is fog esni?
1: Figyelj ide, elmondom, mi van. Ma fönt voltunk, tehát ma nagyon nagyot megyünk, holnap lemegyünk a Gödör aljára 8 fokba a szakadó esőbe, és onnantól ilyen idő lesz, Debrecenben már 20 fokba rócsózunk újra. A holnapi nap ott Sopronban hősnek kell lenni, tehát oda csak az igazi hősök jönnek ki, az egy 13 fok és szél. Esőt nem mond egyébként, de csak szelet és hideget. De
2: azt megnézzük. Meg bírjátok, soproniak, persze.
1: Hozzá vannak szokva. Nem voltunk ott az utóbbi 10 éve tényleg, úgyhogy jó idő lett volna, úgyhogy a soproniak tudják, hogy ott milyen végigcsinálni egy
3: viharos szelet. Mi szükségünk a jó időre.
1: Mi nem, abszolút, abszolút nem. Úgyhogy ez van, gyerekek, úgyhogy holnap, és aztán megyünk tovább, ugye Szombathely, Dunaújváros és Debrecenben zárjuk majd a kis turnénkat.
3: Feri, most, hogy a születésnapod lassan a végéhez ér, hogy magadnak egy jó kívánságot. Kívánjál magadnak valamit,
1: na,
3: Feri.
1: Tessék, Ferenc.
3: Hát, ha meg tudom vetetni Balázsra.
1: Tessék, ez most az 50, várj, mennyi?
2: 56.
1: 56 éves vagy, haver.
2: Nagyon azért az... Igen.
3: Most jön a forradalom.
1: Ahol?
2: Nálam?
3: Hát nem.
2: Milyen forradalom?
3: Az 56-os.
2: Elhagy a béka, vagy mi?
3: Béka soha nem fog elhagyni, ennek anyagi oka van.
2: Ja, ő ellátó a csaj, egész ügyes.
3: Tudom, tudom, de azért akarja látni, hogy még a te elkoszlasz előttem.
1: Hogy... Szerte fornasz, hogy berak még egy jó krematóriumba, érted, megnézi. Biztos, hogy benn vagy, bekopog az üvegem.
3: Ott az a sok jó dolog, ott vannak a motorok, ugye, a babetta, meg minden
2: az. A nevén azért... van három is. Vicces, hát nem gondolod, hogy a magaméra veszem.
3: Na, viccet félretéve, Feri, gyerünk most, legyen egy picit komoly. Nézd bele a jövőbe.
2: Komolyat mondja, akarsz?
1: Nézd bele a győri emberek szemébe. És...
3: Nézd bele a győri emberek szemébe.
2: Már belenéztem.
3: Igen. Mondjuk
2: már
3: a Gáboréba. Nézd bele a Gáboréba.
2: Az gyönyörű kék szemével, Gábor. Gábor, gyere jövőre is, jó?
3: Ezt kívánod magadnak?
2: Én csak ezt kívánom, mondjuk, amíg mi még turnézni járunk ezzel a kitelepüléssel, a Gábor legyen ott.
1: Most egy kívánságomra is elhasználod Gáborra?
2: Én Gáborra elhasználom. Én arra vonatkozóan adjon valaki jó tanácsot, hogy hogy tudok ezentúl úgy motoros túrára elmenni, hogy te ne gyere.
1: Én? A legkevesebb gond van velem, elmondom. Senkivel józan vagyok, időben ott vagyok. Hát mint olyan jó kis tyúk vagyok. Megyek utánad, mint a kis kacsa, ott motorozok utánad.
2: Szépen ügyesen. Amikinek tökéletes az élete, ott nincs kívánság, érted? Mamma?
1: Az egészséged.
3: Hát akkor maradjunk minden így.
1: A vérképed, a koleszterined, az érszűkületed, semmire nincs kívánságod.
3: Én azt mondom a Feri melletti szobában, hogy reggel felveszem nektek a készülődést. És ez még csak Balázs. Ahogy mosol a fogát.
1: Onnan tudod, hogy mellettünk alszol, hogy én hájtatom magam a fogkefével. Ugye, mert én abban hiszek, hogy reggel meg kell hájtatni magad.
3: Feri megáll, a vast idője.
1: Vért köp már a teraszon, és én... Na innen tudod, hogy mi vagyunk melletted. Én hájtatom magam, Feri meg egy ilyen tüdőgondozóba kimegy az erkélyben, de cigi ott van a kezében. Tehát így kell, persze, abszolút. Tehát
3: ez... és közben, és Laci már kint cigizik a teraszon. Nem hiszem el.
1: Igen, ezt nem hiszem el.
3: Semmi önkritikájuk.
1: Tényleg, de hát kell. Hát a reggeli öklendezés, az kell. Na jó van, gyerekek. Drága győriek, elköszönünk tőletek. Nagyon
3: köszönjük,
1: kedvesek
3: hogy itt voltatok.
1: Igen, köszönjük, hogy ennyien eljöttetek, hogy végigvártátok a kis termékbemutatónkat, a játékainkat. Ma sok mindenről nem jutott szó, mert annyi játékunk, hogy ezeket játszottuk, meg erre volt időnk. De majd valamikor.
3: Viszont... Mondanánk, hogy minőségi szórakoztatás van.
1: Igen, de miért hazudjuk? Igen, de nem akarunk hazudni. Tényleg nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Akinek van kedve az Ruccagyonás Sopronban, persze nem kell, de a soproniakat holnap pedig majd a Városháza téren délután 5 órától nagyon várjuk.
2: Már 4-től.
1: Ja, már 4-től, bocsánat, a igen, 4-től. Hoppá, várjál, tényleg, de ma volt egy, ami na most holnap nem ő van, hanem
2: mindig holnap van. Lotfi Begi van, azt hiszem.
1: A Begi benyelte Sopron.
3: Jaj, de jó, hogy végre találkoztok.
1: Begivel? Már szent a béke.
3: Igen.
1: Persze, jó srác.
3: Írtam neki egy SMS, szerintem már nem.
1: Igen, hogy utál a Balázs. De személy. Ne, figyeljetek, lemogod.
3: Csak hallgass meg, mit mondott rólad Balázs legutóbb.
1: Igen, életmódot váltott, kipattintotta magát. Komoly változásokon meg keresztül.
3: Ez lefordít az azt jelenti, hogy Balázs most már fél tőle.
1: Igen, elkezdett bunyózni, így már nem szimpatikus, túl erősít, bármikor meg tud venni.
2: És meg tudtad nem, is mételni, hogy mit szóltál be neki?
1: Hát nem tudom már, mi volt a nézeteltérésünk.
3: Hadd segítsek.
1: A következőt mondta.
2: Akire mindig lehet számítani.
3: Idézem.
1: Megöregettünk már, és így már megbölcsültünk, úgyhogy már nincsen semmi jó
3: nem
1: srác.
3: Nem az öblös szájszakáról mondom, semmi.
1: Nem, rendes srác, hogy megint. Megmondom, gyerekek, holnap, figyelj, bronzbarnitott bőr, komoly bickók, úgyhogy nagyon.
3: De megmutatjuk, csinálunk egy Begi hasonmás versenyt.
1: Holnap? Hát a Rákóczi hasonmás
2: verseny is bedőlt.
1: Egyetlen találtuk, aki hasonlít a Ferihez.
3: Jó, én meg is találtam a győztes, tessék parancsolni.
1: Ki a győztes?
3: Itt van egy borotvált Feri, tessék, itt van, megérkeztünk.
1: Hát ez szűje.
2: Neked se kell sok.
1: Hát szólít.
2: Neked se kell.
1: Tessék, ki megmondom, hogy szépen.
2: Várjál már. Nézd csak. A kivetítőre nézzetek.
1: Figyeljetek, jó, adom. A mai Rákóczi Ferenc hasonlás győztese az úri, így van, egy ajándékcsomagot
3: Karcsi
1: neki.
3: Karcsi bácsi.
1: Karcsi bácsi. Ez a jövő Feri 30 év
2: múlva. Kiszállok.
1: Gyönyörű. Jó, egy ajándékcsomagban jövünk.
2: Karcsi bácsinak egy ajicsomi.
3: Ezt így is van. Megcsináltam nektek.
1: Tesszük. Így van, köszönjük szépen. Puszi mindenkinek, vigyázzatok magatokra, holnap Sopron megyünk tovább, visszük a rossz időt, úgyhogy itt jó idő lesz. Köszönjük szépen, hogy ennyien eljöttetek. Puszi mindenkinek, köszönjük, sziasztok.
2: Szevasztok!
1: Puszi Győr, köszönjük szépen, holnap Tali. Sziasztok, ciao, ciao.
0: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a

tovább a minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírefalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, vártam! Kajapia motor rúgsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A kutyád szíve a tiéd, örökké, ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
7: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
10: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
11: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
12: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
13: Új autót keresel? Most jött el a te időd! Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Reklámot hallottak.
9: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Diétázol, edzel, de mégsem fogysz. A hasadra, combodra, derekadra hízol. Genesis alakformáló szalonna megoldás. Célzott zsírbontás, fájdalommentes lézeres kezelések, zsírfagyasztás, bőrfeszesítés, izomstimulálás, hipoxitréning, hullámmasszázs. Az első alkalom 20% kedvezménnyel a tiéd. Jelentkezz be, írj üzenetet. Az eredmény már egy alkalom után garantált. 0630 907 96 57. Genesis alakformáló szalon. Tiszafüred, 20-öles út 51.
14: A Zafír ékszerüzletben az ékszerek és órák mellett ajándéktárgyak, ezüstképkeretek, ezüstözött pezsgős poharak, esküvői kiegészítők és keresztelő emléktárgyak is kaphatók. Továbbá vállalunk elemcserét és óraszervízt minden típusú órához. Egyedi elképzelését is megvalósítjuk. Várjuk üzletünkben. Tiszafüred, főút 37.
9: Figyelem! Minőségi ajtók, ablakok, redőnyök, szúnyoghálók, poroszló. Keresse a profi ablakost. Felmérés, gyártás, beépítés, rövid határidő. Bejárati ajtók 7 méretben, műanyag ablakok 40 különböző méretben, készletről azonnal megvásárolható. Kiváló minőség, kedvező ár. Profi ablakos, Poroszló, főút 101. Hívjon most 0620 999 66 66. megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig, pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás! Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelést 0620-553-5353 és 0630-298-2778. Ha hónapok múlva kapott időpontot, de felújítana vagy építetne, keresse a Forgácsmester Építőipari Kft-t. 0670-886-2077. Vállaljuk házak, lakások, ipari épületek építését, felújítását az alaptól a tetőig. Gipszkartonozás, hidegburkolás, gépi festés és pormentes csiszolás, homlokzati szigetelés, térkövezés, generál kivitelezés, villanyszerelés, víz, gázszerelés, gépi földmunka. Válassza a megbízhatóságot és korrektséget, mindezt az időpontok betartásával és garanciával. Megfizethető áron. Stabil csapattal és sok éves tapasztalattal állunk rendelkezésére. Referencia munkáinkat megtalálja az interneten. Legyen az ön mestere a Forgácsmester Építőipari Kft. Várjuk telefonhívását 0670-886-2077.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most.
3: Rádió
9: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

órától Sopronban várunk mindenkit, pontos helyszín, Várkerület, Mária szobor. Délután 4 órától onnan szólt át a Live Mix Juhász Gerivel és Lotfi Begivel, aztán 5 órától élőben Balázsék, ugyanígy rengeteg játékkal, nyereményekkel és brutál hangulattal. De addig is együtt dolgozunk, megjátszunk is, hölgyeim és uraim. Jövő hét vasárnap ugye végre együtt bulizunk mi Rádió 1-esek pünkös vasárnap a Budapest Parkban, Rádió 1 születésnapi fesztivál, és a világsztárjaink dalai páros belépőjegyeket érnek mindig annak, aki tizedikként fedezi fel a műsorban. Ebben az órában Cyril dalát keressük, a hivatalos Camera remixet. Ed Sheeran Camera Cyril remixében tehát Cyril egy órás DJ-szettel fellép a születésnapunkon, és amikor ezt a dalt elindítom, tessék hívni a forró drótot a 20-as 311-111-et.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: folyamatosan az üzeneteket, ki mit csinál, miközben hallgatja a műsoromat. Benji azt írta, hogy ő barlangi túravezető, de most otthon van, pihen, amikor lehet a Rádió Egyet hallgatja, így most a szabad napján is. És ezt írta még, május 24-én végre nem a föld alatt, hanem a parkban bulizom majd veletek, Attis. Nagyon várunk majd Benji ott az első sorban, jó? A Rádió Egy születésnapi fesztiváljáról pedig most mutatom mindenkinek a részleteket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió Egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Tisztől After Party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
2: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
5: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
7: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
6: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
8: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Figyelem! Minőségi ajtók, ablakok, redőnyök, szúnyoghálók, poroszló. Keresse a profi ablakost. Felmérés, gyártás, beépítés, rövid határidővel. Bejárati ajtók 7 méretben, műanyag ablakok 40 különböző méretben, készletről azonnal megvásárolható. Kiváló minőség, kedvező ár. Profi ablakos. Poroszló. Főút 101. Hívjon most 0620 999 66 66. Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón, a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszataviökocentrum.hu a természet élménytára.
9: Kényelem bútorbolt, Tiszafüred, főút 47, első, második emelet, a térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt.
10: Kényelem bútorbolt.
9: Kényelem bútorbolt.
11: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek kedvező áron. Telefon plusz 36 30 919 44 06.
1: Vásárlását kezdje a Tiszatói Tüzében és Fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu-n. Időszakonként engedményes vásár. 30 kilométeren belül kedvezményes házhozszállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
12: Látom, Gézukám, éppen felújítotok! Megvetted már az összes szerelvényt?
13: Persze! Tiszafüreden a Morgó utca 7-ben van egy szuper szerelvényüzlet, ahol a csaptól a kazánig mindent megkapok. Ráadásul jó áron.
14: Szerelvényüzlet Morgó utca 7. Szerelvényeink nem morognak. Dolgoznak.
15: Spóroljon napenergiával! Indisolar.hu. Napelemrendszerek telepítése, karbantartása és a hozzájuk kapcsolódó pályázatok írása. Több éves tapasztalattal és szakértelemmel. Magánszemélyeknek és cégeknek a pályázatírástól a készrejelentésig. Ügyfeleink részére teljes körű adminisztrációs ügyintézést biztosítunk. Bővebb információk és ajánlatkérés. Indisolar.
10: napelemre.hu 0670 599 9793.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió Egyen, csak igazi sláger megy. 294 óra már csak, és itt a Rádió Egy születésnapi fesztiválja. 12 nap, úgy is mondhatnám, jövő hét vasárnap, és Budapesten zenél a meghívásunkra a szülinapunkon. A Swish Disco, Samfeld, Cyril, Axen, fellép az összes Rádió Egyes DJ, és ugye a világsztárjaink dalaival be is lehet jutni a buliba, ügyesen kell telefonálni tizedikként. Halló?
1: Szia, én Edith vagyok, és én játékre
0: játszok. Edith, munkából?
1: Igen.
0: Nagyon dolgozol, közben hallgatod a Rádió Egyet ezek szerint, és melyik dalt adtam le nemrég, kitől?
1: A Cyrilnek a remixét, a Camera.
0: Jaj, de jó! Cyril Ausztráliából jön, és újra ez a tavalyi sikeres fellépése után ismét megmutatja, hogy miért ő jelenleg a legnagyobb mainstream popdance király, neked pedig Edith már csak a Rádió 1 szlogenjét kell tudnod, hogy ott lehess.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ennyi! Felhívtál tizedikként!
1: Szuper, köszönöm.
0: Úgyhogy te élőben láthatod Cyrilt is például, és a többieket.
1: Hú, nagyszerű, nagyon örülök neki.
0: Mert hogy ez a tiéd.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Ó, nagyon örülök, köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Mi köszönjük, hogy minket hallgatsz, Edith, és hát hölgyeim és uraim, a játék folytatódik, ha ismét ugyanígy leadok egy dalt az egyik világsztárunktól, adok majd egy újabb páros belépőt is a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára.

0: Pőt hoznak majd valakinek, és hát szemfeldalát mindenki felismeri majd, remélem, amikor lejátszom. Szemfeld, Heart Like Mine hozza majd a páros belépőt annak, aki tizedikként elér, amikor ezt a dal teljes egészében lejátszom. Üdv mindenkinek, Györke Attila vagyok, a következő zenei órát Loival indítom majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Westergood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
4: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Szevasz, Lacikám. Megint festesz.
8: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
7: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
8: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
7: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
9: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik, szerszámok, kerítések és különböző fa, fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás, kötőjel hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
11: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek kedvező áron. Telefon plusz 36 30 9 19 44 06.
12: Diétázol, edzel, de mégsem fogysz. A hasadra, combodra, derekadra hízol. Genesis alakformáló szalona megoldás. Célzott zsírbontás, fájdalommentes lézeres kezelések, zsírfagyasztás, bőrfeszesítés, izomstimulálás, hipoxi tréning, hullámmasszázs. Az első alkalom 20% kedvezménnyel a tiéd. Jelentkezz be, írj üzenetet. Az eredmény már egy alkalom után garantált. 0630 907 96 57. Genesis alapformáló szalon. Tiszafüred, Húszöles út 51.
13: Ha hónapok múlva kapott időpontot, de felújítana vagy építetne, keresse a Forgácsmester építőipari Kft-t. 0670 886 20 77. Vállaljuk házak, lakások, ipari épületek építését, felújítását az alaptól a tetőig. Gipszkartonozás, hidegburkolás, gépi festés és pormentes csiszolás, homlokzati szigetelés, térkövezés, generál kivitelezés, villanyszerelés, víz, gázszerelés, gépi földmunka. Válassza a megbízhatóságot és korrektséget, mindezt az időpontok betartásával és garanciával. Megfizethető áron. Stabil csapattal és sok éves tapasztalattal állunk rendelkezésére. Referencia munkáinkat megtalálja az interneten. Legyen az önmestere a Forgácsmester építőipari Kft. Várjuk telefonhívását. 0670 886 20 77.
14: Álmai konyhája. Nálunk gyorsan valóra válik, nem kell heteket várnia.
15: Elemes konyha bútorainkból pillanatok alatt összeállíthatja az igazit, hogy minél előbb élvezhesse új konyháját.
14: Ülőgarnitúra vagy kanapé, egyedi méretben, hatalmas szövet és színválasztékkal, és 3 héten belül elkészítjük. Szekrény, sor, gardrób, ágykeret, étkezőasztal vagy szék, akár 1 héten belül átvehető, vagy ki is szállítjuk. Murányi bútor, Tiszafüred, 20-es út 223, 0670 511 28 91. Bútor gyorsan, stílusosan.
16: Zafir ékszerüzlet, Tiszafüreden, a főút 37-ben. Zafir ékszerüzlet, Tiszafüred, főút 37.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most.
18: Rádió
17: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

A rádió egyen csak igazi mai sláger megy most a munka mellé. Május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban, pedig a Rádió 1 születésnapi fesztiválján nyárnyitó hangulatban az összes Rádió 1-es DJ-nk ott lesz, és világsztárok is érkezik hozzánk. Például Hollandiából Sam Feld, aki ezzel a zenével robbant be a klubokba és a rádiókba 2015-ben. Show me love!

Seinfeld brutál büszke volt arra, hogy az amerikai Billboard írt róla szuper jó dolgokat, a Modern House szupersztárjának nevezte a Show Me Love-hoz készült feldolgozása után. Azóta pedig egy csomó szuper jó zenét kaptunk tőle, úgyhogy biztos hallani fogjuk ezt is. Stronger, Kesha.

0: bármikor a rádió1.hu-n, vagy a hivatalos Facebook eseményben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a Roadshow-val.

Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
6: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
9: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
10: Úgy is lett.
11: Válts a jövőre. Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készleterejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
3: Reklámot hallottak.
12: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Albatrosz kikötő. Tiszafüred. Szállások, vezetői engedély nélküli motorcsónakbérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő. Albatrosz kikötő. Ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
14: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek. Kedvező áron. Telefon +36 30 919 44 06. Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink, várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Wolf Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, Huszoles út 93/A. Telefon 0630 555 7502 vagy 0659 511 152.
15: Itt a tavasz, szomszéd! Most jöttem a Gyuri gazdaboltból. Én már beszereztem a tavaszi munkálatokhoz szükséges dolgokat. Meg is találtam mindent, amire szükség lesz a kertben. Szeretem, hogy itt mindent megtalálok. Nem kell menni még máshová is. Vettem vetőmagot, dughagymát, növényvédőszert, tavaszi lemosópermetet, rágsáló irtószereket, kerti szerszámokat. Láttam szuper barkácsgépeket, meg olyan minőségi hechtmárkájú gépeket is. Á, itt szinte minden van Gyurinál.
16: Ó, hát mit látott még?
15: Maga méhész, ugye? Csak mert méhészeti kellékek is vannak szuper áron. Na meg munkaruházat. Egyébként katalógusból is rendelhet minőségi gépeket, meg mindenféle dolgot, ami a ház körül esetleg szükséges lehet. Szerintem menjen el és kérdezze a Gyurit. Gyuri gazdabolt. Tiszafüred, Béketér 3, a bírósággal szemben.
17: Nem,
10: Ön nem az erdőben hallja a madárcsicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2. Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
17: Pár lépésre a régi helyétől vár a Kiscipó pékség. Ülj le napfényes teraszunkra, egyél egy kovászos zsemléből, vajas kroaszamból vagy ropogós bagetből készült szendvicset. Válassz egy süteményt és így áll mellé egy finom kávét. Kóstold meg vadkovászos, rozsos vagy teljes kiörlésű kenyereinket, édes és sós pékáróinkat is. Kiscipó pékség, Tiszafüred, Fő utca 20 szám.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most!
18: Rádió

0: csak igaz, ma is sláger megy. Nemrég bemutattam, hogy milyen szuper jó zenei vannak Sam Feltnek. Mutatok még egyet. Hölgyeim és uraim, május 24-én pünkös vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján fellép Sam Felt.
1: What's up, I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: dies with you. A rádió egyen csak igazi mai sláger megy, és közöttük, ha megszólal egy dal a Rádió egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától, akkor azonnal tessék kapni a telefon, mert a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer azonnal a buliba. A születésnapunkon a Rádió egy DJ mellett fellép ugye Sam Felt, a Switch Disco, Cyril, Accent, bármelyikük dala nyerő dal lehet. Halló, halló!
1: Szia, Attila vagyok.
0: Attilák világ találkozója zajlik éppen adásban. Ebben az órában, Atikám, kinek a zenéjét kellett felfedezni? Melyik volt a nyerő dal?
1: Sam Felt. És a Heart Like Mine.
0: Tökéletes, Sam Felt, Heart Like Mine. Egy órás DJ-szettel Budapestre érkezik majd Sam Felt a Rádió 1 meghívására, és velünk ünnepli a születésnapunkat az összes Rádió 1 fanatikussal, akik mind-mind tudják a Rádió 1 szlogenjét, ezt kérném tőled is.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ati, jössz velünk bulizni! Yeah!
1: Királyok vagytok, nagyon köszönöm.
0: Mutatom, hogy mi a tiéd.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Aki 10-ként hív, ezt kapja.
1: Nagyon király, nagyon örülök.
0: Mit csinálsz most, Ati? Hogy telik a napod?
1: Villanyszerelők vagyunk.
0: Nehogy munkát vállaljál pünkösd vasárnapra, mert akkor neked más programod lesz.
1: Igen, igen. Biztos, hogy nem vállalunk, mert ott leszünk veletek és bulizunk.
0: Bizonyám. Hölgyeim és uraim! A buli minden részlete a weboldalunkon, a radio1.hu és a hivatalos Facebook eseményben, és amikor ismét megszólal egy dal a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának bármelyik világsztárjától, páros belépőjegy nyerhető a játék, tehát folytatódik itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszul sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Rákóczon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Rócsóval.

0: Május 12 Sopron, 13 Szombathely, 14 Dunaújváros, 15 pedig Debrecen. Ez a Rádió Egy Roadshow. Benne az élő live mix és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora. Balázsék!
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Gáz, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
7: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
8: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
9: Frissítő havi bajnok ajánlat a Metróban. Az 1,75 literes többféle traubiszóda 6 darab vásárlásakor darabja csak bruttó 335 forint. Május 31-ig áruházainkban. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagykereskedelem.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
11: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
12: Ha tiszta füreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B a MOL kúttal szemben.
13: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57, telefonszám 0630 605 69 09 0630 605 69 90.
14: Épít vagy felújít? Malino abla. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyillászáróit kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a Tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino ablak. Telefon 0620 941 29 58.
15: Figyelem! A nyilászárók mellett már cserepeslemezek, trapézlemezek, kerítéselemek és ereszcsatorna rendszerek is kaphatók Poroszlón, a profi ablakos telep helyén. Nagy szín és fajta választék, bővülő raktárkészlet. Trapézlemezek több méretben már bruttó 1700 forintos négyzetméter ártól azonnal megvásárolható. Teljes körű kivitelezést is vállalunk. Profi ablakos, Poroszló, főút 101, telefon 0620 999 66 66.
16: Kezel vagy felújítasz? Spórolj időt és pénzt! Bérelj profi gépeket a Végépnél! Lapvibrátorok, bontókalapácsok, betoncsiszoló és még számos gép akár azonnal vihető. Tolötető box bérlésed naponta csak 3000 forint. Újdonság, kárpit tisztítás háznál. Kényelmesen, gyorsan, profi kerhergépekkel. Vagy bulira készülsz? Ugrálóvár, héliumos lufik, Stitch és kapibara jelmezek. Nálunk minden adott a jó hangulathoz. Szombaton és vasárnap is nyitva. Végép gépkölcsön. Egyek Dózsa György utca 72. Hív minket 0620 521 5856.
17: A Zafír ékszerüzlet minden téren bővül. Tágasabb eladótér, nagyobb választék arany- és ezüst ékszerekből, karórákból. 11 féle márkájú női, férfi, gyermekkaróra. Közel 1000 darabos készlet. Továbbá antik hatású fali órák és állóórák, ingaórák, súlyos, súly nélküli órák, 30 napos járású órák, konyhai és gyermekfali órák, ébresztő órák, szekrény és kandalló órák, valamint óratartók és óraforgatók. Várjuk üzletünkben. Tiszafüred, főút 37.
18: Önt is várja a Tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy- és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
19: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszcsatorna rendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékekhez ez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76.
3: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: És most
3: Rádió
20: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai

88.7 és 89.2 Rádió 1 a Tiszatúnál. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenki, elindult a Daily Mix. Ebben az órában csupa olyan zene, amitől még a fénymásoló is ütemre kattog az irodában. Ebben a 60 percben mixben szólnak a legnagyobb kedvencek. Jön is David Guetta és a Baby Don't Hurt Me.

Ez itt a 88.7 és 89.2 Rádió Egy a Tiszatúnál, csak igazi mai sláger megy, és jelentem önöknek, hogy megnyílt a szakkör, avagy a Tudásunkkal kézen fogva című kiállítás. A Kovács Pál Művközpontban működő szakkörökön készült alkotásokat lehet megnézni. A kiállítás vár mindenkit a KPMK-ban. Jó szórakozást hozzá, ne hagyják ki. A Rádió Egyen pedig várnak ránk az igazi mai slágerek. Ez itt a Daily Mix.

88.7 és 89.2 Rádió 1 a Tiszatúnál, csak igazi mai sláger megy, és a hétvégén családi napot tart a Fekete László Zenei Iskola Tiszafüreden. Szombaton délután 9:30-tól várnak mindenkit, lesznek kézműves foglalkozások, koncertek, finomságok és egy csomó meglepetés. Tehát most szombaton délután 9:30-tól családi napot tart a Fekete László Zenei Iskola Tiszafüreden, várnak mindenkit. Jó zenékből persze nálunk sincs hiány, ez itt a Daily Mix, amiben Szigálá újdonsága pörög, az a Riptide.

88.7 és 89.2 Rádió Egy a Tiszatúnál, csak igazi mai sláger megy. Ja, most Bibi Rexa, akit ugyebár albán származású énekesnőként szoktunk emlegetni, de hát az igazság az, hogy ő már New Yorkban született, a szülei vándoroltak ki Amerikába, és a pletykalapok szerint ő maga talán életében egyszer járt Albániában. Itt a legújabb dala, a Fateless klasszikusát, az Insomniát dolgozta fel, jön a New Religion.

88.7.89.2 Rádió 1 a Tiszatúnál, csak igazi mai sláger megy. Hú, de gyorsan elrepült ez az óra. Már is itt vagyunk a mai Daily Mix végénél, de semmi probléma. Az igazi mai slágerek nem állnak meg.

0: Tudik Magyarország leghosszabb zenei órája. Nyitásként jó majd a Hörcös Pearl Produce Comashing közös dala. A Wonderful Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Zafir Ékszerüzlet. Tiszafüreden, a főút 37-ben. Zafir Ékszerüzlet. Tiszafüred, főút 37.
4: Kényelem bútorbolt. Tiszafüred, főút 47, első, második emelet. A térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt.
5: Kényelem bútorbolt.
4: Kényelem bútorbolt.
1: Pár lépésre a régi helyétől vár a Kiscipó pékség. Ülj a fényes teraszunkra, egyél egy kovászos zsemléből, vajas kruasszamból, vagy ropogós bagetből készült szendvicset. Válasz egy süteményt, és igyál mellé egy finom kávét. Kóstold meg vadkovászos, rozsos, vagy teljes kiörlésű kenyereinket, édes és sós pékáróinkat is. Kiscipó pékség, Tiszafüred, Fő utca 20 szám.
6: Újra nyitja kapuit az ízek és kincsek Tiszató, termelői és kézműves piac Tiszafüreden, a Dieters Campingben. Piacnapok szeptember 30-ig, minden hónap harmadik vasárnapján, 9 órától 13 óráig kézműves kincsek, valódi ízek, termelői finomságok és vidám, családias hangulat vár rád. Gyere és kóstold meg a Mindenlében Kanábárban a különleges szörpöket, a kézműves reggelit vagy a finom rétest. Helyszín: Dieters Camping, Tiszafüred, Fürdő utca 9-11. Bővebb tájékoztatás Herich Csillánál. 0630 254 95 79. A vasárnap vásárnap a Tiszatónál.
2: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik, szerszámok, kerítések és különböző fa, fém felületeken is. További szolgáltatások: autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás, fém szerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: Egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás kötőjel hegesztés, Egyek. Homokszórás, hegesztés, Egyek.
6: Spóroljon napenergiával! Indisolar.hu. Napelemrendszerek telepítése, karbantartása és a hozzájuk kapcsolódó pályázatok írása. Több éves tapasztalattal és szakértelemmel. Magánszemélyeknek és cégeknek a pályázatírástól a készrejelentésig. Ügyfeleink részére teljes körű adminisztrációs ügyintézést biztosítunk. Bővebb információk és ajánlatkérés: Indisolar.hu. 0670 599 97 93.
2: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig, pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás: jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk: Füredi út 17. Rendelés 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78. Figyelem! Minőségi ajtók, ablakok, redőnyök, szúnyoghálók, poroszló. Keresse a profi ablakost. Felmérés, gyártás, beépítés rövid határidővel. Bejárati ajtók 7 méretben, műanyag ablakok 40 különböző méretben készletről azonnal megvásárolható. Kiváló minőség, kedvező ár. Profi ablakos, poroszló, főút 101. Hívjon most 0620 999 66 66. Figyelem! Minőségi ajtók, ablakok, redőnyök, szúnyoghálók, poroszló. Keresse a profi ablakost. Felmérés, gyártás, beépítés rövid határidővel. Bejárati ajtók 7 méretben, műanyag ablakok 40 különböző méretben készletről azonnal megvásárolható. Kiváló minőség, kedvező ár. Profi ablakos, poroszló, főút 101. Hívjon most 0620 999 66 66.
5: Látom, Gézukám, éppen felújítotok. Megvetted már az összes szerelvényt?
7: Persze. Tiszafüreden a Morgó utca 7-ben van egy szuper szerelvényüzlet, ahol a csaptól a kazánig mindent megkapok. Ráadásul jó áron.
8: Szerelvényüzlet Morgó utca 7. Szerelvényeink nem morognak. Dolgoznak.
9: Reklámot hallottak.
10: 2026. május 12-e van, kedd 13 óra.
11: Tiszatavi hírek. A Tiszató legfrissebb híreivel minden nap 13 órától a 88.7 és 89.2 Rádió 1-en.
10: Szép napot kívánok! Lomtalanításra lehet jelentkezni, ami házhoz megy Törökszent Miklóson. Nem kerülnek ki az utcára, lomok idén is szervezetten gyűjtenek. A lomtalanítás Törökszent Miklóson kizárólag előzetes igénylés alapján házhoz menő rendszerben történik, így a szállítás időpontját minden érintettel külön egyeztetik le. A lomtalanítás évente egy alkalommal vehető igénybe, legfeljebb 2 köbméter mennyiségben. A hulladékot az ingatlanokon belül kell átadni, közterületre nem szabad kihelyezni. A kimaradt alkalom nem vihető át a következő évre. Jelentkezni többféleképpen is lehet. Online a tm.com.hu oldalon az igénylőlappal együtt, ott azt ki lehet tölteni. E-mailben is lehet kérni a házhoz menő lomtalanítást a lomtalanitáskukac.tmcom.hu e-mail címen, de postai úton is lehet ezt természetesen igényelni. Törökszent Miklósi Kommunális Szolgáltató Non-Profit Kft. Címére kell a levelet elküldeni. Fontos, hogy az igénylést legkésőbb a meghirdetett szállítási nap előtt 30 nappal kell benyújtani. Kétségbe esett hangú bejelentések, biciklisekre támadó kutyák túlterhelt ebrendészeti telepek okoznak nagyon komoly problémát. Jász Nagykunszolnok vármegye egyik településén, írja Szóljon. A kóbor kutyák Tiszapüspökiben már nem csak esztétikai vagy higiéniai problémát jelentenek, hanem a lakosok testi épségét is veszélyeztetik. A becslések szerint az utcákon kursáló kóborkutyák Tiszapüspökiben már most 50 és 100 között lehetnek, miközben a tavaszi szaporodási szezon tovább rontja az amúgy is feszült helyzetet. Gyors megoldásra pedig úgy tűnik, nincs esély. Bander József polgármester szerint hiába különítenek el jelentős összegeket a befogásra, a környező városok menhelyei megteltek, a szakma pedig tehetetlen a folyamatos túlszaporodás ellen. A probléma gyökere országos, a befogadó állomások és menhelyek végtelenül túlterheltek. Bander József azt mondta, hiába lenne szakember, aki befogja a kóborkutyákat, ha nincs hová vinni az állatokat. A befogó emberek még esetleges rendelkezésre állnak, tudnánk szerződést is kötni, de nem tudják a 10 napos kötelező várakozó megőrzés után hova elhelyezni az ebeket, mert a befogadó helyek túlterheltek. Ezért aztán nem vállalják, így ők mondják le a szerződéseket, mondta a polgármester a Jász Nagykunszolnok vármegyei hírportál kérésére. A környékbeli nagyobb városok szintén képtelenek további állatokat fogadni, a korábban segítő alapítványok pedig kapacitás hiánnyal küzdenek. A Szolnoki Állatotthon Alapítvány, a Befogad Lak Törökszent Miklósi Állatvédő Alapítvány és a Kóborka Túri Állatvédő Közhasznú Egyesület is mind kénytelenek voltak kitenni a megtelt táblán, míg a Szajoli Csillagszem Alapítványnál más problémák lehetetlenítik el a jelenlegi befogadást. A település vezető szerint az egyébként is nehéz helyzetet tovább bonyolítja a felelőtlen állattartás. Vannak, akik etetéssel a házaikhoz szoktatják a kutyákat, de a felelősséget már nem vállalják. Ennél is extrémebb példa az a mentálisan sérült helyi lakos, akinek a kutyái rendszeresen támadnak, de a segítségnyújtást elutasítja. Volt olyan eset, amikor 2 millió forintba került a dolog, mert kétszer is újra termelődött a 10 kutya. Arról beszélt Bander József, hogy ő mondta, hogy kifizetik, elvittetik a kutyát, hogy ne legyen több ebb. Az illető azonban nem engedte ezt, azzal fenyegetőzött, hogy ha a kutyákat elviszik, akkor kárt tesz saját magában. Így aztán erről az útról is letértek, mert pénzzel sem lehetett megoldani. A probléma akkor válik húsba vágóvá, amikor megtörténik a baj. A polgármester beszámolt egy friss esetről, ahol egy kerékpáros 2 kutya megharapott. Ilyenkor a lakosok azonnali intézkedést várnak, de a jogi mozgástér minimális. A rendőrség csak tettenérés esetén avatkozhat be drasztikusan. utólag csak lassú közigazgatási eljárás indulhat. A hosszú távú megoldást ugyanakkor nem a befogás, hanem a megelőzés jelenteni. A kóbor kutyák túlszaporodása ellen az ivartalanítás az egyetlen hatékony eszköz. Erre a célra az önkormányzatnak rendszeresen nyílik lehetősége pályázni, például a Magyar Falu program keretében, amely kifejezetten a felelős állattartást támogatja a kis településeken. Ezek a források lehetővé teszik a lakossági kutyák ingyenes vagy kedvezményes ivartalanítását, megkapják a csippet és a veszettség elleni oltást is. Az ilyen típusú prevenció nem csak a kóbor állatok számát csökkenti középtávon, de tehermentesíti a végletekig feszített menhelyi hálózatot is. A támogatást egyébként Tisza püspök is elnyerte, ám a hatékony felhasználáshoz szükség lenne a lakosság együttműködésére is. A polgármester a portálnak azt mondta, bár a helyzet kilátástalan, nem adja fel, minden követ megmozgatnak, hogy valamilyen megoldást találjanak a kóborkutyák problémájára. Újabb szakaszhoz érkezett a Teleki Blanka gimnázium felújítása, a kivitelőzővel már a helyszíni bejáráson is túl vannak a szakemberek. Mivel a Teleki Blanka gimnázium felújítása 2019 óta húzódik, a városvezetés most az új pénzügyminiszter jóváhagyására vár, hogy eldördülhessen a startpisztoly. Szűcs Dániel polgármester azt írta a közösségi oldalán, telefonon egyeztetett az építési és közlekedési minisztériummal, a gimnázium vezetésével. A legfontosabb hír, hogy a tálca által kiválasztott kivitelező már aláírta a szerződéseket, és a műveleti sorrendet is felállították a terepbejárás során. Ez azt jelenti, hogy a Teleki Blanka gimnázium felújítása már a célegyenesben van, de hiányzik hozzá egy fontos tényező. A közelmúltban helyszíni bejárást tartottak az építési és közlekedési minisztérium által kiválasztott kivitelezővel. Az egyeztetésen átnézték, milyen munkafolyamatokkal kezdődik majd a beruházás a gimnázium épület együttesében. Bár a beruházás pénzügyi fedezete biztosított, a projekt elindításához még egy országos politikai lépésre van szükség. A végleges pénzügyi jóváhagyást ugyanis az új országgyűlés megalakulását követően a kinevezett pénzügyminiszternek kell majd aláírnia. A polgármester a fejleményeket átbeszélte Farkas Csongorral, a térség megválasztott országgyűlési képviselőjével is. A városban nagy az optimizmus, hiszen a 2019 óta tartó várakozás után most úgy tűnik, hogy tényleg közel van az építkezés kezdése. A Teleki Blanka gimnázium felújítása ugyanis nem csupán iskolai ügy, hanem Mezőtúr egyik legfontosabb presztízs beruházása. Ezek voltak a tiszatavi hírek 2026. május 12-én kedden, itt a Rádió 1-en. Kellemes délutánt kívánok, találkozzunk holnap is, ugyanekkor ugyanitt. Szendi Hajnit hallotta.
11: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most!
14: Rádió 1!
13: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Balog István Vilmossal. Csak igazi, ma is láger megy. 88.7 és 89.2.

88.7 és 89.2 Rádió egy Tiszató, csak igazi mai sláger megy, és nincs is már olyan nagyon messze a következő tiszafüredi régiség és kézműves vásár. Június 6-án várnak mindenkit a Kastély úti járda szakaszon. Az árusok pedig minél hamarabb jelentkezzenek, írjanak a városüzemeltetés@tiszafured.hu e-mail címre. Tehát június 6-án újra régiség és kézműves vásár. Itt pedig egy újabb igazi mai sláger a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

87 és 89.2 Rádió 1 a Tiszatúnál, csak igazi mai sláger megy. Ray Daltonnal folytatjuk, aki a nyáron kétszer is fellép Európában, júliusban két német fesztiválon is színpadra áll. Hát Németország azért ma már nem olyan elérhetetlen távolság, szerintem biztos lesznek, akik átugranak meghallgatni őt. Ray Dalton és az új dal tőle.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Épít vagy felújít? Malino Abla. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a Tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino Abla. Telefon 0620 941 29 58.
3: Kezel vagy felújítasz? Spórolj időt és pénzt! Bérelj profi gépeket a Végépnél! Lapvibrátorok, bontókalapácsok, betoncsiszoló és még számos gép akár azonnal vihető. Tolötető box bérlésed naponta csak 3000 forint. Újdonság kápi tisztítás háznál. Kényelmesen, gyorsan, profi kerhergépekkel. Vagy bulira készülsz? Ográlóvár, héliumos lufik, stage és kapibara jelmezek. Nálunk minden adott a jó hangulathoz. Szombaton és vasárnap is nyitva. Végép gépkölcsön. Egyek, Dózsa György utca 72. Hívd minket 0620-521-5856.
4: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tisztató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tisztató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tisztatóklíma.hu. Telefonszám 0670-628-7148. Tisztató Klíma.
5: Önt is várja a Tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy- és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
6: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink! Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Wolf Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Szerviz helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, Huszoles út 93/A. Telefon 0630 555 7502 vagy 0659 511 152.
7: Figyelem, szakemberek! Készen álltok a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát kerestek? Ahol tudásotoknak valóban értéke van? A Metal Sheet csapatába keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metal Sheet honlapján vagy Facebook oldalán található elérhetőségeink egyikén. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
6: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57. Telefonszám 0630 605 69 09 0630 605 69 90.
8: Újra nyitja kapuit az ízek és kincsek Tiszató, termelői és kézműves piac Tiszafüreden, a Dieters Campingben. Piacnapok szeptember 30-ig, minden hónap harmadik vasárnapján. 9 órától 13 óráig kézműves kincsek, valódi ízek, termelői finomságok és vidám, családias hangulat vár rád. Gyere és kóstold meg a Minden Lében Kanálbárban a különleges szörpöket, a kézműves reggelit vagy a finom rétest. Helyszín Dieters Camping, Tiszafüred, Fürdő utca 9-10. Bővebb tájékoztatás Herich Csillánál.
9: 0630 254 95 79.
10: A vasárnap vásárnap a Tiszatónál.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most
0: Rádió 1.
11: Folytatódik

0: 0-6-7-8-8-9-2.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Kedves autósok, még mindig kell egy kis türelem. Továbbra is tart a Domaházi út felújítása Tiszafüreden. A tervek szerint a hónap végéig kell ott emiatt forgalomkorlátozásokra számítani. Jó utat mindenkinek, óvatosan, és ha vannak még híreik a térségünk közlekedéséről, akkor hívjanak, írjanak. A Rádió 1 Tiszatavi stúdiójának SMS telefon és Viber száma 0620 445 5904. Köszi a segítenek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
2: A külvilág zajos. Az otthon csendje az Internord nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirke májnál nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
8: Úgy is tett.
0: Reklámot hallottak.
9: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Vásárlását kezdje a Tiszatói Tüzében és Fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket.
11: Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok.
10: Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu-n. Időszakonként engedményes vásárlás. 30 kilométeren belül kedvezményes házhozszállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
12: Álmai konyhája. Nálunk gyorsan valóra válik, nem kell heteket várnia.
13: Elemes konyhabútorainkból pillanatok alatt összeállíthatja az igazit, hogy minél előbb élvezhesse új konyháját.
12: Ülőgarnitúra vagy kanapé, egyedi méretben hatalmas szövet és színválasztékkal, és 3 héten belül elkészítjük. Szekrény, sor, gardrób, ágykeret, étkezőasztal vagy szék, akár 1 héten belül átvehető, vagy ki is szállítjuk. Murányi bútor, Tiszafüred, Kúszöles út 223, 0670 511 28 91. Bútor gyorsan, stílusosan.
14: A Zafír ékszerüzletben az ékszerek és órák mellett ajándéktárgyak, ezüstképkeretek, ezüstözött pezsgős poharak, esküvői kiegészítők és keresztelő emléktárgyak is kaphatók. Továbbá vállalunk elemcserét és óraszervizt minden típusú órához. Egyedi elképzelését is megvalósítjuk. Várjuk üzletünkben. Tiszafüred, főút 37.
15: Albatrosz kikötő. Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyek, mi motorcsónakbérlés. Színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő, Albatrosz kikötő, ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
16: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek. Kedvező áron. Telefon plusz 36 30 919 44 06.
17: Felújítana, vagy csak szállítana? Keresse bizalommal a Tiszató gép kölcsönzőt. Utánfutók és ipari gépek bérlése nagy választékban. Tiszafüred, Húszöles út 58. Telefon 0620 235 65 80. www.tiszatógépkölcsönző.hu
18: www.tiszatógépkölcsönző.hu.
19: Önt is várjuk Tiszafüreden, a Mi kis hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A Mi kis hajósboltunk, hogy görbüljön a bot.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: És most!
0: Rádió 1!
8: Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Május 24-én pünkös vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján fellép Szemfelt, a Swiss Disco, Accent, Cyril. Na de kinek a zenéjét hallottuk ebben az órában? Rádió 1, tessék!
1: Accent, Tóth Abigail és a Sugar Daddy.
0: Jól hallotta!

0: Aki fellép majd a Rádió egy születésnapi fesztiválján, és a nyárdalát persze, hogy el kell, hogy énekeljék mindketten, úgyhogy érkezik majd Tóth Abigail is. Én Györke Attila vagyok, szia, hogy szólíthatlak?
1: Szia, Gábor vagyok.
0: Honnan csörögtél be hozzám, Gábor?
1: Székesfehérvár.
0: Na, hát Székesfehérváron is mindenkinek tudnia kell a Rádió egy szlogenjét.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert te futottál be tizedikként.
1: Az komoly, kevés. Örülök neki.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök, köszönöm szépen!
0: Jó bulizást kívánunk, a játék pedig folytatódik, hölgyeim és uraim. 4 órától ugye kapcsoljuk Sopront, a Rádió egy roadshow mai állomásának helyszínét, de addig is biztos, hogy fogok adni dalt a Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztárjaitól, úgyhogy tessék továbbra is fülelni és nyerni!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

Gábornál. Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Rócsóval.

Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
7: Váltsa jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
8: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
9: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
8: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
10: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
3: Reklámot hallottak.
11: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
12: Fedezze fel a természet kincseit a tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a 1,5 kilométer hosszú pallóúton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178 vagy e-mailben kikötő@ertank.hu. Fűszva pihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszva hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
13: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tiszató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tiszató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tiszatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tiszató Klíma.
14: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszcsatorna rendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékek ez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 9576. 0630 970 9576.
15: Itt a tavasz, szomszéd! Most jöttem a Gyuri gazdaboltból. Én már beszereztem a tavaszi munkálatokhoz szükséges dolgokat. Meg is találtam mindent, amire szükség lesz a kertben. Szeretem, hogy itt mindent megtalálok. Nem kell menni még máshová is. Vettem vetőmagot, dughagymát, növényvédőszert, tavaszi lemosópermetet, rágsáló irtószereket, kerti szerszámokat. Láttam szuper barkácsgépeket, meg olyan minőségi hechtmárkájú gépeket is. Á, itt szinte minden van Gyurinál.
16: Ó, hát mit látod? Még.
15: Maga méhész, ugye? Csak mert méhészeti kellékek is vannak szuperáron. Na meg munkaruházat. Egyébként katalógusból is rendelhet minőségi gépeket, meg mindenféle dolgot, ami a ház körül esetleg szükséges lehet. Szerintem menjen el és kérdezze a Gyurit. Gyuri gazdabolt. Tiszafüred, Béketér 3, a bírósággal szemben.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most! Rádió 1!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jó munkát mindenkinek ezekkel a zenékkel. Sopronban kevesebb, mint másfél óra múlva várunk mindenkit. Várkerület, Mária szobor. 4-től a Rócson jön a Live Mix Juhász Gerivel és Lotfi Begivel. 5-től pedig érkeznek Balázsék. Holnap egyébként Szombathely, csütörtökön Dunaújváros, pénteken Debrecen a helyszín. Hogy pontosan hol, az kint van a Rádió

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Roadshow-s live mixig van még egy óránk, amiben ismét lesz majd játék. Jövő hét vasárnap Rádió 1 születésnapi fesztivál, és az egyik világsztárunk dala ismét nyerő dal lesz. Páros belépőjegyet jelent majd valakinek, az ügyesnek, a gyorsnak, aki tizedikként elér majd a 0620-311-111-en. Megmutatom, hogy melyik dalt kell keresni. Hölgyeim és uraim, május 24-én a Rádió 1 elhozza Budapestre a Switch Discót! Jó, ez a dal hozza a következő órában a jegyeket. Loival és a Get Lucky-val indítok mindjárt. A születésnapunk részletei pedig most az infók között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak Ati mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: készülj, már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap, Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
9: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Nem, ő nem az erdőben hallja a madár csicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
11: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
12: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás kötőjel hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
13: Albatrosz kikötő, Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyek, motorcsónakbérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő, Albatrosz kikötő, ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
14: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak. Válassza a metási, cserepes vagy trapézlemeztetőit akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat, élvezze a biztonságot. Metásít, a lemezbezárt érték.
15: megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gyíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás! Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelés 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most. Rádió
17: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Bulizzunk együtt, jövő hét vasárnap, május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban jön a Rádió Egy születésnapi fesztiválja. Nem sokára együtt tombolnak a Rádió Egyesek, a Rádió Egy DJ-k zenéire és négy világsztárunk fellépésére. Jön majd Accent, Cyril, a Swish Disco, Samfeld, és az ő dalaik minden egyes órában páros belépőt jelenthetnek valakinek, a szerencsésnek. Halló!
1: Ja, Anami vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hogy szólíthatlak? Mi a keresztneved?
1: Anami.
0: Anami! Szia! Nem is tudom, hogy beszéltem-e már Anamival. Honnan csörögtél, Anami?
1: Szolnokról.
0: Szolnokról hívtál fel, mert hallottál a rádióban egy dalt, ami mi volt?
1: Így van, Switch Disco, Find You.
0: A Swish Disco az egyik világsztár fellépőnk, és május 24-én pünkös vasárnap jönnek a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Te is jöhetsz, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1 csak igazi mai slágerben.
0: Hát akkor gyere velünk bulizni, mert te vagy a 10. telefonáló!
1: Nagyon jó, köszönöm!
0: Ezt elvitted, Anami, gratulálok!
1: Köszönöm szépen, szuper!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök neki.
0: Kit hozol magaddal, mert páros belépő?
1: A férjemet. Csaba.
0: Csabával! Érezzétek akkor magatokat nagyon jól, Anami. Hölgyeim és uraim, a játék folytatódik, de hát ugye 4 órától indul a roadshow, live mixel, aztán Balázsékkal, úgyhogy holnap délelőtt lehet ismét páros belépőjegyeket nyerni a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a Róla.

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Fúrás, vágás, csiszolás vagy csavarozás? Nálunk mindent megvásárolhat, ami a munkájához kell. Látogasson el a Tiszató gépkölcsönző üzletébe. Tiszafüred, Húszoles út 58, 0620, 235, 6580.
6: www.tiszatógépkölcsönző.hu.
7: Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy- és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
5: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink! Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Wolf Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, Húszoles út 93/A. Telefon 0630 555 7502 vagy 0659 511 152.
8: A Zafír ékszerüzlet minden téren bővül. Tágasabb eladótér, nagyobb választék arany- és ezüst ékszerekből, karórákból. 11 féle márkájú női, férfi, gyermekkaróra. Közel 1000 darabos készlet. Továbbá antik hatású fali órák és állóórák, ingaórák, súlyos, súly nélküli órák, 30 napos járású órák, konyhai és gyermekfali órák, ébresztő órák, szekrény és kandalló órák, valamint óratartók és óraforgatók. Várjuk üzletünkben! Tiszafüred, főút 37.
9: Kényelem bútorbolt. Tiszafüred, főút 47, első, második emelet. A térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt.
10: Kényelem bútorbolt.
9: Kényelem bútorbolt.
11: Hirdessen Ön is rádiónkba! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93 vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató.
12: Pár lépésre a régi helyétől vár a kis cipó pékség. Ülj le napfényes teraszunkra, egyél egy kovászos zsemléből, vajas kruasszamból, vagy ropogós bagetből készült szendvicset. Válassz egy süteményt, és így áll mellé egy finom kávét. Kóstold meg vadkovászos, rozsos, vagy teljes kiörlésű kenyereinket, édes és sós pékáróinkat is. Kis cipó pékség. Tiszafüred, Fő utca 20 szám.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most!
14: Rádió 1!
13: Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió egy születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
3: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
5: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
6: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készleterejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
7: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B a MOL kúttal szemben.
9: Figyelem! A nyilászárók mellett már cserepeslemezek, trapézlemezek, kerítéselemek és ereszcsatorna rendszerek is kaphatók Poroszlón, a profi ablakos telephelyén. Nagy szín és fajta választék, bővülő raktárkészlet. Trapézlemezek több méretben már bruttó 1700 forintos négyzetméter ártól azonnal megvásárolható. Teljes körű kivitelezést is vállalunk. Profi ablakos, Poroszló, főút 101, telefon 0620 999 66 66.
10: Fedezze fel a természet kincseit a Tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a 1,5 kilométer hosszú pallóúton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178 vagy e-mailben kikötőkukac@ertank.hu. Fűszvapihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszva Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
11: A Zafír ékszerüzletben az ékszerek és órák mellett ajándéktárgyak, ezüstképkeretek, ezüstözött pezsgős poharak, esküvői kiegészítők és keresztelő emléktárgyak is kaphatók. Továbbá vállalunk elemcserét és óraszervízt minden típusú órához. Egyedi elképzelését is megvalósítjuk. Várjuk üzletünkben. Tiszafüred, főút 37.
12: Figyelem! Minőségi ajtók, ablakok, redőnyök, szúnyoghálók, poroszló. Keresse a profi ablakost. Felmérés, gyártás, beépítés, rövid határidővel. Bejárati ajtók 7 méretben, műanyag ablakok 40 különböző méretben, készletről azonnal megvásárolható. Kiváló minőség, kedvező ár. Profi ablakos, poroszló, főút 101. Hívjon most 0620 999 66 66.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most.
1: Rádió
13: 1. Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió.
14: Pontosan délután 4 óra van. Hello mindenkinek, hello Sopron! Itt vagyunk élőben a várkerületben, a Mária szobornál, Balázsék délutáni rócsójának a második állomásán. Veletem Lotfi Begi, a lemezjátszók mögött. Szevasz Begi kém!
15: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok és köszöntök mindenkit itt a főtéren. Szevasztok!
14: És nagyon jó, hogy elkezdünk gyülekezni. Egy óra live mix, aztán pedig 3 óra Balázsék, ez lesz a menü a következő 4 órában. Hát aki most indul el ide, téli kabát, sapka, sál, kesztyű, meleg tea, az lesz itt a helyszínen. Meg egy sapka nincs nálad egészen véletlenül.
15: Nincs, mert hogy most már, hogy is mondjam, image-ben vagyok. Hát hogyha fölvenném a sapkát, a kesztyűt nem ismernének meg a kedves hallgatók, nézők, akik ide kijöttek.
14: És azt gondolom, hogy Begit mindenki ismeri, tudok minket nézni, és élőben megyünk az online felületeinken. 10 fok van. Kicsit hideg az idő, eső viszont nem lesz. Fantasztikus a program a következő 4 órában, tehát még egyszer Sopronban vagyunk, a várkerületben, a Mária szobornál várunk mindenkit. Balázséknak melegítjük elő a terepet egy órán keresztül. Induljunk el, Begi!
15: Az órát pedig már is egy sírennel és a Kemere című felvétellel fogom indítani még hozzá Siri remixében. Itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 5 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.
14: Hú!

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello Sopron, hello mindenkinek itt a helyszínen. A várkerületben vagyunk a Mária Szobornál, Lotfi Begivel, mi vagyunk Balázsék előzenekara. Balázsék 2026-os délutáni rócsójának a második állomásán. Hölgyek, urak, itt a helyszínen csak szeretnénk felmérni a helyzetet, hogy hányan szeretnétek belépőket kapni ingyen és bérmentve itt a helyszínen a születésnapi fesztiválunkra. Kezeket fel, ki az, aki jönne? Ó, te jó ég, de jó látni ezeket.
1: Mindenki.
0: Nagyon jó, mert hogy szeretnénk néhány belépőt kiosztani nektek itt a helyszínen, úgyhogy bulizatok velünk, maradjatok itt, utánunk tehát 5-től jönnek majd Balázsék, és hát a Rádió egy születésnapi fesztivál az egy olyan esemény, amire óriási erőkkel készülünk minden évben.
1: Ez így van, az összes Rádió egy DJ ott lesz a színpadon, és nemzetközi sztár vendégeink is lesznek. Érkezik majd Sunfeld, itt lesz majd a Switch Disco csapata, és hát jön a tavalyi világsztárunk, aki először járt Magyarországon, és nálunk járt először Magyarországon, ő nem más, mint Cyril.
0: Pontosan, aztán Sunfeld is fellép, ott lesz Accent, ott lesz az összes Rádió egy DJ, ahogy mondta Begi. Mindez jövő vasárnap, nagyon közeledik a dátum, tehát belépőket itt a helyszínen is kaphatok majd tőlünk néhány perc múlva. Begi, bulizunk tovább!
1: A folytatásban érkezik Diana Ross és az Upside Down itt a Rádió 1-en a Live Mixben, élőben Sopronból.
0: Yes!

0: Zétény.
1: Dávid, Gergő és Zétény, jönnétek bulizni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra? Voltatok-e már valaha Rádió 1 születésnapi fesztiválon?
2: Még nem voltunk egyszer sem.
3: Még nem voltunk, de
0: még soha.
1: Senki soha, ez lenne az első alkalom, oké. Srácok, a szlogent tudjátok, remélem.
2: Természetesen.
1: Mondd is el.
2: Rádió 1, csak igazi ma is láger megy.
1: Én úgy szeretek ilyen profikkal dolgozni. Hányan jönnétek, van-e párotok? Hány kísérőre lenne szükség? Mindenki hozna mondjuk valakit?
2: Nem valószínű, vagy... Egyedül jól elbúr... Nem.
4: Igen, majd ott csajoznak, Geri. Hát nem hiszem már, te három fiatal emberre, akkor mit hozzának?
1: De azért 6 belépőhöz mit szólnátok, jó? Tehát akkor lenne egy kísérő, akit mindenki el tud vinni, jó?
2: Kiváló, köszönjük.
1: Látszok, hát akkor 6 darab belépő a Rádió születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba jövő vasárnapra, a tiétek. Egy nagy sikítás 3-ra.
2: Köszönjük!
1: De jó fejek vagytok, érezzétek jól magatokat, ott találkozunk. Ki szeretne még jegyeket? Kérdezem itt a jelenlévőktől. Kezeket fel, kezeket a magasba. Ki az, aki bulizna még velünk? Jól van, pár perc múlva ti is kaphatok jegyeket. Begikém, menjünk közben tovább.
4: Hát az időjárás nem annyira megfelelő, de mégis egy kis ibizei hangulatot szeretnék ide varázsolni. A nyár egyik legnagyobb slágerében megyünk tovább, érkezik Another és a Talk to You itt a Rádió 1-en a Live Mixben élőben Sopronból.
1: Yes!

0: Hát hol a vége ennek a dalnak, Begi? Itt a vége, hello mindenkinek, rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello Sopron, szeretettel köszöntünk mindenkit Balázsék 2026-os országjáró délutáni roadshowjának a második állomásán. Mi vagyunk ma is Balázsék előzenekara Lotfi Begivel, és hát Kócán Bálintot hadd mutassam be nektek, ő a helyi arc, a helyi erő, a helyi műsorvezető Sopronban. Hello Bálint, örülök, hogy találkozunk személyesen.
1: Szia Geri, szia Begi, köszöntök én is mindenkit nagy hello, szeretettel. Hello Sopron, hello mindenki, és hát örülök, hogy idejöttetek Sopronba, és ideértetek annál jobban, hogy én is itt lehetek, illetve, hogyha itt körbenézek, akkor egyre többen vagyunk, úgy tűnik, hogy az eső is elmegy, a szél is már alig fúj, és egyre jobb az idő, és hát aki hallgat minket itt a Sopron és környékbeli hallgatóknak, hát arra invitálom őket, és arra biztatom őket, hogy mindenképpen jöjjenek ki ide Sopronban a Mária szoborhoz, ide a várkerületre, hiszen brutál a hangulat, Begi!
2: Köszönöm.
1: Nagyon-nagyon jó, és hát itt szenzációs ajándékokat fogunk hamarosan kisorsolni.
0: Bizony, utánunk a Rádió egy Live Mix után jönnek Banázsék 5-8-ig, ők is itt várnak titeket a helyszínen. Ki szeretne belépőket nyerni a Rádió egy születésnapi fesztiváljára? Arra kérlek benneteket, hogy gyertek minél közelebb ide a kordonhoz, Bánintéket pedig arra kérlek, hogy fáradj le oda, és akkor a hangotokat szeretnénk hallani, háromra egy nagy sikítást, egy nagy üvöltést szeretnénk kérni mindenkitől, és aki a leghangosabb Bánint, jó, annak adunk majd belépőket. Hogy mennyit? Az csak rajtatok áll, az csak tőletek függ. Úgyhogy hölgyek, urak, aki tehát szeretne velünk bulizni, jövő héten vasárnap a Rádió egy születésnapi fesztiválján egy nagy sikítást! Ki lesz a leghangosabb? Ez
1: na,
0: a kérdés.
1: Hát akkor egy, nézzük itt a közönséget.
0: 2, 3! Hú, Bálint itt ott közvetlenül előtted a srácok. Na, nagyon-nagyon
1: volt?
0: Hangosak voltatok.
1: Jó
0: igen?
1: Volt, jó volt. Nagyszerű volt, srácok, de én azt gondolom, hogy egy szlogen talán még kérjünk. Ugye mi a rádió és szlogenje?
3: Rádió egy csak igazi, és mai sláger megy.
0: Annyira féltem, hogy elrontják.
3: Rádió egy csak igazi, mai sláger megy.
1: Na és még egyszer.
4: Rádió egy csak az igazi, mai sláger megy.
0: Elfogadjuk, majd az az, igen, nem igen, kellett volna, nem baj. Srácok, jó. Hány belépőt szeretnétek? 3? Mi lenne, ha adnánk 6-ot? El tudtok vinni csajokat is magatokkal. Mindenki szingli és Sopronban?
2: Mindenki.
0: Mehet 6?
1: Vannak ám itt még csajok, Geri?
0: Oké. Hol látsz csajokat?
1: Én.
0: Hello! Én. Ők is tudják a szlogent? Gyorsan hát, menj oda, kérlek, Bálint, na, jó?
1: 3, 2, 1, jöhet!
5: Rádió egy csak igazi, mai sláger megy!
0: Erről van szó, hölgyek! Hányan szuper vagytok? Hány belépőre lenne szükségetek?
6: 6-an.
0: Akkor 6 belépő a tiétek, és találkozunk jövő vasárnap a születésnapi fesztiválunkon, jó? Nagyon köszi, még néhány belépőt szeretnénk kiosztani nektek Begivel. Ahogy mondtam, 5 órától jönnek Balázsék. Mivel megyünk tovább?
2: A folytatásban érkezik Kygo és a One Republic közös felvétele, ez nem más, mint a Chasing Paradise. Itt a Rádió 1-en a Live Mixben, élőben Sopronból.

0: Évben, nagyjából?
1: Hát szerintem nagyjából olyan 25 kilónál járok. És ez ilyenkor hidegben és ilyen időben nem annyira előnyös.
0: Igen, arra gondoltam egyébként, hogyha jó lett volna az idő, tök jó lett volna megmutatni legalább az izmaidat, vagy mondjuk a felsőtestedet, esetleg a soproniaknak, de 10 fokban ez annyira nem jó ötlet.
1: Majd jövőre.
0: Vagy majd a Rádió egy születésnapi fesztiválon.
1: Úgy legyen.
0: Május 20.

ötösben, ahogy voltam szok mondani. Fét lesznek a nagy sikerű dalát, ezúttal Bibi Rexa értelmezte újra. Wow. És azt gondolom, hogy a nyár egyik nagy slágeréről beszélünk. Érkezik a New Religion, itt a Rádió 1-en a Live Mixben.

0: Sopron, reméljük, hogy mindenki jól érezte magát velünk az elmúlt egy órában. Köszönjük szépen a figyelmet Lotfi Begi nevében is. Begikém, milyen volt a buli itt Sopronban?
1: Abszolút jól éreztem magam, nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien itt voltatok, és hát a buli még csak most kezdődik.
0: Bizonyám, egy kérdés hozzátok itt a helyszínen. Készen álltok Balázsékra! Zseniálisak vagytok, és zseniális lesz a következő három óra. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok. Fantasztikus ajándékok, elképesztő hangulat, extra meglepetések is lesznek. Tehát innentől Begi, mi pedig akkor találkozunk jövő héten a Rádió 1 stúdióban, jó?
1: Így van, de pénteken még érkezek a World is Mine-ba.
0: Nagyon helyes, és akkor jó szórakozást kívánunk mindenkinek. Itt Sopronban néhány perc múlva jönnek Balázsék!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: május 24 Bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédhetett kutyád a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n. A legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
11: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, illetve az omodagyéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Vásárlását kezdje a Tiszatói Tüzében és Fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelő rendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu. Időszakonként engedményes vásárlás. 30 kilométeren belül kedvezményes házhoz szállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
13: Álmai konyhája. Nálunk gyorsan valóra válik, nem kell heteket várnia.
14: Elemes konyha bútorainkból pillanatok alatt összeállíthatja az igazit, hogy minél előbb élvezhesse új konyháját.
13: Ülőgarnitúra vagy kanapé, egyedi méretben, hatalmas szövet és színválasztékkal, és 3 héten belül elkészítjük. Szekrény, sor, gardrób, ágy, keret, étkezőasztal vagy szék, akár 1 héten belül átvehető, vagy ki is szállítjuk. Murányi bútor, Tiszafüred, 20-ös út 223, 0670 511 28 91. Bútor gyorsan, stílusosan.
15: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető tele. Kedvező áron. Telefon plusz 36 30 9 19 44 06.
16: Önt is várjuk Tiszafüreden, a mi kis hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A mi kis hajósboltunk, hogy görbüljön a bot.
17: Zafir ékszerüzlet. Tiszafüreden, a főút 37-ben.
18: Zafir ékszerüzlet. Tiszafüred, főút 37.
19: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás. Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelés 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78.
20: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: És most
22: Rádió 1.
21: Indul a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázs

0: uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Az igazi reggeli műsor. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szólunk? Hallottok engem? Szólok?
2: Szólsz.
1: Magamat nem hallom, akkor a hangot kell ráadnom. Hello Feri, hello, hello Eszter! Jó reggelt! Hello, hello!
3: Ki van itt? Láttalak benneteket.
1: De régen találkoztunk, gyerekek. Meghoztuk a jó időt, a mínusz 10 fokot, a jeges északi szelet, és... De
4: Balázs
1: nincs eső.
4: Hóna alól fúj.
2: Még.
1: Az én hónom alól fúj.
4: Onnan jön a jeges.
1: Így van. Hello, drága soproniak! Mennyien vagyunk, basszus? Komolyan mondom.
3: Hát ezek aranyemberek, mind.
1: Mi történik? Mi történik itt Sopronban? Hát itt miattunk jöttetek ennyien? Vagy jön utánunk valaki?
3: Nem, az ajándékokért.
1: Az ajándékokért jöttetek. Aha. Hát gyerekek, amennyire lazában voltunk tegnap Győrben, pólóban, napszemekben, ahhoz képest kabátok, pulcsik, sapkák, mintha egy évszakot ugrottunk volna. Pedig csak egy napot ugrottunk.
4: Hát nézd azt a fiatalembert, hogy azt kérj, hogy mutasd meg az övedet ott hátul, nézd.
1: Te rohadt szemét, olyan genyó vagy, de tényleg akkora rohadék se.
4: Az övét mutassa meg. Mutassa meg az övét.
1: Akkora rohadék, komolyan mondom.
3: Na?
1: Elárulok ilyen kulisszatitkokat, és így figyelj. Szóval az van, hogy rájöttem, hogy ez egy picit nagy ez a nadrág rám. És hát, hogy mit csinálsz egy szállodában, rájött, hogy nincs övem. Mondom, akkor kérek itt egy kitelepülésen valakitől egy övet. Adjon már egy övet az én méretet, de abban minden leérek, leesik a nadrág. Ezért elmondtam az Eszternek sunyiba, hogy finej, megmutatom, mi van. Fogtam a köntösnek az övét, kivettem, és körbe kötöttem magam, és megmutattam, de mondom, ne mondd el senkinek, ne legyen genyó. És rajtam van a köntösnek az övet. Ja, hát semmi, hát így van, fölkötöm az övet.
4: Egy fehéres ügyet, kvácsenként.
1: De a pulóver, így, hát soha nem jössz rá. Hát soha nem mondod. Erre Eszternek megmutattam, de ahogy kimondtam, tudtam, hogy azonnal.
4: Tinkod mindig jó helyen van.
3: De ezt tudod, mi lesz most? Ez körbe megy ez a fotó. És mindenki ilyet akar.
4: Nem, és azon gondolkodom, hogy ha alsó nadrágja nincs, azt hogy oldja
1: meg? Igen, az se volt.
4: Ezért. Papírtörlőbe hajtogattam magamnak.
3: Így jó, mesélj, de nyugodtan, hogy mentél leszaunázni.
1: Jó, hát igen, szóval hányatott sors volt, érted, itt tempó van. Tehát itt te már írtad, hogy már viszel át minket. Ugye Feri úgy tervezte a motoros összejövetelt, hogy éppen, hogy csak megérkezünk a szállodába, gondolta még egy wellness, egy fürdés, valami. Ehhez képest, érted, 15 óra 40-re sikerült beesünk a szállodába, tehát nagyjából egy óránk volt. Félig nem pakoltam ki a motorból, elindultam le a wellnessbe, de rájöttem, hogy alsógatyába vagyok, úgyhogy ez nem lesz egy sikeres wellnessezés, tudod, kislány egyből, de szia, adhatok-e törölközőt, minden, mondom, nem, csak menj már, be tudjak menni a vízbe. Ott állok alsógatyába, úgyhogy meg sem is ülve távoz, nem mentem be. Nem vagyok már a régi.
4: Nem
1: vagyok már a régi.
4: Azért látom, nyomokban vélem felfedezni benned a régi énedet. Szerintem nem vagyunk bajban.
1: De ez annyira prosztó alsógatyába beülni, nem, a medencében.
4: De milyen alsógatyába
1: volt? Hát ilyen boxer.
3: Hát és hát tök ugyanolyan, mint egy ember.
1: Hogy behúzom a seggembe, és csinálok bele egy tangát.
4: Nem tudni szemkontaktust tartani. Szóval az, akkor az ugye elmegy, ez megoldja.
1: Igen. Nem mondom, akkor jó, akkor legyen egy forró zuhany. Úgyhogy figyelj, itt reggel óta mi motoron vagyunk, úgyhogy itt nincsen tesztelni. Nagy wellnessezés, meg semmi. Igen.
4: Feri is elég ramatyul néz ki, hogy teljesen őszinte legyek.
1: Köszönjük szépen, nagyon kedves vagy.
4: Szilárd, ott esetleg látjátok, Szilárd nagyon keményen néz ki. Tehát Szilárd úgy néz ki, mint egy hete az utcán alszik.
3: Egy homeless.
1: Hát figyelj, itt az volt, hogy ugye mi tegnap este megalakultunk egy kicsit, vacsorázgattunk együtt, ki kevesebbet, ki többet iszogatott azért, tehát úgy picit megünnepeltük Feri születésnapját, a negyedik vodkasátra emlékszem, utána blackout, és
4: Feri már 57 éves, csak szólok meg.
3: Nem, így 56, 56. Hát tegnap töltöttem be az 56, kérlek szép.
1: Közeledik az 57 felé, csak egy ugrás a 70, mindjárt itt a 80. És ugye ma egy gyors reggeli, és aztán
3: azóta hősök vagyunk.
1: Aztán egész nap motorolít, Ausztria környékén motoroztunk, 10 fokban, jó időben, szikrázó napsütésben, úgyhogy nem kell mindig jól járni. Azért ez a
3: eset?
1: Nem, egyébként esti nem esett. Hát akkor esti nem esett, jó volt, igen.
3: Amikor nem esik, akkor az nekünk jó, kész.
1: Igen. Azt írja valaki, mert hogy látjuk az SMS-eket, hogy ezt írjátok egy kis hangot.
4: De ezt csinálják, miért van nekem halk mikrofon?
1: Azért, mert nagyon messze van a száttól a mikrofon.
4: De nem tudom, így
1: oda nézzél.
3: Azaz,
1: azt a mindenit, de büszke vagyok rá. Oda néz.
4: De hogy a lényeg, ez nagyon furcsa, és...
1: Jó közel kell.
4: De ezt ki tudja, kinek a kezébe volt?
1: Hát, fertőtlenítettem. Én annyit csináltam a te mikrofonodat, mert tudtam, hogy el fogod mondani, hogy megpújkáztam egy kicsit ide raktam. Hátul egy kicsit megdörzsöltem, mondom, ezt adjátok az Eszternek.
4: Új szaunaolaj kéne neked, mert ha jól érzem, kevés a citromfű.
1: Az is valami, egy kis zsájában egy kis citromfű. Na mi a helyzet, soproniak, drága soproniak? Mi a helyzet veletek? Ki hogy van? Hogy érzitek magatokat? Mennyire fáztok itt az első sorban? Mit szeretne a kis srác?
3: Nem. Azt mondta a Balázs, hogy nem engedem ahhoz, hogy fotózd.
1: De el lehet majd csinálunk.
4: Balázs, lejön. El van tiltva kiskorúaktól.
3: Ide hozzam neked?
2: Tessék?
3: Ide hozzam neked a Balást.
2: Igen.
1: Velem hogy... szeretnél? Hát ott áll az óriás akar. Előtted, hát azonnal
3: tudsz. De tőlem fél.
1: Igen.
3: Megijed. Nem fázol, haver?
2: Nem.
4: Rengeteg fotós látok, de nagyon sok, vagy 8 fotós látok, van valami szakkör most amúgy. De egy rendes nagy gépekkel.
1: Igen, ezt én is láttam, hogy jöttünk be, itt ilyen nagy teleobjektívekkel. Úgy látszik a Soproni, aki nem tudom, készülnek, vagy fotószakkörre járnak, nem tudom, de nagy fotó készülnek. Úgyhogy...
3: Honnan vagytok, vagy mit csinál?
1: Mit mond?
4: Képzés.
1: Felnőtt képzés.
3: És mi vagyunk az alanyok, hogy csak úgy fotó. Aha.
4: Este gyertek át a hotelbe, majd
3: nagyon
4: ott
3: jó, majd küldjétek át a képeket. Jó?
1: Extra pályamunkák születnek az 502-es szobában, csak szólunk. Ott afterozunk a fiúkkal.
3: Lesz egy olyan kép, amikor a Laci a korláton kihajolva. Jó, gyertek.
4: Ez ma már megtörtént, én láttam, hogy Laci már is
1: jó. Szóval az, hogy felnőtt képzés van, és akkor ilyen kiadják, hogy esemény van a városban, tessék megfotózni, és akkor gyere közelebb, és akkor visszamentek, és megmutatjátok, hogy a roadshowról rólunk ilyen képek készültek?
2: Mindig van egy témakör, amit meg kell fotózni, és
4: várj, hagyd találjam ki, a mai témakör.
1: Idősödő, elmúlódó médiasztárok.
3: Rajd meg!
4: Középkorú narcisztikus férfiak.
1: Igen, középkorú narcisztikus férfiak, hogy ezt megmondják.
4: Jó helyen jártok.
3: Szépen öregedő férfiak fotója.
4: Lezavarjuk meg őket természetes környezetükben.
3: De várj, és hogyha ezt megcsinálod, akkor mi kapsz róla egy diplomát?
2: Igen, egy végzettséget kapok, fotográfus leszek.
1: Jaj, de aranyos vagy.
3: És ez hova kell manapság? Még hol alkalmaznak fotográfust?
2: Még szerencsére igen, mert azért az AI még talán nem veszi el a munkánkat.
1: Mesterséges intelligencia, Feri, segítek. Csak hogy nehogy összezavarod.
3: Ki az az AI?
1: Azért mondom, AI.
3: Én AI-t tegnap kaptam le a születésnapomra, AI volt, de hogy az egyébként mi. Igen. Nagyon jó, akkor sok sik.
2: Készültem AI-t a riport.
3: Nem baj, az tök jó, értjük. Akkor sok sikert, és hányan vagytok?
2: 18-an.
4: Nánási pár, remélem remeg a térded, mert...
3: Remeg.
4: Úgy érzem, hogy elég durva konkurencia van itt Sopronban.
1: Akkor ez volt az, akkor ezt fejtegettük, hogy mi történik. A riposzt kiszabadult, és paparazzi készülnek rólunk, de akkor nem. Akkor itt
4: bors.
1: A bors vagy a blik esetleg megtámadott bennünket, de akkor nem ez volt.
4: Akkor aki fotószakkörös, hogy azok közül ki az, aki elmenne ugye bulvárlabba fotózni?
1: Na tessék, bulvárlab. Na.
4: Van néhány nyersanyagom, amit át tudnék most adni.
1: Igen. Csak... A tegnap esti Feri születésnapjáról született egy-két nyersanyag a férfi WC-be.
4: Minden van.
3: Igen, és hova mennél? Amire azt mondanád, hogy új, de jó ez a fölkérés.
2: Én már nagyon régóta fotózom, csak nem volt végzettségem. Ez nekem most nagyon jól jött.
3: Több pénz. A van papír, az mindig több pénz.
4: Nem csak a pályázatok miatt kell neki, hogy be tudja rajta tegelni, hogy tessék.
1: Igen.
4: Na de hol van a Gábor?
1: Gáborunk, itt van, Gábor is, gyerekek. Legyek. A mi kis kabala figuránk átverekedte magát Győrből Sopronba. Hello, Gabikám!
5: Madácsegő, szép délutánt kívánok mindenkinek!
1: Mi újság, jól
4: azt
1: vagy?
4: Azt madácsegű.
1: Madácsegű, egyébként
3: azt is lehet, hát ha olyat akarsz, olyan.
5: Madárcsicsergős, szép délutánt. Jó, így jó.
4: Gábor,
3: milyen volt a Győr Sopron viszonylat?
5: Teljesen jó volt, minden rendben volt. Vonatpótló busszal jöttem Csornától.
1: Jó, hát még azért hagyott itt egy kis utóéletet.
3: De ezt tudtad, hogy felszálltál, vagy közben közölték?
5: Nem, én tudtam, csak nem arra buszoszálltam, amelyik szerettem volna. De végül is nem volt baj, mert 40 perccel hamarabb ide értem, mint szerettem volna.
1: De milyen empatikusak a Soproniak, valaki bemondta,
3: így jártál.
5: Hát, na most azzal jöttem
4: ez
5: volna...
4: Ez hagyatló nyugat, ez nagyon durva.
5: Igen. Hát most azzal jöttem volna, amivel akarok, az túl egyszerű lenne.
1: Persze, Gábor, meg te szereted egy kicsit megtrükközni a dolgokat, kicsit átszállsz, leszállsz,
5: így
1: volt gyűjtesz közbe, érted, aztán jelentést írsz a mávról, hát nem olyan egyszerű, te csak úgy ide gyere.
5: Jó, egy gyesebb van, tehát ez...
4: Gyesen vagy?
5: Igen, gyesen vagyok, most szültem le, és adtam egy 40-es kint.
4: Nagyon furcsán
3: lesz
5: ez
3: a Gábor.
5: Hát. Eddig jobb volt egy-két évvel ezelőttig, amíg a MÁV nem szerzett benne nagyobb tulajdonrészt.
1: Igen, azt is beszippantották, hogy bekebelezték, ott
5: hát
1: is volt valami.
5: Elég sok hozzá nem értő bekerült itt a Gyesevnek is a vezetésébe, a MÁV-tól.
1: Na, ezek most jól megkapják.
3: Adjad nekik,
1: keményen.
5: De, mert tényleg addig, amíg ez nem történt meg, hát mert lényegében Gyesev az eddig nagy részt egy osztrák kézben levő cég volt, És akkor, ha jól tudom, most pontos számot nem tudok mondani, de nagyjából a tulajdon résznek 70-80%-át magyar kézbe átvették.
3: Kicsavartuk a labancok kezéből. Ez az.
5: Mi nem közösködünk itt a osztrákokkal, nekünk jó az, amit mi rontunk el.
3: Hát kérdezd meg a soproniakat, ők szerintem azért kicsit jobban odahúznak, nem?
5: Hát gondolom. De egyébként minden rendben volt. Visszafele Győr felé Csornáig megint vonult pótlóbusz lesz.
1: Szeretette ezt, tudjuk. Szereted, akarod, szeretette ezt, igen.
4: Tegnap mondtuk, hogy áthozatunk téged helikopáterrel, hogy beraknak téged az 5 csillagos hotelba, nem kellett nekem.
5: Félek, hogy tériszonyom lesz.
1: Tényleg egyébként
5: hotel. Most olyan magasról kinézni.
1: Igen, ez a veszély mondjuk téged annyira nem nagyon fenyeget. Na jól van, oké, gyorsan egy-két SMS, azt mondja, hogy jöttem víslit zabálni, senkinek nincs esélye. Üdv a nagy darab fekete sapkás srác a második sorból.
3: Hol vagy?
1: Oda néz.
4: Bajnok! Nem tud, mert az a harmadik sor, de ettől függetlenül szurkolott neked.
3: Jó, már elé álltak.
1: Jó, már besűrűsödtek el a tél. Ő elküldte SMS-be, jöttem víslit zabálni, senkinek nincs esélye. Egyébként figyelj!
4: Ezt szeretem. De nézd a szemébe, ő egy igazi férfi.
1: Egyébként van benne valami vad. Tehát, hogy látom, hogy ugye a 30 víslit azonnal eltüntet. Egyébként még nem jelentkeztek, tehát hogy egy jelentkezőnk az
4: ki az, aki kihívónak érzi magát?
3: Jó, hapsik, csak hapsik, tehát három hapsi fog ma küzdeni.
4: Azt tegnap... a bőrkabátos srácot nézd, csak ott a kis betonhofitot, na, őt.
1: Tegnap gyerekek, a csajok baromi gyatrák voltak, tehát hogy az nagyon gyatra volt. Ilyen kiskanállal, kézzel, villával felvágva, szalvétával fogták a virslit.
3: Hát hogy... nőiesen, hát érted.
1: Hát kis izék voltak a csajok.
4: Én nem ezt tanítottam nekik.
1: Nem, te megmutattad volna, hogy kell csinálni. Igen.
4: Ez van, de ma most átmegyünk mocsokba. Jó. Ezt már nem lehet tovább csinálni. Ezt,
1: egyébként egy evőverseny gyerekek az férfiaknak
3: az
1: szól.
3: Így ezt is így van, kell, meg nem? Ott kapkodni kell befele a cuccot. Érted, nem úgy van, hogy tényleg, amit tegnap láttunk a lányoktól. Aranyosak voltak, kedvesek voltak, de nagy küzdőszellem azért nem mutatkozott meg. Majd ma!
1: Azt mondja, hogy hello Sopron, de szeretlek titeket, jött egy ilyen SMS, nem tudjuk, hogy kitől, de nagyon szeret benneteket. A nyári szünetes SMS roadshow-n is beolvasátok, kérdezi Szabika. Én nem látom, hogy írna a gyerekek. Az van, ha megjön az SMS-e, és én azt észreveszem, akkor én beolvasom, de egyelőre azt gondolom, hogy ő nem ír délután, csak délelőtt.
4: Valaki 17-18-kor írt egy SMS-t, szóval azt neked szól.
1: 17-18-kor? Én arra még nem is frissítettem. De szülje!
4: Ez Balázsnak tűntek.
1: Miért szólna ez nekem? Igen. Negyedik sorban vagyok, és csíp a lyukam. Ezt írta valaki, köszönjük szépen.
3: Jó, ki az?
1: Nagyon fontos információ. 15-ös a vége. Gyerekek, osszatok meg velünk nyugodtan minetet. Azért, mert itt vagytok előttünk, attól nyugodtan írhatok SMS-t, mert én azt látom, és akkor be tudjuk olvasni. Tehát aki nem jut el, és nem tud megszólalni, az el tudja majd küldeni. És figyelj, megőrülsz, megérkezett a nyári szünetes SMS. Hát megbolondulsz. Figyeld, jó estét, már csak 38 nap, 8 óra, 53 perc és nyári szünet, gyerekek. Isten éltessen sokáig, Feri. Van egy ajándékom a számodra, de a részleteket később. Azt a mindenségit neki. Szóval, hogy van egy ajándék a Feri számára, de a részleteket később.
4: Úristen, nagyon izgatott vagyok.
3: Jó, és nagy... a nyári
1: szünet. Ő a 80-as végű, a nyári, nyári SMS.
4: Itt van.
1: Nem. Igyem egy kávé.
3: Vagy kettő.
1: Most írt SMS.
3: Itt van.
1: Nem, ugye azt írja csak, hogy van egy Ernikó számod, de részletek csak később. Nincs itt, csak írt egy SMS.
4: Ja, de akkor, de miért?
1: Nem csak azt tudja SMS-t írni, aki itt van.
4: Tudom. De miért akarna bárki írni? Miért akarna bárki írni, ha nincs itt?
1: Hát mert ugye én felszólítottam, hogy írja meg most is, és nézd meg, ő délután is hallgat minket.
4: Szerintem börtönben van.
1: Valami nem oké.
3: Jó, de te azt találd ki, hogy mi a meglepetésem.
1: Na.
4: Szerintem egy langyos, ilyen combmeleg kókuszgolyó.
1: Azt mondja, hogy fing bele a mikrofonba, te vadállat, Roland vagyok, köszönjük szépen, Roland. Hát gyerekek, Sobronban is megérkeztünk.
4: Amúgy durva, mert amúgy Nyíregyháza nem volt ez, csak mondom nektek.
1: Ti egy ilyen kedves, aranyos Ausztriába átjáró, szorgos kis város voltatok, dolgoztatok, csomó fogorvosot köztetek, most meg fingjunk a mikrofonba. Mi történt itt Sopronban, mióta nem voltunk itt 3 éve, érted?
4: Megvadultak a Sopron.
1: Igen, komoly lejtülés van. Igen, Lacinak fugáznám a púzóját.
3: Nem
1: már! Első szó! 17 óra, 19-kor jött látni, fogáznám a pózat. Mi van veletek, gyerekek?
4: Hát, mi van ma? Hogy tényleg van valami, nem tudom, retrográdban van valami? Vagy mi?
1: Egy kedves város voltatok még 3 éve, amikor itt voltunk. Mi történt? Itt elszabadult a pokol? Ez már az új rendszer? Ez már a rendszerváltás?
4: Istenem.
1: Igen, az még egy régi rendszerben voltunk.
4: Most kibernyákok! Állandóan csak...
1: Elszabadult a liberális pokol Sopronban. Ez már nem lehet tűrni tovább. Na jó, mindegy. Hát
4: ne hagyjátok abba, jó?
3: Jó, mi van abba. Még? Jó, de most már menjen.
1: A második, a második sorban vagyok, és kakilni kell.
4: Ja, Istenem.
1: Jézus, Atya, Úristen. Na jól van, gyerekek. Milyen Feri, kérdezi valaki, illetve

0: Lacinak nem volt, ráadásul is jásza van szegénynek, vagy valami becsípődik.
1: Mondjuk erről nem beszéltünk, most akkor legyen ez.
0: Azt elmondjuk, hogy én fürdőköpenyben vagyok, érted, begombolva, akkor nem mondjuk, hogy is.
1: Olyan, mint egy ilyen nagyon zsé kategóriás, ilyen osztálykirándulás az egész, mindenki fogyatékos, de nem ez a lényeg, hanem hogy reggel felkeltünk, és folyosón találkoztam többiek, és azt látom, hogy Laci, mint Mordorból, érted, egy ilyen ork, egy óriás terpezben húzza a fél oldalát, mert becsípődött a derekra, majd megjelenik mögött a mezítláb. Mezitláb Sebestyén Balázs, és elkezd mint egy ilyen, mint a Notre Dame toronyon szaladni után.
0: Leszázalékolt egy brigád voltunk.
1: Tényleg
0: vége van. Rájöttem a Laci, ez hosszú este volt, nem tudom, hogy tették.
2: Jól áll a brigád.
0: Sándit azt mondom, így jársz, hogy valami történt. De nem, mert ki meg szegény becsípődött valamit, hogy én fürdőköntösbe, úgyhogy erős, erős brigád vagyunk, gyerekek. Hát ez na. Van. Na de. Hú. Szóval, jó. Akkor a lényeg, hogy hoztunk nagyon sok játékot, hoztunk nagyon sok nyereményt, jó, és majd azt is mondjuk, hogy a grill játékkal kezdünk most, úgyhogy ha valaki érez magába erőt, hogy tologasson grill sütőt, ugye ez volt a tegnapi utolsó játékunk, most ezzel kezdünk, akkor az majd jelentkezzen, mert ez a grill slalom, ugye, és itt azt hiszem 100 000 forint a nyeremény.
3: Nem. De ezt majdnem mondom. Jó volt. Mondtam, hogy csütörtökre tudni fogja a játékokat.
0: Ezért mondom,
3: hogy
0: odáig, mondja Feri.
3: Hogy Weber grillt kell slalomoztatni, jó vagy, megnyerik magát a grill készüléket, ami egy elég komoly.
0: Igen, és ez tegnap is így volt.
3: Ez pontosan ugyanígy, igen, akkor se adtunk semmiféle pénzt ezért a játékért.
0: Adjunk ma 100 000 forintot.
1: De nagyon drága az a grill, és hogyha ügyes vagy, vasaló deszkának is lehet használni.
0: Így van. Azt tudjátok, az amcsik egyébként ezzel járnak a nemzeti parkokba? Úgy vannak megcsinálva a nagy amerikai autók, hogy ezeket a nagy sütőket, fel lehet tenni, nem fettet le ezt a márkát, fel lehet tenni a csomagtartóra, utánfutóra, meg vonóhorogra.
1: Tehát ezt nem lehet.
0: De ezt is lehet. Megőrülsz, és viszik a grill sütőjüket, és úgy mennek piknikezni 2-3 nap, hogy lesátraznak.
3: És aztán nézd már erdőtűz.
0: Én aztán fölzabálja őket egy medve, és mindannyian meghalnak. Hát ez a történet.
1: Akkor Tali a rózsák terén, jó? Én akkor ott kezdem ezt, és
0: eszedbe jutna vinni a grill sütődet grillezni? Igen. Mi magyarok kicsit máshogy vagyunk szocializálva. Nem viszed a kocsi vonóorgán.
1: Attól függ, hogy te is ott leszel. Akkor...
0: Nem, de hogy azért ez egy fura. Csak elmennek és grilleznek. Na mindegy, ezt akartam mondani. Szerintem ez egy jó sztori volt. Oké.
1: Okay. Nice.
0: Rendben.
1: Szép munka.
3: Kinek szóval... tetszett az előbbi történet?
0: De tudtátok, hogy grilleznek az amerikai? Ugye nem tudtátok? Hát most így mással vagy.
1: Ki az, aki csak és kizárólag nyerni jött? Hadd lássam a kezeket.
0: Jó?
3: Uh-huh. Okay. Egész kevés.
1: Jó, ki az, aki veszíteni is hajlandó?
3: Azért, hogy nyerjen.
1: Vagytok édesaim. Jó, és ki az, aki nem tudja, miért van itt?
0: Na, jó? Oda néz!
1: Okay.
0: Ki az, aki egyáltalán nem miattunk jött? Oda néz! Egyre többen.
1: Az emberek? Igen.
3: Ki az, aki csak fázik és beállt a tömeg közepére?
0: Ki hiszi azt, hogy ételosztás van és várja, hogy történjen valami?
3: Van ételosztás egyébként.
0: Egyébként jó. Tényleg?
1: Ki az, aki azért jött, hogy megölelje Balást?
0: Na, az most menjen haza.
3: És mennyi fiú, de jó!
0: Na, ti most mindig jöttek haza. Ne, tényleg, van ételosztás, mert hogy a Master Gouda készletereiig, gyerekek, itt megtöbb mindenkit egy kis hotdogocskával. Ingyen is bérbentve, szociális alapon, odáz, nagyon éhes szemekkel ránézel a kislányra vagy a fiúra, és a kezedbe nyom egy hotdogot. Úgyhogy, de ameddig tart a készlet. Azért ez végesek a készleteink, de most egyelőre zajlik a
1: közétkeztetés. Azt érzem, hogy van most ebbe annyi, hogy kezdjük a hotdogevő versennyel.
0: Jó, azért van nekem idén, hogy Weber grill-el indulunk ma.
3: Tudjuk, hogy nem tűnik fel, hogy itt ott szerkesztett a műsor, de igen.
1: Imádom, ha egy terv sikerül.
0: Nagyon jó az ötlet, nekem azt mondták, kezdjünk a grill játékkal.
1: Jó, mindegy.
0: Igen. Oké, gyerekek, elmegyünk akkor, befúj a szél, vagy mi történt? Kicsit mit hallanik valamit, lehet, hogy csak fülesem. Szóval elmegyünk hírezni.
1: Befúj a szél.
0: Reklámozni. Hova? Hát elkezdett, félkor el kell mennünk, gyerekek. Hát ez...
3: De nem az, hova fúj a szél?
0: Sercegett a fülesem, és azt hittem, hogy valakinek, de szerintem az atmoszférába behallottam a térmikrofonból bejövő szél.
3: Na, ígérem, hogy ma 9-kor lefekszünk aludni. Ez, ami most zajlik itt. Befúj a szél.
0: Igen. Azt írja, aki Balázs a plátói szerelmem, de ezt a férjem nem tudja, aki itt áll mellettem.
3: Hol vagytok? Emeld már a kezed.
0: Nem, én nem árulom el, hogy mi a száma, nem fogom beköpni, csak mondom.
1: Nem mondom.
0: 0690.
1: Amúgy mi, figyelj, szerintem kedves... most kell bevállalni. Most Balázs nagyon sebezhető. Tehát most kell rámenni Balázsra.
0: De várjál, de ott áll mellett a férje.
3: Jó, kezdjük azzal, hogy azok a hapsik emeljék a kezüket, akiknek itt van a felesége.
1: Gyorsan szűkíts.
3: Na, jó? Rohadtul gondolkodjatok el, gyerekek, jó?
0: Gyönyörű. Ez szép megfejtés volt. Igen.
1: Jó, most azok emeljék a kezüket, akik erősebbek, mint Balázs.
0: Igen.
1: Ú, na, figyelj, Balázs, jó, de ugye mindegy.
0: De lányok
1: csak
0: is
1: lányok jelentkeztek. Hát csak mondom, hogy ezért ismerek itt téged, Balázs.
0: Ezt nézik ki belőlem. Oké,

0: Nekek elmegyünk egy picit, jó? Megnézzük, hogy mi a helyzet a nagyvilágban, és akkor jövünk mindjárt 4 perc, pontosan 6:30. Közben várunk közlekedési híreket, aki hozzá tud szólni a délutáni műsorhoz, hogy mi van velem, mit csinál, munkából jön haza, egészen nyugodtan írjon, mert hogy látjuk a Viber és látjuk az SMS üzeneteket is, aki jelentkezne játékra, bombázza a hostess lányokat, aki forró ülelést és csókot szeretne
1: az menjen Ferihez.
0: Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Jó, 3 perc, pontosan 5:30, jövünk mindjárt a hírek után.
2: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
5: Ajándék uzsonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsidobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
6: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
7: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
10: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most. Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágermek.

0: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ja, beültem eléd, bocsánat, Eszter, ne haragudjál, elnézést
2: kérek. Jut is, marad is, Balázs, ne
1: haragudjál. Látsz, nőtt a hátam?
3: Ülj át a helyére.
2: Én nem, abban nem ülök bele.
3: Elkapok valamit.
2: Igen. Nincs meg minden oltásom, az a baj.
1: Ide ülök, tessék, és akkor kilátsz te is.
2: Én nem akarok kilátni.
1: Én kimerészkedtem, látod?
2: Ki fogok jönni én is, csak most még adminisztrálok.
1: Az azt jelenti, hogy éppen bejelentkezik este egy masszázs a hotelben nagyjából. Igen, nagyon durva manikűr, és egy masszázs van neki beírva, ma holnap meg egy súlyfürdő.
2: Megrendelés.
3: Cuki, más van. Ma egy csomó pénzt elkötöttél, asszony, elég.
2: Ki vagy
3: elég.
2: Te? Ki vagy te, és honnan tudsz a költésről?
3: Én vagyok a Péter lelkiismerete.
2: Kicsit beugrottam a Half-Price-ba, és akkor mi van? Egy kicsit bementem a Lacival, egy kicsit.
1: Na. Igen, az van, hogy Lackóval ő ketten ilyen női shoppingolós programot nyomtak, mi már rég motoroztunk.
2: Nagyon férfi a shoppingolás volt, elmondanám neked.
1: Igen, férfi a shoppingolás, Laci sántítva vásárolt Eszterrel. Azért azt gondolod, nem ilyen komoly brigád lehetett. És nagy női cuccok vásárlása, minden?
2: Nem, kárpótlási ajándékokat vásároltam az otthon maradt gyermekemnek.
3: Na most csak mondom, a kárpótlási ajándékokat én magam megtekintettem. Ezek valóban megvannak.
1: Igen?
3: Hát te képzeld, de hát nem volt pont hozzá egy táska, valamiben haza kellett vinni.
1: Egy bölcsödének egy komplett karácsony.
3: Így van,
2: én megültem Lacinak az isi jászából, én fogok megszakadni azért.
1: Persze, nem szabad. Na, tudod, mit akartam, vagy tudjátok, mit akartam mondani? Láttátok a kelemföldi UFO-t?
3: Mi van?
2: Ez olyan, mint a szopófantom?
1: Igen. Láttátok a kőványai szopófantomot? Nem? Na, hát akkor ide nézzetek.
3: Kelemföldön UFO-jár.
1: Kelemföldön, most mindjárt megmutatom majd a híreket, erről szól minden, hogy Kelemföldön UFO tevékenység zajlott. Érted? De ez komoly. Most tudom, hogy kimondom azt a szót, hogy Kelemföld, már nem lehet semmit komolyan venni. Ki az Isten lát Kelemföldön UFO-t? Senki.
2: Jó, de Kelemföld nagyon fura hely. Mindig
1: ezt mondom,
2: volt,
1: igen, hogy Kelemföld...
2: Az ott az a buszpályaudvar.
1: És nincs más. Ennyit tudunk Kelemföldről valójában.
2: Nagyon ijesztő.
3: Jött vagy ment?
1: De várjál. Beraktam a közös csoportba, hogy erről a hírről beszéljünk. Erre Juli visszarakta a Viber csoportba, hogy az ő fia is látta az UFO-t.
2: Jó, de Juliéknál azért...
3: Na.
2: Tudod?
3: Na, hát most tudod.
1: Nyilván az egész család rottyogan, persze, a szanax meg a
2: nem az, de még a reggeli teába is kerül egy kis rúgocska.
1: Látott-e valaki itt most, drága Soproniak, hagyd kérdezzük meg teljesen őszintén, éjszaka, ma éjszaka, tehát ma éjszakáról holnapra, vagy mára virradó, vagy
3: hogy van? Tegnapról mára virradó éjszaka.
1: Tehát tegnapról valamilyen furcsa, szokatlan égi tevékenységet. Volt-e valami, bármi? Hogy
3: jó, a földi tevékenység is, nem kell égi. Én kevésen beírem kevésen.
1: Semmi? Jó, akkor ezt kijelenthetjük, hogy Sopronban nem történt. Mit lát? Paksról jöttél?
3: Honnan?
4: Ő itt a Marsról jött szerintem.
1: Tényleg?
5: Ezt tudom cáfolni, ember, tehát két lábam van, tehát meghajom.
2: Ismétlem, ember vagyok.
4: Ne higgyen neki, ma a Marsról jött, és tényleg.
5: Én amúgy tudok intézni égi jelenséget, ha nagyon akarjátok, úgyhogy megcsináljuk.
1: Na, mi az égi jelenség? Hogy csinálod az égi jelenséget? Mit csinálsz?
5: Tényleg, petárdát kollégiumban mi kidobjuk, aztán az így az egész így berobban.
1: Fiereked a szemed se álljon, úgyhogy rajtad látom, már nem úgy értem, de hogy itt, tehát, hogy veled van probléma. Azért, tehát a szülők nem nyugodtak, amikor iskolában vagy, az látom rajtad, hogy nagy csibész vagy.
5: Erre nem mondok semmit.
1: Hova jársz, hova jártok, suliba?
5: Itt a Soproni Vas és Villamosipari Technikumban.
2: Ó, a technikumosok azok mindig a legfontosabbak.
1: Az ott huncutság van, de ott a csajok nem is nagyon járnak, nem?
5: Hát van egy sporttagozat igazából, de...
1: Igen?
5: Igen, de nincs.
1: Ez csak fiúk az osztálykiránduláson, az elég szomorú,
5: hát
1: nem?
5: Most szóval... volt, igen, 33-an vagyunk fiúk informatikán, igen.
4: Fele be tehát... baszva.
1: Na, hallom! Hát na mondom én, hogy eszembe se álljon.
3: Mi ez a rendetlenség?
2: Lamparty.
5: Többiek cigiztek. Jó, volt olyan is, hogy minden... De...
1: Nagyon szép hírét viszitek az iskolának. Az iskola igazgatójának a nevében meg kell, hogy dicsérjelek benneteket. Nagyon büszke lesz rátok, hogy itt vagytok.
3: Most így
2: a régió. Hát inkább ezt, mint állandóan a telefonját nyomkodja.
5: Lehet, hogy hazudtunk.
1: Igen.
5: Attól függ. Tehát el lehet hinni, meg... Tehát nem muszáj hinni.
3: Tényleg UFO.
1: Na mi van? Rájöttél, hogy holnap be kell menni az iskolába. Mi bemondtad a nevedet, hol jársz? Jó, neked a kampec, véged van. Mennyi volt?
5: Ne rúgjanak ki. Itt szeretném mondani itt a...
3: Ilyenkor kell mondani, hogy nem ittunk semmit, vicceltem.
1: Igen.
5: Poén.
1: De mit csináltok az osztálykiránduláson csajok nélkül? Hát hogy lehet, hogy osztály ennyi fiúval együtt járni? Hát nincsenek csajok.
5: Hát igen, vannak érdekes fiúk az osztályban.
1: Na, hát ezt nem
3: szerintem hiszem. Ne folytassuk.
1: Hihetetlen. Na, ezért nyert a Tisza. Látod? De jött egy érdekes ügyben. Azért az ember már gimiben azért
2: én csak azt kérdezném, hogy technikumban jártok sok minden azért, de hogy operáltatok át kollégát? Tehát volt ilyen, hogy...
1: Igen.
5: Egyelőre nem.
1: És akkor hol tud az ember ismerkedni? Hogy hol lehet csajozni? Hát egy suliba, ahol csak fiúk vannak, hát egy kamasrácnak már kell ismerkedni.
5: Jó, nem? A kollégiumba lehet.
1: Jó, mert ott vannak csajok.
6: Csak nem ajánlott.
5: Igen, csak el vagyunk különítve. Tehát, hogy így full külön emelet.
1: Én amikor koleszos voltam, én voltam koleszos, beköltöztem kollégiumba, az Árpádhíd egyik oldalán volt az iskola, az Árpádhíd másik oldalán laktam, ennek ellenére én beköltöztem a kollégiumba, és két hónap után kivágtak. Tessék? Tudták, csak volt szabad hely, és mindig már fölszöktünk, a harmadikon voltak a csajok, és fölszöktünk éjszak, állandóan föl lehetett menni, és iszonyat partik voltak, mikor lefeküdt a nevelőtanár, Blaskó tanár úr, így hívták, hatalmas csicskalángos vert le neked kézzel, brutál prosztó volt az öreg, már meghalt szegény, akkor fölszöktünk a harmadikra, és akkor ott volt a csajokkal a bulit. Csináltok ilyet?
6: Hivatalosan nem.
5: Attól függ. Tehát lehet is, meg nem is.
1: Jó, nem, okay, nem kínoznak. Jó, jól van. Oké, okay, köszi, hogy jöttetek. Mit csináltok itt, vagy miért jöttetek?
5: Egyszer ugye ettünk virsit. Igen, fotóért, úgyhogy ezt mindenképpen szeretnénk, és természetesen a Balázsékért, úgyhogy már nagyon sokat hallgatlak titeket már 4 éve.
2: Lát, ez lesz abból, aki hallgat téged.
1: Erről mi tehetünk? Erről mi tehetünk?
2: Ez jön a 12-es kalika.
3: Életem olyan rendesen indult, de...
1: Igen, meghallgattalak titeket, és tehát ez lett. Jó van, drágák vagytok, köszönjük szépen. Akkor érezzétek jól magatokat. Mi van a grilles versenyünkkel?
3: Most... Oda kéne menni, haver.
2: Ahogy ők nyerhetnének egy grillet, a koliba milyen jól jönne?
3: Hát óriási, a harmadikon szerintem nagyon örülnének.
2: Hát de most betolják a tanári, most cső.
1: De Lackót ismerve lehet, hogy már megvannak a grillezős játékaik.
3: Megvannak?
1: Hol? Már megvannak. Figyelj, ez nem egy szakkör, ez te egy szakma, érted? Hát a Laci már kiválasztotta a grillezős játékokat. Jó,
2: az de, SMS írók közül választottál?
1: De még evésre jó lehetsz. Még evésre, ha akarsz virsizni, akkor jó leszel?
3: Na, bajnok, na? Akarsz bajnok lenni? 100 000.
5: Simán. Próbáljunk ki.
1: Mit csinálnál? Mit csinálnál 100 000 forinttal? Mit csinálnál?
2: Ja, nagyon féltem a kérdést.
1: Okosan mondja.
3: Okos legyél.
5: Elinnám, elenném. Mindenképpen nem...
1: Jó,
2: nem OnlyFans.
1: Jó, ezt gondolnád. Hagyd a francba választ.
3: A nagyobb része jótékonyság, ugye?
5: Igen. Elutalnám.
1: Kinek?
5: Szegény a háromlábú macskáknak először is.
3: És ami marad...
5: Ami marad, azt meg...
6: Örömlányok.
1: De... Örömlányok, de most, ha eddig nem rúgtak ki, most van vége.
2: A szomorú lányoknak kell utalni, nem az örömlányoknak.
5: Igen. Közútra mindenképpen.
1: Közútra.
5: Mert így van, arra szükség van.
2: Kártyapénz.
1: Jól van, oké. Okay. Figyelj, szerintem visszajött. Én lennék a Dirén, azt mondom, hogy nem rúgjuk ki őket. Rendes állatok ezek. Na, mi van a grillesünkkel? Engedjétek át Ferencet valahol, vágját a tömegen. Engünk. Jó? Érítsd meg a népet.
3: Ketté választom, érted?
1: Aki ez a Ferenc hozzáér, az...
2: Nagyon félre.
3: Az ájuljon el. Nem?
1: Igen, meggyógyul. Ájuljon el azonnal. Az Feri olyan, mint Michael Jackson. Bármelyiketek hozzáér, azonnal összeestek. Nem tudjuk, mi van Ferivel, de ma nagyon férfias. Baseball sapkába nyomja az öreg. Tegnap a születésnap...
3: Adjál már, ne öregezzél, ma olyan rohadék vagy.
2: Így érted? 59 éves vagy.
3: Hordozlak magammal egy hete, vagy nem tudom, mikor indultunk. Erre most itt kés szúrsz belém. Komolyan.
1: De nem, megdicsértelek, komolyan. Ma jó?
2: Kanalat nehéz.
1: Ránézsz, és azt mondom, Feri, jól áll ez a baseball sapka. Tehát ez úgy jó. Nem tudom, hogy mit rejtegetsz alatta, de hogy...
2: Szerintem Kapcsi csinált vele valamit.
1: Igen, Kapcsi összeborzolta a szaunába a hajadat.
3: Kapcsinak más dolga volt, mert nagyon sietett föl a szobájába. De csitt, ja. Erről egy szót sem.
1: Megint kiújult neki. Nem baj, jó, hát majd Kenny, és akkor megoldódik. Hol vannak a játékosok?
3: Itt állnak előttem. Van egy Szabolcsunk, aki egy viszonylag normálisan kinéző férfi. Norbiról egy kicsit később fogok beszélni, jó?
1: Igen.
3: Szabolcs, helyi erő?
7: Igen. Igen, itt lakom sokkal.
3: Nagyon helyes, és átjársz dolgozni.
7: Pontosan.
3: Hogy eltaláltam, ők nem volt túl nehéz.
1: Jó, igen, nem, mit csinálsz? Nem lősz mellé.
3: Egy fantasztikus hegesztő emberrel állunk szemben, aki Weber grillt fog tologatni. Tudod, hogy kell fölnyitni? Igen, tudod, mit kell csinálni? Oké, oda-vissza szlalom. És akkor most térjünk át Norbira, akiről már látjátok is a képet a kivetítőn.
1: Igen, látjuk azt a mindenit. Hát,
3: akarsz valamit kérdezni?
1: Miatta akarták betiltani a Pride-ot.
5: Előbb mondtad, hogy nem vagyok normális, úgyhogy...
1: De ez mi ez, ami szörme után... rajtad? Vagy mi ez? Valami bunda? Vagy mi van rajtad?
5: Nem, ez... Egy egyszerű...
2: Félmeztelen vagyok.
3: Ebbe jár, ő ebbe jár, érted? Ilyen benyomja.
5: Most hideg van, ilyenkor ez kell.
1: Egyébként
3: jó, de nagyon menő a napszemüveged ezzel a fehér kerettel. Te vagy fiú együttesbe vagy?
5: Igen, fiúba. Teljes mértékig fiúba.
3: Melyik a leghíresebb dalotok?
5: Egyébként látószemüveg, tehát kell is, hogy lássak.
3: Jó, de bátor választás, jó, menő,
2: mi
3: menő.
2: Mi a látószemüveg?
3: Hát a dioptriás.
2: Ja, oké.
1: Ja, a dioptriás.
2: Nem, ez valami spirituális dolog.
1: Igen, bestsellerre vett köszönet mindenkit, aki belenézett.
2: Aura porszívózó.
1: Igen.
3: Jó, Norbi, nekem te tűnsz az esélytelenebbnek, ne haragudj, hogy de ezt nem akartalak vele bántani, csak úgy, aki ilyen technikai eszközökben nem nagyon van otthon, azt érzem, míg van ugye egy nagyszerű hegesztő emberünk. Te mivel foglalkozol?
8: Én szabadidőmben az autóimat szerelem, tehát nem nézitek ki belőle.
3: De
8: mit,
3: ne, hát így elsőre nem, de nem szabad, és időben, ha nem szabad időben?
8: Ha nem szabad időben, akkor a határ túloldalán raktárban dolgozom.
3: Megleptél te
2: akkor
3: is.
2: Mások autójával.
1: Igen, akkor raktárokat törögetek.
3: Ennyire szarok a kocsijait, hogy szerelni kell?
8: Hát sajnos 20 év felett van mind.
3: Oldtimerek, mi?
8: Igen, az egyik 27, úgyhogy
1: azt a lassan most már neki. Közeledik. Az komoly?
3: Az jó, na ez nagyon szép teljesítmény, majd meglátjuk, hogy a Weber Grill bajnokságban mi lesz a teljesítmény. Tudjátok, sapka föl, csak akasszátok a nyakatokba legalább a kötényt, nem kell megkötni, fölvenni a kesztyűt, kinyitni a grillt, végigtolni oda-vissza.
2: De azt gyakoroltátok a nyitást?
3: Te is tudod nyitni?
8: Igen, már le is próbáltuk egyszer.
3: Ja. Hát ez óriási lesz, jó. Gyerekek. Akkor megvagyunk.
1: Őrület, amit van, őrület.
3: Igen. Na, 3, 2, 1, tessék! Elindult a verseny, eddig a sapka fönn van mindkét versenyzőn. Norbi azt választotta, hogy nem tudja, hogy kell fölhúzni a kesztyűt, de reméljük, hogy mindjárt sikerül neki.
1: A kesztyű azért kell, mert forró a grill?
3: Igen. Nem forró egyébként, de most eljátszuk. Hogy az, és elindult a verseny, a Norbi a második helyen van, hogyha szeretnétek bármit tudni erről. Visszafelé is tönkre. Tudod te, mibe kerül az a gép? Úristen, gyerekek, hát itt Szabolcs megállt, és Norbi, hát gyakorlatilag orrhosszal, de már nagyon-nagyon keményen vezet, azt még majd föl kéne állítani, de teljesen mindegy, mert Norbi az esélytelenek nyugalmával megállt, tapsoljátok meg ezt a hőst, gyerekek!
1: Itt borultak a grillek, jött meg minden, leszakadt a tető, olyan volt, mint egy Forma 1-es baleset.
8: Az esélytelenek, ugye?
3: Igen, látod, hogy itt én megszóltalak, hogy biztos nem megy, Szabolcsra tettem volna, hogy ő a bajnok ebben, mert mégiscsak hát technikában otthonosabban mozog, viszont szlalomban nem, az autózáshoz az meg kell, Norbi. Fiek, gratulálunk, tiéd a cucc.
2: Szabolcs magát szerintem.
8: Köszi, szuper lesz. Igaz, hogy szétzúztam, de...
3: Mely, hol? Mit? Ja, Istenem, nem baj, hát azért egy ilyen grilltárcát, azt bármikor tudsz kalapálni egyet. Szabolcs, hol úszott el ez a győzelem?
9: Beleakadt a lábam ide.
1: Beleakadt a lábam a macskakőbe.
2: Szabolcs, hagyj meg kicsit beszélni, addig nem hallottuk a hangját. Szabolcs.
3: Szerintem most már nem akar, szóba se akar velünk állni.
1: Hogy
9: mit szeretnél kérdezni?
2: Szabolcs, légy szíves, mondj kedvenc vers, kedvenc idézet. Nem, azt szeretném kérdezni tőled, hogy bármit tehetnél Ferivel.
3: Ez hát így most, hogy a második helyen végzett, szerintem szíve szerint megütne.
9: Nem, megölelném.
3: Na gyere, gyere! Oda nézzetek a két férfitest össze.
1: Jól van, gratulálunk, srácok, ügyesek voltatok.
3: Szépen gratulálunk, Norbi, király vagy.
1: Gratulálunk.
8: Köszönöm szépen.
3: Nagyon szívesen, kedves egészségedre viheted a grillt, ti meg gyertek ide, majd akkor jön a következő játék.
2: Tetszett a Szabolcs hangja, ilyen rajzfilm karakter.
3: Mit teszel? Hello.
1: Igen.
10: Hello, hot dogod.
3: Most kaptad tőlünk?
10: Igen, és nagyon-nagyon finom.
3: Látod? Persze, mit gondolsz, mit adunk, de hát tényleg.
1: Ilyen rendesek vagyunk, ám itt etetjük a népeket is közben. Na most közben kirögtetek a kelemföldi UFO-val, de megtaláltam a hírt. Figyelj, hallgass csak.
3: Én meg az UFO-t találtam meg itt a közönség között.
1: Érdekes felvételeket készítettek a kelemföldiek egy repülő tárgyról. Azonnal el is indultak a teóriák, miszerint UFO, vagy esetleg drón látható a képen. Felbojdult kelemföld, elképesztő látványban volt része május 9-én szombat este azoknak az embereknek, akik kelemföldön élnek. Olvasók megerősítették, hogy több különböző ponton egy villogó, mozgó repülőtárgy jelent meg az épületek felett, sokáig el is időzett, szemtanúk több felvételt is tudtak készíteni.
2: Nem csak a Lázár ment el?
1: Igen. Kicsakoltak a Karmelitából még néhányan.
2: Egy utolsó kör.
1: Még egy utolsó repülés. Még egy
2: nagy fejlesztésünk, amiről nem beszéltünk.
1: Elképesztő felvételeket tettek közé a szemtanúk. Tehát és itt vannak. Társas házak felett lebegett egy ismeretlen repülőtárgy kelemföldön szombaton.
3: Képet, légy
1: szíves. Érted? Ezek támadnak.
2: Képet is. És van hallgatónk, aki látta?
1: Nem, hát itt sok.
3: Ez kelemföldön volt, most meg Sopronba vagyunk, ide 200 kilométerre.
2: Nem hallgatunk, aki hallgat minket, és SMS-t ír, és nincs itt, és ott volt, és rávilágított, belenézett a szemébe, na ő írja.
1: Igen, a videókon és a képeken az látszik, amit a vélhetően fémből készült tárgy egy helyben áll, gyorsan felváltva villog, aztán mozog, végül eltűnik, sokan azonnal találgatni kezdtek, rengeteg olvasó jelentkezett, hogy látott furcsa fényjelenséget Kelenföld felett szombaton. Na, mi történt akkor? Tessék.
3: Be voltak rúgva mindannyian, szerintem.
2: Szombat,
3: de...
2: akkor volt a buli, nem?
1: Nem, várjál, a buli az... A szombaton volt a buli? A szombaton volt a buli.
2: Jó, akkor örülnék, ha nem vesztegetnétek az időnket ilyen témákkal, mert ezt akkor csak oda vetítették.
1: Tehát szombaton oda veti, akkor a buli volt a Kossuth téren, hogy oda vetítették föl a drónokat. Is.
2: Ugye a külföldi szavazók.
1: Igen, megérkeztek külföldiek. Igen. Valószínűleg nem drón felvétel, drón volt, megállapították szakértők, hogy drónok ilyenkor nem repülnek. Zöldes fénnyel villogott az ismeretlen tárgy, majd tovább tűnt, rengeteg szemtanú jelentkezett, hogy ő is látott furcsa dolgot az égen. Ez Kelenföld, gyerekek. Mm-hmm. Hoppá, ott történnek a nagy dolgok. Na mindegy, csak mondom.
3: Oda nem vittek ebből az azbesztes cuccból, ugye?
1: Nem, az holnap kapjuk majd szombat.
3: Az holnap jön.
1: Miért teljesen lehetetlen?
3: Nem teljesen lehetetlen, csak megint a Juli is átküldte a képet, ugye, hogy a fia vagy a férje videózta ezt. Hát semmi nem látszik rajta, gyerekek. Van egy pötty a közepén.
1: Igen. Szombat este biztos nagy buli volt a Dürerben. Igen, Laci. Igen. Kelenföldön láttam már rosszabbat is.
2: UFO vagyok, hívjatok.
1: Igen, UFO vagyok, ott voltam.
3: UFO-nak tulajdonképpen örülnek Kelenföldön, mert nem veszélyes.
2: Igen, az igen.
1: Nem tudom, ki léheg a mikrofon ennyire hangosan, de nagyon beindított. Üdv B. Köszönjük szépen. Nem, azt halljátok, hogy vannak ilyen térmikrofonjaink kirakva. Nem, ez Feri reggele, a mosdófele.
3: De ez csak az, ami kiérek.
2: Nem zavar, hogy végre közel tartok.
1: Eszter megtanulta kezelni a mikrofon. Hú, ez jó, ez majd szimodat. Egy színvonalas műsort készíti Macka, hogy mondjam, igen.
2: Na, örülök, hogy itt lehetek.
1: Nem lehet, hogy Pataki Attilához jöttek az NK-s pénzek miatt egyébként? 5 milliós kampánypénzt kapott a izja.
3: Meg 150-et.
1: Meg az, igen. Tehát kimenekítették az UFO-t a bukta után, azt írja valaki. Patakit elvitték, igen. De most, halljátok ezt a nyávogást? Hogy miért?
2: Ez belőlem jó.
1: Ja, hogy ez egy kislány. Ó, nem azért gondoltam, ne arra, hogy csak nekem atmoszférában jön be a mikrofon, és hogy egy gyermekhang. Jó, bocsánat, azt hiszem, hogy nyúznak egy macskát.
3: Gyermekeket mondom. Sértett meg Sopronban.
1: Igen, macskát nyúznak. Azt hittem. Na mindegy, jól van, gyerekek. Egyébként ti még mindig nem, ugye? Tehát ti az anti-UFO hívők.
3: Én nagyon vagytok. Vártam ezt, amikor megjött a hír, én nagyon vártam, hogy végre bizonyító erejű fotó jön, vagy videó. Nincs rajta semmi.
1: Az
3: egy pötty izé villog.
1: Az a baj, Gyuli tényleg szétrombolta a témámat is. Azt mondta, hogy ezt látták a gyerekeim is. Mondom, Gyuli, tedd be a videót. Berakott egy fekete videót.
2: Egy óriászúnyaga.
1: Egy pöttyel, érted? Mondom, Gyuli, ez a mérülállomás is lehetne, érted? Tehát nincs ilyen. Beraktad, az.
2: De ők a családdal hogy nézhették ezt a videót? Fiam, ez egyszer sokat fog érni. Ott megy a pötty.
3: Aztán leszel ebből a videóból, gyerek.
1: Felvetted a kelenföldi UFO-t, büszkék vagyunk rá, és azt látod, hogy ilyen sötét égen valami kis pici pötty áthalad.
2: Hívjuk fel a Musimbe Dávid Denis, hát ő az UFO szakértőnk.
1: Mit, miért?
2: Hát ő lát az UFO-t a lovászal, emlékszel? Akkor jöttek Makóra haza, és akkor volt, hogy haza kísérte őket egy UFO. Hát akkor amúgy Denis ott lakik Kelenföld mellett.
3: Akkor megvan, akkor jó. Ő maga volt.
2: Denis, ezek még mindig nem mondtak le rólad.
1: Jó, akkor ma még Denis előkerítjük, hogy látott-e valamit szombat este Kelenföldön.
2: Jó, aztán, hogy legyen ő a hivatalos
3: szakember.
1: Bármilyen UFO sírunk van, Denis rácsörgünk, ugye, humoristára, hogy mondja el nekünk, hogy ő mit lát. Látott-e valamilyen szokatlan égi jelenséget Kelenföldön? Jó, írjál már neki, hogy keressük. Kivételesen délután. Nem fog elhinni, hogy miért keressük délután.
2: Úr, és hívjuk azonnal, nem mondjuk sem, csak hívjuk fel.
1: Hívjuk fel, hogy mit látott, jó? Mi a következő játékunk, drága soproniak? Mondom, Master Good Virslievő bajnokságunkkal megyünk tovább.
2: A kedvencem.
3: Férfit hozzá.
1: Kinek üres a kis pici pocia, ki az, aki meg tudna enni egy csomó.
3: Várjatok, írti. Gyerekek, a bajnokot kinyírták, aki először jelentkezett.
2: Mi az, hol a bajnok?
3: Jó, ott vagy. Mondom, téged már megöltek.
1: Nem, őt kell, ő nekünk kell, látom rajta.
2: Nem, meg van az a srác a fülbe alul, aki úgy, kicsit ilyen Tokyo Hotel, kicsit Betonhofi, te vagy ott, igen. Na, ő is jónak tűnik, meg jó. Innen egy, okay. Egy beleset valahonnan onnan.
1: Egy beleset? Jó, de hogy nem így mondtam engem, ezért már meglincselnének. Ott az a beles, gyere ide.
2: Egy belesek egymás között.
1: Igen. Na, jövünk mindjárt 5 perc, pontosan 6 óra, egy pici reklám, pici muzsika, aztán itt vagyunk már is.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
12: Hát, ha hoztok viszteketet, te kitattok, akkor tőlem bármi belefér.
13: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
0: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
13: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
0: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Roadshow-val.

Tömjön magába minél több virsit a Mesterhut virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A külvilág zajos. Az otthon csendje az Internord nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
8: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
9: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
10: Szevasz, tavasz, hello Front Pro, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Pro-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
11: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
12: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetőkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
13: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
14: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
15: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
16: Skoda.
17: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
18: Autóüveg Pilkington.
19: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink.
16: Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
18: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
19: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív Piscineo?
20: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív Piscineo. Válaszd a Datív Piscineo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Válts a jövőre. Omoda és GQ benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és GQ. Alap az extra.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
22: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
23: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
24: Ha tiszta füreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B a MOL kúttal szemben.
25: Nem, ön nem az erdőben hallja a madár csicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
26: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
27: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57. Telefonszám 0630 605 69 09 0630 605 69 90.
28: Diétázol, edzel, de mégsem fogysz. A hasad

0: utazás. Az első alkalom 20% kedvezménnyel a tiéd. Jelentkezz be, írj üzenetet. Az eredmény már egy alkalom után garantált. 0630 907 96 57. Genesis alapformáló szalon. Tiszafüred, 20-ös út 51.
1: Hirdessen ön is rádiónkba. Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket. 0630 236 83 93. Vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató.
2: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek. Kedvező áron. Telefon plusz 36 30 919 44 06.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! A Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
5: Reggeli műsor, ami kicsit délutáni is, tavaszi műsor, ami most éppen téli műsor. Nagyon durva hideg van, ezért vagyok itt bent. Nem, tényleg nagyon durva hideg, úgyhogy drága soproniak, nagyon kitartóak vagytok. Komolyan mondom, tényleg nem hiszitek el, figyelj, egy hónapot vagy egy fél évet ugrottunk az időjárásra. Tegnap szikrázó napsütés, jó idő, ma mínusz 10 fokkal van hidegebb és brutál szél, de a soproniak kitartanak. Olyanok,
6: mint az egy pulóvert hoztam volna, már kínálnék köztetek, de...
5: De így, ezt mint én mondtam volna pár éve.
7: Ez gyerekek, ez miattunk van, hogy egyébként itt is jó idő volt tegnap? Aha.
5: Valaki megállapította.
7: Meg vagyunk átkozva,
5: de várjál, valami van Sopronnal, mert hogy valaki tegnap, vagy egy hallgatónk, vagy talán Gábor, vagy nem is tudom, de megállapított, hogy bármikor jöttünk Sopronba az utóbbi évekbe, ott figyelj, ott mindig hideg volt. 3 éve voltunk itt utoljára, talán, ha jól számolunk.
7: Vagy szakadó lehet, eső.
5: Itt szakadó eső, olyan hideg, hogy megőrülsz, hát valamiért Sopronban mi nem tudunk jó időt
6: hozni. De a Volt Fesztivál is ezt tudja, azt mondják, hogy akkor mindig esik, amikor Volt Fesztivál.
5: Volt Fesztivál, és mindig hideg van?
7: Igen. Jó. Ez igaz? Így viselkedtek velünk, akkor nem jövünk többet.
5: Ha ezt tudjátok.
7: Ezt akarjátok?
5: Igen.
6: Ugye én már nagyon sok mindent tettem, azért ne gyertek, azt mindig jöttek.
5: Igen, mindig.
6: Ezzel mi van?
5: Szeretjük a soproniakat, és ők is szeretnék minket. Egy nyakbaakasztóért képes vagyok bármire. Itt vagyok kék pulóverben. Itt vagyok kék pulóverben, azt írja.
7: Na, akkor nézzük a bármit.
5: Igen, ránézve is hiszem.
7: Inkább hozok egy nyakbaakasztót.
5: Kicsit felére mi kellett, hogy csaj vagy, de itt, hogy meglátod, hogy férfi vagy, így
7: ott is
5: vagyok. Gyerekek, van közben egy közlekedési hírünk, emögött Szeged felé új hartyán után van egy balesetünk, most szállt le a mentőhelikopter, köszönjük szépen, ugye ez sajnos egy szomorú dolog. És most érkezem Debrecenből vonattal hozzátok, kb. 7-re kint vagyok, egy játékot, meg egy pár hotdogot hagyjatok, léci. Debrecenből jön ide.
6: Úristen,
5: neki
6: de
5: nem
6: miért?
5: Szóltunk, hogy Debrecenből jön
7: pénteken? Hogy egyébként megyünk pénteken, de lehet, hogy nem ér rá. És azt mondta, hogy akkor Sopron.
5: Mondjuk Debrecenből átvonatozni.
7: Az kemény.
6: Jó, először mondjuk majd, ha megérkezett.
5: Jó.
6: Vagy jelentkezett elő a pultnál, nem is tudom, kirakasszam rá.
5: De várjál, itt akkor az lesz, hogy elindul egy ilyen, én Kolozsváról jöttem, én Londonból jöttem, én Új-Zélandról jöttem.
7: De
5: én,
7: gyalog.
5: Egy gyalog jöttem Kanadából, átúztam az Atlanti-óceánon. Tehát, hogy ha most neki adunk valamit, akkor itt egy megállíthatatlan...
6: Nem, először is csak próbáljuk meg számon kérni.
5: Jó, hogy mit akar tőlünk, miért nem hagy minket békén.
6: Így van.
5: Utazott 4 órát, vonatozott, kocsizott, mit akarsz tőlünk?
6: De ha már nagyon nyomulós emberek, nem hívjuk fel a UFO szakértőket?
5: De, gyerekek, hát várjátok, itt komoly UFO szakértők vannak, ugyanis kiderült, hogy Denis Kelenföldi a 11. kerületben lakik, közel Kelenföldhöz.
7: Mondd, hogy látta.
6: És ő már látott UFO-t, össze tudja hasonlítani az UFO-kat egymással.
5: Igen, ugye beszámoltunk itt egy nagyon fontos hírről, mi szerint Kelenföld lázban ég szombat óta, ugyanis földön kívülieket láttak az égbolton. Érted? Mennyire kész lehettek ott Kelenföldön? Tehát ott láttunk, ahogy írtam, ott láttunk elég durvá dolgokat.
6: Mennyi ott a károsanyag kibocsátás?
5: Hát ott nagyon sok, meg a károsanyag fogyasztás is a kelenföldi pályaudvaron az aluljáróban. Ott nagyon durva dolgok történnek.
6: Elkezdett érdekelni Kelenföld.
5: Igen, Kelenföld nagyon jó hely. És Denis kiderült, hogy 11. kerületi. Na most kérdés, hogy otthon volt-e, bár szombat este, ugye?
6: Tudja, hogy otthon volt. Kisgyerekes apuka, mit csinált volna?
7: Föllép.
5: Hát fellép. Hát
7: ő egy népszerű művész, nem tudom, hallottál erről.
6: Szombatonként ritkán lépünk fel ám amúgy, inkább pénteken, meg hétköznap.
5: Válogathattok?
6: Hát nem azt mondta, hogy válogathatunk, de azt
7: mondta, hogy ritkán lépünk fel. Szombaton senki nem hívja őket, érted?
5: Szombaton nem. Na, mindjárt megkérdezzük Denis, mert itt van velünk, ami UFO szakértő. Hello Denis, jó reggelt, vagy jó délutánt, vagy szép estét. Szia Denis, ciao.
8: Idegen civilizációs űrlégkutatás adatbázis.
5: Na, mi újság van?
8: Fie... Mi a helyzet, gyerekek? Itt láttatok a szomszédba? Mi, milyen objektumot? Hogy nézett ki? Hány órakor?
5: Mondom neked a pontos adatokat, Kelenföldön vasárnap délután láttak mozgó repülőtárgyakat a 11. kerületben, és Kelenföld fölött megerősítették olvasók, hogy valóban ott volt, nem tudják, hogy mi őrület van állítólag. Láttál-e valami szokatlant?
8: Ilyetem, hát én piacon voltam amúgy azon délután, nem volt eddig, nem volt friss az áru. Figyelj, nem, ezt nem láttam, de én egy éve, nem, másfél éve láttam én ezt, a mai napig senki nem hiszel nekem, nem semmi, de léteznek, vannak gyerekek,
6: Denis,
8: de teljesen azóta rajta vagyok.
6: De tudod, hogy ezek téged keresnek?
8: Hát lehet amúgy, lehet van egy kitartozásom amúgy.
5: Igen, van egy komolyabb tartozás.
6: Ott pont, ahol laksz, ott tűntek fel, ez nem lehet véletlen.
5: Igen, de várj, mit láttál másfél éve? Az mi az a sztori pontos, amit egyszer elmondott?
8: Jöttünk neked... haza Makóról, fellépés volt, teltház, vastarsos, nem ez a lényeg. Jöttünk,
7: plusz az italok, igen. Ugye? Plusz az italok.
5: Dupla teltház, igen.
8: Ugyanígy csoki van állítani, és van ám pár a feladó, de ezt, hogy nem bevom. És figyelj, lovász bögdös, hogy nézek ott fel, ahogy a kormányt fogom, előttünk a horizonton, 1 kilométer magasan, tényleg egy lebegő tárgy. Nem repülő volt, nem volt rajta megkülönböztető jelzés. Nem, tehát,
5: de nappal látom, vagy éjszaka? Nappal vagy éjszaka?
8: Éjszaka volt. Éjszaka, 22 aha. óra. És az volt a durva, hogy mi mentünk a pályán, és ez a valami, ez állt. Tehát meg sem mozdult, és figyelj,
5: de tudod, hogyha te mész kocsival, akkor a repülő objektum is úgy tűnik, mintha állna, ha mondjuk egymás felé közelítetek, az állónak tűnik. Tehát, hogy ez még azért nem feltétlenül...
8: Igen, de igen? Nem volt villogás, semmilyen jelzős nem volt. Ez, az egy különbséget tudok tenni.
6: Jó, milyen színű volt?
8: Hát ilyen kék fényben úszott az alja.
7: Azok rendőrök voltak. És a teteje?
8: Azt nem láttam, a tetejét azt nem láttam.
5: Fénysugár, fénynyaláb, bármi, ami kijött belőle, semmi, csak lebegett a fejetek fölött?
8: Lebegett, igen, és most nyilván itt most mondják, hogy igen, kamu, de volt valami egy közel 50 éves fehér férfi.
6: Ez nem segít a helyzetedet.
7: Na most, ha ő a lovász Laci volt, akkor az minden.
5: Igen.
8: De ő is látta? Igen, ő látta, de mondjuk neki ki voltak az idegei a bocskor miatt.
5: Igen, ő tönkretette a Gábor már évek alatt, abuzálta elég sokat, idegileg ő már mindenbe UFO-t látott. És akkor mi volt? Alámentetek? Vagy szembe kerültetek egymással? Vagy mi lett a sztorival? Egyszer csak eltűnt?
8: Egyszer csak eltűnt. Egy kamion mögé így beálltunk, és eltűnt.
6: De lovász is, vagy csak az UFO?
8: Nem, csak az UFO, és utána mi nem szóltunk egymáshoz, szerintem egy óra.
7: Próbálta fölvenni veletek a kapcsolatot?
8: Nem, de a lovász azt mondta, hogy ha leszállt volna, hogy biztos, hogy oda ment volna. Én meg mondtam neki, hogy biztos, hogy ott hagytalak volna úgy, ahogy
6: tudod, amúgy annyira tipikus lovász, nem, hogy oda mentem volna, mentél volna a francokat, sírt volna, és én magzatfúzva zokogott volna az anyósülésen, hogy nyomjad neki,
5: Denis,
6: adjuk már.
5: És akkor ez neked azóta egy aktív földön kívüli tapasztalás, vagy egy valódi élmény, amit nem tudsz megmagyarázni, nem koszos volt a szélvédő, nem volt ott egy pöty, tehát ez neked akkor egy valódi találkozás?
8: Abszolút, igen.
6: Tehát nem egy Szent János bogár volt.
8: Nem. És én azóta, figyelj, én pásztázom, nézegettem, azóta nem láttam ilyen hasonlót sem, de ez megerősítette, amit már amúgy is én kiskorom óta én, hogy azért nem vagyunk egyedül.
5: De tudod, hogy nem mindenkinek mutatják meg magukat? Tehát, hogy vagy annak mutatják meg magukat,
7: a kiválasztottaknak.
8: Nem hiszem, hogy rasszisták lennék.
6: Lovász keresték, de látták, hogy veled van, és tovább mentek.
5: Igen, rohadt rasszisták, ezek a kis UFO, ezek a kis gülüsszemű rohadtékok, rohadt rasszisták.
6: De figyelj már, Denis is nem volt ilyen bizsergés a köldöködben, vagy ilyesmi.
7: Vagy lejjebb. Lejjebb.
8: Nem. Nem, ez csak egy sok volt, amikor tudod, így a agy nem fogja föl, a szem látja, és így van, nem tudsz értelmet adni neki, hogy akkor tulajdonképpen most
6: figyelj,
8: mi az, amit látsz.
6: Ugyanezt érzem az előadásaidon.
5: Igen, egyszerűen nem értjük, hogy miről beszélsz, érted? Egy sok az agynak, csak ülünk és nézzünk előre, nem tudjuk felfogni.
6: Állok, és nem tudom felfogni.
5: Igen, és akkor ültetek ott a Lacival 1 órát csöndbe? Utána?
8: Nagyjából igen, amúgy se túl sokat beszélgetek.
5: Amúgy se volt egy aktív társalagás a Lacival, igen. De akkor ez annyira megrázott benneteket, vagy miért?
8: Igen, nem is az, hogy megrázott, mert nem volt félelemérzet, hanem inkább igazából az, hogy itt tényleg látsz valamit, amit nem tudom magyarázatot. És nyilván, ha egyedül vagy ott, és egyedül éled át, akkor így még meg is magyarázod magadnak. De amikor ketten látjátok ugyanazt, na az tényleg úgy elgondolkodtató volt. Aha. Tehát, hogy inkább ilyen megszeppenés.
5: Ez nem Makó környéke volt? Makó?
8: De ez abszolút Makó környéke.
5: Azt mondják, hogy ott van egy világító víztorony, és hogy annak világít a teteje, hogy nem lehet, hogy ti a makói kéken...
8: Nem, Nem, Balázs, nem azért az, nem, tehát, hogy na, ezt igen, ezt többen...
7: De sötétben nem látod a víztornyot, csak a fényt a tetején.
8: De ez nem Makó közelébe volt, tehát eljöttünk. Azt írták amúgy, hogy vagy a makói víztorony, vagy pedig egy repülő mókus. Még ez volt ez a kettő. Okay.
7: Nem lehet, hogy a makói víztorony ment utánatok?
8: Nem.
7: Ez sem. Nem.
6: Adtál mindenkinek autogramot, aki kért?
8: Nem nagyon kértek, nem nagyon kértek. Adtam volna, ha lett volna rá igény.
5: Jó, de én érzem rajtad, hogy ez téged megváltoztatott ez az élmény, hogy ez egy ilyen szakrális találkozás.
8: Nem mondanám, hogy megváltoztatott, inkább azért azt, hogy gyerekek, tényleg olyan nagy ez az univerzum, ez a világ, minden, itt bármi lehet. Hát most akkora nem ez az egész mindenség, hogy elképzelhetetlen, hogy csak mi legyünk. Tehát, hogy ez megerősítette bennem abszolút.
7: Ez igaz, ezt el is tudjuk
6: fogadni. Nekem foglalkozni. Már az is ki van mindenem, hogy ennyien vagyunk. Tehát, hogy már
7: Figyelj, van a kerületben mellett közvetlenül egyéb furcsaság is, vagy ezzel kifújtott
8: az orrát? Igen, megmondom, mi 2,5 milliós négyzetméter ár, az magad. Azt nem tudom hova tenni.
7: Igen, az senki.
5: Azt többen nem tudják hova tenni.
6: De azt mentek megnézni.
8: Igen, és ha még erre jönnek az UFO-k, akkor ez még jobban felmegy, úgyhogy nem tudom, nem állunk túl jól így. Ez az egy furcsaság valamit pont.
5: Te és a lovászban hogy zárult ez az élmény? Tehát neki is egy ilyen nagy találkozás volt? Vagy ő azt mondta, hogy á, Denis, hülyeség, ez biztos nem az volt. Vagy
8: nem, ő is teljesen, tehát aha. abszolút ő se ugyanebben van. A mai napig, amikor felidézzük, aha. nem tudjuk.
5: Ott jött rá, hogy föl akar mondani. Azt mondta, hogy ez egy olyan élmény volt, én fölmondok. Bemásod, bement a Gáborhoz, megvilágosodott, segbe rúgta.
7: Gábor, én UFO-t láttam, itt a
8: még egy évet marad.
5: Még egy évet aláírok.
6: Azt mondják a hallgatók, hogy navosok voltak.
5: Igen. Nem lehet, hogy az USB-kábel bedugva hagytátok, és azt tükröződött a szélvédőt?
8: Nem, gyerekek, azért ennyire nem amatőrben, nem. Figyelj, ezt most bárki, lehet ezen, nem lehet, mi láttunk akkor ott valamit, ebbe biztos vagyok.
5: Jó, hát ez figyelj, ez tök menő, azért ez nagyon.
6: Engem miért nem viszel soha ilyen utakra, Denis? Még sosem láttam veled semmit. Na, ez most akkor...
8: Na, majd elmegyünk, akkor elkocsikázgatunk, átaláltunk
7: valamit. Akkor megmutatjuk neked, van. Mi az igazság.
6: Most már legyen már valami, mindig csak a Lacival.
5: Jó vagy egyébként? Minden oké?
8: Okay? Jó, minden jó, gyerekek, minden jó, mindent. Jó vagytok?
5: Minden király, minden abszolút. Sopronban vagyunk, nagyon meleg van, nagyon hideg van, fúj a szél.
6: Vagy nagyon meleg van, vagy nagyon hideg, ezt még nem tudjuk eldönteni.
8: Kitelepedésen vagytok, na.
5: Kitelepedünk, így van. Játszunk és szórakoztatjuk a soproniakat, és ezért hívtunk egy kicsit téged. Akkor vigyázzál magadra, nagyon csókoltatunk, jó?
8: Gyerekek, áradjon!
5: Hülye vagy, már véget érted.
7: Már most hova kampányol? Erről már lecsúsztál.
8: Annyira benne vagyok, gyerekek, hát ezzel kelek, ezzel fekszem.
5: Reménykedsz egy-két céges buliba, vagy mi van?
8: Nem, az amúgy is, az amúgy is.
6: Te kaptál felkérés valami minisztériumba?
8: Egyelőre még nem, de majd az afrikai kiküldöttségben úgy van.
7: Intézzük.
6: Valami esély. Akarinti gyűrű közeledik a lakások felé.
8: Egy csádira vagyok.
5: Hát valami esély egyenlőségében azért nem lennél rossz. Tehát, hogy...
6: Humorügyi minisztérium.
5: Humorügyi minisztérium és esély egyenlőségében ott valahol.
8: Vagyok rá.
5: Igen, illetve igen.
8: Ami nettó 5 ér, gyerekek, ha van ilyen, szóljatok.
5: Abszolút, igen. Hát mindenki rossz a szója.
7: Már ilyen számlás vagy?
8: Hát az attól függ, de lehetek amúgy.
7: A muszáj, akkor igen.
5: A körútú giroszosok szakszervezetének
8: elnökek. Jaj, ez a giroszos, ez 10 éve is szar volt, de mi jó, hogy mindig ezzel is.
6: Denis, el tudom
8: nekem mondani. De te mindig jó szórakozó rajta, Balázs.
5: Én imádom.
6: A semmi néző, mindig itt ülök, tehát nekem a legnehezebb. Ezt hallgatom.
8: Igen, de 10 éve ugyanolyan szar volt, de még mindig tetszik. Az inger küszöböt, Balázs, az nem igazán nőtt.
5: Nem, abszolút.
6: Egy olyan emberrel beszélgetsz, Denis, akinek egy török közül van megkötve az öve.
5: Igen, így van.
6: Jó, tehát hogy csak tudjátok, kivel van dolgozni.
5: Nem volt ma övem, és ezért a szállodai török közülnek kivettem
6: a köntösből
5: kivettem
7: Denis,
5: a törököt.
7: Ha már beszélünk, viszont ez nagyon érdekes, hogy ugye az Eszter ide is oda is játszik, hogy amikor veletek van, akkor azt mondja, hogy mi milyen hülyék vagyunk.
6: Ahhoz nem
8: kell
6: ez.
5: Igen.
8: De hát ez normális, gyerekek, hát melyikünk nem ilyen, nem? Hát
6: nekem ez a szeretet nyelvem.
5: Jó van, Denis, csókoltatunk, vigyázz magadra, akkor ölelünk.
8: Puszi nektek, gyerekek.
5: Puszi. Csáu, csáu.
8: Banán párlat, szevasztok.
5: Szevét. Csáu.
7: De ingyen nem nyilatkozik az UFO-ról.
5: Imádom, bárkor benne néz, Denis, elmondja az előadását, hogy hol lesz, és elmondja a banán párlatot. Tehát, hogy azért ez finoma hozza a promóciót. Emma kezdte, tudja, hogy mit kell mondani.
6: Nagyon helyes, menjetek, nézzétek meg Deniszt.
5: Na jól van.
7: Na, amit viszont egy óriási felfedezést tettem.
5: Milyen felfedezést tettél? Laci bejött és elmutogatta, hogy... Erős izgalmi állapotba került, igen.
6: Most már nyugodjatok meg, így gyerekek.
5: Nem, hát azt akar jelenni, hogy Master Gu...

0: játékhoz.
1: Te! Megőrülnék érte. Én innen na. Megnézem most. Te jössz.
0: Csináljam meg én?
1: Megyünk. Megyünk, csak kell egy kis segítség, mert itt most akkor férfiak vannak. Jó. Óriási csatába.
0: Egy a lényeg, Eszter, ne mozdulj!
2: Én nem megyek ki, én itt ülök a pulóverben.
0: Jó, jó. Nincs pulóver, tudod, a gyerekek, megfázik.
1: Ideg is van.
0: Megfázik a gyermek.
1: Na közben mondom az óriási felfedezést, na, hogy...
0: Megyek utánad közben. Mondd a felfedezést.
1: Csak itt egy pillanatra állj meg, és igen, nézz oda, hogy mi van kiírva.
0: NAV bolt.
1: Na?
0: A NAV-nak már saját boltja van.
1: Saját boltja van.
0: Árulják a lefoglalt szajrét?
1: Igen. Imádom. Na, egyébként igen. NAV.
2: Hát az igazi half price akkor.
0: Ez micsoda? Elkobozza a NAV és eladja.
1: Kinek van a NAV boltból valami ilyen? Féláron.
0: Van ilyen csupi a NAV, eladja a cuccokat.
1: Igen. Elkobozzák és utána azt mondják, hogy ez ennyit
0: ér. Ahogy látom azt a kirakatot, a 70-es években megállt az idő, de mindegy. Ők tudják. Lehet, hogy újra retro a divat. Na,
1: óriási,
0: hova megyünk fel?
1: Itt vagyunk, itt vagyunk, óriási sorbaállás van a kis hotdogunkért, jó étvágyat, aprók és nagyobbak, és három odarész csodálatos férfi, ugye az első, akit kiszúrtál, ő volt a Laci.
0: Szia, Lackó, hogy vagy?
3: Köszi, jó, nagyon jól, köszönöm.
0: Éhes vagy, Lackó?
3: Nem kimondottan, de nem szokott akadály lenni.
0: Szóval... Mi nem szokott akadály lenni? Milyen 30 virsit vacsorázol? Vagy mi az, hogy nem szokott akadály lenni? Ez egy megszokott adag nálad, Laci?
3: Kicsit kicsi a tálca, meg kevés sajt a virsi, de nem rossz kis.
0: Hát ez nem olyan lesz, mint tegnap a csajoknál. Azért az biztos.
3: Hiszem,
0: igen.
3: Engem csak a Master Good érdekel.
1: Mi van, megvettük a csávot kilóra? Jó vagy, Laci. Nagyon jó. Nagyon jó. Ricsi, akit ugye finoman Mikihez hasonlított, az Eszter.
0: Egy Village People hasonmáshoz.
2: Nem. Azt mondtam, egy Beethoven-Tokyo Hotel keverék.
3: Mindenki.
0: Igen, Beethoven és Tokyo Hotel keverék vagy, Ricsikém. Honnan jöttél?
4: Hajdúszoboszló.
1: Hajdúszoboszló. Az ország másik vége.
0: Mit csinálsz itt, Ricsi?
4: Egy kicsit távol vagyok az asszonytól.
0: Ja, az néha az jól jön. De itt dolgozol? Vagy itt élsz?
4: Itt élek 12 éve.
0: Aha.
4: És Hajdúszoboszlóba találtam meg a páromat. Ingázok figyelj, a Telepföldön én is.
0: A legjobb a távkapcsolat. Heti egyszer hazamész, egy nagy
4: heti
0: szex. Kétszer? Figyelj, 30 évig lesztek egy. De tényleg, az egy hasznos szuper, dolog. Szuper. Kétszer hazamész, teljesen jó. Szabikám, mi a helyzet? Hogy vagy?
5: Köszönöm, jól.
0: Ja, te nem Hajdúszoboszlóról jöttél. Nem. Látom.
5: Én is.
0: Nem tudom, hát csak úgy tippeltem, hogy te nem Hajdúszoboszlóról vagy.
5: Én is Soproni vagyok, 3 éve lakom itt.
1: Előtte?
5: Előtte Balaton.
0: Tényleg?
1: Nagy vállalás. Hát miért jössz el a szép helyről? Mondjuk Sopron is nagyon szép. Meló.
0: Ausztria?
1: Vagy csaj. Igen.
0: Ausztria, mi?
5: Igen, Ausztria.
0: Milyenek az osztrák csajok, jók?
5: Nem tudom.
0: Meleg vagy.
1: Itt a felesége.
0: Ja, de jaj, most azért van feleséged. Ha
5: itt a család is eljött elkísért támogatni.
0: Igen. Nem is igen, nézed akkor az osztrák lányokat. Egyébként nem olyan jók, olyan furák egy kicsit.
5: Nem, igen. Nem tudtam.
0: Ezt a papucsot nem tudom, fogalmam sincs, most ne kérdezzélek itt a családok. Nem is nézek senkire.
1: Hát, aki osztrák csajjal mi találkoztunk az elmúlt 3 napban, az mind magyar volt.
0: Igen.
1: Tényleg bármelyik kávézóban mindenütt ez volt.
0: Igen.
1: Na, gyerekek, akkor hát nagyon-nagyon remélem, hogy ezt a 3 percet, Lacikám, nem kell kitöltsük, tehát hamarabb elfogy a 30 virsli. Embertelen zabálást akarunk látni, jó?
2: De stratégiát megkérdeztétek már, hogy akkor két pofára, egy pofára?
1: Nem, de ezért vagy itt, hogy föltedd a kérdésedet. Szóval
0: onnan a meleg üvegstúdióban, mit szeretne, hölgyem? Tessék parancsolni? Vigyünk még egy hősugárzót?
6: Izzadok.
0: Jó, ott benn? Nagyon jól érzed magad?
6: Olyan párás itt a levegő. Na mindegy.
2: Szeretném kérdezni ott a Válik mellett, hogy
0: itt vagyunk, figyelünk,
2: először
0: figyelünk.
2: Gőzölnek-e a virslik, vagy már nem gőzölnek?
0: Gőzölnek
2: jó,
0: a virslik, igen.
2: Azt kérdezem, hogy marokra fogjátok, vagy csak egyesével, úri módon, mi lesz a stratégia?
1: Laci, ezt érted a kérdést?
2: Tehát 4-5-5 egyszer betolsz az arcodba, Laci?
3: Nem vagy... tudom, átadom magam az érzésnek, és nyomom.
0: Ez jó, átadom magam az érzésnek.
2: Én ezzel tudok meg.
1: És csak a Master Good.
3: Ja, így van. De taktika az nincs.
0: Te beépíted, nem vagy, Laci? Igen, a Master Good-ra dolgozom. Nagyon jó. Ricsi, mi a lesz a taktikád? Hogy csinálod?
4: Minimum 3.
1: Egyszerre. Tehát 3-at egyszerre.
0: De ez mind a szádba? Jó, csak vicceltem, oké. Ki tudja, miben gondolkozol, érted, Ricsi? Messziről jöttél, hogy bármivel
2: történt. Én Ricsinek szurkolok.
0: Ricsi nagyon keménybe van így.
1: Valamelyik őtök volt már ilyen evő versenyen?
0: Soha?
1: Laci, te se?
0: Hát nem, akkor nézzük meg, hogy mire mennek
3: egyben. Csak simán szeretek zabálni, ennyi.
0: Jó van, Laci. Örülök neki. Egy arszpoétikára is. Laci vagyok, szeretek zabálni. Jó van. Oké, na mehetünk akkor? Mit kell csinálni?
1: Ja, ugyan, mehetünk?
3: Mehetünk,
1: jó.
0: Oké, okay, akkor 3-2-1, óra indul.
1: Aj, ez az, Laci.
0: Na, ez evőverseny, ez evőverseny.
1: Ez igen, nagyon szépen azért ne fulladjatok. Meg gyerekek, Ricsi egy 3-at betolt.
0: Abból 2-t a szájába. Azt a mindeni gyerekek, Szabi egyesével megy.
1: Igen, de Ricsi, nagy tempóval nyomja.
0: Igen, Ricsi viszont vízzel turbósít egy kicsit.

0: Lacikám csillagom, fúldoklasz, szépen így jár rá valamit.
1: Szól a helybükféle bűfogás, megcsinál neked hátulról, ha félrenyert. Jó? Gyerekek, ez nem az, mint tegnap. Ez nem az. Itt a csajok érted szalvétával, kis kényeskedve. Szóltál, Ricsi?
2: Hányás szopjon!
0: Azt mondja, hogy
3: nagyon félreérthető volt.
1: Ja. Nagyon félreérthető volt. Igen, a szopjon egy kicsit félrehallottam, mondom. Hát ez több, mint egy felhívás. Jézus várja, Ricsi, nagyon rámerősnek tűnsz.
0: Laciék csendesen nyomják.
1: Igen, hogy vagy, Lacikám, mondják közben valamit.
3: Ricsi, amikor azt mondod, hogy távol van az asszonyra, no, börtönre gondolsz?
0: Azt mondja, hogy jól. Igen.
1: Szabikám, hogy nagyon érzed szupi magad?
4: Egyre jobban.
0: Szabinak remeg a keze, gyerekek.
1: Anafilaxiás egyébként sokkot kapott, kiderült, hogy allergiás a vírusra.
0: Szabi az egyébként is van, vagy csak most?
1: Igen, igen. Megcsinálod? Fázol?
0: Fázol.
1: Mondjad, Ricsi, tessék?
0: Banánsó. Banánsó.
3: Az a másik műsorom, majd utána beszélünk róla.
2: Mi van? Annó 2005-ben.
1: Mi történt? Mi történt?
2: Nagyon nagy arsz voltál.
1: Voltál Balázsóba?
3: Olyan, hogy csókolóznátok amúgy, olyan a hangja. Én nem látom a videót, csak azt
1: mondom. Milyen téma volt? Mit csináltál Balázsóba? Mi volt a téma? Nem tudom még elmondani.
3: Az a durva, hogy te röhögve beszélsz, Balázs, hogy én nem látom, hogy mi történik, és hallom, hogy tele van a szája, és közben udvarol neked. Ez nagyon furcsa. Szóval rádióhallgatókra is gondolni kell.
0: Igen. Jó, az a baj, hogy Ricsi elviszi a sót, de nem tud enni, így, igen, hogyha beszél.
1: Laci, mit üzennél a soproniaknak?
2: Mostanak búd.
1: Legszürelmesebb játék. Vagy. Nagyon jók vagytok, gyerekek.
0: Master Mood.
3: Plusz pont annak, aki Elinek nem most múlik pontosan.
1: Igen, elszavarom a magyar verset.
0: Szabi, nem hallom a családnak a biztatását. Hol a család?
1: Hol vagy?
0: Hol vagy? Te vagy az?
5: Igen. Hajrá, Szabi!
1: Takarjátok el a gyerekek szemét, ne így maradjon meg az apukájuk. Ne ez legyen az utolsó kép, amit látjátok, mielőtt Szabi leesik az asztal alá. Igen. Ricsikém, hogy érzed magad?
2: Minden oké. Okay.
1: Minden oké? Okay? Mm-hmm. Jól van. Hát az van, gyerekek, hogy ez időre megy, nem? Hogy állunk
0: így
1: időben?
0: Van, még van 30 másodpercetek, úgyhogy most kell belehúzni a végébe. Egyébként az van, hogy hát Ricsi a beszéddel egy picit így eldiszkózta a versenyt, de Laci meg Szabi meg fej-fej mellett halad.
1: Igen, hogy érzed, Laci? Megnyered? Mit gondolsz?
0: Gyerünk, Szabi, ne a másikat nézd, csak a saját magadat.
1: Így van.
0: Még 15 másodperc, most mit? Húzzatok
3: egy
0: bele.
3: Ember versus állatot is, tudod?
1: Jó, holnap
3: egy nagyon léhes ilyen Cézár nevű vadászkutya.
1: Igen. Jó, holnap hozunk egy farkast, egy vadászgörényt, meg egy ember. Legyen ez szombathelyem.
0: 4,
1: nagyon jó.
0: 3, okay. 2,
1: így, Laci 1, is, meg vagyunk.
0: És itt a vége. Kezeket föl.
1: Azt a mindenit.
0: Hát gyönyörű teljesítmény, egy óriási tapsot adjunk már nekik, soproniak, jó?
1: Gyerekek.
0: Hát egyrészt legalább melegítjük a kezünket, másrészt úgy tűnik, hogy mindenki túlélte a dolgot.
1: Bárki nyer, nagyon viccesek vagytok, engem nagyon szórakozott ez a játék. Nézd, Laci, nézd, Laci, mondani akartál valamit, nem mondani akartál, szóval mit?
0: Ezért mondom,
1: Laci a legjobb szereplő. Laci nagyon jó, kiváló játékos, Laci. Ezt üzenjük mindenkinek.
0: A legjobb beszélő külön díját Ricsi kapja meg, nagyon szuper voltál közben, és reméljük, hogy jól laktál. A második helyre szorult Szabi, de csodálatos fej-fej melletti győzelemmel,
1: Laci behozta.
0: Laci húzta be, gyerekek. Laci. Ő megmondta, hogy egy zabagép.
3: Nagyon hány darab ment el Laciba?
1: Hát, várjál, mert Ricsi óvni akar. Mondja, Ricsi kér.
2: Sajnálom, Eszter.
3: Szégyent hoztál rám, Ricsi, most már ne nézz rám.
0: Most már nekem egy senki baj.
1: Igen, ennyi volt.
3: Ennyi
0: figyelj,
3: volt köztük,
0: 18 Ricsi darab, Laci, 18 darab virslit evett
1: aztán
0: meg.
3: 18 darab
0: 18, és akkor Szabi meg 17, vagy hogy valami ilyesmi.
3: De az időnyomás miatt hagytad abba, vagy még van ebbe?
4: Nem, kicsit meglepett a dolog. Én arra számítottam, hogy felén legalább meg lesz ennyi, és a végén az összes, de a csalódás kell teredmény, ne azt kell, hogy mondjam.
1: Azért ezt ne szomorkodjunk azért annyira.
4: Szabinak már majdnem megszorongatott, nem számítottam rá, megmondom őszintén.
0: Ránéztél a Szabira, azt mondtad, hogy nem lesz ez ügyes ez a gyerek.
1: Korrekt.
4: Méltó ellenfél voltál, Laci.
1: Nagyon jó. Elmés játék, nagyon szeretjük. Mi a Laci fődíja? Mit kap?
0: 100 000 forint.
1: Laci, 100 000 forint. Azt a mindenit neki.
4: Köszönöm szépen.
1: Mi lesz a sorsa?
0: Vizslit veszel?
4: Master Good Vizsli.
1: Nem hiszem el. Mi ennyire nem kell tolni azért, Laci. Köszönjük szépen, nagyon hálásak vagyunk a szponzor nevében. Na tényleg, mire költöd? Mit csinálsz vele? Mi lesz?
4: Ha az épülésben vagyok éppen.
1: Építkezel?
4: Hát felújítás.
1: Felújításban.
4: Bőven,
1: akkor jó helyre megy.
3: Egy vizsli akváriumot fel tudunk még ajánlani. Hogy...
1: Jól van. Srácok, gratulálunk, ügyesek voltatok, menő volt. Köszi a játékot. Köszönjük szépen.
4: Én is szevasztok.
1: Köszönöm.
0: Ciao, ciao. Mit csináltál Balázs
1: Show-ba? Na tényleg, az mi volt, Ricsi? Mesélj.
5: Balázs, az utolsó esélyem, hogy visszaszerezzelek. Ez volt
1: engem.
5: A címe.
1: Ja.
5: Az adásodnak ez volt a címe.
1: Ja, és bejöttél, mert ott szakítottál éppen valakivel?
5: Nem.
1: Nem? Ja, csak kértük,
5: volt,
1: hogy mondd el.
5: Siker volt.
1: Pénzt fizettünk? Fizettünk?
5: Na.
0: Várj! Gyerekek, mennyi volt a gázsi? Mennyi volt, ha bementél a Balázsóba hülyét csinálni magadból? Mennyit adtak?
1: Nyugodtan mondhatod.
0: 3000.
1: Nem, ilyen 5-10 forintok voltak. De nem azt mondtuk, hogy találj ki történetet, hanem hogy elmondtad.
5: Én kifejezetten 2005-ben 10 000 forintot kaptam, az akkori hölgy az 20 000-et, és a srác, aki miatt volt ez az egész, ő pedig úgy hiszem 40 vagy 50.
1: A rohadt életben kirabolták az RTL-t, basszus. Lekopoltak rólunk egy kilót, hallod?
3: Beszéljük már át a napi díjakat, mert...
1: 2005-ben jól fizetett az RTL, komoly díj volt. Na jó, van srácok, nagyon köszi, ügyesek voltatok, szevasztok, ciao, köszönjük szépen. Mennünk kell, megyünk igen. Igen, megint egy kicsit reklámozni, meg zenélni, aztán jövünk vissza mindjárt, jó? Hamarosan folytatjuk. Csumi.
6: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
10: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
11: Autóüveg Pilkington!
12: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
13: Álláshirdetés ingyen?
12: Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
14: Frissítő havi bajnok ajánlat a Metróban. Az 1,75 literes többfilet Traubiszóda 6 darab vásárlásakor darabja csak bruttó 335 forint. Május 31-ig áruházainkban. Váltsd ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
15: A Toyota bemutatja... Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
16: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
7: Reklámot hallottak.
17: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
18: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57, telefonszám 0630 605 69 09, 0630 605 69 90.
19: Pár lépésre a régi helyétől vár a kis cipópékség. Ülj le napfényes teraszunkra, egyél egy kovászos zsemléből, vajas kroaszamból, vagy ropogós bagetből készült szendvicset. Válassz egy süteményt, és így áll mellé egy finom kávét. Kóstold meg vadkovászos, rozsos, vagy teljes kiörlésű kenyereinket, édes és sós pékáróinkat is. Kis cipópékség, Tiszafüred, Fő utca 20 szám.
20: Itt a tavasz, szomszéd! Most jöttem a Gyuri gazdaboltból. Én már beszereztem a tavaszi munkálatokhoz szükséges dolgokat. Meg is találtam mindent, amire szükség lesz a kertben. Szeretem, hogy itt mindent megtalálok. Nem kell menni még máshová is. Vettem vetőmagot, dughagymát, növényvédőszert, tavaszi lemosó permetet, rágsáló irtószereket, kerti szerszámokat. Láttam szuper barkácsgépeket, meg olyan minőségi hechtmárkájú gépeket is. Á, itt szinte minden van Gyurinál.
21: Ó, hát mit látott még?
20: Maga méhész, ugye? Csak mert méhészeti kellékek is vannak szuperáron. Na meg munkaruházat. Egyébként katalógusból is rendelhet minőségi gépeket, meg mindenféle dolgot, ami a ház körül esetleg szükséges lehet. Szerintem menjen el és kérdezze a Gyurit. Gyuri gazdabolt. Tiszafüred, Béketér 3, a bírósággal szemben.
22: Figyelem! A nyilászárók mellett már cserepeslemezek, trapézlemezek, kerítéselemek és ereszcsatorna rendszerek is kaphatók Poroszlón, a profi ablakos telep helyén. Nagy szín és fajta választék, bővülő raktárkészlet. Trapézlemezek több méretben már bruttó 1700 forintos négyzetméter ártól azonnal megvásárolható. Teljes körű kivitelezést is vállalunk. Profi ablakos, Poroszló, főút 101, telefon 0620 999 66 66.
23: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B, a MOL kúttal szemben.
24: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: És most, Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.

0: Balázsék. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, illetve én reggelt mondok, de ugye akik az ismétlést hallgatják majd holnap reggel, azoknak reggel van, de most még csak délután van, 3:47 este.
2: Bizony.
1: Na, ezt bogózt ki az írig, hogy jössze tettem?
2: Ezt tedd össze.
1: Hol az óriás? Adjátok vissza, hol van Ferkó? Betört a napboltban, biztos, hogy...
3: Nem, bemaradtam a ízébe a toj-tojba, gyerekek, az van, hogy nem tudok kijönni belőle, és...
4: Igen. Én de tartom,
3: tehát igen, hallok benneteket, de sajnos rám szorult a toj-tojnak a...
1: Jó, ne törődjél vele fel.
3: Jó, de...
1: Nyugodtan, szépen, meditáljál.
3: Itt vagyok.
2: Lehet, hogy a maradék vislivel.
1: Igen. Na, gyerekek, viszont hívunk még valakit, mert hogy itt nagy dolgok történnek, biztos ti is olvastátok, hogy mit csinált megint a Rakoncai, aki elment ugye hát pihenni egy kicsit, és aztán ugye ő mindent végighajózott, végigfutott, végigment, de most kitalálta, hogy elindul egy ultramaraton futóverseny, Rakoncai Gáborról van szó, aki hát volt olyan szemtelen, hogy meg is nyerte, 1217 kilométert futott. Figyelj, tehát ez
2: micsoda?
1: 1217 kilométert teljesített a 10 nap során.
2: Üldözték
1: folyamatosan. Ő futott folyamatosan. Hány cipő, hány köröm esik le, mi történik, amikor éjszaka alva fut. Teljesen lehetetlen az ember. És hát egyébként természetesen meg is nyerte. Teljesen lehetetlen a dolog. Ez még egyszer mondom, 1217 kilométer. Hogyan?
3: Nem lehet.
1: Hogy lehet azt lefutni?
3: Ez 10 nap alatt, akkor az ugye ilyen napi 120-as etapok.
1: Hogy? Az igen.
2: Állítólag egy Facebook komment után érkezett el futni. Elolvasott valaki a hajójáról rosszat írt, és nem bírta.
1: Ez a Sri Csimnoj ultramaraton futóverseny.
3: Sri Csimnoj?
1: Sri Csimnoj, így van. És hát ugye mi kaptuk közben róla a jelentéseket, hogy most a másik ellenfele vezet, most ő vezet, folyamatosan váltották egymást az élen. De hogy nagyjából az a kilométer stimmel, amit te mondasz, ez naponta 122 kilométer futott. 122 kilométer, kocsival is sok, bringával lehetetlen, autóval is elmacskásod, elfáradsz. De 127 kilométer.
3: És alszol közben? Vagy mi?
1: Hát ez egy jó kérdés. Nem úgy van, hogy te beosztod, megvan a táv, és úgy futod le, hogy akarod, magadnak osztod be az alvást, az evést, a pihenést, a futást, és aki először beér, valószínűleg...
2: Mikor uzsonnázol?
1: Ez egy nagyon fontos kérdés.
3: Igen, meg a reggeli.
1: Az uzsonna, ha elmarad...
3: És a 10 órai, akkor nem futunk
2: hogy
3: tovább.
2: Hogy olvasod a híreket el?
1: Igen, hogy nézett, hogy mi történik a közéletben. Na, mindjárt megkérdezzük a Gábort. Itt van már velünk? Lehet, hogy itt van már, vagy próbáljuk hívni. Hello, Gábor, jó reggel, ciao.
5: Hello, sziasztok, itt vagyok.
1: Ciao, Gábor. Hello.
2: Egy helyben ülsz most? Egy helyen ülsz? Nyugton?
5: Hát itt jövök, megyek, hogy mozgásban maradjon a lábam.
1: Meg legyen a kilométer. Figyelj, ez jól számolunk, hogy ez napi 122-127 kilométer átlagban naponta?
5: Igen, igen, igen, ez 3 maraton naponta, 10 napon át, igen.
2: Mi a baj, Gábor?
1: Igen, ezt hova csinálod?
2: Hova futsz el? Miért? Ki bántott téged, Gábor?
5: Hát ez ezekben a ultrafutó versenyekben, ugyebár az ultrafutásnak a lényege, hogy a maratoni távnál hosszabb távot tesznek meg a versenyzők, és ennek van egy olyan ága, amikor nem a távolságot adják meg, és azt kéne minél gyorsabban lefutni, mint mondjuk az Ultra Balaton, ami ismert, hogy 200 kilométer, és akkor minél hamarabb tegye meg az ember, hanem itt időt adnak a versenyszervezők, és azon az időn belül kéne minél több kilométert összegyűjteni futással, és ez egy ilyen 10 napos verseny, tehát 10 napod van, hogy mit tudsz összeszedni annyi idő alatt.
3: Na, a második hely, aki mögötted végzett, mennyivel maradt le, hány kilométerrel?
5: Hát nagyjából egy maraton maradt köztünk, de hatalmasat küzdöttünk.
1: Igen, volt, hogy ő vezetett? Volt, hogy
5: igen,
1: vezetett?
5: Igen, volt, hogy vezetett. Én vele 3 éve már a világbajnokságon egy nagyot küzdöttem, úgyhogy most sokkal jobban fel volt készülve, sokkal komolyabb segítőcsapat volt mögötte, úgyhogy jó nagy harcok voltak éjszakánként.
3: Az megvan, hogy fut valaki 1178 kilométert, és ezzel a második vagy. Hát tudod, mit mond? Rohadjál meg, igen. Gábor!
1: Úgyhogy még egy maraton van. De várjál, tehát akkor ez hogy van? Tehát, hogy akkor itt nem adott távot kell, hanem itt kifut a legmesszebb? Tehát kifut a legtöbbet?
3: 10 napod van. Ez alatt, amennyit te osztod be az idődet, mikor kajász, mikor alszol, 10 nap alatt minél több kilométer gyűjtsd
1: le. Kell futni. Aha.
5: Így van, ez technikailag, ez...
2: Nem?
5: Hát, ugye, bár ez egy alacsony púzus tartományú dolog, szóval ebben nagy baj nem lehet az emberek. Nyilván a sérülés veszélye hatalmas, hogy addig erőlteti az ember a szervezetét, ami valami bedobja a törőközőt. És nyilván ilyen van is közben, szóval ezeket folyamatosan kezelni kell, meg hát éjjel mondjuk -1 fok volt, nappal 25 fok volt árnyékban is. Szóval így
1: a lábujjkörmök leesnek, nem? Tehát 1200 km futástól elképzelhető, hogy simán leesik a lábujjköröm, nem?
5: Hát kérlek szépen, még így maradt három körmöm, úgyhogy...
1: Három körmöd maradt.
2: De akkor azt miért veszik le induláskor? Hogy azt, még ott a startnál le kell adni őket, igen, azt átszoljon.
1: Tehát tulajdonképpen 7 körmöd leesett. Azt a mindenségét neki.
5: Ez... Hát igen, ilyenkor ezek nehezen bírják. Igen.
2: Mit érsz meg lelkileg?
5: Tehát az túl sok.
2: Bocsáss meg. Igen?
5: Lelkileg, hát ezt egy ilyen szuperfókuszált állapotba képzeljétek el, tehát ugyebár egy nagyon egyszerű helyzet, menni kell előre, közben rengeteget kell lenni, a napi 10 000 kalória fölött be kell.
2: Figyelek, lenni. Igen.
3: Most várjál, jegyzetel az ember.
1: Komolyabb uzsonna.
2: Oké, rendben, oké. És akkor mennyit kell ehhez bérni?
3: 10 000
1: kalória.
5: Igen, minden nap, igen. És ezzel is veszítesz súlyt, elég sokat. Szóval így az a lényeg, hogy menjen az ember, haladjon, és nyilván a szervezet az elég nagy fájdalmak érintik ilyenkor meg, és ezeket így félre kell tudni tenni. Tehát egy kicsit olyan, mint hogy az ember sapkozna, csak mondjuk a szervezetével, és akkor nyilván tudod, hogy mik a te szuperképességeid, meg mi az, ami mondjuk átlag alatt van, és akkor azokat úgy használod, hogy
1: ne menjél teljesen tönkre. Olyanban, hogy alva futsz? Vagy hogy félálomban futsz? Tehát, hogy mondjuk már érzed, hogy fáradsz, de még nem akarsz megenni, és kicsit belealszol a futásba?
5: Hát én ezt úgy hívom, hogy mozizok közben, hogy így már nem csak azt látom, ami a pályán van, hanem mást is. Tehát elkezdődnek ezek a mikroalvások. Csak ugyebár mondjuk a kocsiban, hogyha valakivel ilyen történik, akkor nyilván most megáll az ember, meg iszik egy kávét, de futni azért ettől lehet.
1: Tehát ezek ilyen kicsi halucinációk, vagy kicsi álmodások, vagy kicsi ilyen összekeveredik, igen, a valóság a halucinációval, de közben te mozgásban vagy. Aha.
5: Igen.
1: Atya Isten.
3: Hát mekkora a pálya? Hány kilométeres a kör, amit lehet futni itt?
5: Ez 785 méter volt.
3: Ne 785 méteres körön.
1: Körbe.
5: Igen. Ez egy parkban van.
2: Ezt most nem mondod. Én azt hittem, hogy egy elindultatok bele a világba, és
1: aztán kettő eltűnt, egy repülővel már.
3: Hármat elütöttek.
5: Az első meg Rómában van.
1: Igen. Tehát egy pályán futtok, egy tök monoton, zárt pályán körbe.
5: Igen, mert orvosilag is így lehet ellenőrizni, meg etikailag, meg mindenféle szempontból. És ugyebár így a mezőny az együtt van, meg ott van az embernek a segítője, meg a versenyszervezők, meg mindenki, tehát folyamatosan pár percenként ugyebár kontrollat vagy, mert látják, hogy ott átfutsz, milyen állapotban vagy, meg minden, vagy át akarsz öltözni, vagy most vécézned kell lenni, kell bármi. De hát jó, ezek ilyen kis pályák. Általában a 1 kilométeres pályák az ideálisok, tehát ez egy picit rövid volt.
1: Azt a mindenségét neki. Mondj már egy-két adatot, hogy körülbelül mennyit futsz naponta, nem kilométer, mi időben, tehát még 20 óra futás, 4 óra pihenés, mennyit fogysz a verseny alatt, tehát mennyi a súlyvesztésed, mondjuk a 10 nap alatt?
5: Szerintem mondjuk súlyvesztés az 10%, alvás az nagyjából az első 2 nap 2 óra volt, utolsó nap talán másfél, a többi nap 3 órák voltak.
1: Tehát napi 2-3 óra 10 napon keresztül, az utolsó, igen, másfél óra alvás. A többi ez mind futás?
5: A futás, meg az egyéb ilyen járulékos dolog, tehát itt nyilván mondjuk a talpad, ugyebár tele van vízfolyaggal, és így, hogy ne jöjjön le a teljes bőrfelület, ezeket kezelni kell folyamatosan, vagy át kell, mondjuk 3-4 óránként cipőt kell cserélni, mert kibírná az egy cipő is, de a dropja, a talpa, az bekeményedik, tehát nem bír ki ennyi becsapódást, és egyszerűen pihennie kell. Tehát mondjuk az ember térde kibírja, de a cipője nem, úgyhogy például a cipőt folyamatosan cserélni kell, vagy zokni, szóval így az ilyen járműkös dolgok azok sokan.
1: Igen, 7 köröm, több cipő, az okni az oké, de hogy még a cipő is elkopik. Hát az a táv, ez nagyjából, ez valaki azt írja, hogy neki egy hónapos távja autóval. Tehát, hogy ennyit közlekedik, napi, mit tudom én, 50-60 kilométer, vagy 30, az nagyjából egy hónap alatt ennyit megy.
3: És még azt gondold be, hogy ez 1560 kör körülbelül. 1560 kör. És hát nem őrülsz meg.
1: Ne viccelj, hát semmi, abszolút, teljesen esélytelen.
2: De gondolj bele, hogy a második az végignézte, tehát leültad a pálya szélére, és végignézte, hogy még egy maratont rávernek egy körben, tudod.
1: Hát, vagy ő is futott közben, csak kevesebbet volt. Tehát, hogy az utolsó pillanatig ő is fut, csak már az előny az megnőtt. Tehát valószínűleg ő is futott.
2: Hányszor hagytad le akkor pontosan? Hát ugye akkor...
1: Hogy hányszor hagytad le, hány kört vertél az elsőt? Akkor te lekőrözted őt, mert hogy volt, hogy elfutottál mellette.
5: Hát lekőröztem, de ezt úgy képzeljétek el, hogy ugyebár itt annyira határon mozog mindenki, hogy, hogy bármikor, most nem csak, hogy lesérülhet valaki, hanem vagy lehet egy görcs, vagy egy valamilyen helyzet, amitől megáll, vagy csak egyszerűen szimplán rosszul lesz, vagy elájul, hanem egyszerűen mentálisan annyira lecsupaszodik az ember, hogy itt egy nagyon pici olyan információ is, ami nem az segíti, hogy ő haladjon előre és menjen, attól az ember nagyon könnyen meg tud állni. Tehát ennek ilyen nagy része azért pszichés is, mármint így a megterhelés, és így az a 40 kilométer, az nyilván órában az hosszú idő megtenni, de hogyha a másik valahol megroppan, akkor azért fogást lehet rajta találni. Úgyhogy,
2: de szoktátok egy másik teasingelni, hogy elmész mellette, hogy ne csosszogj!
1: Igen, összekötöd a cipőfüzét, meglököd vállal, kicsit kakaskodtok.
5: Hát nyilván ebben van persze ilyesmi is, hogy most nem az, hogy leszorítod, de nyilván amikor megelőzöd, akkor határozottan előzöd meg, mintha ez úgy pont semmiség lenne.
1: Igen, következő kanyarban már kicsit visszalasítasz. Igen. Igen.
5: A
1: tempód az mit kérdezi egy hallgató, hogy a kilométer tempót, ez hogy lehet kiszámolni? Nagyjából mi a tempó, amit futsz?
5: Ez viszonylag lassú futás, tehát az első nap mondjuk ilyen 6 perc körüli, utána inkább azért 7 perc per kilométer.
1: 7 perc per
5: tehát
1: kilométer.
5: Berövidül a lépés hossz eléggé.
1: Azt a mindenit, és akkor napi 3 maraton, tehát így lehet értelmezni, igen, hogy mi az adag, igen, körülbelül. Hogy napi 3 maraton 10 napon keresztül. Hát ez nagyon durva, figyelj, nagyon gratulálunk. Azt hittük, hogy ott az óceán áthajózás egy kicsit úgy pihensz, fújsz egyet, talán...
3: Hát gondoltuk, azt hogy mondta, nem... hogy olyat nem csinál, mivel bele lehet halni. Igen. Ebbe ezek szerint nem lehet.
1: Ebben nem gondoltuk, hogy nem könyvelni fogsz egy nagyobb irodába egy multinál. Tehát ezt azért úgy valahogy éreztük, hogy az ilyen típusú ember nem nagyon szereti az ilyen típusú munkát. De hát most egy újabb őrületes rekord, meg egy újabb győzelem, úgyhogy nagyon-nagyon gratulálunk.
2: Milyenek a szponzorok ebben a műfajban, hogy egy Decathlon azért beszáll egy cipővel? Mi történik valami? Figyelik ezt?
5: Hát itt most itt nem volt semmiféle szponzor. Ez nekem igazából azért volt fontos ez a verseny, mert készülök most majd a szeptemberi megint a 6 napos világbajnokságra, és ahhoz egy remek edzés, hogy egyszer más térbe látom a 6 napot, ami ilyen végtelen hosszúnak tűnik, amíg az ember csak azt csinálja, viszont hogyha csinálsz egy 10 napos versenyt, akkor a 6 napos az átláthatóbbá válik. Egyrészt, másrészt meg ez a csapat, szervezői csapat szervezi New Yorkban az 5000 kilométeres futóversenyt, ami a világ legnagyobb presztízsértékű, leghosszabb versenye, és oda ugyebár nem lehet csak úgy odaállítani, hogy hello, jöttem, hanem oda kvalifikálni kell magát az embernek, és ahhoz kell minimum egy 10 napos.
1: De durva. Hát nagyon gratulálunk, Gábor. Azért ez nagyon menő. Abszolút. Úgyhogy tényleg gratulálunk tiszta szívből, le a kalappal.
2: Egy kicsit félünk is tőled különben.
1: Igen.
2: Tehát ki tudja még, mi fog itt
1: hol kerülsz elő. Igen. Hova fogsz még?
2: A minisztériumban még nem kerestek? Hogy...
3: Keresitek az UFO-kat, itt van.
1: Igen. Ő egészen, igen, biztos, hogy földön kívüli vagy, ezeket az adatokat hallva. Gábor, nagyon köszi, vigyázz magadra. Örülünk. Igen, sok magadra. Szerencsét a következő, úgy is tudósítunk majd róla.
2: Szurkolunk neked, okay, akármit csinálsz.
1: Ciao, Gábor, köszönjük szépen. Na, köszönjük szépen, ciao.
3: Jó körömnövesztést.
1: 3 maraton naponta, érted? 3 maraton. Ha az, hogyha bringáznod kellene ezt a távot, és ülnél mögötte egy biciklin, úgyhogy tekerhetsz, akkor se tudod 10 napon keresztül végigcsinálni biciklin, hogy napi 120 kilométert lebringázol 10 napon keresztül.
3: Megőrülsz.
2: Attól függ, hogy milyenek amúgy a versenytársak vagy, akikkel versenyzel.
3: Itt nincs nagy dumcsi azért.
2: De én azért feltenném rá az életemet, hogy... Nem fog sikerülni.
3: Rombolsz.
2: Igen. Csak ezért remelik, csak itt tízingelni. Tudod, itt 10 percenként egy kört tennék meg, de akkor de bulingolnám a többieket.
1: De azért a 10 000 kalória azért le a kalappal, nem?
2: 10 000 kalória.
3: Mivel viszi be? Úgy, hogy közben, mert itt ugye az, mert 10 000 kalóriát bevinni nem
2: az
3: nagy 20.
2: Az 20 darab Big Mac.
3: De
2: ne kérdezzük, miért tudom.
3: Oké.
1: Okay, ez valószínűleg proteinsékek,
3: az
1: turmixok.
3: A baj, hogy ott nem ehetsz ilyet, érted? Mert azzal nem bírsz futni.
1: Nem. Tehát ezek mindenféle gélek, protein turmixok, fehérje, szeletek.
2: Szerintem nem. Szerintem 4 doboz kátedort megmikróznak neki.
1: Beöntik. Egy tölcsére beöntik a szájába.
2: Beöntik a szájába, aztán ennyi.
1: Infúzióval lecsöpögtek neki 2 húslevest, és utána csapatja.
2: Meg egy liter zsír.
3: Így körülbelül, igen.
2: És már kicsit gyorsabb is lesz, mert beolajozódik az összes ízlet.
1: Össze-vissza fossa magát. Na jó, gyerekek, jövünk mindjárt. Milyen játékunk van még? Írtak nekünk, hogy hadd játszanak már csajok is, és ebben van igazság egyébként, igen. Mert hogy még 2 játékunk is van.
2: De ráadásul azért nem játszottak lányok eddig, mert tegnap leszerepeltek. Tehát ez igaz. Most meg kell, hogy óvjam magunkat, mert...
3: Haragudjatok tegnap... a győri csajokra.
2: A győri csajok azok
3: nem voltak jók.
2: Nem.
3: Már jó.
1: De várjál, nem a takarításban, a hírában jók voltak. Az evőversenyt csináltak
2: rosszul. Ez elég sztereotíp. Szóval most olyan lányokat keresünk, akik takarítani nem tudnak.
1: Igen.
2: De mocskos dolgokat megesznek.
1: Mocskos dolgokat megesznek, takarítanak még, és még majd betekerjük őket fűbe, és meg hérát is játszunk, úgyhogy itt igen. Egészen
2: jó, de nem lehet itt udvariaskodni, lányok, jó? Tehát mint az állatok, itt úgy kell viselkedni.
1: Igen.
3: Ahogy az Eszter.
1: Hogy kompatibilisek legyetek, így van, igen. Jó van, gyerekek, jövünk mindjárt, 2 perc a pontosan, este 7 óra van már, és még ilyen világos van, te jó Isten.
2: És még ébren vagy, papa?
1: Igen, és én még nem vettem a vízhajtómat ilyenkor, hát tehát mit történik itt? Igen.
2: Zakató a szívem.
1: Igen, na jövünk mindjárt, 2 perc van, 7 óra, folytatjuk mindjárt.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest Park kapuja.

0: Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
3: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
4: Autóüveg Pilkington.
5: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
6: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
7: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
8: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
9: Szevasz, Lacikám! Megint festesz.
10: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
9: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
10: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
9: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
11: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Puczi Ferivel, csak igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok, Regál Lili vagyok.
2: Hi everybody, it's Chris Willis here.
1: Fogadjátok szeretettel a legújabb saját dalomat Chris Willis-szel.
2: Blue Heart.
1: Itt a Rádió 1-en.
0: Ez a Rádió 1.

0: Na, mit intéztem nektek, drága soproniak?
1: A debreceni hallgatót Sopronba?
0: Nem. Látjátok azt a fényes csillagot ott az égen?
2: Munkát, kenyeret.
0: Esztert is elhoztam nektek. És kisütött a nap. Látjátok?
3: Köszönjük, Balázs Isten!
0: Beszéltem jó atyámmal, és azt mondtam, napot a soproniaknak, napok legalább a végére, ha már itt vagyunk, mert egy szegények mindig rossz időben vannak, amikor mi kitelepülünk. Vagy mi hozzunk nekik a rossz időt? Én nem tudom, mi történik.
1: Szerintem te vagy a rossz időnek a hozója.
0: Lehet.
1: Egyszer
0: az van, hogy
1: sok... Bolondukból bolond cífú.
0: Ez van. De most át tudnak egy kicsit melegedni a soproni hallgatóink, akik egyébként nagyon kitartóak. Mi ültökélünk itt benne, ha kimegyünk, de hogy gyerekek, combos az idő, ami kint van. Én nem tudom, hogy mi történt tegnap óta. 10 fok, jeges északi szél és ideg. De most majd a nap, ami ott fölbukkant, az újra lesüt rátok, ahogy elmegyünk. Látod, már múlik el a rócsús,
1: ebbe
0: azonnak
1: is tudom. Ebben menni. Itt már ebben a napsütés már
2: én már napozom is.
0: Akarjátok Esztert? Akarjátok, hogy jöjjön egy kicsit?
1: Akarjátok?
2: Egy csomó csaj jelentkezett, hogy akar.
1: Jövök ki. Így van. Ne csak nagyon fontos anyai teendőimet intéztem telefonon. Azért volt az aggódó arckifejezésem.
0: Igen, nagyon-nagyon-nagyon fontos volt, ezt én is hallottam,
2: rendel.
0: Két új táska, egy kabát és egy új cipő.
1: Igen, vegyétek meg középárfolyamot, igen, abból vegyetek végletbe.
0: Futárszolgálattal kellett intézni, hogy visszavegyek a gyereknek azt az ajándékot, amit kapott, hogy az anyja nincs
1: otthon. Nevetgéljetek, majd aztán meglátjuk, hogy
0: na de, vége. Itt van a debreceni hallgatónk, aki megérkezett, megjöttem közben, azt írta. Na de várjál.
2: Hol vagy?
0: Te vagy ott hátul, aki Debrecenből jöttél? Tényleg? Ne,
2: hol van?
0: Várj, oda az? érkezik, várjál.
2: Gyere már ide.
0: Lecsekkoljuk.
1: Jó, téged küldtek onnan, te nem magadtól jöttél.
0: Mi az utolsó szám a telefonszámodba?
4: 700, jön az egész.
0: Nem mondd be, de nem mondd az egész.
4: 950.
0: 950, ő az, tényleg ő az.
2: Ő az a debreceni fiú.
0: De mit, hülye vagy? Mit csinálsz már Debrecenből?
4: Hát innen megyek majd tovább dolgozni Ausztriába.
1: Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
0: csináltad? Debrecenből jössz hétvégén, fölvontatok.
4: Hát szerdán általában.
0: Szerdán így egy Sopronba. Innen kimész melózni.
4: Igen, melózok 2-3 napot, kicsit focizok, utána a meccs után jövök haza.
0: És visszamész Debrecenbe.
1: De milyen munkahely ez?
2: Hát focista most mondta el, te focista vagy?
4: Meg még futárkodom, csomagfutár.
2: És ott milyen csapatban vagy kint?
4: Igen, amatőr, alacsony.
2: De fizetnek érte?
4: Persze.
2: Na most egy amatőr csapatban focizol Osztrákiába, és hát, van fizud.
0: Hát az menő.
1: Jó, te egy példakép vagy.
0: Az menő. Persze, tehát van munkája a foci mellett, de gondold el, az milyen jó.
4: De csak 2 nap, max, vagy 3.
0: Aha. Az nagyon menő.
1: Azt mondod ezzel, hogy a mi fiunknak is beleférne még néhány munkanap?
4: Hát simán,
1: az edzések mellett, a srácoknak?
4: Simán.
0: Hát ahogy ezek sokszor fociznak igazából, tehát hogy 80%-uknak dolgoznia kellene nem focizni.
4: Hát az a pénz az otthoni az elég, ott nem kell dolgozni.
0: Az biztos. Na de majd most
2: meglátjuk. Milyen lecsó egy ilyen amatőr focistának? Le a tiédet mondd a kollégáit.
4: Nem tudom.
0: Ez körülbelül milyen
1: szintű?
2: 3000?
4: Tudom, én évente 8-10-12 ezer euró.
2: Hát azért nem rossz, hogy 12 ezer euróért elfocizgattok.
4: Hát az már most a teteje, kicsit ott is.
0: Aha.
1: Tehát az már kapus fizetés.
0: Az már azért nagyon jó. És akkor innen mész, most kiindulsz ki.
4: Innen megyek, igen.
0: Ah, és mi a meló, amit csinálsz? Ja, futárkodsz
4: közben. Csomagfutár vagyok.
0: Csomagfutár. Focizik is, csomagfutárkod is.
2: Mit ígértél az asszonynak?
4: Hát az asszony most néz szerintem élőben otthon Debrecenben a 2 gyerekkel, aztán... Ja.
0: Ja, akkor ezért vagy keveset otthon, meg ezért focizol. 2 gyerek, az asszony
4: nem,
0: ott
4: nem,
0: van a Debrecenben, kitartást kívánok a feleségemnek, a gyerekeknek.
4: Az biztos, hogy keménynek itt, hát kb. 3-4 napot vagyok itt, meg 3-4 napot otthon így.
0: Aha. Jó, aztán... hát ez figyelj, valamit valamiért közben, viszont eltartod a családot,
4: hát
0: nem?
4: Hát de most figyelj, most minőségi időt viszont többet töltök otthon a gyerekemmel.
0: Mert amikor okos. Ott vagy, akkor koncentráltan
4: így,
0: ott
4: akkor
0: vagy.
4: Ott vagyok, ott nem az, hogy munkába hazaesek este 6-kor, stresszesen. Így otthon vagyok 3-4 napot telé, aztán ezt... elmegyek játszótérre, minden.
1: Gyerekekkel vagy? Eljön otthonról, akkor meg a gyerekek, na jó, van azért egy kis pihenés, nekünk is kellett. Na jó, azért egy kicsit üljünk itt le azért, na.
0: Na, az menő, jól van. Hát akkor köszönjük, még hozzánk is beugrottál. Nagyon rendes vagy. Köszönjük szépen.
1: Kár, hogy a víslevőről lemaradtál, mert úgy érzem, hogy még egy sportolót megnézhetnénk ebben a műfajban.
2: Hogy eszik egy igazi focista.
1: Igen.
2: Ők tudatosan táplálkoznak ám, nem össze-vissza.
4: Már aki, de én például figyelek. Na,
2: ezt mondom, na, látszik rajtad.
1: Hány gram fehérje van egy vísliben? Ezt kérdezem tőled, Feri. Ezt neked kell...
2: Amennyit beleraknak.
1: Jó, haladjunk.
0: Egy darabban nem annyira sok. Csak azért kaptuk napocskát, írja valaki, mert mi hazajöttünk, de visszhangos vagyok. Sajnos nagyon fáztunk, így elindultunk haza, de nagyon köszönjük a mai napot. Élmény volt, itt tényleg bolondok vagytok. Nóri küldte ezt nekünk.
2: Puszi Nóri, köszönjük szépen.
0: Köszönjük.
2: De most már meleg van, visszajöhetsz. Igen. Kivéve, hogy Győrben lakik.
1: Igen.
0: Igen. Na gyerekek, hogy állunk a játékkal, Ferenc? Csajjátékot kell tartani, mert megvádoltak bennünket, mielőtt a szél felkapja az üvegstúdiónkat, mert akkora szél van kint, hogy csajokat kell választani, mert eddig itt Sopronban hímsoviniszta játékok voltak, csak férfiak játszottak. Úgyhogy
2: most visszaszerezzük a becsületünket, jó? Most megmutatjuk, hogy mi a nőket ugyanolyan egyenrangúnak tartjuk, mint a férfiakat. Ők is játékhoz jutnak, hát ez a takarítós játékunk.
0: Ja, ez milyen barátságos, jön a takarítós játék.
2: Igen, ezt úgyis csak a csajok tudják.
1: Kicsit olyanok ezek a monológok, mint a nézni a Família Kft. Nem, hogy még mindig van az a, hogy hitták ezt a fickót benne az öreg
2: urat? Bőmbácsi, nem?
0: Bőmbácsi, a szomszédokban volt, de hülye.
1: Nem, de
2: a Família Kft. Csak nem, Eszter megszólított, így ilyenkor nem szoktam figyelni.
0: Família Kft-ben az öreg, az őszhajú, tudod, meg nem mondom.
1: A Vin mafiózó. A Vin mafiózó volt, de mi volt? Na mindegy.
0: Nem tudom, mi volt a neve.
2: Na, figyelj csak, és az van, gyerekek, hogy azért itt nem szarral gurigázunk, ahogy szoktuk volt mondani, mert igen, új színű a... Ezért ezt átfestitek minden nap, gyerekek?
0: A vászonra gondolsz?
2: Igen, hát nem a vászon, hanem ez, a, amire, amit összekenünk most a Lacival.
1: Óradíjban vannak, úgyhogy ráérnek ilyesmire.
2: Lacinak, gyerekek, aranykeze van azért, ahogy látom a izével, a majonézzel, használod sűrű, mi, Lackó? Oda nézzél, nagyon ügyes a fiú. Szóval, hogy most két gyönyörű zöld árnyalatunk van, és azt csináljuk, tudom, akkor nem nyomunk gyerekek szájába tejszínabot, ne, ezt is megszólod majd, Eszter.
1: Nem. Figyelj, ami tegnap történt, ott a Széchenyi téren, az ott is marad, jó?
0: Tehát ezt... Igen.
1: Engedjük ezt el.
0: Csak mondjuk el a játékunkat, hogy miről szól, mert hogy látta valaki tegnap nem hallotta, hogy van két lemosható vászon, ami tulajdonképpen ilyen mosható festék van, ugye ennek az a lényeg, hogy bármivel összekenheted magát a festéket, ez lemosható, ugye? És akkor ezt kell majd nekünk összekenni jól, ami most Feri éppen nagy erővel dolgozik, és utána két hölgy hallgatónak pedig minél gyorsabban lemosni az egész, hát mi ez, festékes állvány, vagy festékes...
2: Igen, ezt a két lefestett a két táblát.
0: Táblát,
2: hát, azzal a Laci barátommal egy megosztottuk a munkát. Ennek az a következménye, hogy Laci deréktól lefelé gyakorlatilag csatakmocsok lett, érted? A nadrágja az úgy néz ki, mint aki túl van mindenen, elől-hátul. Úgyhogy így néz ki a Lackó, de a két táblát megcsináltuk, és itt van már a két játékosunk. Dia, hello!
5: Hello, szia!
2: Hogy állsz a takarításhoz?
5: Hát a gyerekem szerint ez nekem a legjobb feladat.
2: Igen, nagyon aranyos.
0: Milyen jó arc a gyerek.
2: Ugye? Hogy szurkol anyának, hogy biztos ez a legjobb dolog neki.
5: Nekem való, igen.
2: Való, rendben van, és itt van velünk Niki, aki meg van szeppenve. Mi van, Niki?
6: Kicsit izgulok.
2: De ne haragudj, mitől?
6: Nem tudom, végül is a véremben van.
0: Véredben a takarítás, van, hogy mi van a véremben?
2: A takarítás van a vérében. A Nikinek is. Hát szerintem a takarítás, figyelj, az a lényege a játéknak, Niki, hogy gyorsabb legyél, mint az ellenfél, akkor nyersz. Megnyugtattalak?
6: Igen, köszönöm.
2: Nagyon szívesen, szóval elkészültünk a két táblával, hát szerintem pontosan tökéletesen ugyanúgy mocskoltuk össze a két lemosható, csodálatos hérával lefestett táblánkat, úgyhogy a jányok fölkészültek, Dia és Niki, az a lényeg, hogy odamentek, mártotok, és aztán mint az állat elkezdtek takarítani. Akik ott állnak, csak szólok, hogy rosszul jártok, mert a lányok elkezdik ezt a mozdulatot, itt minden tiszta mocsok lesz. 3, 2, 1, tessék! Na, elindult a játék, valóban, hát eddig csak a szétkenésig jutottunk el, de nem olyan rossz egyébként, előbb-utóbb lesz majd valami. Én mondtam, hogy aki ott áll oldalt, az nagyon csúnyán áll ebben a dologban, és úgy tűnik, hogy az alaposság az fog majd nyerni, mert a Nikinek a szétkenés van a végében.
1: Már fröcskölnek,
2: ez a baj, hogy már fröcskölnek, viszont itt a jobb oldalon meg tisztább lesz a táblánk.
0: Tök menő, hogy így lemosható. Ez nekem annyira bejön.
2: Igen.
0: Már, hogy tök
1: ilyet vettem.
0: Az egészet lemosod úgy, hogy semmi baj nem lesz a festéknek. Na, ahol kisgyerek van, az egész lakást ilyennel kell kikenni.
1: Ebből majd hoztatok magatokkal mintát, mert hazaviszem, kipróbálnám meg.
0: Igen, odaadod a lányodnak.
1: Nálunk az van, 90 centig minden úgy néz ki, mint hogyha ilyen tazmán
2: ördögöket nevelni. Megállunk, mert megvan a dolog, köszönjük szépen, dobjátok le a rongyokat, már nem jövünk, vagy nem lehet hozzáérni. Dia, gyere, állj ide mellém, te meg te is, Niki. Az a helyzet, hogy én ebben nem fog tudni dönteni. Azt szeretném kérni, hogy aki itt áll, és azt mondja, hogy a diájé a szebb és tisztább, az emelje a kezét. Dia, neked nincsenek barátaid.
0: Igen, Dia csak a családja.
2: Jó, ki az, aki azt mondja, hogy a Niki táblája lett a szebb?
1: Jó, hát mondjuk ez fejfej mellett van.
2: Hát nem, nincs fejfej
1: mellett. Ki az, aki nem érdeklődik el a játék iránt, csak ott áll és nézze maga. Jó, igen, értem. Okay.
2: Ki az, aki el akarja vinni a két táblát, mert jó jön építkezéshez. Igen,
0: ki az, aki már ellopta a festéket, hárman jelentkeznek. Köszönjük
1: az
0: szépen.
1: Van, ilyenkor van egy ilyen szabálykiegészítés, hogy vazelin birkózással fogjuk eldönteni, hogy megütök nyert, mert fejfej mellett
2: haladunk. És téged kell lebirkózni.
1: És velem kell szembeszállni.
2: Hát ez szerintem elsöprő. Jó, de kérdezzük a hírásokat, hogy ez a tisztább? Jó, titeket utáljon a Niki, ne engem. Egy nagy tapsot kérünk Nikinek, és Dia pedig nagyon sportszerűen kezet nyújtott.
0: Őrület.
2: Gratulálunk, őrület lett. Niki, 100 000 forint az ajándékod, ugye? Jól emlékszem. Mire költöd?
6: Jól emlékszel.
2: Igen? Ja, az, ő azt mondja, ő tudja, hogy mennyi a lóvé. Nagyon aranyos.
6: Van? Nem tudom. Tényleg nem tudom.
0: Jó. Ez jó, jó helyre megy.
2: Meg vagyunk. Mi van már, megyünk tovább játszani? Ne szórakozz már, Laci! Mi vagyunk mi egy ilyen játéktenger?
6: Egy vigazdíj valami.
0: Vigazdíj?
2: Igen, van vigazdíj.
0: Bejöhetsz ide melegedni az üveg stúdióba.
2: Bemehetsz melegedni, és kapsz két puszit a Balástól.
0: Adunk kókuszgolyót, jeges teát, light kólát és vizet, meg szendvicseket. Rántottál szendvicsünk is van, csak mondom. Nagyon fel vagyunk készülve. Jól van, ja. És akkor az úcsó játék, ugye, ami még...
2: Hát
0: még
2: az én főnököm azt mondta a Laci, hogy itt ezt is le kell gurítani.
0: Persze.
2: Úgyhogy megyünk már is tovább, szevasztok, hello, a kutya, őt kell, azt hittem, hogy ő játszik. Ide jöttünk a Diégósokhoz, itt van a két műfűvünk, és ahogy kértétek, ahogy kívántátok, van egy-egy nő a csapatban. Jó?
0: Ez ugye igen, a görgős játék, igen. Amikor is betekered őket, már hogy magukat betekerik fűbe, a szőnyekbe, eltekerik magukat, és ott meg ki kell szabadulni a másik oldalon. Ugye ez volt?
2: Nagyon, nagyon élesen emlékszel a tegnapi napra, amikor még te magad is aktív részese voltál a játékoknak.
0: Jó, azóta esett a hőmérséklet, ne felejtsd el, most már azért orkád erejű szél van.
2: És jobb oda benne. Carmen és Csabi, ti sziasztok, egy pár vagytok?
6: Igen, ő a férjem.
2: Nagyon jó, gratulálok hozzá, ki fog feküdni, és ki csavar.
6: Én fekszem.
2: Azt mondta Carmen, hogy ő szívesen fekszik, Csabi fog csavarni. A feladat az egyértelmű, Csabikám?
7: Igen, már mondták.
2: Aha, Csabi, benned milyen lelkes, van, hallod? Benned is
0: Csabi,
2: van lendület,
0: Csabi, haver. Csabi, van lendület? Igen, elmondták. Hát,
2: elmondták, hát nem tudom, hogy hogy kell csinálni. Tehát Carmen befekszik, föltekered, elviszed a piros, vagy elgörgeted a piros csíkig, ott békén hagyod, és ott Carmen, ahogy érzi, hogy megállt a szőnyeg, akkor ki kell jönni.
0: Te kérdezz meg Csabit, miért ennyire lelkes? Csak hogy mondjam már mondatot. Csabikám, mitől vagy így feldobva?
7: Semmiért.
0: De érzeztem, hogy meg kell kérdezni.
1: Carmen, de dolon dobjál be, mert ez nagyon durva lesz.
2: Igen, mindig ilyen.

0: Mert nem is érdekel, a kica viszont annál inkább. Luca, te akarsz becsavarodni, vagy a kicát csavarod be?
1: Kicát csavarom be.
0: Ó, itt egy csaj fog csavarni, és az úriember fog feküdni. Hát meglátjuk, hogy majd mi lesz az eredménye. Tehát most derül ki, gyerekek, hogy melyik a jobb. Hogy a férfi csavar, és a hölgy fekszik, avagy fordítva. Gondolom, izgultok marhára.
2: Mi nagyon várjuk, indítsd el.
0: Látom.
2: Guruljanak.
0: Na gyerekek, akkor tehát aki fekszik, fekszik, azt már oda lehet feküdni. Próbafekvés az elejére, így van. Kica, mondjuk benned sem van nagy lendület, vagy nincs nagy lendület, hogy lefeküdjél. Kica kérlek szépen nem tudja, hogy feküdj. Feküdj már le, ember, ha lejár
2: nagyon
0: a műsor.
2: Nagyon bonyolult.
0: A rohadt életben annyit kell csinálni, hogy ráfekszel erre a műfűre.
1: Kaszáld el, Feri, kaszáld el.
2: Egy lábgáccsal vitt a fölre, Feri. Valamit indíts már a játékot.
0: Akkor Luca és Csabi fölkészül. 3, 2, 1, tessék! Hú, gyerekek, hát micsoda lendülete van Lucának, tőle se szeretnék pofont kapni. Kica, görgessed, Luca, görgessed már azt a gyereket! Még el kell görgetni a piros csíkig, édes Isten! Kica, te maradj még benn, most mász ki, Kica, ha ki tudsz!
2: Palik Laci nem üvölt így az exatlomba.
3: Még jó, hogy nem egy tévéműsor vagyunk, mert ez az izgalom, ez felfogadatlan.
0: De egyébként lehet követni az interneten, és röhögtetek volna ti is, ha egy kicsit
2: látom, ugye
0: figyeltek.
2: Látjuk,
0: csak látom, hogy rohadtul más dolgotok van, mint a játékra.
2: Nézzük.
0: Luca, Isten ilyen csináltad. Gratulál.
1: Egyébként az volt a baj, hogy valahogyan, ahogyan toltam a kicát, valahogyan így összegabajodtunk, és a lábammal nem tudtam.
0: Na most ehhez képest nyertetek, az megvan?
1: Igen, megvan.
4: Nem kell magyarázkodni, megnyertük. Kész.
2: Ennyi, ez a beszél.
0: Így van, a bajnokoknak nem kell mit csinálni.
3: Van. Én is mindig ezt csinálom.
1: Egyébként már kiválasztottuk a vinélpadlót a Diego-ba, úgyhogy jól jön most.
0: Na, hát akkor meg is kapjátok ugye a 100 000 forintos utalványt, és akkor induljon a lakás felújítás, mert biztos ez lesz belőle.
4: Így van, most vettünk lakást, úgyhogy ez nagyon jó fog jönni.
0: Na, még lakást is vettek. Hát soproniak,
2: tudod azért. Persze, lakást
3: vesznek.
2: Persze, lakást vesznek, játékot nyernek. Csókosok biztos azért lettek kiválasztva. Össze is költöztetek? Már együtt laktok? Vagy készültök együtt lakni?
1: Hát nekem van lakásom, úgyhogy most a kica nálam van, és ő vett egy lakást.
0: És már rohadtul szereti, ha elköltözne.
2: Igen, rohadtul
1: álljon a saját. Most az ő lakása nagyobb, úgyhogy most abba fogunk költözni.
2: Nagyon menő, hát akkor ez egy életkezdés, egy friss életkezdés. Gratulálunk akkor nektek, sok boldogságot.
4: Köszönjük szépen.
2: Ügyesek voltatok.
0: Na itt az utalvány, és a másik párosunk, az el is tűntek, hol vagytok?
2: Ők a lelkesék?
0: Igen, lelkesék, hazamentek.
2: Menjetek az anyádokba, nem jöttük semmire. Igen, ők annyira lelkesek voltak, már úton vannak hazafelé.
0: Diegos, ajándékcsomag. Ja, itt vagytok. Csabikám, hol ment el? Hogy érzed?
5: Az elején.
2: Igen, amikor az... beneveztünk.
0: Igen, amikor ez eszükbe jutott.
3: A születésem környékén
5: születén. Másik oldalra is.
0: Nem. Másik oldalra átment, igen, és akkor a kicáikat nem akartad elgázolni.
5: A végén sikerült.
0: Egy kicsit sikerült. Carmen, azért ajándékcsomag van nektek is. Jó Diegos, meg Rádió 1-es és Balázsékos. Úgyhogy köszönjük szépen. Óriási küzdelem volt.
2: Ügyesek voltatok nektek. Nagyon. Is. Köszönjük. Köszönjük szépen. Kérdezik, hogy a játékos Laci rokona?
0: Körülbelül egyébként ugyanaz a
3: Laci idő. Laci nincsenek rokona, ő egy laborban készült.
2: Laci egyedül van a világban. Igen, nincsenek rokona.
3: De a kísérletnek a végeredménye.
2: Igen, de a srác stílusa tényleg kicsit Laci is volt. Nem tudom, miért vagyok. Nem tudom, miért. Ugye... Beneveztek a játékra minden. Igen.
3: Fél napot együtt töltöttem Laci, és rájöttem, hogy ő egy ilyen szellemi vezető. Tehát az a nyugalom, az elfogadás.
2: Nincs idegeskedés.
3: Semmi, figyelj.
2: Semmi.
3: Nem tudok, ki tud összeveszni Lacival.
0: Hát, hello, mi van vele?
4: Köszönöm szépen, jó vagyok.
0: Nagyon örülök neki, adjad, ők is beszélgetnek, mi is beszélgetnek.
4: Köszönöm Sopronba.
0: Honnan?
4: Hát Budapestről.
0: De és miért választottad Sopron?
3: Ez egy párhuzamos műsor?
4: Szerelmesedtem.
0: Szerelmes le.
2: Ó!
4: Itt a drágám.
0: Ő az, hát gratulálunk. Te is akartad, hogy ide költözöm, vagy már mindegy? Azt mondja, mindegy.
4: Nagyon megtaláltál.
0: De te nyújtottad a kezedet, hát mondom, én meg megállok.
4: Telefonomat.
0: Egyébként. Igen. A szemüvegedet add már kölcsön egy kicsit, légy szíves, jó? Mert hogy mi majdnem indítottunk valamit, de nem indítottunk, ezt vedd föl, légy szíves. Jó? És akkor nézzünk arra felé. Mit mondtok?
2: Hoppácska! Na figyelj, tegnap megtaláltuk a Rákóczi Feri hasonmás versenyt, ez minden napra meg van hirdetve. Egyébként figyelj, Fergo, azt mondom, hogy a 7 játékosát találtad meg.
4: Hát köszi szépen, Balázs!
0: Hoppá! Köszi szépen, Balázs!
2: A Rákóczi Ferenc hasonmás verseny, ami egész héten él, Az szerintem az most abszolút vívő.
0: Eszter, gyere, légy szíves.
3: Várjál, most megpróbálok.
0: Melyikünkbe vagy jobban szerelmes?
3: Arcelemzést végre, mert ez nem csak egy Rákóczi Feri, ez egy ilyen kevert műfaj. Tehát nem, van benne valami más, várjál csak.
2: Nézzel. Jó, most belesétáltál a csapdába, csúnyán belesétáltál.
3: Összetudnátok érinteni az arcotokat, hogy úgy, és kicsit dörzsöd így.

0: Igen.
1: Ez az.
2: Igen. Az a durva, hogy tényleg hasonlít.
3: Tudod, a Viáros Pisti. A Viáros Pistire hasonlít még. Viáros Pisti, Rákóczi Feri keverék.
2: Igen.
1: Meg a Bozsányi Rafaelre.
2: Igen, abszolút.
0: Azt te vagy, gondolom.
1: Igen.
2: Igen. Egy ajándékcsomagot adjunk akkor neked.
0: Meg add vissza a szemüvegét a hölgynek, nagyon köszönjük. Neked már nem kell, használhatja.
4: Egy ajándékcsomagot.
0: A szemüvegét persze, azért valaki meg majd azért kér. Nagyon örülök, és csodálatos döntés volt Sopron választása.
5: Köszönöm szépen, Feriken.
3: Vannak ezek az emberek, akik úgy beszélnek, hogyha...
4: Igen, bírom.
2: Én nagyon szeretem.
0: Mikor jöttetek össze, mennyi ideje?
4: Másfél éve.
0: Ja, hát akkor még az elején vagyunk, ilyenkor a szerelem a fontos. Na, állj oda a csajod mellé, mindjárt hozunk egy ajándékcsomagot. Akkor köszi. Itt a heti nyertesünk.
2: Ciao, ciao. Mit kell szélel leszel? Mit mondtál?
3: Az, hogy van ez az embertípus, akivel olyan beszélget, mint hogyha mindig ismertétek volna egymást, nem?
2: Tehát, ő az volt?
3: Ő az a típus, aki tudod így nulláról kezdi, de már olyan, mint hogyha 1000 éve. Tehát, hogy mindent elmondanál neki elsőre, mert van benne egy ilyen bizalom.
2: De egyébként tényleg hasonlított. Tehát, hogyha így megnézzük mondjuk 10 éve korábbról, de hogy a Rákóczi Feri a Sommás versenyünk a hétfői győzteshez képest, ő abszolút.
3: Azt tehát, érzem, hogy ezt lehet, hogy még én is le tudom hozni.
2: Igen, péntekre már te is. Péntekre már te is megalakulsz. Gyerekek, fél van. Ez azt jelenti, hogy egy kicsit el kell megint mennünk, ilyen kötelező dolgok jönnek. De először nincs hírek, azt már nem kell meghallgatni. Csak egy pici reklám, úgyhogy utána még visszatérünk, de Zsülci nagyon mondja, hogy tartanunk kell egy pici szünetet, úgyhogy jövő mindjárt. Jó?
3: Túl melegedett, nincs több tárhely.
2: Így van, 7:30 pontosan, jó? Ha valakinek van még közben valamiféle kis közlekedése, dobhatja SMS-be, mert azt látjuk, és jövünk mindjárt. Itt vagyunk rögtön a muzsika után.
6: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
6: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert, a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
9: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
10: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
11: Hogy kutyának a közös játék felhőt lemaradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
12: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
13: Autóüveg Pilkington.
14: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
15: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
7: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, este 3:48 lesz pontosan 5 perc múlva. Itt vagyunk, jó reggel. Mindig azt mondom, hogy jó reggelt, mert ez egy reggeli műsor, és hát az ismétlés holnap az majd reggel lesz.
2: Ezt ne kamuzzál, nem ezért mondod, ez jut eszedbe, mert ezt ez csak hát ez... 17 éve ezt mondod, hogy jó reggelt, ennyi.
1: Ilyen rutinból jön ez már, hogy jó reggel. Aztán ránézek az óra, és látom, hogy 19:40, és akkor teljes az összezavarodás, gyerekek. Itt vagyunk, és még mindig Sopron van, de azért beszéljünk a holnapi napról is. Úgy néz ki, hogy tényleg Sopronnal lehet valami, mert hogy holnap szikrázó napsütés, most nem akarom a soproniek szívét fájdítani, de melegedni készül az idő, és azt írja nekem, hogy holnap Szombathely 17 fok napsütés. Tehát tényleg itt lehet valami. Meg se érdemeljük a mai hideg után, mert tényleg nagyon durva volt. Főtér, Szombathely, ez a mi kis helyszínünk, ahol leszünk majd. És aztán Dunaújváros, ugye róluk kevesebbet beszéltünk, szegény dunaújvárosiak, és Debrecen, jó nagyot ugrunk, onnan átugrunk az ország másik oldalába, az, hogy hosszú lesz, és Debrecenben megyünk majd, ugye az a roadshow-nk vége, ott pedig a Kossuth téren leszünk, hát ott egy ikonikus helyszín van ugye a Kossuth tér, úgyhogy ott leszünk majd pénteken, ott már remélhetőleg melegben. Nem tudom, mi
2: tehát
1: van.
2: Tehát kedves soproniak, ha ki akarjátok próbálni, hogy milyen egy roadshow, egy kitelepülés, mikor jó idő van, Debrecenben találkozunk.
1: Igen.
2: És gyertek!
1: Ha nem akarjátok, hogy most 3 évig rossz idő legyen, akkor 3 évig nem jövünk, akkor naposztok, élvezitek a napsütést, majd meghirdetjük, hogy 2 év múlva megint jövünk, és figyeljétek meg, hogy egy napra...
2: Armageddon, szél, eső, hóvihar.
3: Egy de nem ez volt a bajotok, hogy nem esik az eső? Mi van a magyar vizekkel?
1: De, ez nagyon
3: kellett. Akkor döntsük el már, mit akarunk, jó?
2: Hát csak, hogy nem lehetne egy héttel előtte, vagy egy héttel utána.
3: Mi vagy te, valami fürdős?
2: Nem válogatok, nem válogatok, nem válogatok.
3: Tudsz rágni, na,
1: haladjuk. Jörülj, egy 60 évesen értem, még vannak fogaid. De most az méretes csapadékkal riogatnak. Most az képest 2 napja nem esik. Semmi. Elmondták, hogy annyi eső esik majd ezen a héten, hogy
3: még egyszer.
1: Annyi eső esik.
3: Nem, az méretes csapadék.
1: Méretes csapadék. Érted? Az, hogy egy nap alatt majd itt lehullik a hónapnyi mennyiség. Na most esővel ma egész nap nem találkoztunk. Én nem tudom, ilyen nehéz ez a meteorológia, vagy mellé nyúlnak, vagy mi van ezekkel, de komolyan
3: Feri,
1: mondom.
3: Van esély arra, hogy egyszerre Balázs, amikor vége lesz minden karrierjének, hogy így elmegy az RTL-hez a meteorológusnak?
2: Szerintem igen.
3: Csak ugye a híradó után a végén szervisztük se.
1: Sziasztok.
2: És most megmutatom nektek, hogy ez nem olyan nehéz, mint
3: észak,
2: amit eddig
3: csináltak. Csak méretes csapadék érkezik.
1: Ezek itt a sebes tények. Most pedig elmondom az időjárás. Fél 80, ezek itt a sebes tények. Nézzük az időjárás először.
3: Amúgy, ha tényeket így megújítják, amúgy te nem akarsz ott vállalni valami kis pozit?
1: Hát figyelj, azért azt nagyon meg kéne újítani, hogy én ott bármit elvállaljak.
3: És megvan hozzá a frizurád, ezt tökre be lehet lőni.
1: Hát
2: frizura kérdés.
3: Igen, hogy amerikai hírbemondósa, tudod, mire gondolok.
2: Amit ilyen, olyan, mint a Lego bábukra, így ráteszed.
3: Igen.
2: De szerintem azt úgy is csinálják, hogy ahogy vége a híradónak, leveszi a csávó, és az úgy áll. És
3: hogy
2: aztán másnap megint föl.
3: Hogy ilyen vezeklés legyen a tényeknél, és akkor minden héten más legyen egy hétig, tudod, a hírbemondó. Tehát aki bármit mellé beszélt, vagy rossz...
1: De most én vezekek a Gönc bűnei miatt.
2: Nem,
1: meg
2: a sajátjaim miatt.
1: Meg a Marsi bűnei
3: sorolom
1: miatt.
3: Hát tehát.
1: Üljenek ott mesztelenül 3 évig, és vezekeljenek. Minden este úgy induljon a tények, hogy valótlanul állítottuk. És ez menje 3 éven keresztül, akkor talán legálba tudnak jönni.
3: Egy még egy dolog érdekel, hogy most ugye mind elmentek, ugye megnézték a karmelitát, hogy néz ki belül, de ez NMHH. Hogy nézhet ki belülről.
2: Oda bennünket fogunk beengedni.
3: Ott már mi fogunk körbe menni.
2: És körbe megyünk, és az, amire rámutatsz, a tied. Mert úgyis mi fizettük.
1: Ott van egy külön Balázsék szoba, ahol ilyen kicsi bábukba, ilyen tűk állnak a hátunkba, neked is, az Eszternek is, Gyulinak is, nekem is, meg van szurkálva. És
3: belőlem fotel van csinálva. Én vagyok így a váróban.
1: Te vagy egy babzsák. Te vagy egy óriási babzsák, és fölül van egy számláló, ahol meg fut az összeg folyamatosan, hogyha most is szól a rádióműsor, akkor megint mennyi fogunk még befizetni. Tehát ott van egy külön, tényleg ott van egy külön aranyszoba az NMH-ba, azok vagyunk mi. Az mi
3: van egy ilyen márványterme. Oda szokott bemenni a műsor után, meg leszünk, srácok, meg leszünk. Ebben a maiban volt egy 20-as.
2: Hoztam az anyagot.
1: Igen. Hallgattuk őket megint, gyerekek, megvannak az új mosdók, a csaptelepek, mindjárt felújítjuk az egész NMH-t.
2: Szolgálati autó.
1: 28 millióra büntetjük meg őket, ezek olyanokat.
3: Milyen riffet szeretnétek?
1: Mivel akarsz elni? Passzáttal, Feliciával, vagy a Eres Audival? Eres Audi, jó van, na akkor még egy
2: belefér.
3: Húzzunk fel egy palotát.
1: Igen. Na mindegy, gyerekek, jól van. Szóval elköszönünk tőletek, drága soproniak, jó? Mi megyünk Ferivel, Eszter ugye bepótolja, amit 3 órán keresztül nem csinált, úgyhogy 8:30-ig nyilvános dedikálást tart itt, itt a Városháza téren. Jó, Eszter mondta, hogy ezt
3: nem mondjam. Senki nem megy sehová, még nem írtam alá a homlokodat. Mindenki marad.
1: Itt maradtok dedikálásra. Szóval Eszter még egy kicsit marad, mi elmegyünk, és várunk mindenkit szeretettel, nem titeket, mert nagyon messze van, de holnap akkor a szombathelyi helyszínünkre.
2: Hú, az tényleg rohadt messze van, mi?
1: Hát Sopron szombathely nem olyan messzi, de hát nem várjuk el. Innen? Mennyi a Sopron szombathely? Mennyi innen? 70?
2: 70 kilométer.
1: Hát azért az nem nagyobb.
3: Hiszem el, hogy Juli ezt elcsaklista tőlem. Hát ez ott a legmegúszósabb 70 kilométer lett volna.
1: Hát, de ezt ti osztottátok be, hát gyere le, és akkor Juli otthon marad. Most még tudsz szólni.
3: Neki itt valami programja van.
2: Hát jöjjön, leprogramozzon, azt akkor benézi.
1: Szombathelyen? Mit csinál a Juli szombathelyen?
2: Mert van valami
3: programja. Ezt kell holnap kiderítenetek. Írok egy listát, amit meg kell kérdezni tőle.
2: Oda teszek.
1: Hát tudjuk aztán, milyen programja van.
3: Parádról járás.
1: Parád.
3: Hát, erre vannak most a vetközös fiúk, tudod, ilyen turnén, és akkor...
1: Igen, és követi őket. Igen, van egy kamion, befekszik alá. Tehát, hogy igazából van egy szombathelyen, amilyen kamion, tehát talál a Juli, hogy megalszik alatta, mint a Martin Gerix kamion alatt. Jó, úgyhogy akkor holnap szombathely. Van, aki esetleg arra vállalkozik Gáboron kívül, hogy átjön a szombathelyi helyszínre, és nem vagytok ennyire mazoisták, megfagytatok.
2: Nem, tehát ez egyszer, elég volt már.
1: Egyszer egy évben ez elég volt. Jó, ki az, aki nagyon fázik? Tehát aki most, akinek nagyon elege van a hidegből. Jó. Nem tudok mit ajánlani, de hogy ez a kitartás. Akkor csak, lett volna valami ajánlat.
3: Elhoztattam hogy... volna a fürdőköntöst, amit tudod, amit megfosztottál.
1: Az őben még ezt mindig figyelj, működik.
3: Ha van itt nő, aki azért jött, hogy mert szerelmes a Balázsba, Balázs, álljál fel és mutasd meg neki, amit
1: de keresztek. De megmutattam, figyelj, semmi tessék. Szégyelni való, csak köntösöm, a szállodai köntösöm.
2: Szerintem tök praktikus a csávó.
1: Szégyelnem kellene?
2: Nem.
1: Tudod,
2: nem,
1: hogy himálózik a farka? Mire kell kötni? Tehát egyszer nem tudom mit csinálni, egyszer az van, hogy valahogy meg
3: rossz kell. Közele van az artériám.
1: Meg kell kötnöm lasszóval, érted? Hát csapkos, itt balra, jobbra.
2: Amikor az elsz, ha vadul?
1: Hát gondolom,
3: amúgy nem beszélünk.
1: Ha már fürdőköntössel kell megkötnöm, érted? De agyon csapná itt a soproniakat.
3: Felidézi a tegnap esti játékot, amit játszottunk az étteremben, vagy a bárban pontosan, emlékszel?
1: Igen, ez női szemek kiábránító, hogy egy pasinak.
3: Egyáltalán nem.
1: Ő helyett egy fürdőköpeny, köntös van a nadrágjában, ez csak idéglenes, nem itt, nem vagyok teljesen.
2: Már kérdezem is.
1: De tényleg ez ciki, vagy ez?
4: Nagyon jó. Ide pont jó.
1: Sopron? Igen, jó, ez Sopron.
2: Honnan jöttél, szívem?
4: Kapuváról, ami Babót mellett van.
1: Hoppácska!
3: És van egy híres nótátok is, úgy tudom.
1: Kapuvári nóta? Igen, az nem tudom, mi az a kapuvári nóta. És a Babótról jött, ismer a Babóti Polgit?
4: Ő személyesen nem.
1: Jó, mert ott fesztiváloznak.
4: De a fesztiválon ott leszek.
1: Ez a Babóti fesztivál, gyerek, akkor egyszer ezt megfejtjük, hogy egy 1000 fős falu...
3: Én rá fogok érni aznap, hogy nem jövünk le Babótra.
1: Menjünk le Babótra, már meghívtak egyébként, küldtek meghívót.
2: VIP jegyünk van.
1: Egy 1000 fős falu nagyobb line-upot állít össze, mint Woodstock. Érted? Tehát, hogy miből gazdálkodjak, Velhelló, Betófi, nem tudom, kik mennek. Figyelj, tehát nem tudom, hogy a csávó mit csinál, de valami elképesztő.
3: Én akarom Babótot.
1: Babótot? Meg vagyunk hívva.
3: De akkor legyen külön sátrunk.
2: Jó. Jó, és mit csinálunk? Föllépünk?
3: Lesz egy 8 fős kecsuánk. Jól fogunk föllépni.
1: A Babóti fesztiválon. Egy kicsi falu, aki egyrészt Maldív-szigeteki utat ajánl a tanároknak, ha oda mész tanítani, fesztivált rendez, nem tudjuk, hogy miből, és most már 2 vagy 3 napos lesz a fesztivál. Tehát a Polgi egy zseni, hogy gyerekek. Nagyon nagy fellépőkkel. Egy ilyen Sopron fest, vagy egy volt fesztiválos line-uppal nagyjából.
2: Tehát kirúgja hihetet... magát. Most még nem akkora, de...
3: Állítólag az UFO-t most szervezik, hogy ezt lássák majd.
1: Igen, nagyon komoly a Polgi. Na jól van, drága Soproninak elköszönünk akkor tőletek, köszönjük a nagyon hűséges itt áldogálást, fagyást, hideget, széllel való viaskodást, hogy tényleg le a kalappal. Nagyon-nagyon hideg volt, azt éreztem abban a 2 percben, amíg kim voltam.
2: Gáborkám, elégedett voltál a mai adással?
5: Te legalább nem esett az eső.
1: Holnap mi a terv, Gábor? Jössz velünk tovább? Most már végigcsinálod?
5: Visszamegyek Győrbe most este, igen? És akkor onnan lesz Szombathely, onnan vissza Győr, onnan Dunaujváros, csütörtök reggel, és Dunaujvárosból már nem megyek vissza Győrbe.
2: Na, ez mondjuk egy reális döntés.
1: Ez egy jó döntés. De akkor most már jössz Debrecenig, tehát akkor nem állsz meg.
5: Így van.
3: Én Dunaújvárosból Gyulára megyek, onnan meg Egerbe. Jössz velem, Gábor? Még egy plusz kör.
5: Persze, belefér.
3: Gábor, Rudi, de annyi, hogy te vezetsz hazafelé, mert...
2: Szerintem lehozza.
1: Igen.
5: Csukott szemmel bárhová találok.
1: Fia, ezt eddiktál. Itt lassabban, itt balra, itt jobbra, simán lehozzuk egyébként. Abszolút, igen. Na jó van, Gáborkám, akkor holnap is találkozunk. Vigyázz magadra, jó? Bárhova sodorjon a MÁV előszele, utószele, vigyázzan nagyon magadra, hogy holnap ott legyél akkor a főtéren, a szombathelyi helyszínünkön. Jó, drága szombathelyek, holnap 4 órától már DJ van, ugye? Ki játszik holnap?
2: Egy DJ.
1: Várja, várja, még nem tudjuk, hogy ki játszik holnap.
2: Vegán Lili.
1: Vegán Lili játszik. Vegán, hát nem eszik húst. Vegán Lili, igen.
3: Vegán Lili.
1: Igen, igen, igen. Igen, és Laci elküldött egy nagyon fontos üzenetes SMS-ben az evőversenyünknek a győztes, hogy annyit küldött. Jó, hogy itt voltatok, csak a Master Gold. Lacinak ez nagyon beakadt. Jó, hogy itt voltatok, csak a Master Gold. Te nem lehet, hogy beépített ember? Leküldte a vezetőség, fél, menj le, játsz egy Master Gold-ot. Mondd el annyiszor, amész, hogy tudod, hogy Master Gold figyelt, aztán megeszik a srácok.
2: Laci, te ebben jó vagy, gyerünk.
1: Üdv, Laci, elküldte SMS-ben. Nagyon jó. Na jól van, akkor puszilunk, csókoltatunk mindenkit. Viszlát Sopron, sziasztok, köszönjük szépen. Holnap szombathely főtér délután 5 óra.
2: Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok magatokra.
1: Köszönjük, puszi, puszi. Szép esét mindenkinek, sziasztok, ciao, ciao.
0: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel az igazi mai slágerek pár perc múlva érkeznek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
5: Úgy is tett!
6: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
7: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
8: Mit olvassunk ma?
9: A láthatatlan kincset.
10: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyis Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
11: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
12: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
11: Mondom, hogy a szárnya jó.
13: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
14: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130.000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
15: One. Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászmelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászmelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
2: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kedvestes indul a Diszkósít Rádió Show, a stúdióban Bárány Attila és én DJ Junior, de Hanvai PG mixel egyébként, aki most pihenőn van.
5: Hello, hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, azért reméljük, hogy sikerül majd őt valamennyire helyettesíteni. Én Bárány Attila vagyok, és igaz, hogy nem zenélek, meg nem is nagyon fogom jártatni a számot, de egy picikét azért hozzá fogunk tenni a műsorhoz, Junior is, meg én is.
4: Induljunk Hanvai PG mixével, tehát a Side Piece lemezével, a Cry For You-val, annak is Hanvai PG, Roberto Vini coverével indul a Diszkósít Rádió Show. Jó szórakozás mindenkinek!

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít rádió show, nem 3D-ben, hanem csak kettecskén, romantikusban, DJ Junior és Bárány Attila stúdióban. Bár is jövök az ünnepeltekkel, ez Junior kedvenc rovat, egyébként meg a hangvai érzéket nem szok

0: Az van valami ilyesmi.
1: Nevek, ezek magyar nevek.
0: Igen, igen. Adileszek, Adoniszok, Dalmák, Germánok és Koráliák ötünneplik a névnapjukat. Szülőnapos pedig az ismerősen közül Somjai Szabolcs, Oldalákos Kica, Molnár Ilona, Cene Gergő és Obrotka Norbi. Vagyis Goodspeed, Isten éltesse az ünnepelteket.
1: Norbi csokoltatom én is, ugye régi DJ, régi szakmabeli úriember a DJ-k sorából. Ő már az Underground Records idején is diszkozott. Na, én meg annyit akartam mondani, hogy most csütörtökön ugye találkozunk a Rádió egy délutáni showjában, ami ma elindult Balázsékkal. Mi fogunk játszani, most már kiderült biztosan 16 és 17 óra között, tehát egy órán keresztül diszkosít lesz a Bárányjal, a Hanvaival meg velem DJ Juniorra, de most Hanvai PG Mix-el és megyünk tovább Alex Kenji-vel, jön a Bambolé a diszkosítva.

0: 100% tisztaságú magas BPM tartalma, Adrien színnelő diszkosít a Rádió 1-en, Bárány Attila és én DJ Junior itt vagyunk élőben a stúdióban, viszont Hanvai PJ elküldte a mixét, úgyhogy egészen 9-ig ő áll a játszóknál és a keverőpult előtt.
1: A héten 4 fellépésem lesz, pénteken Széchenyben kezdek, és onnan jövök majd vissza Budapestre a Lánchíd Pesti hídfőjéhez, és azon szombaton Lakiteleken kezdek majd a Tőserdőn, és onnan érkezem Békés Csabára, minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
0: Viszont most menjünk tovább, Hanvai PJ mixel ebben az órában, ezúttal Cashmere és a Wide Ride, Hanvai PJ és Roberto Vini coverben szól a diszkosítben.

0: évfordulóját.
1: És ráadásul egy vadonatúj diszkosi dalt is be fogunk mutatni a nagy színpadon, úgyhogy készüljetek, elkészült a vadonatúj diszkosi dal, és addigra talán megjelenik, sőt videóklip formájában is hozunk egy vadonatúj verziót belőle, úgyhogy le is vetítjük ott az új dalt majd a nagy kivetítőn. Most csütörtökön egyébként a délutáni roadshow-val, Balázsékkal érkezünk Dunajvárosba, és délután 4 és 5 között diszkosít lesz. Mixelünk egy órát, a Hanvai, a Bárány meg a Junior, most pedig Hanvai PG-ben megyünk tovább, ő mixel, ez Hanvai PG sajátja, Roberto Vinivel, a sebek mélyén szól a diszkosítás.

0: volt a Diszkocsit Radio Show itt a Rádió 1-en. Hamvai Pécsi mixelt az elmúlt egy órában, de nem, ő nem volt itt, viszont a Bárány meg a Junior itt volt. Tartottuk a frontot, most sütörtökön viszont együtt majd találkozhatunk a délutáni roadshowban, ugye a Rádió 1 rendezvényén Balázsék, a házigazdák, délután 4 és 5 között lesz Diszkocsit, úgyhogy gyertek Dunaújvárosba délután és bulizatok velünk. Még nem mondtuk ma, hogy május 31-én bemutatjuk a vadonatúj Diszkocsit pizzát majd Pátyot, ez is egy külön esemény. Hamarosan kikerül egyébként minden információ, Hamvai majd intézi a Diszkocsit Facebookjára, és jövő pénteken és szombaton is lesz Diszkocsit Turkevén, illetve Bonyanszfotsején találkozunk, valamint a Rádió születésnapi fesztiváljában. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, meg a Facebookomon, úgyhogy menjetek fel oda.
1: Meg most már menjetek haza, már annyit beszélt Juniorról, már mondani sincs kedvem semmit. A lényeg az, hogy egyébként a Rádió születésnapi fesztiválon bemutatjuk a vadonatúj Diszkocsit dalt is, nekem pedig 4 fellépésem lesz pénteken, Széchenyi, Budapest, szombaton pedig Lakitelek és Békés Csaba, minden információ rajongói oldalamon. További jó rádiózás, sziasztok!
0: Búcsúzom én is azzal, hogy holnap este 8-kor újra Diszkocsit itt a Rádió 1-en, és élőben mixelek, tartsatok akkor is velünk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
2: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Mine Radio Show starts now. Well, it's mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ígérem,

0: Ilyenkor keddenként Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! Siri Remix szépen jön Ed Sheerantől a kamera. A World is My Radio Show-ban természetesen a Rádió 1-en.
0: És Siri idén is velünk bulizik a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Budapest Park, május 24.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en Jauri a lemezjátszói mögött, és ígértünk nektek igazi különlegességeket, amik nem szólnak sehol máshol, csak is és kizárólag itt nálunk. Na, a most érkező dal, az pontosan ilyen, szerintem minden tud, amit egy igazán modern, előremutató zenének tudnia kell 2026-ban.
1: Igen, kicsit a Purple Disco Machine-ra emlékeztet, de nem ő, hanem Another az előadó címe, és a dal pedig a Talk to You, úgyhogy ezzel folytatjuk itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

Sonny Fodera és a D.O.D. Ez volt a Think About Us, a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban Jauri a lemezjátszói mögött, és már nagyon-nagyon várjuk veletek együtt május 24-ét, akkor rendezzük az ide

0: És a zenei is nagyon jók.
1: Igen, na ez lesz például a következő, és ahogy az óra elején ígértem, elkezdünk egy kicsit gyorsulgatni, ez is már ilyen 138 BPM környékén van, úgyhogy szerintem a buli is egészen kemény lesz. Beyond Sam Feld és a Heart Like Mine itt a World Is My Radio Show-ban.
2: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Gyauri! Na most szólj hozzá a Facebookon! Facebook.com/Rádió 1

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show Jauria lemezjátszói mögött, holnap szerdán pedig ne felejtjétek, Szombathelyen folytatódik Balázsék országjáró délutáni roadshowja. Várunk titeket már délután 4 órától a főtéren, Regál Lilivel kaphatok majd belépőket is a születésnapi fesztiválunkra. Tehát még egyszer, holnap délután Balázsék roadshow és előtte Rádió 1 Live Mix Szombathelyen a főtéren. Jauri.
1: A következő zene pedig Gordótól és Renner Zombától a Loco Loco. Ezt nagyjából ilyen januárban kezdték el promózni a srácok, és egy tök jó ilyen marketing, gerilla marketing fogta körbe az egészet. Én már akkor otthon folyamatosan hallgattam, és az Instán így folyamatosan kidobta. Na, de ne is beszéljünk erről tovább. Jön szerintem sokunk közös kedvence, a Loco Loco itt a Rádió 1-en.

0: este 10 után is, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

20 személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a Rócsóval.

tovább a minél több virsit a Mestergut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élőben.

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
3: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: elmúlt este 10, hello mindenkinek, dance, house, egy kis techno, jó sok minden vár rátok a következő egy órában is. Még mindig Jauri mellettem a lemezjátszói mögött, aztán 11-től jön még Christopher, úgyhogy érdemes minket hallgatni, jól fogtok szórakozni. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok én is mindenkinek. Jön a Side Piece-től, A Cry For You, indulás van, let's go!

0: Szombathelyen folytatódik Balázsék országjáró délutáni roadshowja. Előttük találkozunk a főtéren már délután 4-től, mi Regál Lilivel fogunk warm-up-olni. Várjuk a nagy Regál Lili rajongói csoportokat, belépőket is kaphattok majd tőlünk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Tehát még egyszer, holnap szerdán délután 4-től Rádió 1 Live Mix, délután 5-től pedig Balázsék Szombathelyen a főtéren. Na, Jauri, mi jön most?
1: Ez is egy pár héttel ezelőtt jelent meg, Rivo és Fidelesz közöse, ez az Into the Sun. Ez is szerintem már a kis nyári borozós estéket és hajnali tartó bulikba átcsapó estéket idézi. Ahogy mondtam, Rivo és Fidelesz közöse az Into the Sun, itt a Rádió 1-en.

0: Nem találjátok meg sehol máshol.
1: Ez ugye egy saját átdolgozás B-Center óriási nagy-nagy slágerére, a Now Your Gun-ra, és ezt már tényleg egy a stílusváltásomnak köszönhetően letöröltük Spotify-ról, YouTube-ról, mindenhonnan, úgyhogy ez tényleg rádió egy exkluzív, úgyhogy megyünk is vele tovább.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. Kedv van, ugye tudjátok, ilyenkor technózni is szoktunk, méghozzá Jauri segítségével. Megyünk szépen felfelé.
1: Igen, igen, így a órák végén mindig egy kicsit megőrülünk itt a stúdióban is, meg zeneileg is magasabb tempóral kapcsolunk. Funk Tribu az egyik olyan előadó, akit én nagyon szeretek ide a rádióba elhozni nektek, és már hallottam olyan kommenteket, hogy tökre szeretitek ti is, hogy végre valaki játszik ilyet, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, jön Funk Tributtól a Viento, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában egy fontos hét lesz a mostani nálad.
1: Most pénteken lesz a születésnapi bulin pótlása, május 15-én egy 8 órát fogok a DJ pult mögött állni. Ez egy all night long történet, de végig lesz mellettem valaki, például a Sixta, lesz egy osztrák csajszi. De a lényeg, hogy pénteken nagyon-nagyon sok szeretettel várok majd mindenkit itt Budapesten a főhadiszálláson, szombaton pedig Sopronban fogunk tudni találkozni. Ott csak egy-két órás szettem lesz. Gyönyörű szép hetet és hétvégét kívánok mindenkinek. Tényleg remélem, hogy valahol fogunk tudni találkozni. Sziasztok!
0: Ciao, Jauri! Jó bulikat kívánok neked! Maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál! És jön Christopher!
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en!
3: The World is My Radio Show is coming back!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 Bünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Rócsóval. Délután 4-től 5-ig a lemezjátszóknál Regál Lili, a Disco Sheet és New Wave. A Balázsék Rócsó állomásai május 13. Szombathely,

Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Gáz, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
5: Végy egy nagy levegőt.
4: Indulunk! Radio 1. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarországon.

0: starts now. Hello mindenkinek, remélem, hogy bírjátok, még Christopher pörgeti nálunk tovább a kedvestét. Hello Christopher!
1: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao Geri! Így van, induljunk is el Joel Corinak és Galantisnak az újdonságával, Stay a Little Longer, ezzel nyitom az órát a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

0: és érezd! A Rádió Egyen és a weben élőben! A lemezjátszóknál Christopher! Christopher!
1: Every time that we freak, every time that we dance to the beat, every time we kick it you knee, every time that we rock to the beat.

0: Utolsó Christopher a lemezjátszóknál.
1: Ami az imént volt hallható, az No Aspect-nek volt a Mind Illusion-je. Nagyon kis kedvenc dalom mostanában, előszeretettel pörgetem itt a Rádió 1-en. Ami pedig szépen alattunk jön, az nem más, mint egy igazi klasszikusnak egy új dala. Tom Novitól érkezik az I Don't Wanna Know, ez zseniális kis tech house-ról van szó, igazi bulis dal, ezt a bulikba szoktam pörgetni, és fogom is most is a Rádió 1 születésnapon is. Úgyhogy még egyszer Tom Novi, I Don't Wanna Know, World Is My Radio Show.

0: És hát bizony, ez a mai adás, ez a mai három óra is tele van olyan különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol, ilyen volt ez is.
1: Caminónak szólt a Vertigója, egy igazi amerikai tech house vonalról van szó, ami alig egy éve kezdett el kibontakozni. Én nagyon szerettem és hozom is a rádióba és a bulikba is egyaránt. Zseniális kis hangzásvilág, vannak benne érdekes effektek, történések, groove menet, úgyhogy zseniális. Ami pedig alattunk érkezik Sony Foderának és D.O.D.-nak a közöse Think About Us Siri remixébe, aki egyébként hallható és látható lesz majd a Rádió 1 születésnapon is, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en. Where is my radio show?

Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show is mára lassan lepereg az időnk. Nagyon szépen köszi mindenkinek a figyelmet. Ne felejtjétek, találkozunk holnap délután 4-től Szombathelyen a főtéren Regány Lilivel, Vormapolunk majd Balázséknak, akik 5-től 8-ig várnak majd titeket. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

0: Földizmány Rádió Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

A rádió egyen csak igazi mai sláger megy. Most a két jól fésült poszterfiú, Lukasz és Félix Németországból, vagyis a Fastboy tesó páros. Ne tévessze meg a látszat, egyáltalán nem üres fejű szép fiúkról van szó. Nagyon tehetségesek, tök jól énekelnek, dalokat szereznek, DJ-k, producerek, és hát egyfajta EDM terápia az, amit ők csinálnak, mert hogy a dalaikban sokszor a mentális egészségünkre is gondolnak, pozitív üzeneteket hordoz ez a dal is. Az élet szép, még akkor is, hogyha néha ezt nem veszük észre. Jön a Good Life!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Kérónak köszönhetően egy kis klub hangulat, ez a Turn the Light Off, Balázsékkal pedig egész héten roadshow hangulat. Ugye Győrben kezdődött a karaván, aztán Sopron volt a második állomás, Szombathely után Dunaújváros, Debrecen, Kossuth tér, ez lesz majd a finálé. Egyébként minden nap délután 4 és 5 óra között live mix is van a helyszínen Rádió 1-es DJ-kkel, aztán 5 órától indul Balázsék műsora. Egészen péntekig.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára az a Lady Gaga, akit ismét láthatunk a moziban, az Ördög Prádát visel 2-ben, ő is felbukkan, és most kiderült, David Frankel forgatókönyvíró és rendező megosztotta a kis színest, hogy maga Meryl Streep kereste fel Gagát, és hívta meg, hogy csatlakozzon a nagyszabású folytatáshoz. The Dead Dance, Lady Gagáé nem sok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: legtöbbször a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Bibi Rexa például, aki új életre keltette a Faithless EDM klasszikusát, és így lett belőle igazi mai sláger, ez a New Religion. Nagyon gyorsan megtörténtek az első szakmai sikerek, például az első helyet elfoglalta ezzel a dallal a Billboard Dance Mix Show Airplay charton. Hasonló helyezései voltak már mint number one, ugyanezen a slágerlistán az I'm Good dal, az If Only I-jal és az I'm The Drama-val. A különbség az, hogy ez az első független dalam, amit már a kiadója nélkül ért el. Bibi Rexa, New Religion.
1: Elsőként a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, most például a kortárs brit dance, pop és house egyik nagyon ismert alakja, Joel Corey, akit egyébként személyesen is megismerhettünk egy korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon. A dalaiból hát árad az élet, igenlés, és mindig nagyon menő vokalistákkal dolgozik együtt, legyen az M&K, Becky Hill, vagy ebben az esetben Izzy Bizu. A Galantis-szel közösen készült el ez a dala, a Stay a Little Longer.

0: hogy miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi